járni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ. S ki tudná felsorolni, talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben, a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben, s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi, s Margit sziget platányai között. Margit sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, s a többi, meg s a többi, meg s a többi, meg s a többi csupán.

0: Dinosaurio.
1: Az irodalmi népegetőt halljátok. És ahogy a múlt héten a Keltakaróban ismét Zelk Zoltánnal vezetjük fel Szőlősi Balást, akit reméljük ezen a héten hallani is fogtok. Jó szórakozást!

Boris Pasternákhoz. A jelenségek megőrzik titkukat. Mi csak pogácsolunk, meg kotkodácsolunk köröttük. Fények és naplementék, tájak és szerelmek, ez mind te vagy. Főleg, ha hideg van, nyárfák fehére, és különleges, nekünk mozgalmára elnevek. Eső. Ha úgy érzed, hogy cserben hagynak a szavak, leírod őket. Talán úgy több esélyed van ellenük. A harc a lényeg, nem a győzelem, Boris. Kapargatás az elmerült határokon. Tömötten álló, vattakék magány. Ez megtanulható végtére is. Nincsen titok, amíg nem szembesülsz vele.

látom a színeket. Olyan az életem, mint az álom, olyan édes és bizonytalan. Olyan a május, mint a platán a parton. Olyan szikrázon gyanútlan, mégis mióta áll, szilárd. Olyan valóságosan balesetmentes a gesztenyefákon a sok óriás virágpamacs. Mint mikor a legtisztebb, legpontosabb ívet próbálom kiszámítani a kiskör kanyarjában, járókerők között. Mint bárányfelhők cikáznak lenn a völgyben mindenfelé virágágyások kavalkádjai. A szerelem érett gyümölcsként ölembe pottyan. Merengetem. Még nézhetem, mielőtt végleg egyesülnénk, tapogathatom. Hamvasan ragad, nyomot hagy. Mint jól olajozott, simán forgó biciklilánc, olyan a mozdulat összhangja most. A hídon fölfelé egyel könnyebbre váltok, hadd suhanjanak mellettem. Addig én gondolok neked még dolgokat. Egy cédrust például, áldogál a völgy felett, a napsütésben, bogjait ősöreg zúzmó lepi, és nem változik, nem változik. Egy fejkendőt, mintája lobban, a könnyű szélben talán itt repül nem sokára. Lefelé elfelejtek visszaváltani, minek, úgyis csak gurultam. Amíg nem voltam itt, a szobrokat borostyán nőtte be. Látod a színeket? Hallod őket? Körbevesznek, mint a május, a gesztenyék virágai. Az életem.

mint kék bársonyon. Tekintetén, mint kék bársonyon futtatott arany, tükröződött a felkelő nap. Mint csillogó fonál az ég felé, ringatózott, szűkült a tér körötte. Halványzöld mezőn, téglafal köré fonódó narancsvörös lián a szaggatott lüktetés. Milyen idegek? Milyen génállomány mozgatja így a testre rendezett szövet gyűrődéseit? Puhán lépdel, mint kék bársonyon, egy halvány árnyalattal a göröngyös, murvás út fölött. Remélem, rám borul még egy ilyen reggel. Remélem, átölel egy ilyen fenyőfa árnya, mikor majd újra eltűnik. Tudom, hogy otthon talál. Szemközt. Táj, tájak. Az ablakon kinézve, sosem volt gyerekkor rajzolódik magától. Az üres BMX pálya kacskaringóján mosódik össze, tisztára az idő. A szemléletben összegyűlik, a távolba fókuszál a panelsorok összefüggés rendszere, meg a tévétorony piros háromszög fényei. Száb reklám sasül egy házfalon. Nézed a szemközti ablakok sárga pontjait. Elnyúlnak messze fel, egész a képet lezáró domboldalig. Csillagok folytatják a sort. Ha szellőztetsz, az ablak lehet, hogy megremeg. Elfordul, de a távolság megmarad. Csak a hideg jön be. A bőrérzékenyek öt össze most a kintivel. De biztonságban tudhatod magad. Régi versek szitálnak rád a homályban. Ráncokban megbújnak, szemük csillog, vidámak. Felbudjan belőlük, kuncogva, egy-egy féloldalas vagy sutáskarím. Az ablak mögül meg csend vagy halk suttogás. Az otthonosság meleg párás illata. Ebbe dőlsz belé majd, remegős csodálkozva. Kíváncsin, mit hozhat még az éjszaka. Míg el nem jön nagyon puhán, vele is egymásban a lényeg, a feloldódás, a megnyugvás, a reggeli kurta ébredésig. Tábortüzek között. Csiszolt lapokkal álmodom. Tábortüzek között, rohanvást ide, oda, mindig új áruhában, koncentrikus körökben meghitkedő sátorlakók közé. Ing nyakkendő szorosra fűzve, ez se jobb. Kötötten, célra tartva siklani, mocsárba süppedő háztömbök között, csiszolt lapokkal álmodom. Egy ott felejtett koccanásra rezzenek fel. Széldülöngél a metró szerelvény ablakon. Rágyújtok egy már félig kiszáradt emlékemre. A kátrány visszahúz, de már a füst és pernye száll. Ha szerencsém lesz, és én nem pihenhetek meg, a tábortüzek közti indás rengetegben eljutok egy sokkal végérvényesebb magányig.

0: Életünk s a kettes metró.
1: Őrsvezértere. Itt jártam 2 hete. Egy spanyol barátom lakást vett, és most bebútorozza IKEA-val. Néztünk pár cuccot. Rendeltünk pirosat, kéket, barnát, feketét. Pillangó utca. Itt mindig csak elmegyek. Már jó pár éve egyszer, hogy a Gödöllői hévig kísértem ki egy lányt. Úgy döntöttem, lesétálok. Kihagyom azt a délelőttöt. Pont ahogy most teszem. Végül a Krúdi utcánál kötöttem ki, a sarkon, elég keserves állapotban. Pont ahogy elindultam. A Pillangó utca pont semmilyen se volt. 2 helyi forma furcsán figyelt, és összeröhentett mellettem. Stadionok, meccsek, koncertek. 1-3 a portugálok, 1-2 a Bázel ellen. Samson futás. Évek óta nem szálltam le itt. Keleti pályaudvar. Itt jártam 1 hete. Most máshonnan. A bejáratot lezárták, kacskaringós vonalban kell lejutni, mert állítólag másik vonal is lesz ide. Jól bepiált anyóka csöves újságot próbált rám tukmálni. Épp róluk beszéltünk előző este azzal, akitől jöttem elfele. Reggel volt. Blahalújza tér. Itt jártam tegnap délután. Zsebemben 100 arany. Váltottam jegyet. Az ellenőrt nem érdekelte. Akkor meg minek? Astoria. Itt szálltam le most. Zsebemben nincs arany. Volt jegyem, de elfelejtettem megváltani. Az ellenőrt nem érdekeltem. Az ellenőr nem érdekelt. Pont úgy, ahogy akkor régen egyszer. Úgy döntöttem, kihagyom ezt a délelőttöt. De most rögtön a Dohány utca felé kerülve, célirányosan beültem. De már késésben vagyok. 12 óra van. Deák Ferenc tér. Itt mindig jár az ember. Csak leszállni stresszes, mert van másik vonal. Habár volt idő, hogy minden áldott délután metróztam, és pont idáig, 7:30 felé. Kossuth tér. Itt jártam tegnap este 6-kor. Zsebemben 80 arannyal, kicsit késésben voltam, de mivel pont előttem ment el a 2-es villamos, úgy döntöttem, lesétálok. Meg jó, hogy ő is késett. A Lánchídon állva egy képet is készítettem egy japán turistáról. Megkért, jó béna lett. Batthyány tér. Itt jártam tegnap éjszaka. Zsebemben 20 arany. Egy török sráccal futottam össze. Adtam belőle, szüksége volt rá, azt hiszem. Remélem, akkor már szép lesz neki ma éjszaka. Moszkva tér. Itt szálltam föl ma délelőtt. Direkt vettem jegyet, nehéz volt nagy címlettel, zsebemben 10 arany, de az ellenőrt nem érdekeltem. A felfelé jövőkre várt. Akivel jöttem, az óránál a munkásokról azt kérdezte, hogy ők is homeless-ek-e. Déli pályaudvar. Itt elhaladtam 2 napja, biciklivel. Zsebemben 100 arany. A lakás kicsit feljebb van, a domboldalon. Késésben voltam, még ebédeltem egyet. Lentemben néztem a pályaudvart. Ez itt marad. 2 magyar, 1 szlovén, 2 spanyol, 1 lengyel, 1 francia. Az IKEA-s cuccokat szerelgettük össze. Piros, kék, barna.

19. Abfahrende S-Bahn.

Tina Radio. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szőlősi Balázs saját verseiből olvas föl, és utazunk tovább különféle zenei stílusokba, különféle országokba. Meglátjuk ezúttal, mi fér még bele az elkövetkezendő egy órába. További jó hallgatást!

két Bugge Wesseltoft koncert között. Két Bugge Wesseltoft koncert között a város öntudatra ébredt. Utcái virágos mintájú, kapucnis pulcsis lányok mindig más alakban. Édes vizmossa arcuk hajnalonta. A hegyalja út hátra csapja sötét fürtjeit. Ereszkedik. Lent hordalékszag, úsztatott fák, rekedt sirályok doppergő kórusa. A fekete hajú lány a Rákóczi útra ér. Körömlakján a lámpafény aranyhíd. A dombokon szemét lehúnyva fészkelődő nappal összeér a vackáról kisandító éjszaka. A környezet, mint regiszterekre lúpolt, átkevert futam egy iPaddel összekapcsolt zongorán. 4 év alatt a város otthonommá érett. És otthon az, ahol ha nincs is rend, tájékozódsz. Endrézen hangja hasít át a múltból, és Konstadt szaxofonja innen válaszol. Később a tört ütemben úszva arra gondolok, hogy ennyi idő alatt csak az nem voltam épp, soha, akinek éppen kellett volna lennem. Alig emlékszem, honnan érkezik a nyárfák suttogása. Az olajos erezetre csurranó eső, mint vodka szóda torkomon, sejmesen lecsúszik. Alig hallható, fülemben őrzöm reggelig. Kicsit fáradt vagyok már, és kicsit kiábrándult. Mosolygunk, tartjuk a frontot, épp aki ráér. Szemem lehunyva, hogy legyen hely. A fekete hajú lány éppen elteker, vagy pultban áll, ha mégsem, akkor is. Mint langyos átmenet a hegedű szó halk foszlányain. Ha van is, tán ő se tudja már, mi mindent éltem túl. Két Bugge Wesseltoft koncert között.

láttam őket. Láttam a nagy, pecsétes viaszkokat, amikkel el voltak zárva az ember szívelől. Hatalmas, sóhajtós páncélzatokkal takartak el múltat és jövendőt. De láttam őket is. Egy másik alkalommal. Az Asztórián egy fickó szembe jött velem, akiről majdnem azt hittem fukó. De erről talán egy másik alkalommal. Én láttam őt. Egyszer, az utcán, elmenőben. Talán az utolsó pillanatban kaptam el. Már háttal volt felém. Haja csapzott volt, a szembeszél fölé tornyosult, és egyáltalán nem hasonlított senkire. Ballonkabátján kövér kávépecsét dagadt, az öv fölött, derékban, rendezői jobban. Mintha orvlövésszel számolt volna el. De ment. Világgá, köddé, és tovább. Egyenletesen csillogó pontokra osztódott szét a nyelvben.

Legyen ön is valószínű. A világ nem célszerű. A célszerűség látszat. Kap magadra vékony fájtladat, a vágyat, akarattal sűrűsödj bele. A többi létezőt majd így érzékeled, a keresztezés, a becsapódás súlyosságából. Menj a városba. A szabálytalan érintkezések hálózatában keresd magadnak konzisztenciát. Ha végig tudsz menni rajta többször úgy, hogy összefügg a változás, az nagyszerű, az lakható. Szemed sarkából elrévedve megfigyelheted a láthatatlan tárgyakat. Szilárdulsz. Definíció. A valószínűség meghatározatlan, mint minden jó fogalmunk, de mérhető. Adott elem együtthatója mindig az állandóság és a rendszer szinten érvelhető alakulás arányában utólag megmondható. Mindig utólag. Ez állapot. Ez vagy, mint a világ. Nem célszerű.

Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak ellepik a járdát a szórólapok. Bokáig hegyi szél forgatja, egyengeti. Egyszer csak kiürülnek mind a pályaudvarok. Egyszer csak nem visznek el sehova sinek. Egyszer csak leverik a reklámtáblákat. Egyszer csak leszaggatják a rendjeleket. Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak bennégnek a magas feszültségben. Jéghideg perzselés nyomok, a drót húzalba gabajodott, bőrtelen testek húsára fagyva. Egyszer csak rádugranak éhes oroszlánok. Egyszer csak elcsitul a szél. A csökkenő esőcsepp nyomásban. Egyszer csak zöld árnyék borul a parlament fölé. És egyszer csak rád borul a csönd. És nem lesz folyó, és nem lesz nap és virág. Egyszer csak morzsák maradnak mindezek után.

Elindia. Hozzávalók. Egy tálca porfehér. Csészényi kincs, esetleg zaj, nem feltétlenül. Abált vagy füstölt szív is megteszi. Bár lenne még idő, de nincs. A világ végén meg mit tehetsz? Tekerj egy jó cigit. Leszívod, mélyen tartod, álmodol. Csendesebb létet, maroknyi hullámokat. A világ vége szélesen sodor. Repülsz az égen, hó bele. Előbb is szórjál felőre némi porcukor. Ne legyen mégse tök sötét. Ügyelve, figyelmesen szórd, jusson mindenfelé. De néhol legyen hol több, hol kevés. Ez ízlés dolga. Tudnod kell jól, mi mennyit ér neked. Elegáns habzás kell, észszerű alakzatok. Stabilan tündököljön, hosszú lesz az út. Készen vagyunk. Most hátradőlhetsz, élvezd ki egy kicsit. Mert aztán mindig újra kell majd keverni. Nem árt, ha tekersz egy párat jó előre.

Uruguayban nincsen semmi baj. Hogy legyen olyan hely, ahol nem omlanak gátak, mert nincsenek folyók, a síkság népe kiharcol egy köztársaságot. Hosszú a part, üres. Az emberek szeretnek apró cseprő gondjaikkal élni. Indiánok nincsenek. Tragédiák vannak. Ha néha, mert kinéznek olykor-olykor, sőt, szükségszerű, hát sajnálattal, fejcsóválva eltekintenek. Elküldik, megérkezik akkor is, mikor már rég nem kézbesítik. Minden reggel 8-kor megy a hírközpontba távirat. Uruguayban nincsen semmi baj. Uruguayban hallgatnak a némák. Uruguayban nem látnak a vakok. Uruguayban nem járnak a bénák. Uruguay már rég volt világbajnok. Van valami állat, ami folyton kaparász egy csomó ember padlás szegletén. Uruguayban rengeteg titok. Uruguayban nincsen semmi baj.

Az oroszlánok Rómába mennek. Összepakolják a vitt almaik, zsákmányállatok csontjait, szakadt töltényhüvelyt, hosszúkás fűcsomót, tájak szagát szavannától dzsungelik, az ernyék, az ejtőzés, a lesbenállás, a napvilág ízét. Kölyküket vállukra veszik, és elégyárulnak a fenséges teremtő. A Piazza San Pietro meg sem telik velük. Hiába érkeznek Indiából is, és minden úton, mert minden út hozzád vezet. Nem is üvöltenek, sörényük mozdulatlan, ájult tekintettel figyelnék pápád minden moccanását. Ha lennem itt, csak szobrok néznek vissza rájuk. Szétszélednek, fegyelmezetten falkákba rendeződve. A Navónán, a spanyol lépcsőn, a Kolosseumnál elnyúlva, lustán figyelnek, várnak. Ott maradnak még néhány napig. A szökőkutakban játszadoznak kölykeik. Nem szólnak, nem nyúlnak hozzá emberethez. Elmenet búcsúzóul, bosszú féleképp megszaggatják mediterrán domíniumot, előszült lombjait.

kilátó presszóba. Vajon hány évig tart még ez az átkozott november? És meddig várjuk még az örök zöld esőt, mi elmossa mind a neon színeket? Riadt csonkokra lát a löszfalon lezúduló anyag. Nem éri el, és nincs már vissza út a lejtőn fölfelé. Hány évig körösítjük még a négyszöget, míg áthajlik végre teljesen? Nehéz falak. Ne vágj beléjük óvatlan biztosító kötéltelen. A tetőről, már felülről kell csinálni. Lent lángoló kardjába dől az elgyötört föld. Szikkad megfele. Elül a köd. Lenőnek rólam. Kisimulnak göcsörtös körmeim. Lustán elomló hegyvonalba pendül be egy-egy rianás. Ülünk. Néhány esetleges kődarab kirajzol. Kiró egy büfét, már összerakva. Ember vagyok, én is. Ölelést iszom, ölést eszem. A saját gyengeségre már senkitől nem várok bíztatást. Egy fröccset még kikérek. A kilátópresszóban mégis elemelt a naplemente. Szemüveges, nyugalmas bácsit képzelek tulajnak. Ülünk a valódi fáradalmak kezdetén. A kilátópresszóban az életem már nem egy harc. Az életem a szabadban telik.

Mit kell tudni Kubáról? Kubában választások vannak. Kubában választások nincsenek. Területe 110.861 négyzetkilométer. Kubában időnként az emberek döntenek, hogy a választott vezetőség és pártja helyén maradjon-e. Kubában sem az emberek döntenek. Kubában támaszpontok is vannak. Vannak betiltott pártok, és van nem betiltott. És vannak illegális, meg fegyveres csoportok is. Legmagasabb pontja 2005 méter, de többnyire termékeny síkságok borítják. Július 26 mozgalom. Kicsit olyan, mint nálunk egy amatőrligában játszó kispályás csapat neve. Fontosabb sziget még Pindos, mostanában Isla de la Juventud, magyarul ifjúságsziget. Hogy miért, ez nem derült ki. Sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott emigrálni, főként az Egyesült Államokba. Egyesek szép sikereket érnek el. Haszonnövények, kávé, cukornád, dohány.

Magamnak új tesz leszek.

akkoran, kezdetben lesz. Mindig akkoran, nincs messze Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró

pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrecbe zárt galambok. A pusztában ördögszekér kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopasz varjakat. A nap vörösen hirtelen bukik le. Mintha csak. De nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná. A forgószelek leejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrecbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja. A mecsetből imára hívnak, mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kiürülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot? Milyen történetek nyitnak kaput? Harcolnak ébresztőre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, riadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé, felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz-e ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrecbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva,

Mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan vonja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a bazárokat, teázót, szemetes utcaköveket, egy csomó közös történet kezdete.

A szabadság két jelentése. Hányszor találkozzak még Mehmet Atessel? Hogy ne csak megértsem, hanem tudjam is. A szabadság jelentések mindig érvényesek. Másodjára is, mint egy véletlenül futottunk össze. A hegyi falu kocsmájában ott volt a bátyja is. Először nem ismert meg. Kicsit már be is rúgott. De két év után is könyörtelen természetességgel ültetett maga mellé, aztán a kocsiba, amivel érte jöttek, elmondott szabályokat, épp hogy csak rám tekintve. Csak ismer. Ne igyál sokat. Ennyit kiáltott csupán fiának, aki elvitt aznap este a haverjához, legény búcsúba. Másnap reggel 6-kor együtt reggeliztünk mindhárman szédelegve. És találkozom-e még valaha Bába Szábriével, hogy biztos lehessek benne, a szabadság milyen finom alkatrészekből áll. Húzal, csavar, palló, milyen bonyolult összefüggésrendszer feszül, tart a bizonytalan partok között. Én nem állítanám a világért sem azt, hogy elsajátítottam. A WC-jébe ingyen mentem be, az igaz, Szófiában. Mikor Miklóska, ő nevezte így, bemutatott neki. De ő erősködött, hogy nem fogad el pénzt, és végre is 30-40 éve volt övé a plac, mióta férje meghalt. Hozzám nem is beszélt törökül, a férje nyelvén. Csak tapogatott, hogy milyen szép szállegények vagyunk. Ezt mondta Miklóskának, meg hogy szégyelni a kiejtését. Ajándékot nem tud adni, mondta. De bármikor jöjjünk, mikor csak szükségét találjuk. Még megteszem. A pontatlanság az Istenek erénye. Nekünk halandó mód kell megpróbálni nagyvonalúnak maradni, önmagunkkal szemben is. Akár a völgyekben a felhőpamacsokat, mint fejleményeket kezelni. Óvatosan figyelni meg, hogy feljut-e a cédrusig. A csúszásokat meglátni, helyükön kezelni. Nem birtokolni, használni mindazt, mit elveszíthetsz. Egy azon minőség 100 és 100 árnyalatát úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei. Hogy itt, hogy ez lehetnél, de nem vagy ez, de itt vagy. Ez vagy, a múló részletekkel együtt. Próbáld meg hallani, mit mond a táj, a valóságos játszótér. Ne csapjon be könnyű látszat megoldásokkal. Ne fejtsd meg, amikor megpihensz, akkor is vegyél részt. Úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei, a változó díszletekkel együtt. Hogy egyetlen egyszer biztos az, hogy itt lehetsz. Hogy kezedbe vedd és tartsd sajátodat. A szabadságnak nem csak két jelentése van. Én hányszor találkozhatok még Mehmet Atessel, Bába Szábriével, hogy mindez megjelenjen? Ideje volna inkább eszünkbe vésni. Ha mindezt megéltük, ha már ideig eljutottunk, és mindezt végig zongoráztuk. Már úgy sincs visszaút. Ne is gondolkozz rajta. Nem tudunk visszazárkózni önmagunkba.

Nikiai töredékek. Istenek vagyunk. Az Olimposzról nézzük Hélioszt felszállni szekerén a tengerekből, a hegytetőn épülő szálloda emeletén. Kizárólag ezért keltünk fel ilyen korán. Te, ő, meg én. Végtelen fergeteg feszíti vitorlánk. Nincs modern, csak halhatatlan perspektívák. Amíg üres, amíg az első napsugár be nem tör hátra a kráter túlsó pereméhez, érezhettük a nagyszerűség egy frissebb fuvallatát. Aztán kecskék jelentek meg. Bókláztak, füvet kerestek kőtörmelék között. Aztán munkások kászálódtak ki a betonváz melletti vas konténerekből. Egy év múlva elkészült a felvonó. Az út tél volt. Fakon csillogó hó gúnyolódott a talppal. Ha nem lettem volna ott, talán egy harmadik baráttal. Később egy fával beszélgettem. Egy iskola udvarának árnyékában, éjszaka. Panaszkodott. Azt mondta, elmentek rég a görögök. Helyükbe dzsiv-dzsiv cserfelő, habkönnyű nép került. Gitárjuk, mint ő maga, oly mélabus dalokra pendül napkeletről. Szájról szájra jár köztük, azt mondja, még fent a cédrusok között is. Ezt megerősíthetem, magam jártam utána, Olimposzra mentünk előtt az éjszaka. Xantippos, az utolsó görög tragédiája. A kalózok felprédálván városát, ő visszatért követségéből, Níceából, és bánva-bánva mindegy öngyöket, míg segélykérés céljából a püspöknek adattak. Életét egymaga élte le a romos Farcelisben. Elmentek a görögök. Ez biztos, hogy igaz. A napsütötte ész görögjei. Kik annak mondanák maguk ma? Csak gyökértelen szószátyárok. Hazug csalók. De ihletett pillanataiban az úr még néha csodás dolgokat teszen. Vehetjük annak azt a reggelt, vagy azt a nem kiszáradt patakot egy erdőlepte völgyben, hol mesztelen fülöttünk két orosz zsidóval. A távolságot. Püdnáj, Mira, Efes Pilzen. Ezekkel vigasztaltam azt a fát is. Vigasz gyanánt, meleg, maroknyi, elrohadt faágakból. Nekünk az éjszaka. Fél egyfelé aludtunk el, hogy háromkor már induljunk a csúcsra. Előtte bambán nézegettük a fényt és a távol ormokat. Utána szendergés rendzenetlen, virágos földön, délig. A hegy túloldalán kaptunk vizet egy pásztorcsaládtól.

0: prepare for launch in 3, 2, 1.
1: Chris Stanley!

kisváros. Tiétek az az üres 389-es? Akkor hozzátok előre. Csöndszag, lombsusogások. A vámvizsgálaton hamar túlesünk. Egy-két erősebb szívdobbanás, erősebb fájdalom, hogy fáj most visszalépni itt. Más nem hozok haza. A többi ott maradt az úton. Két puha dobozos Marlboro még másnap reggelig. Hamar elosztogatom. A kamionossal Belgrád mellett ismerkedtem össze. Egy csupa homok éjszakázós parkolóban, este 10 felé. Néhány sör mellett elhülyéskedünk. Nem kérdeztük meg egymás nevét. Az útlevele tele van egzotikus határátkelő helységnevekkel. De azt mondta, másnap elvisz az Üllői útig. Végül kiegyezünk a Népliget metró megállomásban. Állapotok, helyek csupán ezek. Én az érzésekre lennék inkább dühös. Az elvesztett, fakuló jelentésekre, a bizalom végső, utolsó cseppjein mind jobban, egyre csak magány. Olyan nehéz megválni tőlük. Mégis ők taszítanak távolabbra, azonos-azonos töltésűt. Emberek, fogalmak úsznak el, összegombolódva. Régóta halhatatlan, kipusztíthatatlan, fárasztó szó. Haza. Én őszintén mondhatom neked. Kis kényelmetlenséget, mást semmit nem jelentett ott, ahogy beléptem kamionok és egyenruhák között. Nyáj meleg, egymás szaga, arcunkban egymás van. Kiáltozások és szorongatások, bizonygatás, ki inkább, ki jobban, és kinek kevésbé. Kinek ez, kinek az? Hogyan találkozhatnánk önmagunkkal? Még nyár volt, délelőtt, sütött a nap, és ez történt meg ott velem. Délfelől érkezem. Amit találok, kis telek. Kisváros, határátkelő, unalmas fasorok, zöldek, búzamező és napcsobogás, kisszerű komposztba hallgatás. Fáj az is, hogy ennyi csak. Mi más lehetne itt? Nem igazságos vagyok, csak összerendezem. Újságpapírfoszlányok, üresség, dombok között. Ezt most a rózsadomb oldalából írom. Akarjam, nem mond el semmi titkosat. Túl könnyű térkép, néhány szelíd vonal, egyszerre látkép és szégyenlős takargatás. Mégis szeretni, ha bár csak múlt idő, itt mostanra minden üres, vagy poros, vagy megbízhatatlan. Itt nincsen megállás, itt nem tudok megállni. Gyerekkorban itt kötődés, gyűlölet. Akárhogy is. Most érzem az ősszagát. Nem mintha bajom lenne tőle. Kicsit jobban fel kell majd öltözni, tanulmányozni hullóleveleket, a felhők rohangását. Állapotok, helyek csupán ezek. Ég veled, Budapest! Hová tűntek el álomszép lányait? És hová lett a rengeteg idő? Az elpazarolt fényes délutánok. Még nyár volt. Káprázó, ódon fogalmak keringenek. Ég veled, Isztambul! Mecsetek, fejkendők, Galata, Kandalló, Taksim, Fatih, Tömer. Tengerek, parkok, török nyelv, otthon, autóstop. Nem igazságos ez, csak összerendezek. Mindig csak arcképek, tájak és helyek. Kérdezzek? Kérdezek. Ha lett volna esélyem megmaradni, mondd meg, jobb lenne úgy? Ha még egyszer elmegyek már, de innen jöjjek el? Mondd meg, ki vagy te? Kihez beszélek? Mondd meg, kit kezelsz? Minek?
ne csak hallgasd az értesítéseket. Megint csak arcok, tájak és helyek. Mozdíthatatlan függönyök. Ha jó kezekben tudhatom, az megnyugtatna mégis, ha elhagytam is valahol csillanó álmaim felőle. Kezeld a liftet, repíts magasra. A mozgásban volt a csillanás. Kisváros, így vagy úgy, tiéd marad. Formálhatod. Tégy berátás szerint. Tiéd az ország.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok. És ezennel vége lett az irodalmi lépegetőnek. Köszönjük Szőlősi Balázsnak, hogy bejött hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: És elnézést a múlt heti incidensért. De tulajdonképpen ugye már sokkal régebb óta tervezzük ezt a felolvasást.
1: Így jobban is jártam, meg kétszer is beszélhetem. Mondhattam verset tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen, és meséld el nekünk, hogy miből olvastál fel.
1: A kötetem a Szabadság két jelentése, 2009-ben jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége fizikönyvek sorozatában. Második kötetemből készülő második kötetem verseiből is olvastam, most ez egy ilyen keverék volt.
0: És az mikor fog kijönni?
1: Hát azt majd reméljük, hogy egyszer.
0: De úgy tudom, hogy a Fiatal Írók Szövetségéhez egyéb szálak is kötnek.
1: Igen, hát ott abban elnökségi tag vagyok, és szoktunk szervezni különböző eseményeket. Remélem, hogy még
0: tehát az interneten vagy lehet találni.
1: Az interneten lehet versenyek.
0: Köszönjük szépen, és további jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok!

Magyaros Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Elrejtezem a füstös szürkeségben. Igaz, követtem. De mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre! Pionír!

0: あっちのやつやった
1: az idő metszeteiben, éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van, pillék lepik a neoncsövet a szobámban, ablakban állok, idül a magány, régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan, egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik, és ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő ének.

0: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a Holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan. Ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyek, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éjjel kertben voltam Thanatos kuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg. A sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött. Csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig maradik, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha, eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne volt. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél, e teljesedésből átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett meg. Mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyónap sütését. Nem tudta betemetni.

Lak, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem! Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem! Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem! Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem! Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem! Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem! Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem! Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom, gyönyörűm, te segíts engem! Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst. Íjászaim, az eskü, ne hagyjuk abba havat, szelet, északi süvítést a világ ablakainak, a sötét lelkiismeret hártyáinak. Hajrá, az idegek havazzanak, tombolj te sörényes velem! Zúdítva zenét, a szkíta nyilak érsznyelvét az éter síkjairól, hol testvér a húrral a köröm, a szem és hűen szolgál a nyerek sisak, de a dű nyargaló fejedelem, barbár és tiszta akár a hó. Íme a leszakadó ezüst zene, a páncél szekrénybe nem zárható, vérre se váltható, vad havazás. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, jelenkezzenek hómunkára. Harcra a hó bikái ellen, elállják már az utat, forognak, hidakon bömbölnek tereken. Vakítják a szemet is, karambol! Figyelem, figyelem! Itt maradunk magas hazánkban. Havazás fehér szívében, hallatlan örvénykerékben. Itt nem horkad be a halántét. Határainknak vérnyoma nincs. Ide kergültünk kénytelenül. Ezt megalkottuk eszményen. Itt hahotázunk a vérünk tábortüzénél, itt lerogyunk. Ezüst arcunk fájt már a csókra, ezüst kezünk cédrus pohárra, kikalapált alakunk fájt már lenvirág ingért, s ideje jött, ideje a hömbölyödésnek, égő cukor és pörkölt dió aromájának, ideje jött húsunk mátvirág barlangjában, a barbár ífeszülésnek,

Késnek, ringatóan fehér havazásnak. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből. Két alak, egy férfi, egy nő eltűnt már a havazás előtt. Ezüst az arcuk, ezüst a kezük, a hóvihar mozgó centrumából fővárosunk felett magasan halál biztos, hogy ők zengenek. Magas a jutalom is, azé lesz, aki lehozza őket a földre megkötözve, fegyver is használható. Figyelem, figyelem! Fegyver is használható!

Csönd van, a láb se zizeg szélhajárja. Fekszik a nádas hóba folytott cicomás ezret. Fölötte tépet ruca pihetétova repket, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bord danolászva itt a jó katona, végpoéta. Ráfeszült hit, hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek. S nézd, amik pengve, sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan, hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz, kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

halnak, Szent Margitán lakó juhász Veres Pálnak, és az ő fiának, jó Veres Jóskának, aki a koponyán hét hajnalig ivott, hét álló nap táncolt, hét báránt megevett, és egy álló hétig rejtőzött, aludott. Ettől az erei hét emberre rúgott. Hét emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekiből ébredt. Hét szív bátorsága, az mind az övé volt. Ílő Veres Jóska aludt, mint a meghót. Költötte az apja. Kelj fel, fiam Jóska! Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger csigasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Elserkent azt Jóska e szók hallatára, hanem neki fordult még nagyobb alvásra, még nagyobb rejtésre, még nagyobb húnyásra, fel nem kellett apja semmi hívására. Akkor ment az anyja, szülő édesanyja, néki az elgyövő nagy bajt, hogy elmondja. Kötötte e szókkal, kelj fel, fiam Jóska! De csak félig kelt fel, visszaesett alva. Ment aztán a párja, a jegyes mátkája. Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Kedvese szavára, a baj hallatára, Jóska fel is ugrott nyomban a lovára, kardját felemelve fennen fohászkodott, szaladt rá a pogány temirdek hadára. Hely, aki Isten vagy, lássad most vígemet, meghalok hazámír, szerelmes mátkámír, magyar nemzetemír, apámír, anyámír, tiszta jó nevemír, az én Krisztusomír. Így szavakat szólla, ösvényt vág mentibe, szekérutat nyitott vissza gyűvésibe, hanem akkor a lú kibukott alula, szívit dárda járta, fejét tatár nyíla, meghúlt a hazáír, úgy, ahogy azt mondta, apjáír, anyjáír, magyar nemzetünkír, hites mátkájáír, ami Krisztusunkír. Ide van temetve a Veres halomba. Vidd el, madár, vidd el levelemet, de nem igen messze, csak a tenger mellé. Apámnak, anyámnak tedd az ablakjára, ablakjáról vedd el, tedd az asztalára. Tudom, mindjárt kérdik, hogy vagyok, mint vagyok. Tudjad megmondani, tatár rabja vagyok, földig vasba vagyok. Mert én úgy meguntam karcsú derekamon rabszíjat viselni, kezemen, lábamon vasakot görgetni. Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet ne hallottam lenne, talán esztendőkvel többet éltem lenne. Szép fekete hajom meg sem őszült lenne, gyenge piros orcám meg sem hervadt lenne. Két fekete szemem ki nem sírtam meg. Menj el, édes szolgám, tekintsd meg szép hazám, akarja tatárkán, csak hozz választ hozzám. Mondd meg szép Erdélynek, búba borult népnek, fő-fő vármegyéknek, a székely községnek, ha kérdik, mint vagyunk, mondd meg, rabok vagyunk, térdig vasban járunk, és csak sarcoltatunk. Kezeink bilincsben, tömlöc fenekében vagyunk, nagyinségben, tatárok kezében. Megsarcoltam volna 20 000 tallérba, de az pogány tatár csak meg sem hallotta. Idegen országra hordoz szerteszéllyel, sűrű számú pénzen át török kezében.
18 000-en vagyunk nagy inségben, tatárok kezében, szörnyű inségekben. 800-at hajtottak a vörös tengerre, mint ártatlanokat a veszedelemre. Kérjük szép Rákócit, mint kedves urunkat, szánja meg gyermekünk, özvegy feleségünk. Tatár udvarában, hideg cellájában, sötét kamarában tartnak nagy rabságban. Elváltozott színünk, elhervadott orcánk, béesett két szemünk, mint az írott két szemünk. Lengyelország szélén egy aranyalmafa, alatta sétálgat két lovas katona. Mindaz fújdogálja, de keserű kenyér a katona kenyér. A kardjával szántja, vérrel boronálja, a kardjával szántja, vérrel boronálja. Legkeserűbb kenyér az idegen kenyér, kit kardjával szánt meg, vérrel boronál meg. Az egyik katona csak azt sóhajtozza, idegen az ég is, idegen a föld is. A másik katona csak azt sóhajt,

Az egyik katona erre elindul, a másik katona arra elindul. Kövecses víz közepibe úgy feredik két görice. Oda mene egy nagy madár, révig csapa, mint egy tatár. Az egyiket elszenvedi, másikot onnat elűzi. Az-e onnat felreppene,

0: di tutto, ma non sa il tempo che prende a fare.
1: Chiami il mio padre, non è solo. Figlia del, tu dubbi a me, tu vedi ciò che ha. Tu gli ufficiali, ti fa forse anche. Tu non porto lì, istanir, osair. Adosni életet ontani vélet egy asszonyért, egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen, tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten, panasz keserve kín, elfolytva állni, meg nem jobbni, történjék akármi! Szenvedni némán, és hinni mégis, hogy kiderül a legsötétebb végig. Sreyánk köszönt a békítő kívánt.
0: Ez minden?
1: Tudunk nem csak beszélni, elnévulni. Elmondanom, ha tiltott, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vérzek.
0: Ki bűne, hogy szeret? Ki biztatott? Fényt, éltető hevet keresni ott, hol újra búg sötétségét akar. Jártál utánam, meg se láttalak. Támoda nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se, vagy-e, és ki vagy? Vak szenvedélyen magat ülte csak, hogy rád nehezedett a bal szerencse, s ráhúz szívedre a fekete fátyol. Te vagy a bűnös, engem hát ne vádolj.
1: Vádolni nem, csupán szeretni merlek. Való igaz, a bűnös én vagyok, s nagy bánatom azóta még nagyobb, mióta vélet szemtül szembe állok, tudom, örökre elveszítlek ismét. Hát csak azért mutattad szép személyed, hogy fukarul azonnal visszavedd. Szájad piros pecsétjét, éj szemed tüzét, ne lássam többé. Mondd, hogy éljek hangod vigasztaló zenéje nélkül? Hogyha jönnél hozzám, feleség.
0: Nem. Hogyan újra? Nem kell senki, senki se, te sem át, hagyj ott.

verses napló részlet. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halkléptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ég. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég, a föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomor. Fény! Ó, mi rég szomjaz rá bús telepén! Fény! És több fényt! És mindig több fényt! Ne maradjon egy homályos zug a földön, gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei, ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fényt, ó, tiszta fényt, ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál, a fények küszöbjein. Fényt, és fényt, már mint a Néró fákjái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsak. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánat. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

Babics Mihály, Verses nap. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngy. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok neked. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe. Reggeli 6 óra. Nem zene még, nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok íze. Kenderice. Kenderice. Vészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt vele. 7 óra. És én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlnak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell. Ott kün tyúk kárál, szarka csörök. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörök. S mi emberi hangon szól a kakuk, mintha önmagát csúfolná. És a szél is kezdi már. Zúg, zúg, zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk, mi aludtunk mélyen. Mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket. Most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakadtam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban. Óra hosszat nézem a munkát, pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi hátéked? Sem úrnál dicsőjebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemülét. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédé. Már tízre jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsőt, hozzák felén híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szoknya száll, terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet, nem tudja, mit tart a kezében. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolus lánya a széllel. Mindig megdobbanak a látom, díszelek fújnak a világon. Ingadom, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelőtt. Hajlong csak, ing, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek előtt. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társam a nyugalomnak. Veszem a fűnyírót, a fanyeső ollót. Megyek, hol a zsering, s vadgaz összetorlott. Ami munkahián megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna írtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kusza bogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom, mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után. Ebéd után elpilledve tompán benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja újjat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak, s arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerek jóstükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten,
óciumban, ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, míg kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülleteg, pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárny csikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél, ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád. Kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután? Avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poét. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indás lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki és hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül, mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé rökül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld domb ormán, nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavar. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dördül. Katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendők harcát. S már a pallér szedi szerszámács hazatér, messze tütül egy gyár, a munka véget ér.
de a csúvás bomba egész éjjel dörög. S a gyanú virraszt az alvóvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszan a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belshazzárnak ódon falára, mozi módon égi vetve. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli. Zordan nyújtja a béke jelét a bajós égbe, mely vérrel hújt tel. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elborít. Bezárul a dió. Leveleivel óva magányát, s titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandi szemerláng pislog egyszerre fel rám, a város villanya. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejútja, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az égnek. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, és e hegy, mely István király óta szomol. Fény. Ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt és több fényt és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a vakeget. Fényt, ó, tiszta fényt. Ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt! Mármint a Néró fáklyái magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyen petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz,
jól fogózzunk, édes. El ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió 90.3, és hogy hallottátok a Honti és Hanna maratoni adása, mármint hogy reggel, ma reggel 8 órától, holnap reggel 8 óráig hallhattok minket, és vendégünk Feledi Boton, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora és külpolitikai szakértő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: És most ebben az órában külpolitizálni fogunk Botonddal, és kezdjük egyből a fegyverszüneti megállapodásra, amit Minszkben kötöttek a minap. Hogy értéked, ez normális jelenség, hogy kötöttek egy megállapodást, ami mondjuk csak vasárnaptól lép érvénybe?
1: Hát ez már önmagában egy jó kérdés, hogy mikor szoktunk úgy tűzszünetet kötni, hogy még két napig viszont kilújjuk az összes maradék töltényt, esetleg még be is hozunk párat.
0: És friss hírek szerint már valamelyik városban 3 gyerek is meghalt, tehát gyerekek.
1: Sőt, sokkal több, tehát hogy igazából úgy tűnik, hogy van ugye egy stratégiai pont most a két szakadár terület között, ahol még az átjárást biztosítani akarják némi kis orosz segítséggel a szakadárok, és ezt a várost el fogják foglalni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mire itt a tűzszünet megkezdődik, addigra ezt az egyébként autópálya és vasúti átkelőpontot a két szakadár terület között még meg akarják szerezni. Nyilván ezért is gondolták azt, hogy érdemes lesz néhány órát, még 48 órát adni maguknak, mielőtt a tűzszünetbe belefognak. Tehát ez önmagában mutatja, hogy azért itt nagyon-nagyon átgondolt pozíciók voltak. Ebből a szempontból már az is kis csoda, hogy létrejött a megállapodás. Nagyon kevés konkrét pontja van, sokkal több, mint a szeptemberinek ahhoz képest. Azt ugye körülbelül 24 óráig se tartották a felek.
0: Hát ez az.
1: Most meg meglátjuk, hogy a tűzszünet maga el tud-e indulni ugye vasárnap éjféltől, vagy pedig már ezzel elbukik. Ha nem bukna el, akkor ugye van 2 hét arra, hogy visszavonják a nehéz fegyvereket. Kijelöltek demarkációs vonalat, kijelöltek még további pontokat, hogy akkor mikor, miről kellene beszélgetni a feleknek, de vannak olyan dátumok, hogy 2015 vége. Azért ez ugye egy eléggé bizonytalan pont.
0: És ez mire jelölték ki ezt a dátumot, hogy mi lesz 2015 végén?
1: Gyakorlatilag vétójogot adtak a szeparatistáknak abban, hogy akkor kaphatja vissza a kijevi kormány az orosz-ukrán határ ellenőrzését, ha új alkotmányban rögzítik ezeknek a különleges területeknek a státusát. Ehhez nyilván neki kell hozzájárulniuk, már az ott élő szakadároknak. És ez egy kérdés, hogy mi lesz az a kijevi csillagzatállás, amihez ők hajlandók a nevüket adni. Mondhatjuk úgy is inkább, hogy a béke folyamatban vétót emelhetnek bármelyik pillanatban, és felboríthatják.
2: És ennek a két különleges jogállás területnek milyen szuverenitást adnának?
1: Ugye legelső körben azt szeretnék, hogy nem szuverenitások, egyáltalán a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat utalják ki. Ezután pedig arról is szó van, hogy saját rendőrséget működtessenek, ugye a tűzszünet után elindítsák az önkormányzati választást. Abszolút. Az orosz kereskedelmi kapcsolatokat azt kikötötték, hogy vihetik saját maguk, tehát lehetne egy ilyen különleges orosz csatornájuk, ami izgalmas, hogy Poroshenko ezután már rögtön tagadta, hogy gyakorlatilag szövetségi irányban fejlődne Ukrajna, tehát szerint erről nincsen szó. Ahogy az oroszok tagadták, hogy érdekeltek lennének ebben az egész történetben, és ők csak egyfajta garantor, vagy tehát egy biztosíték szerepet látnak saját magukban.
0: Mint amikor a konvojokban sem fegyver érkezik, hanem segélyszállítmány.
1: Igen, és ja, hát persze, egy konvoj ugye az már befutott múlt héten, egy újabb óriási konvoj. Ezekben sem nagyon tudjuk, hogy mik vannak, és az egész történetnek ugye azért valahol megint az EBSZ megfigyelőkön is múlhatna a lényege, de alig 200 megfigyelő van egyébként a szakadár részeken.
0: Tehát túl sok mindent nem is csinálnak állítólag.
1: Hát vagy nem engedik őket, vagy más úton mondan elérik, hogy ne azt lássák, de azért ez egy óriási terület. Tehát ez nem egy 200 ember által jó körülhatárolt szavazó helységeket kell megfigyelni, mint azt szoktunk, hanem rejtett tevékenységeket kéne feltárni mi egyéb. Tehát nyilván ez a 200 néhány ember, aki ezen a területen van, az nagyon, hát szóval elég reménytelen a helyzet.
0: És az, hogy ezeken a tárgyalásokon például ez a Donyecki kérdés konkrétan szóba se került, annak milyen jelentősége lehet? Szóval szerint, hogy hallgatólagosan elfogadta mindenki, hogy akkor ez így történt, és ezután is így lesz? Vagy?
1: Már hogy nem a Donyecki, a Krím nem került szóba, tehát ugye a Krím az, ami teljesen kimaradt.
0: Igen.
1: Hát ez van, nem beszélünk róla. Igen, azért az furcsa lett volna, ha Donetszket sem.
0: Jó, nem, ott is volt valami, tudom.
1: De az, hogy a Krimről nem beszélünk, az ugye Merkelnek is meghagyja a lehetőséget, meg az európaiaknak, hogy elmondhassák, hogy ez jogsértés, és az oroszoknak is azt, hogy megtartják. Tehát ez inkább egy ilyen face saving akció, hogy de akkor most ezt a konfliktust nem nyitjuk meg a Minszki tárgyaláson. Ugye ott ez a kisebbségi kérdés ilyen élesen nem merül föl már, mint itt a Donetszki részeken. Ettől függetlenül az, hogy itt ugye amnestiát is aláírtak, hogy akkor mindenféle fajta amnestia érvényes lesz az itteni lakosokra, ami gyakorlatban ugye azt jelenteti, hogy akár akik mostanáig vitték a szakadárok parancsnokságát, azok büntetlenül tovább tárgyalhatnak, ha megnyerik az önkormányzati választásokat a kijevi rezsimmel. Tehát itt azért nagyon furcsa kontinuitások is lehetnek majd ebből fakadóan. És hogy mindebben Moszkva, hogy most is támogatja még ennek a határvárosnak az elfoglalását, a területek közötti határvárosnak, hihetetlen információs kapacitással rendelkezik, ugye az ukrán titkosszolgálat gyakorlatilag kétharmada a kezében volt. Ha lefejezték a titkosszolgálat adott szerveit, akkor azért tehetetlenek, mert ugye nincsenek új emberek. Eközben Washington azért még mindig gondolkozik azon, hogy akár fegyverek, akár nem fegyverek, de leginkább, hogy valami kis kiképzést adjon, ugye háttértámogatás, logisztika, mi egyéb, ami eddig is ment bizonyos szinteken. Tehát valami időt nyertünk, de hogy ez kinek lesz jó igazából, azt most nehéz még megmondani. Tehát, hogy ez most az oroszoknak biztosít egy kis gondolkodási időt. Vagy Merkelnek nem olyan kiélezetté teszi a görög válsággal a háta mögött azt, hogy a szankciókról dönteni kelljen. Hiszen kimondták azt, hogy akkor most nem gondolják meg azt, hogy növeljék a szankciókat, csak fenntartják. Tehát diplomáciailag ez kényelmes lehetett a nagyobb érdekeltségű feleknek. Akiknek biztos, hogy ez... Hát az utolsó remény, de nem tudni, hogy hosszú távon jó lesz ez a helyi lakosság. Tehát azért ott ugye amellett, hogy van 5000, több mint 5000 halottunk, német szolgálati források szerint ez akár tízszerese is lehet ennek.
0: Hát igen, több mint 50000.
1: Tehát, hogy a helyi lakosság nem kap hónapok óta semmilyen segélyt, semmilyen nyugdíjat, közszolgáltatásokat elzárták, hogy ezt meg tudják nyitni fizikailag, ezek az infrastruktúrák működnek-e. Ugye a bankrendszerből is kivették ezt a területet, tehát hogy legalább a kijevi hatóságok a pénztranszfereket visszaengedik-e. Ezek óriási kérdések.
2: Tehát akkor te csak időlegesnek látod ezt a megállapodást?
1: Nehéz azt mondani, hogy a felek elszánták volna magukat arra, hogy akkor itt most mindenki nagyon örül ennek a békének. Szemmel láthatóan a fotókon látszott gyakorlatilag, hogy hát mindenki annak örül, hogy lett valami. Tehát ha már ott ültek 16 órát, akkor valami történt. És szerintem mindenki egy picit arra adott időt, hogy jobban felméri a másik pozícióit, mert azt látjuk, hogy ugye a hátsó pozíciókban vannak változások. Tehát a Syriza győzelmével,
2: az orosz gazdasági helyzet,
1: olajár történet, titkosszolgálatok Pegida lefejezése, tehát ezek mind szépen lassan úgy a mérleg serpenyőjét mozgatják, és most hát nyilván egy picit ezeket megpróbálják nyomni, és ha nekik épp úgy áll be, akkor lehet, hogy megtartják a szerződést, lehet, hogy nem. De oroszoknak teljesen mindegy,
2: nekem
1: hogy mit írnak
2: alá. Nekem az a kérdésem, hogy olvastam a Magyar Narancsban az interjút felett 2-3 hete, ugye volt egy interjú, és azt nyilatkozott, hogy a Magyarország számára hagyományos külpolitikai eszköztár, ideológiák azok megváltoztak és beszűkültek ez a típusú mozgástér. Tehát megszűnt ez a hagyományos ideológiák, meg mozgástéren alapuló diplomácia.
1: Hát ott beszéltünk belpolitikáról is, meg külpolitikáról is, tehát beszéltünk arról, hogy tehát ott a fősodor az volt, hogy a fiatalokat egyébként a hagyományos eszmerendszerek mennyire fogják meg, és erre mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy manapság ebből indulnak ki a fiatalok. És beszéltünk arról, hogy a magyar külpolitika mozgástere egyébként akár értékalapú, akár nem, akkor de facto be van szűkülve.
2: Ez utóbbi is tartom. Most ebben a konkrét konfliktusban, ami most az ukrán-orosz konfliktus jelent, ez ott szerintem mennyire van egyáltalán bármilyen mozgástere?
1: Tehát a budapesti mozgástér ebben a konfliktusban az meglehetősen szűk. Tehát egyrészt, hogy a kárpátaljai magyarság miatt is különösen kitettek vagyunk, tehát még egy lengyel vagy balti államokhoz képest is. Ugye azok a baltik, akik aztán nagy orosz kisebbséget látnak el a határaikon belül, ott meg az a probléma. Ugye a Putyin látogatás előtt, sőt már a Merkel látogatás előtt tudtuk ezt a kijevi utat, hogy Orbán Viktor feltehetőleg el fog menni Poroshenkót meglátogatni. Ez a döntés, hogy kiküldik a magyar miniszterelnököt Kijevbe, ez alapvetően azt mutatja, hogy tehát ez nem Putyin felé üzenet elsősorban, hanem a szövetségesek felé. Mert már ki kellett volna menni 3 hónapja, 5 hónapja, 6 hónapja.
2: Tehát a gázt meg elzárták? Hát
1: pont ez az nyilván egy elzárt gázcsapal, ő meg nem mehet ki Kijevbe. Tehát szeptember és már egy között nem is lett volna lehetősége kimenni, hiszen hát egy zárt gázcsapal bekopogni Poroshenkóhoz az kicsit furcsa lett volna. Éppen ezért ugye kinyitott a január 1-én, és utána lehetett már ezt az időpontot egyeztetni. Ez egy szimbolikus üzenet a szövetségesek felől, hogy valamit mi is csinálunk. Miközben a lengyelek már ennél tehát hitelt folyósítanak, vezetéket építenek, kiképeznek, embereket küldenek a helyszínre.
0: Szóval valamit mi is csinálunk, ez mit akarhat? Mit csinálhatunk? Tehát az, hogy kimegy Orbán Viktor, okay, és beszélgetnek egy kicsit Poroshenkóval.
1: Hát ennek szimbolikus jelentősége azért lehet, hogy egy Merkel látogatásnak is itt volt szimbolikus jelentősége, anélkül, hogy BMW gyárat nyitottunk volna. Az, hogy ezek után ők ott elkezdenek-e megállapodni valamivel, vagy egy ilyen szimbolikus

0: Tehát egyszerűen olyan helyzetbe hozzák egymást a felek, hogy figyelj, hát tegnap is velem kártyáztál, tegnap előtt is velem kártyáztál, akkor most nem mehetsz át a másik kaszinóba. Uh-huh. Tehát egy picit ugye erről szól ez a történet, hogy kötjük magunkhoz a szövetségeseket, kötjük magunkhoz a kisebb-nagyobb államokat, és abban reménykedünk, hogy a hátunk mögött ők nem fognak óriási fordulatokat végrehajtani, mint mondjuk azt Románia történelemben párszor eljátszotta. Tehát, hogy ezeknek nagyjából van egy ilyen jelentősége. És aztán az, hogy tehát egy szimbolikus dolog, amit mi látunk a médiában, hogy emögött mennyi minden van, tehát egy államfői, egy miniszterelnöki csúcs találkozó előkészítése azért az egy hihetetlen hosszú munka. Tehát találkoznak a kabinetfőnökök, államtitkárok, ugye Lázár János kiment ugyanúgy előkészíteni a Merkelt még utolsó napokban, de nagykövetségi szinten is megy ez az előkészítés, hát nyilván ezért szivárok ki, és tudunk róla. Tehát az a munka, ami megelőzi, és az a munka, ami követi, az igazából még fontosabb. Tehát az, hogy vállon lapogatják ott egymást a nagy emberek, örülünk, lefotózzuk, kiposztoljuk, de az, hogy előtte, utána szakemberek, feltehetőleg szakemberek részt vesznek abban, hogy elindítsanak folyamatokat, az a, hát hogy mondjam, a mi polgári vagy emberi szempontunkból sokkal fontosabb.
1: Mint hogy itt szükségszerű az, hogy bármilyen folyamat elinduljon, vagy valamikor megáll ez így a szimbolikus találkozásnál? Hogy
0: abszolút
1: így...
0: megállhat. Abszolút megállhat. Hát a kínai barátkozásunk erről szól. Tehát lehet aláírni nagy hangzatú memorandumokat, megállapodásokat. Ha nincs előkészítve a terület, a terep arra, hogy magyar vállalkozók valóban egyébként betörjenek piacokra, akkor ez nem fog működni magától, és ez nyilván igaz ukrán meg uniós vonatkozásban is. Itt van a transatlanti kereskedelmi megállapodás, hogyha erről nem fogunk beszélni, nem készítjük fel a magyar vállalkozókat, a magyar munkavállalókat, akkor a nyakukba jön a vizes hideg zuhany. Tehát az, hogy valaki kezet fog valakivel, attól abszolút nem következik, hogy a maradék 10 millió ember, aki az országában él, az felkészül arra, amit rához.
2: Úgyhogy ebben a folyamban veszük most Putyin látogatását, azt gondolom, hogy ez túlnőtt a szimbolikus jelentősége. Tehát ott annak volna konkrét...
1: Igen, most mivel még nincs itt Putyin, ezért jósolgathatom.
3: Konkrét üzenete. De mindjárt itt lesz.
2: Igen, mindjárt lesz, tehát konkrét üzenete van, és azon...
4: Megfogható üzenete.
2: Igen, mert hát úgy értem a szimbolikus aktusokon túl. Tehát ott azért gondolom konkrét elvárások vannak a felek részéről, és szerintem ez mennyibe befut. Ezek az elvárások mennyire érintik akár az energia kérdés, vagy pedig a háború kérdés, vagy az, hogy a Magyarország mennyire utasson egységet a szövetségesek szankciórendszerével.
0: Hát Putyin nem csak velünk játsz fel azt, tehát itt a kompországok régiójában minden komp tett már egy kört Moszkva körül. Mm. Tehát Románia, Szlovákia, Ausztria megtették ezeket a tiszteletköröket, hogy a Bulgáriát egy kicsit visszahúzták most a mi partunkra az amerikaiak. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, szimbolikus szempontból egyébként óriási jelentőségű a sortörés. Tehát azért nem fogadták Vladimir Putyint a malágép lelövése óta európai fővárosban. Tehát találkoztak vele itt, találkoztak vele ott, ugye a francia államfő a reptér szélén, de nem hívta meg senki. Tehát ilyen szempontból ez egy sortörés, mert hogy ennek van valóban most egy nagyon erős szimbolikus üzenete. Az, hogy egyébként a magyar kormányzat ezt a gázárszerződés hosszabbításával indokolja, ez annyiban áll gyenge lábakon, hogy egyrészt ugye még óriási mennyiségű gáz van a tározóban, amit ha érvényes szerződés szerint lehívhatunk a következő években. Tehát nem annyira sürgető ez a dolog, hogy az ukrán konfliktus közepén kelljen megegyezni róla. Másrészt pedig ugye amiről Merkel is röviden tett említést, az az interkonnektor hálózat, amiben az összes közép-európai országot igyekeznek beépíteni, és ez jelenleg a mi irányunkban, Romániából és Horvátországból nem működik annyira erősen. Megoldható Magyarország gázellátása középtávon, nem orosz forrásokból is, akkor, hogyha valóban az alternatív forrásokat és egyéb megoldásokat is be tudjuk vetni, és van egy össze-európai összefogás ebben. Hogyha más lesz a lámiznak, tehát Magyarország egyedül nyilván nem tud szembe menni a gázszerződés történetben, de hogyha lenne egy erős berlini vezetés, aki ezt a régiót felkarolja északi áramlattal együtt, LNG terminálokkal együtt, tehát cseppfolyósított földgáz terminálokkal együtt, megpróbálnák megoldani ezt, akkor fizikailag kivitelezhető egy konfliktus, akkor is, hogyha az oroszok elmennek addig, hogy elzárják a gázcsapot. De ha elzárják a gázcsapot, nem lesz pénzük. Nem tudnak most vezetéket építeni Kínáig. Tehát azért ez nem úgy van, még Kína kapcsán sem, hogy holnap akkor oda beépítek pár ezer kilométernyi vezetéket. Innentől kezdve pedig ők is kiszolgáltatottak, és nyilván ezért tartunk ott, hogy létezik egy konfliktus, ami gyakorlatilag egy hidegháborús proxy háború, és az nem nagyon került elő, hogy akkor elzárjuk a gázvezetéket.

0: hát mondhatnánk simán Merkelnek, hogy elzárják az északi áramlatot, ezt még soha senki nem dobta be. Előbb hallottunk olyat, hogy Finnországot lerohanják, mint az, hogy elzárják a gázcsapot. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a mozgástere nem csak azért pici, mert egyébként nincs mit kínálnunk. Tehát ugye mi itt vevők vagyunk ebben a felállásban, de nem adunk el semmit. Ugye a német ipar azért valamit elad, sőt, nem kevés dolgot ad el annak az orosz elitnek, aki befolyással rendelkezhet még a Kreml döntéshozatalra. Ilyen szempontból ezek a kisebb közép-európai országok elég kiszolgáltatottak, tehát mi kérünk. És azért, amiért valamit kérünk, ezért olyan dolgokat tudunk adni, ami a szövetségnek fontos. Ezzel meg kicsit veszélyes üzletelni, de ezt mások is megteszik. Tehát azért az osztrák barátainkat nem kell félteni ebben. Bécs körül mennyi mindent adtak el nekik, és hát ott is az uniósok határán egyensúlyoznak azzal, hogy az infrastruktúra és a gáztartalom a tározóban, akkor most hogy kerülhet orosz kézbe? Ezt milyen tulajdonosi struktúrának kell ahhoz hívni, hogy a versenyjogászok nem fogják meg Brüsszelben? Tehát az a baj, hogy folyik egyfajta verseny, hogy kik tudnak oroszok kegyeibe jobban beférkőzni.
1: És mivel tudunk beférkőzni a kegyeibe?
0: Hát pont ez az, hogy
1: mi aduászunk.
0: Hogy nekünk nincs aduászunk ebben a történetben.
2: De a geopolitikai helyzet az aduász, nem?
0: De nem, de miért?
2: Tehát, ez csak többféle elmélet van, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországot, mint EU-s tag országot adott esetben megnyeri maga mellé, hogy bizonyos szankciókról ne szavazzon, vagy képviselje adott esetben Oroszország érdekeit, és Merkel képviselje.
0: Olyan sose lesz, hogy egy ország nem szavaz meg 27-tel szemben valamit.
2: Akkor nem a szavazásra mondom, tehát alapvetően neki érdeke lehet adott esetben, hogy itt gyengítse a...
0: Tehát az orosz érdek az, hogy legyen egy koalíció, aki mellette áll ki, és ebben lesznek hangosabbak, és lesznek halkabbak. Ebbe benne tartani Magyarországot az orosz érdek. Hogy ezt Orbán Viktor kormánya, vagy 2018 után egy mondjuk jobbra húzó kormány fogja megcsinálni, az egy komoly történelmi kérdés. És ki tudja, hogy mi vár az országra ebből a szempontból, de ugye ezt látjuk, hogy Görögország is hihetetlenül elment ebbe az irányba, hogy az új görög külügyminiszter azért meglehetősen meredek kijelentéseket tett az elmúlt 20 évben, és azóta is, hogy ő mit gondol a szovjetekről és az oroszokról. Úgyhogy tehát aduászunk nincsen.
1: Lehet aduászunk, tehát hogy ki tudunk dolgozni egy olyan dolgot, ami érték mondjuk a gáz az oroszoknál.
0: Egyedül biztos nem. Tehát az a titka ennek az egész uniós macerának, amit annyira igyekszünk nem szeretni, de közben ez az egyetlen mentő ennek az országnak, mert többinek a régióban, hogy együttműködnek. Tehát, hogyha ha a balti államoktól Horvátországig végre megszületne az a egyébként különösebb diplomát nem igénylő felismerés, hogy érdemes összefogni, mert csak akkor tudjuk akár Berlinnel szemben, akár Moszkvával szemben érvényesíteni az érdekeinket, akkor ez működne. De ez tipikusan a közlegelő problémája, ugye? Tehát, hogy én viszem a tehenemet előbb oda, és lelegeli a füvet a másik elő, vagy a másik. Mert azt hiszük, hogy van fű. Most ugye azért ez egy alapkérdés, hogy vajon kit vág át Putyin. Tehát most azért versenyzünk, hogy kit fog előbb tudni átvágni. Tehát azért ez egy elég absztrakt és abszurd helyzet.
2: És Oroszországnak, mintha most a gazdasági szankciók révén bizonyos szempont meggyengült a gazdasága, még mennyi potenciál van benne szerinted? Egyáltalán mennyit gazdaságilag még így?
0: Hát ennek a potenciálnak a vitájáról szól az egész amerikai fegyverszállítás története. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország addig megy el, amíg, ahogy te mondod, a gazdasági potenciálja engedi, és akkor valószínűleg nem menne el túl messzire, hiszen a belső stabilitást ez belátható időn belül veszélyezteti. Vagy már régen nem egy ilyen amerikai cost-benefit költséghaszon elemzéssel döntik el, hogy ők mit csinálnak, hanem van Putyin, van körülötte egy erősen szelektált információs környezet, ami azért több kelet-európai vezetőre jellemző, tegyük hozzá, és ebből a környezetből első jutnak hozzá azok az információk, amik a legjobban kellenének, és innentől kezdve pedig ő nem úgy fogja eldönteni, hogy akkor még van pénz a kasszámban, hanem megmutatom neki csak azért is. És ugye erre mondja azt Amerika, hogy akkor ilyen esetekben vajon védekezni kell, adni kell, vagy lehet hezitálni.
1: Amit említettél, hogy az orosz kegyekért azért sokan versenyeznek, ugye? Ez nem lehet egy fúzió kezdete, ez a látszat, találkozás, mert kell el, ugyan, beszéltek az előtt, ez nem lehet egy elvetemült ötlet a kormány fejébe, hogy na, talán jó lenne valamerre társulni, hogy akkor szuperek legyenek a dolgok, vagy szerinted ez...
0: Tehát, hogy azért találkoztak Merkellel, hogy visszakössék a hajót a nyugati partra? Dehogy nem. Tehát ugye ez a pávatáncnak része, vagy a hintapolitikának, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Ugye én abban az elméletben hiszek, hogy Oroszországnak nem értékes a jelenlegi geopolitikai helyzetben senki, aki kiesik a transatlanti szövetségből. Ez megváltozhat. Tehát egyébként a worst case szenárió az ugye az, amikor a görögök mondták, nem, a Podemos ugye Spanyolországban hozta fel, hogy esetleg NATO kilépés. Tehát nyilván van az a fokozat, amikor akkora rések keletkeznek a rendszerben, hogy elkezdik esetleg ők is a szalámizásban a nagyobb kés használatát. És egyszer csak a nyugati szövetségési rendszer felvonására látnak lehetőséget, ugye ez a szélsőséges forgatókönyv, de messze nem kizárt, hogyha a Syriza, Podemos, egyéb vonalak, öt csillag mozgalom, stb. Esetleg lendületet kapnak. Nyilván ennek a végső betetőzése az, hogyha Németországban egy AfD vagy egy Pegidához hasonló alakulat komolyabb hatalomra tesz szert. Hogy ez most nem látszik azért reálisnak, hogy Németországot megfordítanák, de hogy mit kezd Németország egy megfordított déli övezettel, az viszont egy alapkérdés. És ez eurót is befolyásolja, a TTIP-en keresztül a dollár ideérkezését, tehát hogy ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak, amiről lehet kockás papíron számogatni, de hát ez olyan, mint hogyha azt akarnám kiszámolni, hogy elrepül-e a madár a korlátló, vagy nem.
1: Tehát, tenyérjósáshoz hasonlóan sok az esélye, mint a tenyérjóslásnak.
0: Hát a társadalomtudományok azért az nem atomfizika. Tehát lehet, én azt mondom, hogy forgatókönyveket lehet írni, és egy jó kormányzat forgatókönyvekre készül. Tehát abba hinni, hogy bárki ebben a régióban forgatókönyvet ír, és azt el tudja játszatni, az nyilvánvalóan nagyon optimista, de az, hogy van neki öt forgatókönyv a fiókban, és elő tudja húzni, amikor bekövetkezik, és Brad Pitt belép az ajtón, akkor tudja, hogy neki mit kell válaszolni, az viszont lehetséges. És hát ebbe kell bíznunk, hogy Szijjártó
1: Péter. Akkor mondjuk tegyük fel, hogy ami mozzalik mondjuk az utóbbi időben, ez már... láthatóan egy bizonyos forgatókönyv, ami mondjuk egyszer már megtörtént, vagy ez egy teljesen olyan új dolog, hogy még a szakértők, politológusok is azt mondják, fogják a fejüket, hogy úristen, bat, mi történik itt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erről tényleg nagy vita van a szakértők között is. Ugye van, aki Obamát és Putyint is úgy írja le, mint a legnagyobb intuitív politikusokat, akik aztán reggel felkelnek, és hogyha balról ugrott be a medencébe, akkor ez történik, ha jobbról, ugye Putyin sokat húzik.
1: Igen.
0: És vannak, akik szerint ugye ez inkább már a Conteóba hajló összeesküvés elmélet, hogy Amerika akkor Európát is gyengíti, de közben arra, tehát elképesztő magyarázatokat tudnak hozzátenni. Én személy szerint azt hiszem, hogy amit meg lehet magyarázni emberi hülyeséggel, azt nem kell megmagyarázni semmi mással. Tehát, hogy nem kell Conteókat gyártanunk a mögé, hogy mi történik. Biztos, hogy a rendszerekben sokkal több a hiba, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát azt
1: itt is érvényes volt az okkán borotvája, tehát, hogy mindig az a lehetség, igen,
0: abszolút. Úgyhogy tehát itt szintén nagyon nagy forgatókönyvek nincsenek, azért az egész ukrán történet eszkalációja, és most nem arra gondolok, hogy az oroszok benyomulnak, hanem arra, hogy mi elkezdünk egy társulási szerződést nyomni. Ez azt mutatja, hogy mindenki így picit félig bekötött szemmel tette a tétjeit, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a saptárlát felborították. És aztán, hogy most ki meddig emlékezik vissza erre a történetre, tehát hogy azért igazából, ugye ha visszagondolunk, volt az az éjszaka, amikor szintén Merkelék aláíratták a Janukovicssal azt a megállapodást, hogy minden jó lesz, és ugye másnap menekült el Janukovics, mert hogy a tüntetők egyébként picit erőre kaptak. Hogy ott mi történt, és itt veszítettük el a demokratikus vonalat. Tehát ugye a nyugati kormányok aláírtak valamit, amihez by the way nem tartották magukat. És innentől kezdve egy picit macerás a történet olvasata, mert erre ritkán térünk vissza, de azért valahol mi is szószegőkké váltunk. És hát az adott helyzethez kezdtünk el alkalmazkodni, hogy oké, hát ha az emberek ezt akarják, de hát hogy az emberek akarták azt, vagy hát ugye ott most már annyi foreign agentet emlegetnek, hogy ki tudja, hogy ott kik döntötték el azt, hogy mi történik a téren, amire hivatkozva aztán a további folyamatok megtörténtek, hogy itt egy teljesen extrax helyzetben vagyunk. Amit persze aztán elnökválasztással minden egyébben legitimáltak. Tehát, hogy nincs hogy mondjam, jogi szempontból ez nincs exponálva ez a kérdés, de hogyha már itt ilyen morális dolgokat feszegetünk, akkor ez nem egy egyértelműen eldönthető dolog, hogy itt a nyugatnak van ilyen formán így igaza, a nyugat is vétette el saklépéseket, és annak az eredményeit ő is hát meglehetősen intuitív módon próbálja helyre pofozni.
1: Tehát akkor ez egy olyan forgatókönyv, amivel még ti is nagyon ilyen hadilábon álltok, hogy ez most micsoda a lényegében?
0: Minden pillanatban tudunk új forgatókönyvet gyártani, tehát ez biztos, hogy itt nincs valamilyen nagyon kiszámítható
2: jövő. És például a forgatókönyvként, most ez figyelhet, hogy egy merész például mondjuk a Hitler hatalmai utása utáni Európa vagy államok viselkedésére mennyire hasonlít ez?
0: Ugye pont erről szól az amerikai vita. Tehát az, hogy van egy gőgös, de racionálisan kalkuláló diktátor, Putyin, akit el lehet ijeszteni azzal, hogyha az agresszió költségét, ergo amerikai fegyverekkel Ukrajna beruházását növelem, mert már nem éri meg neki, hogy ezt a kis emberi vágyát ilyen módon elégítse ki, vagy pedig van egy diktátor, aki úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan fenyegetve van, mert hogy bementünk abba a ugye Hitlernél élettér, itt pedig befolyási övezetébe, amiben nem lett volna szabad, és amiből megmondta, hogy elnyebenye nem szabad belépni, ebbe beletettük a lábunkat, és innentől kezdve ez sokkal inkább a sorokba szorított emlős állat esete lesz.
2: Én nem erre gondoltam, tehát erre is, de arra, hogy konkrétan egység és határozott cselekvés akkor se volt, meg most sincs.
0: Ja, igen. Hát megmohácsolni magunkat magyar szinten, európai szinten tökéletesen és mindig képesek vagyunk. Tehát ez ugye az egész unió története egy ilyen mohács történet, hogy mikor, ki mit csinál, és aztán ezeken szépen lassan túljut az unió, és aztán végül vagy aláírjuk mindannyian, vagy pedig az európai alkotmányt átkereszteljük lisszaboni szerződésre. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nyögvenyelős folyamat, csak hát nehéz nyögvenyelni, miközben gyerekek halnak, meg emberek halnak meg, és ráadásul annyi őrül szaradgál az utcákon, meg kormányhivatalokban, hogy az eszkaláció azért potenciálisan mindig bekövetkezhet. Tehát mi van, ha valaki megnyomja a gombot?
1: Tehát akkor még mindig, ugye, és visszacsatolok Ibrának a kérdésére, hogy még mindig fontosabb az egy ilyen kialakult helyzetnél, mint ugye Putyinnak a makacsága, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan, gőgössége, még mindig fontosabb az a kormánynak, vagy a kormányoknak, ugye az országoknak, hogy az egységet, vagy a kapcsolati rendszert építsék, és megtartsák, mint az, hogy akkor összefogva, kollektíven mindenki egy ilyen embert megpróbáljon, tehát, hogy eltüntetni onnan, például ugye Hitler idejében, tehát ott is fontosabbak voltak az, hogy kikivel áll szövetségben, meg kiki ellen van, mint az, hogy akkor egységesen jó gyerekek, ez nem jó, tehát pont most néztem nemrég egy filmet, a Kódjátszmát, abban volt egy ilyen sztori, hogy lényegében ugye az angolok is, Churchill nagyon fejét vakarta, mi nem adunk ki semmilyen titkot senkinek, mert mi egyedül fogjuk az egész náci ízét leverni, de ez akkora butaság, hát erről szól ez az egész, hogyha összefognánk mindenkivel a túloldalon, meg tényleg, tehát összefogás lenne, sokkal könnyebb valamit leverni, mint az, hogy én vagyok itt a izé, mondjuk a magyar főcsászár, és akkor majd én megmondom, mi lesz a tutét. Egyedül úgyse tudod megmondani. Ez mindig ez a fontos, tehát ez már egy forgatókönyv szerinted?
0: Az biztos, hogy már egy forgatókönyv, hogy sikerül az együttműködést elérni. Ugye, tehát a nemzetközi kapcsolatok tudományának, hogyha van tudománya, szerintem van, de nem mindenki szerint. Ha van ennek...
2: Ez egy külön téma, én is tudtam ezt.
0: Igen, tehát mondjuk, hogy tapasztalati tudásának nagyobb részét azt teszi ki, hogy az együttműködést eddig az államok mivel érték el. És aztán időnként kísérletezünk azzal, hogy ezt a jövőre nézve is érvényesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy akkor most működik, ugye rezsimelmélet, meg ilyen szép nagy szavakat használnak, hogy hogyan kell államfőket úgy összezárni, hogy akarjanak együttműködni. De addig, ameddig egy hogy is hívják a freeridert szépen, amíg egy potyautasnak a haszna potenciálisan nagyobb, mint a együttműködésben mindenkinek résztvevő visszaosztott darabonkénti haszna, addig ugye nagy a potyautas veszély, hogy szindróma. Tehát itt a játékelmélet is erről szól. Tehát ez, hogy hogyan kényszerítünk embereket együttműködésre, ez viszonyú macerás. És hogy van elég nagy veszély ehhez. Tehát kell egy lengyel sorompót náci csapatoknak ahhoz ott ugye elferdíteni, hogy az összefogás felismerése megszülessen, miközben hát az orosz katonák már tornádó rakétákkal.
1: Startra készen, igen.
2: De ugyanez volt az idén, és amikor Németország elvonta Lengyelországot, ott sem történt semmi hónapokig. Amikor most egy merész kérdésem, most jutott a szemben.
1: Még egy.
2: Hogy egyik kedvenc íróm az Spiró György, és ő azt már könyvében is, meg több nyilkotában azt a foltokanyag vázolta föl, hogy így ez az egész közép-európai, közép-kelet-európai régben nem tud felzárkózni az unióhoz, és akkor vagy lesz egy, vagy kettő szakad az unió, de az a lényeg, hogy azt mondta, hogy ebben a régióban, mivel itt mindig a második, mindig kiszolgáltatott lesz a nyugati gazdaságra, vagy nyugati rendszereknek, mindig tartósodik az életszínvonal különbség, a gazdasági fejletlenség, és itt kódolva vannak a háborúk. De ezt még kb. Egy fél éve is nyilatkozta, és az még a ukrán válság előtt. Még és hogy ezt mennyire látod rá is fogható körülnek, hogy ez az egész régióban, csak tehát itt azt mondta, természetesen állapot a béke, tehát van folyamatosan vagy vagy izgatáson, vagy faji, vagy más alapon, vagy gazdasági alapon a társadalmokon belül és kívül is, és állam, tehát ez egy rendhagyó állapot, ami most van, hogy ez a kegyelmi állapot, hogy most volt egy 20 évig egy békállapot, és ez az egész régióban, ez egy kiterjedő.
0: Ez nagyon sok kérdést feszeget. Ugye egyrészt az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az konvencionális háborúhoz vezete. Ebben azért így ilyen formán nem vagyok biztos, de mondjuk 3 éve sem mondtuk volna azt, hogy Ukrajnában lesz ilyen konfliktus. Tehát,
2: most nem is csak Ukrajnára gondoltam.
0: Ezt most úgy általában mondom, de azt,
2: hogy... Koszovót is vehetjük, hogy bármit.
0: Igen, de az, hogy Magyarország azért nem fog Szlovákiára támadni, mert Szlovákiában euróban. Tehát, hogy ilyen konfliktus nem, de hogy polgárháború?
2: Azt mondta, hogy polgárháború zajlik, vagy gazdasági megközelítésből, tehát, hogy a szegények, vagy faj alapon. Tehát, és hogy akkor is polgárháború zajlik, mikor nem zajlik polgárháború, tehát fontos úszítás van ezekben a régiókban.
0: Igen, tehát a politikai kultúrának az a része, hogy mindig keresünk valamit, ami ellen lehet hergelni a többséget. Ugye ez a zászlóköré gyűjtés hatás, ahogy ezt szépen a tudományban hívják. Ez mindig működik. Hogy az Egyesült Államokban ugye most ez a racial profiling, tehát az, hogy csak a feketéket állítom meg New York utcáin, ha rendőr vagyok. Vagy Szlovákiában az, hogy most ugye a legutóbbi népszavazás a homoszexuálisokat találta meg azzal, ami nyilván egy nem túl nagy kisebbség az országnak. Tehát a magyar kártya helyett most homoszexuális kártyát sikerült elővenni a szlovák politikai elitnek. Az, hogy Romániában most transznyisztria moldávok, bolgárokat, vagy épp a magyarokat kell a politikai elitnek utálni ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen. Nálunk ez, hogy antiszemitizmus van, vagy rasszizmus van, vagy éppen a szomszédos népek közül valakit pécézünk ki. Tehát ezt tényleg végig tudjuk nézni, és ennek hát finoman szóval hagyományai azért olyan mélyen vannak ebben a régióban. Tehát olyan történelmi gyökerek vannak, hogy ezek a zsigeri reflexek aztán mindig feléleszthetőek.
2: Igen, és de úgy értem, hogy ez manifestálódik is szerinted, hogy akár egy emberöltön belül, hogy konkrét fegyveres konfliktusok lesznek nem csak országon belül, hanem régió belül.
0: Hát erre azért most nem mernék itt egy B-jóslatot levezetni, de az biztos, hogy abban reménykedhetünk, hogy amíg a nagyhatalmaknak nem érdekel, hogy a hátsó kertjükben a kis országok egymás fejéhez vágják a poharat, addig itt tudnak békét tartani. Tehát amíg Németország jónak látja ezt a megújított osztpolitikát, már amit a közép-európai térséget illeti fenntartani, és itt gazdasági szempontból kihasználni az adottságait, legyen ez piac, legyen ez összeszerelő üzem, vagy bármi egyéb. Addig van remény arra, hogy ezek a struktúrák megtartják ezeket az országokat. Hogyha nem léptünk volna be itt a környéken senki, tehát nincs 10 új tagállam, nincs NATO bővítés, hogy akkor már vajon a kis antant, meg az egyéb dolgok felélednek-e, tehát milyen más szövetségek születnének, hogyha nem a létezők működnének, hát ez nyilván óriási spekuláció.
2: De ebbe a felvázolt forgatókönyvben ő azt vizionálja konkrétan, hogy kiesik ebbe a rendszerbe az összes régióbeli ország itt. Most nem biztos, hogy NATO-ban esik ki, lehet, hogy csak a gazdasági közösségből esik ki, de hogy alapvetően bizonyos szempontból nem mondanak erről a régióról.
0: Na, de ebben reménykedjünk, hogy nem vagy. Szóval erre de szerintem vannak racionális okok, hogy nem mondjanak le. Tehát most ez a bevándorlás probléma is élesedik. Nyilván szép lassan a nyugati politikai elit megpróbálja majd azt a mérleget átállítani, hogy a lengyel bevándorlót ne utálják jobban Londonban, mint a pakisztáni bevándorlót. Tehát, hogy legyen egy esélyegyenlőség a unión belüli és kívüli bevándorlóknál. Innentől kezdve ez egy demográfiai felvevő terület az előregedő nyugati társadalmaknak. Ez egy olyan piac, amit már 10 éve megvettek, bejártak, és ahol éppen nem szabályozzák a vasárnapi nyitvatartást, boldogan árulnak bármit bármikor. Úgyhogy tehát rengeteg érdek van, gazdasági érdek, ami a mindenkori nyugati politikai elitet megpróbálja majd arra kényszeríteni, hogy ne adja el ezeket a hátsó kerteket, mert itt pont elég répa nő. Tehát nem indokolt az, hogy most ezeket leszereljék, és ilyen szempontból ugye itt sem kőolaj, semmi olyan nincsen, ami miatt egy olyan háború tör ki, hogy akkor most a vízkészletek vagy az olajkészletek miatt le kell rohanni a másikat, vagy legalábbis ezt most a következő 10 évre nem látjuk még, hogy emiatt törnek ki. Tehát én abba bíznék, hogyha mondhatom ezt válaszként, hogy akármit is akarnak itt a picik, és biztos, hogy lesz mindig buzítás egymás között, mert a politikai kultúra nem jutott még el oda 25 év alatt azért egyik helyen sem arra magas fokra. de hát ha segít az integráció abban, hogy megtartsa ezeket az országokat a saját érdekei mellett az integrációban. Még akkor is, hogyha lesz kétsebességes Európa, és nem fog mindenki Bulgáriától Budapestig Euróval fizetni, akkor is lehet ez egy előkert, ami értékes lehet az ipari Rajna-vidék, Párizs, London, Berlin háromszögnek.
1: Tehát akkor mint kis kertészeket addig tartanak meg minket, amíg úgy látják, hogy elegendő répát, igen, adunk nekik a te példáddal élve. De mi lesz, hogyha, tehát hogy ugye haladunk egy olyan utopisztikus, nem mondom egész Európára, de mondjuk ország felé, amikor már nem fog itt elég répa teremni. Tehát akkor mondjuk lehet egy olyan kis zug, hogy ott egy kis lukacska, onnan nem jön semmi érdekes, meg nincs semmi érdekes, akkor úgy valahova toljuk el. Tehát, hogy ilyet várhatunk esetleg. Láttok-e ilyen forgatókönyvet?
0: Ugye ez annyiban még akkor erősíteném az előző válaszomat, hogy miért nem látom ezt a forgatókönyvet, hogy ugye biztonságpolitikai szempontból is, amikor megkérdezik a mindenkori magyar miniszterelnököt, hogy akar-e további integrációt, akkor ugye azt mondja, hogy igen, vegyük fel a szomszédos államokat. Tehát ez egy alapvető biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a határon, hanem legyen valaki mellettem, aki a határon van. Uh-huh. Ugye Ukrajna részint erről szól, erről a történetről, és ugyanerről szól az, hogy mi miért akarjuk annyira a Nyugat-Balkán integrációját, és ugyanerről szólt az, hogy Németország miért akarta a kelet-európai tagállamok gyakorlatilag gyorsított felvételét. Uh-huh. Ez mind egy biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a szélén a térképnek. Uh-huh. Igen. Tehát ebből a szempontból, ha más nem, akkor még a répa mellett egy-két törvódé is elfér itt a mi határainkon, uh-huh. és ezek is erősítik a pozíciót.
2: Teltek még egy kérdést, hogy az a kérdésem most, hogy egy olyan Putyin meg visszatérek erre a kérdésre, hogy most tegyük fel Putyin bizonyos szempontból megzsarolja, vagy bármilyen szóval nyomást gyakorol Magyarországra, és akkor Magyarország bizonyos kötelezettségeket válasz, ezek nyilvánvalóan válnak, akkor az mennyibe járhat az, hogy mondjuk az Unió felfüggeszt, vagy megszüntett támogatásokat, tehát hogy szankciókat edve Magyarország ellen, és ez mennyire járult hozzá a jelenlegi rezsim bukásához?
0: Tehát az, hogyha egy tagállam bilaterális alkut köt egy harmadik országgal, tehát mondjuk Magyarország Moszkvával, ezt szavazati jog felfüggesztéssel nagyon nehéz lenne.
2: Nem szavazati jog felfüggesztés, mondjuk nem támogat bár bizonyos támogatások.
0: Mert hogy tehát ezekkel jogilag összekötni,
2: de nem így gondolom, én is tehát ismerem egy ilyen szempontból jogos jogot, hanem bármilyen módon azért Magyarországon nagyon sok kritérium nem felel meg, bármilyen más támogatásokat,
0: aki keres, azt talál. Így
2: van. Tehát, hogy ez ilyen lehet egy ilyen szankció, hogy mondjuk ilyeneket közölt esetleg az esetben Merkel, hogy bizonyos normáknak feleljen meg, a demokratikus normáknak, meg különben ilyen, meg ilyen.
1: Retorzió
2: lenne. Átudtam.
0: Akkor lehet, hogy én pessimistább vagyok nálatok, de szerintem annyira még mindig nincs a figyelem középpontjában az ország. Vagy, tehát, hogy nem villog, tehát lehet, hogy narancssárgán villog, de nem vörösen villog jelenleg berlini térképen a magyar terület. Tehát,
1: még mindig nem.
0: Görögország, igen. Tehát Görögország
2: is nem. Ugyanúgy, mint 56-ban, nem?
0: Nincs
2: az egyiptomi helyzet, akkor nem verik le az 56.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai életnek szerencsé van.
3: Fáj, nem Merkel oldja meg ezt a kérdést?
2: Nem fáj.
3: Mi kérdésünket?
1: Nem, az fáj, hogy nem villog az ország mindenhol vörösen, és nem látják ezt a környező dolgot.
3: Azért egy apai tudat van bennetek.
1: Milyen?
3: Apai tudat.
0: De tényleg egyébként teljesen egyetértek fel.
1: Persze,
0: mert
2: csak kérdeztem, hogy rá folytok, hogy mennyire valószínű, nem azt mondom, hogy mutassák meg, hanem azt, hogy mennyire valószínű egy ilyen. Mert én nem gondolom, hogy Putyinnak nem fog bizonyos eredményeket.
0: Legutóbb volt egy érdekes vita arról, hogy erősíteni kell-e a demokratikus kontrollmechanizmust az unión belül, hogy a tagállamokkal szemben legyen Brüsszelnek erősebb jogosítványa. És én ott is pont ezt mondtam, amit most te mondtál, hogy tehát az állampolgárok válláról ne vegyük már le a politikai felelősséget. Tehát sok mindent lehet erősíteni, de amíg a saját kertünk előtt nem söprünk el, és a Merkel érkezésekor többen tüntetünk, mint bárki a miniszterelnök háza előtt, addig miről beszélünk? Tehát, hogy ne intervenciót várjunk már, hogy majd jönnek az oroszok, meg jönnek a Merkelek, meg jönnek az Obamák, meg a CIA főleg, ugye? Hanem ha valakinek baja van, akkor szervezze meg, menjen ki, és csinálja. Nyilván ehhez fog külföldi támogatást kapni, de nincsenek illúzióink.
3: Én Platont idéztem, hogy a demokráciát nem lehet bevezetni. Tehát nincsen intervenció a demokráciának. Az belülről izzadott ki. És igen, azért... Jó, csak látom az egész...
2: De kell hozzá egy kedvező geopolitikai folyam, környezet.
0: De most 56-ban nem volt, és mégis nekiálltunk kifadni.
2: De a városállamokat is mondhatnám például. Tehát, hogy kell egy olyan fajta környezet, hogy éppen mondjuk Xerxész nem rohanja le a környező államok. Mukat.
0: Hát kell a környezet, de kell a felvilágosodás. Tehát,
2: is minden, de a felvilágosodás meg kintről jön. Tehát az ott esetben mindig egy jön.
0: De nem, tehát a 21. században az információs korban nem jön már semmi kintről. Tehát kinyitod a telefonodat, és ott van a felvilágosodás. Tehát, hogy aki akarja, az tudja, hogy miről szól a demokrácia, és ha akarja, igen, akkor másnap egy akkora Facebook csoportot csinál, amekkorát bír. És beletol 5000 forintot, és 10-szeres a ricsávtja. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a paternalista reflex, ami a posztszovjet országok lakosságában van, borzasztó káros.
3: Igen, jó, ez szembe hallgatom.
2: De ez nem az a reflex, nem az, hogy kérdeztem.
0: Nem téged akarod lefekszezni, ez úgy általában. Tehát, hogy
3: vagy, valaki csak segíteni fog rajtuk. Igen.
0: ez az egyetemi hallgatótól az idősebb generációig megvan, ezt ki kell nőnünk, hát azért, ha belegondolunk, akkor 50 éve nem utaztak feketék a washingtoni villamoson, tehát, hogy vannak időperspektívák, amiben az a jó, hogy most türelmetlenek vagyunk, és ez arról mesél, hogy akarunk valamit csinálni, csak most még éppen a Deus Ex Machinát várjuk, de aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy még van 3 felvonás, abban lesz katarzis, meg lesz testvérgyilkosság, de a végén azért csak jön. Hát reméljük nem hamar.
2: Én úgy gondolom, hogy ez amit mondasz, ez igaz, de erre a régióra különösen nem, tehát különösen nagyon csekély mértékben igaz, mert ez a régió mindig idegen hatalmak által megszállt régió volt. Soha nem volt a saját döntési lehetőségében.
0: Egyébként...
2: És hát, azért, és
3: mondod ezt így... akkor, amikor a történetben először 20 éve abban van.
2: Nem.
3: Hát azért most jelenti, idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
2: Nézzük meg a török megszállás óta.
3: Most azt mondod, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
2: Nem, hanem a reflexek
1: az, hogy évszázadok
2: ki.
3: Igazad van.
2: De az nem megy át.
1: Sok mindent megmagyarázom.
2: Hanem évszázadok ilyen külső hatalmak által.
3: Soha nem volt úgy, hogy szabadságban irányíthattuk volna magunkat, és ez borzalmas eredménye.
2: Hát az Árpádházi királyok óta mondjuk.
0: Nem Mátyás király óta.
2: Mátyás király óta nem volt. De nem csak Magyarországra vetjük. Lengyelországot, ami sosem létezett, Finnországot, ami mindig vagy Oroszország, az a Svédországot.
0: Oké, de hogyha itt visszacsatolsz arra, hogy tehát a magyar elmúlt 500 év az országban idegen hatalmak váltogazdaságáról szól, és az osztrák-magyar
2: monarchiában is.
0: Igen, de a szlovákoknak van most egy tapasztalata, hogy nekik sikerült függetlenedni, nekik sikerült csehszlovákiaként működni, a lengyeleknek van egy tapasztalata, hogy újra megjelentek a térképen, a románoknak van egy tapasztalata, hogy nyertek egy világháborút, kettőt, nekünk meg van egy tapasztalatunk, elveszettünk 2 háborút, jöttek további megszálló hatalmak.
3: De föltaláltuk az atombombát. A magyarok bosszúja. Igen, magyar zsidók bosszúja.
0: Tehát, hogy ilyen szemben, hogy pont a magyar mentalitás az, ami ebbe a történelmi mocsárba a leghajlamosabb beleragadni a régióban, mert nem volt meg a pozitív tapasztalatunk, a 89-et leszámítva.
2: Te hiszel a néplélekben?
0: Biztos, hogy van nemzeti kultúra, és ebben van politikai hagyomány, és ezt van, aki lépléleknek hívja, igen.
3: Igen, nem tudjuk eldönteni, itt már évek óta ezen gondolkodok, hogy van-e néplélek, mert legszívesebb az ember tagadná, ugye, hisz mondjuk, hogy minden lélek az egyénhez kötődik. De mégiscsak úgy érezzük, hogy valamiféle...
0: De egyébként, ha megnézitek, hát komoly ilyen World Consciousness kutatások vannak magukat komolynak nevelő egyetemeken. Tehát, hogy a nem tudom micsodát mérik, hogy a valami változik, és azt nézik, hogy a bizonyos katasztrófákkor mi következik be. Tehát ez egy kutatási téma, ehhez nem értek, de az, hogy van, tehát nyilván, hogy valamilyen módon vannak közös gondolati egységek, amiket mondjuk a szlovákokkal nem osztunk, meg a románokkal nem osztunk. Egyébként, ha elmentek Szlovákiába, ezt szerintem éreznék.
3: Figyelj, mondd ki, a szlávokkal nem osztjuk.
0: A románokat még nem sorolom oda, de ő csak kis Antant. De ahány szlovákkal beszélek, őket abszolút nem érdekli Trianon. De ha ide jönnek, nem zavarja őket a túlmadár. Tehát, hogy őket nem ezt foglalkoztatja.
2: De én mindig is szélső perspektívával, vagy nagyobb időtávval gondolkodok. Tehát például kidőttek ugye több, nem tudom hány lépcsőfokban magyarok ebben a területre. Itt már volt a Nagy Morva Birodalom, egy teljesen más típusú, meg nem tudom milyen szláv telep tömkelege, teljesen más életformát üztek meg,
3: az alakulási
2: formát, igen, de azt mondom, hogy teljesen más volt a berendezkedés gazdasági, tehát én azt, tehát ugye a politikai forma hat a gazdasági formán, illetve fordítva, És én nem tudom elképzelni, hogy ezek nem hatnak ki a tudatra, és azután nem öröklődik tovább. Akár mind kollektív mind, vagy nem tudom, hogy nevezni.
3: A morva tudat a magyarban erre gondolsz?
2: Nem, hanem a különböző.
3: Tetszik, a Pajzsmikinek is tetszene. Csomó bank együttes fölkarolnál gondolatot.
2: De valami tudom, tényleg itt volt ugye az alaváról.
0: De hát biztos, hát erre mondjuk, hogy van petalanos a reflex, és azért a 40 év szovjet hatás nem csak a dadogó orosz nyelvismeretben mutatkozik meg még a magyar lakosságban, tehát nyilván van ilyen hatás. Én csak azt mondtam pont tegnap egy ilyen beszélgetésen, hogy basszus, 3 olyan ünnep van ebben az országban, ahol azt nézzük meg, hogy miért jó, hogy nem az oroszokkal vagyunk. Megünnepeljük március 15-én az önállóságunkat, hogy ugye az orosz szári intervenció milyen jó, hogy megérkezett az országba. Megünnepeljük 1956-ot, hogy milyen jó, hogy felszabadították Magyarországot a szovjet tankok, és augusztus 20-án egyébként by the way megünnepeljük, hogy nem a kereti ortodoxiához, hanem a nyugati katolikus egyházhoz csatlakoztunk. Tehát 3 darab nemzeti ünnepünk van, ami konkrétan mind a 3 arról szól, hogy semmi közünk nincsen a tőlünk keletre fekvő területekhez.
3: De most, de az orosz, az
0: hát ha van néplélek, akkor azért ebben benne van.
3: Az orosz szolgasság azért annyiban más a töröktől, meg máshoz viszonyítva, hogy az orosz nem hagyott itt semmit. Mert azért a török a kultúráját, a nyelvét, a fürdőit, meg se többi az orosz, azért alapvetően
4: az
3: a mongol kirablom és elviszek mindent.
2: De hogy nem teremtett?
3: Nem teremtett. Mi?
2: Nem épített.
5: Mérvégös oroszul kellett tanulni.
3: Még a borsleves se tudnak a magyarok főzni. Most tök komolyan.
0: Ha van alakult.
4: Jó, de azért egy picit hosszabb időintervallum volt azért, hogy nekik azért volt idejük.
3: Nem tudsz megtanulni?
4: Hát persze, hogy nem, mert akkor még meg se tanulod.
3: A nyelvet se.
4: Átlendíteni magad, tehát hogy azért 150 év alatt azért csak, hogy jó, most nem már mindegy, már lement, hát több ember öltő, most már mindegyik.
0: De ha megnézed, a törökök ott hagytak valamit, ahol kiirtották a magyarokat. Tehát ugye Egerben túl sok magyar nem volt, mikor az a minaret felépült, viszont Budán se. Tehát a felvidéki részen meg túl sok török hagyomány nincsen, ahol megvédtük ugye a maradék végvárainkat. Tehát ilyen formán a épített környezeti szempontból talán jobb, hogy az
4: hogy nem.
0: Oké, csak egy kis tárnista építészetet.
3: Tudom, hogy Szerdán itt van egy tévés sorozat, nem vagyok török fan, csak mondom, hogy az orosz...
4: Csak nem a Szulajmára gondolsz.
0: De hát a németek hagytak itt valamit az osztrák-magyar monarchiával? Tehát, hogy
3: mit köszönhetünk a pragmatika szankciónak, azt kérdezted?
0: Tehát, hogy mit köszönhetünk a kérdezésnek? Mert hát itt van Budapest, ugye? Tehát azért mégiscsak nem egyesül ez a város, és nem így néznek ki a homlokzatok. Annak idején a közmunkatanács nem mondja azt, hogy az összes házköltségvetés 20%-át a homlokzatra kell költeni, és akkor alkalmaztunk ehhez német szakikat, és ráadásul az első színház német nyelvű volt Budán. Tehát, hogy ki mit hagy itt? Hát átjáróház vagyunk.
4: Amúgy igen, mi vagyunk az előszoba.
0: Szentendrén, Ráctelep, tele vagyunk egyébként nagyon színes, szép nemzetiségekkel, ugye most már a kunokkal is vagy.
4: És akkor most mondjuk, benne nem vagyunk
3: kintetni. De az a dolog a pikás, hogy még a történelmünk során mindig tartottunk magunkat a német tengelyhez, eljutottunk a 21. században oda, hogy még a német szellem tényleg megújította és fejlődött, mi ebben nem tartottunk lépést. Uh-huh. És ilyen értelemben Merkel már inkább ellenség, de értitek.
0: Versenytárs, igen.
3: Azért mondom, hogy érdekes módon, mintha most leszakadnánk a német tengerről, és azon orosz tengerhez puszilkodunk fel, amit történelmi során nyomasztó volt. A lengyelek ezt nem is értik, a magyarokat ebből a szempontból.
4: Sok mindenki nem ért szerintem ezért minket. Megszentek
3: ezen. És Orbán is onnantól kezdett kétséges figura lenni, mert a lengyelek a szorsa történelmük miatt csináljátok az asztalat, hogy igen. Ez egyedül Orbán Viktor döntött el, szerinted?
0: Hát azért erről is mindjárt beszélünk, hogy a magyar közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai vajon hova jutottak el, de tehát azért azt mondjuk el még egyszer, hogy az orosz barátkozás az nem magyar találmány. Tehát
3: persze, nyilván a Gyurcsány is megkötötte volna a paksi egyezményt.
0: Meg az osztrákok is kötik, és Merkelék egyébként a maguk mondján nagyon is kötik. Tehát ott azért van egy szentpétervári dialógus, meg van északi áramlat, meg van mindenféle, ami hát azért mégiscsak a Schröder az pacskolja a Putyin vállát születésnaponként. egyébként egyszer. Tehát ott nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak. Ők sem akarnak hosszú távon konfliktust Oroszországgal. Itt a kérdés csak az, hogy hogyan lehet Putyinnak azt a megoldást felkínálni, amivel ő kiszáll végre ebből a idióta konfliktusból, és mi is anélkül ki tudunk jönni, hogy, hogy a nemzetközi jogot szembe köpnénk, amit mindenütt máshol is próbálunk kérdésíteni.
3: Nem fogja engedni kis Viktor testvért, hogy az ölelő karjaiból kiszálljon. Miért tenni?
0: Putyin, szerintem ebben a koalíció építésben teljesen pragmatikus. Tehát, hogyha ha lesz Podemos, Syriza, Ausztria, akkor az, hogy tehát Orbán Viktor értéke az egy ilyen tőzsdei érték a Kreml kis kivetítőjén. Tehát ő akkor értékes, hogyha kevesen vannak, ő is akkor egy hangosabb tag a kórusban. De hogyha ebben a kórusban sokan lesznek, akkor mi is csak egy diszkontált értéken fogunk tudni ebbe beszállni. Már pedig most nem csökken ezeknek a száma. Úgyhogy...
3: Jönnek az oroszok.
4: Pár nap.
0: Az orosz kémek már rég itt vannak.
3: Azt tudom, de nem zavarnak, csak hogy...
0: Hát dehogy nem.
3: Tudom, de.
4: Ebben az egész oroszos történetben nekem azt tetszik a legjobban, hogy jövő héten kedden. Biztos ismeritek a South Park nevű... Jövő héten kedden egy putyinos külön kiadás lesz, utána egy.
3: Igen.
4: Aha, oh. Utána egy putyinos Family Guy kiadás, külön kiadás.
5: Minden, mint hogyha ebben a kiadásban maga Áder János is feltűnne.
4: Már mindent mondtak, de hogy mondjuk a reklám, hogy és Putyin látogatása alkalmából külön kiadás kedden, putyinos szauszba, és így pan.
3: De most komolyan beszélsz?
4: Komolyan beszélek, az a legdurvább, igen.
3: De hogyha is fogták az adást ott tengeren túl, vagy nem értem?
4: Nem, olyan külön részt csinálnak.
3: Összevágtak.
0: De ez magyar hacker csoport meg.
4: Én nem tudom, a lényeg az, hogy...
3: Azért van a csodálat összetúrva, mert beleszólunk a világ.
4: Nem tudom, mert bővebben infót nem találtam róla, ennyit találok, hogy majd lesz egy ilyen putyinos rész. Lehet, hogy nem miattunk, bár szerintem, de nem tudom, lesz egy putyinos rész. Kedden nézzétek, amúgy programajánló volt.
3: Jó, nem, oké, köszönjük.
4: Ennyi, ez volt a lényeg.
5: Jó, hát Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Elmesztünk jobbra-balra, és ezt szerintem nem sokára majd, hát úgy nem sokára néhány hétemről ezt folytatjuk.
0: Lesz mit?
5: Igen.
4: Kivesézzük, hogy mi lett a forgatókönyvvel.
0: Ha bármit megtudnánk egyébként véletlen arról, hogy mi történik a tárgyaláson, amire túl sok reményünk sincs.
4: Hát majd te megtudod és elmondod nekünk.
0: Jó, megkérdem Pétert.
5: Hát akkor most tartunk egy kis szünetet, és Karafiát Orsival térünk vissza.
3: Észak-Koreában jön Orsi.
5: Hát fel kéne még venni?
4: Megyünk,
3: persze. Mackó.
5: Haló akkor.
6: Szia! Robi vagyok, ez a putyinos különkiadásos dolog. Hát erről le is hoztak egy ilyen trailer videót.
4: Igen.
6: És ugye Áder János is szerepel benne.
4: Igen.
6: Ugye fölhívja a Kremlen Putyin. Hát nem tudom, hogy ki rakta össze a kis rajzfilm sketchet, de nem rossz. Na, hát.
4: Szerintem is zseniális, ugye kedves.
6: Én most mondom azt, hogy kár, hogy nem nézek tévét, de azért tartom magam
5: el. Ezt nem ad ki.
6: Na, sziasztok.
4: Köszi.
3: Szia.
0: Akkor igaz.
5: Igen, így lesz.
3: Nyomjál 15 kérdőt. Behozom a kávét.
4: Itt van egy teó, ez ki.
5: A telefonommal beszélsz.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akarom.
9: Jó.
8: Kert akarom.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
14: Hallgassatok!
10: Tilos Rádió?
8: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
8: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: barbárok. A kiskutya, a Puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia!
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta Béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A Puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A Puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a Puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Át az asszony,
0: mondta az egyik vendég juhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt.
0: Mikor?
1: Van egy hete? Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van eleség? Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattak.
0: Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Még nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, azt se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? No. Van neked egy szíjat? Van. Láttam tavaly búcsúkon. Ki van velve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem? Nem. Miért nem? Hát, csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek? Hát.
0: Tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mintha elfolyták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod el?
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
1: Ez az utolsó szavad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyorra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját,
0: mondta neki a veres ember. A fiú állott.
1: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette.
1: de az ember mégis nagy volt. Ott a szíj. Rákötött a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jó elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya falu errefelé napi járó földre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte, nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnács hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, három bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-zal igen, azaz, éppen az, bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyústól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel. Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyékken. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentünk.

rézzel volt kiverve. Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte. Kértem tőle, adja ide. Nem adta. Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon. Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram, riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta. Akkor mondta, hogy el kell neki menni. Mondott-e engem? Nem. Csak kérdeztem, nem felelt. Egy szót se. Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta. Vagy egy hete? Úgy mondta. Ó. Tehát akkor csak egy hete, hogy itt járt? Csak egy hete volna. Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták. Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt. Hun voltak? Ki erre, ki arra? Újak? Újak, nem voltak velem. Mégis akkor minek gyűtt? Csak elgyűtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott. Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó. Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele? Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal. Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy, úgy. Hát várja meg, talán visszagyűn őszre. Majd utána még. Hát csak menjen kend, itt is elmaradhat, vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot. Dunántúlra, mondta, Dunántúlra. Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra. Csak mindig napszállat felé, majd megkérdezem. Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballogott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak addig ment, míg a puszta el nem nyerte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is áttal ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia. Az is olyan okos kis fekete kutya volt. Azt mondta neki, gyere Puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körte fára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblából a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talál.

egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puyi? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothatva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba két kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereg lopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász! A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász, az? Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a Csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy jó? Inkább birka volt, ha volt. Volt, volt. Övé volt vagy uraságé volt? Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Látta. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát. Hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kennek?
1: Nem tehetek róla.
0: Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
2: A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval.
1: Nem illet, uram.
0: Lóduljon, Kent Pimasz! Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyája juhász Kent, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
1: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
0: Mars!
2: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
1: Tekintetes uram, beismerem.
2: A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme.
1: Vinköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért.
2: Ebben meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be.
0: Vigyétek, adjatok neki 25 botot.
2: A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón.
1: Köszönöm, alássam.
2: A bíró utána nézett, és eltűnődött.
1: Barbárok.
3: Tragédia. Mindenki a Sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek. És az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazakat, és belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. Bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csukrot, és elment a kutya után Fődi Mogyorót keresni. Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, és nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén Sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghíhatna a jánya lakodalmára. Adlaknék jól egyszer. Felemelte a hüvelykújját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró sárga színű tészta csigákat, amiket marokszámra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt, rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más, csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze, ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et nem, egyet se. Dologra! Kiabáltak amatt. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne, csak valami lötty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Káromkodott kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni, az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki, kis János olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohasem volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes, mi lett volna, ami feltűnt volna rajta. Olyan volt, mint egy ember, két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni, s ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fér. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpa cibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogyha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggeli tenni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a dobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hagyja jön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cserép tányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A 10. kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, és nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kívánnyott, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni, vagy legalább káromkodni egy nagyot keserveset, és végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt, és ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s odatartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a vőfély verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenből. Így ment ez 2 óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában Kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak. És kis János, amint a három hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közé verni. Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst, és most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le se fel. Az ember két keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Írtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet. Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életét. Hej, Muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment oda, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, új befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami forty meleg.
1: Hey, Muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, Muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hazzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kis Benedek kiment meg a galamboktól.

0: Muurin Zsigmond, nézd meg. Turidani Ostán mégis hazakódott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, muram is, ta! Hódozott a nyelvje nekie. Bétökkel vágta a csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidani, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy daggantak a nyakcsiggájá, mint téli teplince a vágáskor. Az a szegény lesz. Az a szegény lesz. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy sülcsutyából oda pislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy, a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muram is, tehát te Bila, merre lófrálsz? Beszélt a nép. De a szemét már elöntötte a hímes vér halad.
1: Merre?
0: Rüstölt a ján nyelveskése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: S megrisszantotta új fent a derekán. Tani akkor nem szól, hanem egyszer csak nagy büszke hímdagadás fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsurgott a pörsös, duzzadt férfi szája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás hátulja. Azzal csak fejkézbe kapta a járt, egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a járt, aztán visszaesett, mint arany, nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te, állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát. Vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy
0: málott tőle a fehér mellett. Különösen a köpést nézte. Ilyen szép. Igazi, hímesen még a lát. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
2: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbökre.
0: Én stálom úgyse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta Turidani makacs mereven. Egyszer csak fogtos, akkorát böbben. Ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. Híjjjjj, horrúzra fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen förkelemszik nyikkalását. Ezért megkábult, összebágyat, lecsuppant, odarigyent a férfi zekés mellette tegyre. Erős ösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú füstös férfi, az igazi, a nagyon, a kérlelhetetlen, az ős ösztönös.
1: Te szép, te én uram, mura,
0: nyögte el a méltan, pihegve, mint a nyaratszaki csipbe. Tani megnézte, aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát, úgy hagyta ott. Kibudjalva, az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett utána. úgy ment el, döngve, vitte a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó hercegét vele szembe három belénnyel, Dani, oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a foga húsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixán.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám.
2: Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservetett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentén, riszálva, odakente a palánkhoz. Még be is húzta, paprintott a kevésnél. Egyet rapigott a fogával, leharapintotta a két másik népiest fejét, úgy meningét tovább száll. Népiest irámban.

0: Ilyen időben eljárni az úr. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük. Nem ismert rám. De bevallom én magam is minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyém meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztú is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor történt meg. Fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megginek hívják. Óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye Megginek hívnak? Meggik... Te harapsz, nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska.
1: Szervusz, Meggi!
0: Ki szó? Körülnéztem, és két hölgyet láttam esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idősebb. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőlem. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska.
1: Na hát, Meggi, ezt igazán nem vártam volna tőled.
0: Látom, hogy Meggi egy másik kiskutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját. De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva! Ugyan, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni.
1: Ugyan, Jolikám, te félre ismersz engem.
0: A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta.
1: Én csak váú, én csak nagyon beteg voltam.
0: Na, ezt a kutyát, nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. De, ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban megletett, amikor Meggi azt mondta. Hidd el, Jolikám, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet. Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudjon. Még hogyha hallottam. Ez lehetetlen. Írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Hogy nem mondom, vannak kereskedő segédek is, sőt, a jobbágy népség között is akad olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, csak a féle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus. Hát szóval, elállt. Én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Stoljárnaja utcába, végül a Mieszenskaja utcába, a Kokuskin és megálltak egy nagy ház előtt.
2: Hogy? Hogy?
0: De hisz ezt a házat én ismerem!
2: Hát persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön,
0: hisz ez a Zverkov ház!
3: Ház. Birka szárnya, amiben mindenféle nélkül.

0: Dante, a pokol kapujának felirata. Én rajtam jutca kínnal telt hazában, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába. Nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel.
1: Dante, a pokol, 11. ének. Egy magas part szegélyén lépegetve, mely állott nagy törött szirtek köréből, jutottunk még rémségesebb tömegbe, s itt menekülni rothat légköréből a bűznek, melyet ez a mély hely onta, ellenzőt rögtönöztünk födeléből egy sírnak, melynek fölírása mondta, Anasztázius pápát őrzi e szűk üreg, mert Fotinus tévútra vonta. Utunkat itt csak lassan lépve tesszük, hogy hozzászokjon orrunk némiképpen e szörnyű szakhoz, míg majd föl se vesszük, szólt a vezér, s feleltem kérve szépen, találj valamit addig is hiában, időnk nem újjon. Azt akarom éppen, fiam, folytatta. E sziklák honában három köröcske van lépcsőzve, mint ez, amelyet éppen elhagyott a lábam. Kárhozott szellemekkel telve mindez, de hogy amit majd látsz, megértsd előre, hold melyik miért és mely törvény szerint vesz. Minden égben gyűlölt bűn célja dőre bántás, s e bántás módját, aki kérdi, feloszlik ketté, cselre és erőre. De mert a cselt csupán az ember érti, a csalókat az úr jobban gyűlölte, mélyebbre tette, s rájuk több kint mért ki. Az erőszaktevők az első körbe vannak osztva, háromfélék lehetnek, s az első kör három gyűrűre görbe. Istennek, önmagunknak s embereknek árthat erőnk, magukban s birtokukban, mint ezt mindjárt nyílt szomból értheted meg. Az embereknek árthatunk magukban, halállal és sebekkel, s bitorolva, rabolva s gyújtogatva birtokukban. A gyilkosok lesznek hát megtorolva, a vérengzők, a rablók és zsiványok első gyűrűben, mind külön sorolva. Azután kárt az ember önmagának erővel és vagyonának tehet még, s a második helyen hiába bánnak, kik életüket maguk elvetették, vidámság helyett voltak szomorúak, vagyonukat szórták, s kockára tették, azután erőszakkal még az urat sérthetjük megtagadva, s károbolva, s természetet megvetve, s mit az úr ad. Azért bélyegzi Szodoma, s Kaorza népét a legszűkebb gyűrűnek hallja, s ki Istenét rossz szívvel szóba hozza. Csalást, amely mindenki lelkét marja, tehetünk avval, ki ránk bízva néz még, vagy akinek már bennünk nincs bizalma. Utóbbi mód csak olyan kapcsot tép szét, amellyel a természet keze kapcsolt, azért a másik körben leli fészkét a színlelés, s ki hízelegve tapsolt, a szimónia, rablás, hamisítás, csalás, lopás, és még több, mocskosabb folt, de oly kapocsal is lehet szakítás, mely a természeteshez hozzájárul, s teszi, hogy éppen bennünk megbízik más. S a szűk körben, mely centrumáig tárul a mindenségnek, hol disztartja székét, örök keserv az árulóra hárul. S feleltem: Mester, ajkaid beszédét jól értem, oly jól jelölött külön meg részenként ezt a töltsért és a népét. De mondd, lakói a mocsár özönnek, s kiket visz a szél, s kiket ver a zápor, s kik úgy szidják egymást, ha szembe jönnek. Miért vannak disznek vörös városából kizárva, ha rájuk az úr haragszik, s ha nem, miért bűnhődik ez a tábor? S ő felelte ekkor: Miért lopakszik elmét szokottról nem szokott utakra, vagy lelked mindig másfelé tolakszik? Nem emlékeznél már ama szavakra, mikkel leírja etikád a három állapotot, melyet sújt égharagja? Mértéktelenség, örvendés a káron, s bamba baromság. Az első kevésbé bántja Istent, s kevésbé kell, hogy fájjon. S a szellemed a mondást megemészté, vizsgáld, kik azok, kiket odafönn bűnük a rossz városban nem igéz bé, s megérted, hogy miért vannak ők külön más gonoszoktól, s miért, hogy a néppel enyhébben bánik az örök köröm. Hónap, ki győzve küzdesz a sötéttel, megelégítesz úgy, hogy míg megoldott tudásnál nékem édesebb a kételj. De világíts meg még egy csöpnyi foltot, feleltem, hogy az uzsora sérti Isten jóságát, fejtsd fel ezt a dolgot. A bölcsészet, szólt ő, ki jól megérti, jegyzi több helyt, hogy a természet útja honnan vette folyását, s merre tért ki. Isten eszes munkája volt a kútja, s kielőtt nyitva áll a fizikája, s figyel, nem sok lapot fordítva tudja, hogy mi a művészetnek fő szabálya. Természetet követni, mint tanítvány, s így a művészet Isten unokája. S a genezist mindjárt elől kinyitván ott megvan, hogy a kettőből vegyed, amiből élsz, családod gyámolítván. S mert az uzsorás más utat követ, megveti a természetet magában s tanítványában, s reményt másba vett. De most kövess, mert én már menni vágyom, már a halak alát körön rezegnek, elnyúl a göncöl napnyugati ágyon, s lefelé ott túl új lépcsők vezetnek.
2: Dante, a pokol, 26. ének, Odysseus utolsó utazása. S bejártam a tenger ezernyi táját, pár száldeszkával és a pár legénnyel, ki el nem hagyta még a csöpnyi gáját. A két hispán park közt eveztem én el, láttam Marokkót és Szardíniát a tenger többi fürdőszigetébe. S vén, lassú volt már a kis társaság, és a szoroshoz értünk, mely arra fekszik, hol Herkules emelte oszlopát, hogy onnan már ne menjen senki messzibb. És jobb kézről lassan elmaradt Sevilla, bal kézről Szepta tünedezni tetszik. Ó társak, bár veszélyek ezre víja szíveteket, mégis nyugatra hágtok. A látástoktól bármi sok a híja, őriztek, szóltam, még egy csöpnyi lángot, ne sajnáljátok megkeresni tőle a nap útján a néptelen világot. Gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Így tettem bennük éressé a vágyat, de kis beszéddel útra. Úgyhogy őket alig tarthattam, nem volt egy se fáradt. a far keletre, és az evezőket bolond repülés szárnyaivá tettük, s vitorláink mind bal felé verődtek. Új ég, új csillag ragyogott felett.
3: François Villon.

Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit most kelmed? Csitte, csitte, csibém vére keveré el a gyolcs leplet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Jön a hajdu. Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék? Még-e foltot ki nem mostam. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mély a börtön. Egy sugár szál, odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Szegény Ágnes naphosszanta néz a kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert alig, hogy félre fordul, rémek tánca van körüle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ím azonban, időtelve, börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Hogy belép az zöld asztalnál, tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem érges, vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Fiam, Ágnes, mit míveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd ím maga val rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ő bitón fog veszni holnap. Ő ki férjedet megölte. Holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhődölte.

Nézzem, Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon. Fogva én itt nem ülhetek, ó irgalomatja ne hagyj el. Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem. Jaj, ha eszeny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Ó irgalomatja ne hagyj el. Összenéz a bölcstörvény szék hallatára így panasznak. Csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalomatja ne hagyja. Eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalomatja ne hagyja. Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa. Fehér leplét, tiszta leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalomatja ne hagyj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalomatja ne hagyj el! Virradattól késő estig áll a vízben széke mellett. Habzilálja rezgő árnyát, hajafürtét kósza szellet. Ó, irgalomatja, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a vízfodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalomatja, ne hagyj el! És ez így megy évről évre. Télen-nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalomatja, ne hagyj el! Őszbe fordul az ivált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó, irgalomatja ne adj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa. Fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalomatja, ne hagyj el!

0: hídavatás.
1: Szólt a fiú.
0: Kettő vagy semmi.
1: És kártya pergő. Bedobta. Később visszavenni. Ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével körmöl, nyeré szűz Szent Margit neve. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti várostornyában sorra elveri. Len csillagok százezeri. És amint az óra csengőbe bongva kivéknyomt ki vastagon, ő néz a visszás csillagokba,
0: kél egy-egy árnyék a habon,
1: ősz, gyermek, ifjú hajadon. Elép csak a fejnő kiállig, és körülforog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan!
0: Gyerünk, kikezdje! A galampár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már.

0: A halál után.
1: Egymásé a halál után.
0: Mint egykor igazán. Taps várjuk. Most a millióson van a sor bátran, öregem.
1: Ha megszökött most a millióson van a sor bátran, öregem.
0: Tisztesebb nekem.
1: A megszökött minden adóson.
0: Hivatalul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Körre hány a barna hullám.
1: Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S körre hány a barna hullám, amint
0: letűnnek. Ugrom hát nagyon. Egy tisztes agg fehér szakállal.
1: Én most tanulám az első pénzem elfogyott.
0: Még bírt a vállal a létet, mégis nyomorom.
1: Ugrom hát nagyon. Egy tisztes ak fehér szakállal lassan a hídra vászolok. Hordozta ez, még bírt a vállal a létet.
0: Reggel, este öltözni és vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri bálsa, mely megveré Napóleon. A többi
1: sugdott Apollon.
0: Szurtos fiú ennek
1: nagy zajjal egy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond.
0: Enyém a hadvezéri bálsa, várjon még megkérdelem. Én zsús vagyok. Pillanat egy másik.
1: Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, és ketten repülnek a Dunába. Lábszíra várta, mesterem, na várjon, míg megkérlelem.
0: Tűnnek mind a
1: járatok. Én dús vagyok kiállt.
0: Pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül sötét golyó.
1: A készfogás
0: én a szemérmet félrehagytam, és ímet az ön bosszújó. Most
1: bárbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, íme, az lőn bosszúló. Most vőlegényem a folyó.
0: Föl-föl röppenve szállnak, óriás szemekben hull ez ápor, lent tánc óriás buborék. Félcsörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Nézd a fiú,
1: lent tánc óriás buborék.
0: Szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak.
1: Elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, és nincs ellenállása viharnak. Széttörni e varázsgyűrűt nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd, csend mindenit.

0: Allok is lok, pusztán a rivegyen, gyomveri fel nyájas udvarán. Kapujánál jő, megy idegen, s ki van itthon, hely, no? Bekiált. Ki van itthon? Kérdi kétszer is, de szavára senki nem felel. Üres a ház, meg a fészer is, hogy lakosa élne semmilyen. Vidor ösvény a kiskapuig jámbor utast várni nem szeret. Nem fut ki elébe, megbúvik elvadultan a vadfűvel. Nyöszörög a kútgén betegen, omladozó félben a gödör. Fújdogál a felszél hidegen, harangoz a szélben a gödör. S az üres ház néha úgy hereg, néha nagyot sóhajt ablaka. Kerüli azt nappal a gyerek, kerüli a tolvaj éjszaka.
1: Emlények.

0: tiedät, mi lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

0: fact, I think it's more than nice. You know, as a matter of fact, I really respect the fact that you have that desire.
1: Well, that's good. Then I'll kiss you right now.
0: Makes Americans grow.
1: Yeah, I'm afraid to kiss
0: and
1: you while you're talking.
0: I will not stand in your way. I'll only try to encourage that desire. But first, George, there is something that I must explain. You see, a kiss. You have asked for a kiss.
1: Yes, a little while back, if you recall.
0: Yes. Now, it's the approach that bothers me. Now, let's put it this way.
1: I'll come right in, straight in.
0: Well, let's put it this way. Now, say for example,
1: there. Step with you, you know.
0: Yeah. Say for example, there were 50 people here, right here, and they were all going to say goodnight to each other.
1: Yeah, like they came back from a hayride.
0: Yeah, and everybody is going to kiss everybody goodnight. Mm-hmm. Now, is it fair that some of those people in that group who have not earned that kiss, who do not deserve that kiss, I mean, who haven't worked for that kiss, now is it fair that they should get that kiss, that they should get something for nothing just because they're in that group? Now, isn't that a form of welfare? I mean, that is the collectivist approach, basic Marxism right down the line.
1: I'll buy that. It sounds pretty reasonable to me, you know. But just for the sake of argument here, Dorothy, now, I took you to the movie, and I don't want to throw this up to you in a fresh way. Don't misunderstand, but, you know, I did buy the movie tickets, you know. And I took you out for a little sandwich, you know, BLT, you know, heavy on the mayo. And I bought you a milkshake, and I held your elbow every time we came to a curb, you know. I was, gentleman, you know. So, well, didn't I earn a kiss?
0: No, George.
1: Well, I mean, hasn't there been a kind of togetherness tonight, a kind of oneness that should culminate?
0: George, just a minute now.
1: Yes?
0: Now, you've used the word oneness. Now, please don't use that word in front of me again.
1: Is that some kind of filthy word in Greek or something?
0: No, you see, oneness or togetherness implies a group activity. Now, in order to find fulfillment, a man must first fulfill himself, by himself, for himself. That's true objectivism.
1: What?
0: Objectivism. True objectivism.
1: You mean a man... You mean to... You're supposed to fulfill yourself all by yourself?
0: Why?
1: Well, I don't know. I mean, my father... I don't understand how two people can kiss each other separately. That's the only thing I don't understand.
0: No, George, I'm just saying that kissing is a group activity, and a group activity is un-American.
1: Oh, in other words, it would be more fun, and it would be more American if you stood over here and kissed than if I went over there and kissed, right?
0: Right, right. If you insist on kissing, then you must kiss by yourself.
1: Well, I'll give it a try. You ready?
0: Right, go ahead. Well, now, is that so bad?
1: Can I have another?
0: Of course. George.
1: Yes.
0: George, there's an even bigger reason why it's so difficult for me to kiss you.
1: I know, I'm unattractive.
0: No, it's not that you're unattractive.
1: I'm undesirable, that's all. I'm just plain undesirable.
0: No, as a matter of fact, you're very desirable.
1: Sure, I'm desirable, but you desire me to go off and kiss myself, don't you?
0: George, you look like Adlai Stevenson.
1: That's why you won't kiss me?
0: That's it.
1: Dorothy. Have you ever been out with Adlai Stevenson?
0: No, George.
1: Well, then how come you don't like him?
0: He is sitting right up there in that UN, rubbing elbows with all those foreigners. I mean, right now, at this very moment, he's robbing your pocket and my pocket, everybody's pocket, and he's just giving America away to all those foreigners. Right out in the open.
1: Well, what a rat I am to think of kissing at a time like this. Wow.
0: Right.
1: I'm going to have him picked up and arrested.
0: George, well, so what? Arrest him, arrest him. I mean, they'll just appeal his case. Well, do you know where his case will be appealed?
1: I don't know.
0: In the Supreme Court.
1: Yeah.
0: Now, do you know who's in the Supreme Court?
1: Supreme Court justices.
0: Earl Warren.
1: Earl Warren?
0: Do you know who Earl Warren is?
1: He's Supreme Court chief of the Supreme Court justices.
0: He sure is.
1: He sure is.
0: He sure is.
1: He sure is.
0: He sure is. Do you know
1: he sure is there, sure.
0: George, do you know who put Earl Warren into office?
1: I know who put him into office.
0: Who?
1: Adlai Stevenson.
0: No.
1: No?
0: Ike Eisenhower.
1: Ike Eisenhower?
0: Right.
1: Wait a minute. I read someplace in a newspaper that it was Harry Truman.
0: But when Eisenhower became president, he didn't fire Warren, did he?
1: No.
0: No.
1: Oh, no. Oh, boy. He didn't fire him.
0: No.
1: He sure is, boy.
0: Now. Now, what? Just say that name over a couple of
1: he
0: times.
1: He sure is. What name?
0: Eisenhower.
1: Eisenhower.
0: All right. Now repeat the name.
1: Eisenhower, Eisenhower, Eisenhower, Eisenhower.
0: No, no, no, no, no, no, no. Slowly.
1: Eisenhower. Eisenhower. Eisenhower.
0: Now say Rosenberg.
1: Rosenberg. Eisenhower.
0: You see what I'm saying?
1: Oh, yeah. Rosenberg. Eisenhower. Rosenberger. Eisen Stevens. Son. Stevenson?
0: Son
1: of Eisenhower. Eisen Steven Rosenberger. Plotty, plotty, Rosen Eisen. Yes, they're, boy, they're rolled up into one big Plottenhauer.
0: Right.
1: Holy
0: right.
1: Cowserhauer.
0: You bet.
1: Oh, my God.
0: Don't say that.
1: Don't say what?
0: God.
1: Him, too?
0: No, George, just don't use his name in vain.
1: You know, you're really helping me tonight.
0: Am I good? I'm very
1: really,
0: glad.
1: You're very liberal about this.
0: Oh, well, thank you, George. Thank you. Listen, George, I'll tell you, I really would like to give you something much better than a kiss.
1: Right here in the hallway?
0: I would like to send you home with an axiom.
1: An axiom? Oh, boy, anything. An axiom isn't more fun than a kiss, boy. You tell me. That's what I should have said to you when I brought you home. Give me an axiom good night. Wow.
0: Yes. Now, it's this, George.
1: Yes?
0: To preserve peace, you must declare war.
1: That'll take a little figuring, but...
0: It's as clear as the nose on your face. George.
1: Mm-hmm.
0: About the nose on your face.
2: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
3: Kell utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
4: Rádió jelentések adták hírünk, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
5: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap. Nem baj, kivágjuk.
6: Sziasztok! A Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel 7-től folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk. Parászka Boróka Marosvásárhelyről, újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
7: Népszabadság.
6: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
7: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkásra. Nem emlékszem.
8: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka!
7: Szervusztok!
6: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit nekem nagy kedvencem volt a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon, nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása. Milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
8: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember mondjuk a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikcióról beszélünk, hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a beavatkozás vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
6: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet, tehát nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy, hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd.
7: Akkor válaszom az, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsról, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra, itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azokon keresztül is megszólalsz, behozod a témáid, kiviszed a sajtót a köztérbe egy graffiti szintjére, egy kocsmai alátét szintjére, akkor sokkal elevenebbé válik. És mind a mai napig megpróbálok olyan sajtót készíteni, ami performatív, illetve amikor találkozom ezekkel a plasztikus művészetekkel révén megnyitott témákkal, azt mindig megpróbálom szöveges szinten is továbbadni, követhetővé tenni. Tehát egy ilyen állandó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel lehetünk, és ez nagyon fontos. Ihlet is, meg információforrás is, meg szemléletmód is.
6: Nem kell, hogy én kérdezek, nyugodtan egymással is beszéltek.
8: Akkor én most egy a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál. Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek, hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Irsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalomban és a művészet illetékességét abban, hogy kortárs társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket akár megfogalmazzon, azt nem feltétlenül vagy nem kizárólagosan a vizualitáson keresztül teszik, hanem mindazokon mindazoknak a tradícióknak a tanúságain keresztül, amelyekkel gazdagodott a képzőművészet az utóbbi 30-40 évben, és itt a performativitásra akartam visszakanyarodni, hiszen ugye a képzőművészetben is ez egy nagyon erősen jelenlevő mondjuk motívum.
7: De egy kicsit vitatkoznék is ezzel. Nem azt akartam én mondani, bár csábító, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag. Itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen tartalom, videótól, képtől elkezdve szöveges tartalomig. És van olyasmi, amit csak szóban lehet, vagy képek mellé írt szavakkal elmondani. És van olyan helyzet, amikor nem nincs szükség sem képre, sem szöveg. Tehát, hogy itt mindig kell valahogy egymást figyelni, mint a kötélmászók, akik biztosítják.
8: Ezzel teljesen egyetértek, abszolút.
6: De mit szóltok ahhoz, hogy egyébként pedig egy másik platform felől, amit most nagyon lebutítva és általánosítva azt mondom, hogy a Politikum, vagy a politikusok, akik mennek fölfelé eszközökbe. Szóval egészen brutális eszközöket használnak, akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
7: Nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet kezdeni. Ilyen szempontból a sajtó, és azt hiszem, hogy a művészetek is valahol adósak, valahol még mindig nem találták meg a fogást, holott látom azt, hogy a magyar képzőművészeti élet évtizedek óta mennyire rajta van a témán. Azt is látom, hogy a Magyar Kortárs Színház mennyire igyekszik oda tenni a magáét, de még mindig nem, és hát a sajtó az pedig fényévekre van attól, hogy egyáltalán maga a helyzetét tisztázza, és eszközeit lássa, hogy lehet itt valamiféle kontrollt gyakorolni. Tehát, hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk. Ez nem a politika, ez az agresszivitás, agresszív üzengetés, amiben élünk. Ezt vitatnám.
8: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a Szabad Művész csoporttal, meg másokkal, akkor lényegében ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva, akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kis mértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyeken, leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubverzív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
7: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy úgy megszoktuk azt, hogy vannak médiaterek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható, és kikezdhető, és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal Irak, Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra senki nincs, tehát mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy láthatóvá váljék a menekült világ maguk által azokon a platformokon keresztül, amiket ők érnek el nagyon jól kiépített hálózatokon, arra nem nagyon vannak válaszok, és hát olyan képek, olyan tartalmak is születnek nyilván, amelyekre nem vagyunk készen, mert nem ismerős ez a világ. Ez meg tud höbkenteni. Nem tudom, mennyire lehet ez hosszú távon hatékony, nem akarok ilyen fantazmagóriákba feledkezni, de mindenképpen valamilyen elmozdulás, és egy olyan aktivizmusnak, egy olyan aktív erőnek a felhajtása, ami nincs, ami friss, amit nem lehet fölött hatalmat gyakorolni olyan könnyen.
8: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen megsokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás, tehát hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóba eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormánybarát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
7: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hit mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
8: Gondolom nem kis mértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
7: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e.
6: Hát a passzivistákkal működik, igen.
7: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott, kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki életet él, az nem tud ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá négy pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom. De hogy ez unalmas.
6: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
8: Tekintsük egy bevezetőnek.
6: Igen, igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és kis Pál Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
9: Mert mi lesz ezután?
10: Kert akaró.
11: Jó.
10: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
14: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
10: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
10: Hallgass, hallgass. Hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
12: Tilos Rádió?
10: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
10: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

verset akarunk mondani, emberi hangon, jó magyarsággal. Közben sokféle technikai és ejtésbeli hibát követünk el. Mi ellen tiltakozunk? Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, a hangos lélegzés ellen zavaró fújtatóként kíséri versmondásunkat. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Most ugyan jól lélegeztünk, de a soronként vett levegővel széttagoltuk az értelmileg egybetartozó részeket. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Ez a helyes lélegzés. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, most rossz szokásként vesszőnél felvittük a hangot. Beszédünk éneklő lett, hanglejtésünk magyartalan. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez is rossz, mert hangunkat még kérdőmondatnál sem visszük fel. Lehetőleg egész mondattal kérdezünk. Így. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Sokszor egybe mossuk a névelőt a főnévvel. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Helyesen. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Olykor agyon hangsúlyozzuk a verset. Ott essem el én a harc mezején. Jól. Ott essem el én a harc mezején. A nagy hang nem jelent egyben nagy érzést is. Különösen kirívó ez lírai versnél. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Fokozás és erősítés. A középhang fokozatos emelése és erősítése fölfelé. Nem áradott meg a folyó, megúszza bármi kis hajó, de túl makrin és detreszász, gond nélkül vigad éjszakáz. Itt a kehely, igyál, kocincs, húntól ne félj, hajója nincs, cseng a pohár, és száz halom, egy messze döngő vigalom. Fokozás lefelé, az elért magasságról való fokozatos visszatérés. Itt a pohár, igyál, kocincs, a hún elült, hajója nincs, makrin kiáltja, töltsd belé, míg detre járja két felé. Ne bizakodj el, detre szász, te római jobban vigyázz, tánc és ital megárt, ha sok, kerted alatt
farkasok. Visszafogott, lelassított tempó olykor ritmizálva. Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bús alvilágban, aszfodéloszok között, hol aszfodélosz meg se moccan, gyászva nem bókol gajjával, mákvirág szirmát nem ejti. Gyors tempó! És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán falmentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. Hangsúlyozott verszene. Ültem bent a két fiammal tűzvilágos pamlagon, jött az este barna koldus, könnyesen jött és vakon, őszi zápor dobverése peregett az ablakon. Külön hangsúly nélküli hegzameter adta verszene. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én.

a pásztor tűzvég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő rendiségbe. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton, nem terem ma párja hetet hét országon, ha most feltámadna, s eljönne közétek. Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogást, parittya köveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek, látva a rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt sarkantyúját. Első ének. Ég a nap melegtől a kopár szív sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga, hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan, nagy szénás szekerek áldogálnak ottan. Ösztövér kutágas hórihorgas gémmel mélyen néz a kútba, s benne vizet kérdez. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öregföldnek vérit most szíja. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, bőgölyök hadával háborúra kelnek. Befelült lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen. Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem behelyzik vállán. Széles országútra messze, messze bámul, mintha más mezőkre vágyna a határló. Azt hinné az ember élő tilalomfa ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Ládd a többi horkol bogja hűvösében. Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, a világért sincs most egerészni kedve. Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, és az útat nyalja sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna? Nem is azt a forgó szelet nézi, mely a hamvas útat véges végig méri. Túl a tornyon, melyet porból rakott a szél, büszke fegyvercsillag, büszke hadseregkél, és amint seregkél szürke porködéből, úgy kell a sohajtás a fiú szívéből. Aztán csak nézz, előre hajolva, mintha szíve lelke a szemében volna. Szép magyar leventék, aranyos vitézek. Jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Merre, meddig mentek? Harcra, háborúba? Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? Mentek-é tatárra? Mentek-é törökre, nekik jó éjszakát mondani örökre? Hely, ha én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ilyen forma Toldi Miklós gondolatja, mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja. S amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik. Mert vitéz volt apja, György is, Árnok bátyja. A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja, s míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a királyudvarban.
Itt van immár a had Lacfi Nádor hada, itt kevé hadával Lacfi Endre maga. Télcegen megűli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját, és utána nyalka kolcsagos legények, tombolván alattok cifra nyergümének. Nézi, Miklós, nézi, dehogy viszi kézbe, hogy a szeme is fájjon erős nélkül. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacfi hegykén csak amúgy félvállva. De Toldinak a szó szívébe nyilallik, és olyan döbben rá, hogy kívül is hallik. Parasz, én. Emígy füstölöm magában. Hát ki volna úr más széles határban? Toldi György talán, a róka lelkű bátya, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Én paraszt? Én? Amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát végénél ragadja, hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. S mintha vassá volna karja maga válva, még csak meg se rezzen a kinyújtott szám. Nádor ispán látja Toldit a nagyfával, és elámul rajta mindegész odával. Emberez magáért, Lacfi mond, akárki. Nos, fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki. Vagy kitartja úgy fel azt a hitvány rúdat, amelyel mutatja e suhant az út. Szégyen és gyalázat, zúg morog mindenki. Egy paraszt fiúval mégsem áll ki senki. De kivín a bajt az égi háborúval, szélvészes, zimankós, viharos borúval, és kivín a Isten tüzes haragjával, hosszú kacskaringó sistergő nyilával, mert csak az kösön ki Toldival, ha drágas, nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszavívva. Elvonul a hadnép hosszú tömeg sorban, Toldiról beszélnek az egész nap. Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygó. Egyik így szól, bajtárs, miért nem jössz csatára? Ílegénynek, mint te, ott van ám nagy ára. Másik számva mondja, szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te is ott maradtál. Elvonul a tábor, csillapul morajja. Ezt a szél elhordta, azt a portokat. Toldi meg nagy búsan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze rengató. Mint komor pikájé olyan a járása, mint a barna éjfél szemepillantása, mint a sértett vatkan, fú veszett dühében, csak nem összeroppan a rúd, vaskert.

Бенце, це дверен на крігі гордозую. Відділ ми з собом ембершу. Ідіт еттінт мегмішук кенерек шукшу. Йо урек цимбурам, олгош мегезекші. Латтом позилет мег мінден валту заша. Латом мушт нопом ноп пішу одім. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hála. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szólt. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valami. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék. Tudja Isten, meddig lehettem boldog, lehettem boldog. Nincsen az én

0: jobban kell a búrján, aki az elment. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indulunk meleg. Néki már a földön minden olyan vagyok. Néki én leroska hideg vagyok. Sírom ezt. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temessel kell. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jele, csak amiben lástam ezt az ázsot. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem, és azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök? Nem ért a szórunk? Hol az a talján? Most jöjjön erejét kifogtatni. Hadlám! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, végyelve, hogy ahhoz jut, hogy könnyű szerve. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész nyugoknak el nem nyeli nyáját. Nem elég, hogy szabad címert agyarátok, védni azt a sírból járjon föl, apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogass ki szépen őket szegélyt. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzsöljétek egymást, hadd fogjon rajta. Fénylenünk kell, öreg, fénylenünk még egyszer. Miért ne lenne fényes, bár kopott a fegyver? Ne búsulj, ne őszülj, kenyeres cimbora. Hátra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halni járt belém a lélek. Most élni akarunk, Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát él. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondom. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet vár.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élen. Nem lehet kimúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellened. Ha zsémbes, ha durva voltam, lattal nem ér, engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkem sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt,

meghalt. Elmezi. Virrasztója is úgy jár az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, tehát minek? Nem igen van miről, volna sincs kinek. Nem vagyok örökös, csak egy hű cserébe. Azt kötöm szívemre, meg a magyar népet. Szeresd a magyart, de ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla. Mert mi haszna sémád, ha jól megfaragja? Nehezebb el!

Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ült, akinek azt mondja kár, nagyba éri és nagy kár, hes madár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskurát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már, váltik hajtja. Kár volt, kár, es madár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, esmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Ken meg köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, esmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, s egyebet. Nesze jányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, esmadár. Háborúság házi patorattól kezdve van elég, de nem halljuk a szomszédba. Pörge Dani tűri még, a bölcső is ott van már. Künn egy varjú mondja, kár, esmadár, asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked, varjú azt se mondja, kár, el sem is rebbenti már, esmadár. Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem volt kár, de mint varjú visszajár. Esmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen, útnak indul, bujtosásnak keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja. Kár! Esmadár! Keskeny a palló kettőnek! Nem térhet ki a Dani. Egy billentés. Lent a vízben nagyon csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár, esmadár. Bujdosónak kín az élte, reszkett a levélzörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja, megállj, görög, varjú mind kíséri, kár, fennakadsz, te szép betyár, esmadár! Most ebédre hollók várjak sereges tilaki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam! Fekete volt, mind bogár, asszonyot sír, még Vörös Rébék által ment a keskeny pallón. Most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke végnekül, s kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri.

vörös rébék. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, és elrepül. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ül, akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kent meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja. Kár, hesmadár. Más szó is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányod, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörget Dani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apámnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú, azt sem mondja, kár, el sem is lebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mintegen. Útnak indul, bujdosásnak. Keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja, kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek. Nem térhet ki a Dani. Egy billentés, lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár. Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megállj görög. Varjú mind kíséri, kár, fennakadsz te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. Vörös rébék, által ment a keskeny pallón, most repül, egy varjúból a másikba száll a lelke, vég nekül. S kinek ő azt mondja kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár.

bárha Piroskáról se halla, se kérde, mióta Budán van, szíves hajog érte. Hiszen azt se tudja, éle, hal-e vajon. Bizonyost mégsem kérd, nehogy mástól halljon, hanem ajtót húzván a szerelmes párra, kiosont estenden a Duna partjára, s karját evezőnek négyszer-ötször vetve, átrúgja magát az Apáca szigetbe. Ott a kolostornál kémleli, hogy lásson fel is az ablakra, be is a szűk rácson, ha elébe a sors ne Piroskát hozná, csak egy olyan szűzet kihasonló hozzá, mint hiába. Hátra kerül a kert megé, fala nem volt, csak mély öles árok szegé. Oda benn a fák közt, Toldi megpillantott, valami keresztet, s domborodó hantot. Átlépi az árkot, csak kicsi ugrással, látja kereszt kettő, az egyik írással, a másikon semmi, csak Jézus betűje. Térdre borult mindjárt az előtt a fű. Mikor olvasóját rendre leolvasta, ABC betűkkel Amazon olvasta, hogy ez a gyászos sír, a rozgonyi pálé, ide fájt a szíve, jó leánya mellé. Piroska. Zuhant most körül a keresztre, kebléhez szorítva, záporba föröztve, csókolta, ölelte azt a hideg szirtet, még vele a nagyján valamit enyhített. De tovább is egyre zokogott bánatja, mint mikor a sírást el a gyermek hagyja, majd szemeit törlé, s a csillagos égre fölnézve sokáig, így szólal a végre. Tiszta vagy, ott is vagy, hiszem erős hittel, oda vársz, meggyógyítsz boldog szeretettel. Addig soha e szív asszonyt ne ösmérjen. Fogadom, s megállom, Isten úgy segéljen. Most kele, négy gödröt vájt neki jó kardja, két keze markával földjét kikaparta, felrántta tövestül négy fiatal füzet, ezek árnyékolják az Apáca szüzet. Hogy látta-e mindezt a kolostor népe, ki tudja, hisz ennek 530 éve. Lehet az, hogy látták, vagy meg is ösmerték, de megháborítni a nagy hőst nem merték. Amely úton jött volt, azon is ment vissza. Piroska torát már szomorúan issza. Piroska torában szerelme utóját, együtt az Anikó vidám készfogóját. Nagy faluba másnap és lesz halontára, készülni Anikó nagy lakodalmára. Új boron azt mindjárt, tudom, meg is ülik, meghív a reája, mind akiket illik. Toldi felajánlá tág palota házát, nyomtatni lehetne abban úgymond búzát, mellette a szalmát felrakni kazalba, három vármegye is eltáncolhat abba. Csak ugyan egy napra gyűlt is a vendég, és három vármegye lett. Bihar, Arad, Békés. Ennyi csak a hívott, hát még a hívatlan, ki ha szépen múlat, teheti bántatlan. Amelyik ellenben részeg vagy garázda, no abból a násznagy a lelket kirázza. Toldi az a násznagy, de ha békén hagyják, szótlan az asztal főn öntözi bánatját. Hitre az új párt kis templomba vezették, melynek Toldi adá aranyos keresztét. Azután kezdődött lakozás, mulatság, hogy a menyasszonyt is rendre megugrassák. Majd a párnatáncnak következvén sorja, legény is, leány is, a térdvánkost hordja, keres egyet, csókért leteszi elébe, megforgatva kissé, az marad helyébe. Anikó fehérben, mint egy virágos fa. Ott forog, a vánkost feltartja magosra, lesics alfa szemmel, kit hívjon, ne hívjon. Csókra, nász nagy uram, ne csak mindig vívjon,
Mondom én, mondtoldi. Férfi kell már ennek, olyan asszony ez kit, jó, ha sűrűn vernek. Csókra magát mégis, táncra is elszánta, halkan öregesen, násznagyosan járta. De a mulatságnak már vége szakadjon. Toldi a háznéppel magára maradjon. Hadd rendelje el, hogy ki hajszra, ki csára, anyja nagyfaluba, ő maga Budára. Kobzos a várkastét Anikóval bírja. Nevét maga míg él, szalontárul írja. Ha fiok lesz, az már György legyen és Toldi, anyjának a másik fiat is pótolni. Ami úgy is történt. Gyarapodott névvel 300 esztendőn át mindenik évvel. Nem is hagyta Miklóst homályba borulni, a nagyfalusi és szalontai Toldi. Szolgálta királyát, majd a fejedelmet, kinek én ezt írám tört címere mellett. Zárt sisakon, spajzson, kézbe kivont kardú, nagyfalusi arany, szalontai hajdú. Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak, nem érzem magamat énekkel adósnak, könyvbe sem olvastam, nem is tudakoztam, csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. Daliás időkről, mit még barna hajjal kezdtem, s félbehagyék küzdve, kórral, bajjal, most mikor ag lettem, hajam is fehérül, ím hol a bús ének, Toldi szerelmé.

0: Kozmopolita költészet. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam minden jegy. Ám terjessze a hatalmos nyelvét, honnyát, istenit. Zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt. Kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég, nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját, s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egymagából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondolt, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönketném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt Ossian, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmónián. Civilizáció.
1: Mas você vai me pagar, como de fato, você vai me pagar, malandra, vai pra você.

ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s víz csap a csupa szöllőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárrá rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni, ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak a csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dunnánk, makulátlan párnánk, s mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk 100 fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni, pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj, mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek, csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó, akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose reppen, lombom, ami lehult, sose hajt ki, ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akik én ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja, száradt tőke, unt tavai vendég. Nekem már a tavasz is ellenség. Csak visz rám asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ujjaj, meg

Hobbit. Uns ist da was gesucht. Elsenget das üssi Borostén. Megfüllet már hűse a pincének. Szél s víz csap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb tőre. Elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befőtte. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dunnánk makulatlan párnánk. S mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ág tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint únt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a térnek. Csak az én telem nem indulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose. Lombom, ami lehújt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágamért a parta, a tavasz sárvize elsütött. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elsütött. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rúság, rémült szemem csókkal eltakar.
olyaj megnyalva. Megnyalva.

mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig. Még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíven nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesétet, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén, párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágy. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rák, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európai.

részletek Mélius József Elégia Attiláért című költeményéből. A háborúk tüzére vettettem, és nem volt fegyverem, és ültem a csupasz deszkán félig mezítlen a kitört ablak mellett, 40 fokos hidegben, síri csendben, mert háború volt, és nem volt fegyverem, és húsa fosztott füstös lócsontot rágtam kidüllett szemmel. Háború volt. Háború. És víz nem volt, és viszeletemmel mosakodtam. Háború volt, és 2 hónapig sárga répaleves üres lőrét ittam, és olyan színűek lettek kiálló bordáim és hólyagos tenyeremen a szafatokban hámló bőr repet hajszáló szemgolyóm, mint a jaffai narancsa szemétdombom. Háború volt, és a napi mindhasár negyed fekete kenyeret úgy szabáltam, mint az éhen haló állat a fekete földet.

0: mille se suta.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

站，看着。

0: Szent kert, bőlomb, tárt zöld szárny, fönn len tág éjjő kék ár.
1: Kínai templom.
0: Négy fém cseng, szép, jó, hír, rang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.
1: Tekereg a szél,

sem gyümölcse. Ő mégis áll az alkony bölcse, mint a tünődő, ki így estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

Babits Mihály, a lírikus epilógia. Csak én bírok versemnek viselni, első és utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még magamnál tovább nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vagdióként, dióban zárva lenni, s törésre várni. Bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyílam szöghet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega s az alfa.

Oh, dear.

Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis bányalak. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszik gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, mint a mosolygó égieknek ünnepein lebegett az ének, a szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a menny. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakói. Most a halandó, mint ama büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szűnj meg te is hát, zárt fület és kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének zúg felette, mint mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az életet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén viruljon, mint a mosolygó helleni szé, midőn a félisteneket szülte szerelmiben. Gyönyörre nyílt szívi nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézist és a dicső erényt, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozzák örök ideális.

a szirének. S én a viasz nagysúlyú korongját szeltem az éles ércel kis darabokra, s utána erős tenyeremmel nyomkodtam, meglágyult nyomban, mert nagy erőmet, s Éliosz Hyperionidész sugarát befogadta, és fülüket betapaszt azonnal. Ők meg az árbóchoz fűzték a kezem meg a lábam, ott álltam, s a kötél végét törzsére tekerték, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Majd mikor ott jártunk, ahová még ér a kiáltás, gyorsan hajtva hajók, meglátták, hogy közelükbe fürge hajóért, hát éles dalukat fölemelték. Jer, te dicső Odysseusz, jer, akhályok nagy nevű dísze, állíts csak meg a bárkádat, hogy halljad a hangunk. Senki se húzott el még erre a barna hajóval, míg mézes dalait meg nem hallgatta a szánknak. Benne gyönyörködvén ment el, gyarapodva tudásban, mert mit tudunk mindent, mit a tágterű trójai síkon tűrtek a trójai és argoszi küzdők isteni szóra, és mindent, mi az életadó földön megesik még. Így szólt a gyönyörű szép hangon zengve, s a szívem vágyott hallani. Kértem a társakat, oldjanak el már, inteve szemöldömmel. De azok nekidőlve evesztek.

Tragédia. Mindenki a Sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, és az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazekat, s belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. De bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, és elment a kutya után Földi Mogyorót keresni. Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, s nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, és újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, és jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén Sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghívhatna a jány a lakodalmára. Adlak még jól egyszer. Felemelte a hüvelykujját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró sárga színű tészta csigákat, amiket marok számra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. Kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et nem, egyet se. Dologra! Kiabáltak. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgysem volna benne csak valami latty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Áramkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már még élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki, Kis János olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem látna. Így élte le az egész életét, soha se volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes, mi lett volna, ami feltűnt volna rajta. Olyan volt, mint egy ember, két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és soha sem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból tízszer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt.
Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni. Ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fél. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult, nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpacibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félbe gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén Sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős nagy csontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a tobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zugba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hagyja jön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmi. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki.
Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A Béla reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságát. A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futott el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, s nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kiványott, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni. Majd legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a bőfény verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenben. Így ment ez két óra hosszáig megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában Kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab húsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak, és Kis János, amint a három hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtó. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közéverni. Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst. És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se fel. Az ember két keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Írtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Mit akart?
1: Csak magamat nem látom. És azt, hogy becsvágyom. Hová vezet? De azt hamar megtanultam, hogy az ambíció a legnagyobb gyöngesége. És a válaszút? Halál? Vagy teljes újjászületés? Forradalom? Forradalom! Egy csiga versenyfutása, egy nyúl harca, egy haldokló kaméleon lelkesedése lett volna, ha egy kövér, pöffeszkedő, káposztaevő, csibukozó magyar atyafiakkal egyetlen lépést is próbálnánk tenni a dicsőség felé. Nem szeretek a magyar ügyekről beszélni. Jobb föl nem ébreszteni az alvó magyart. Ne érezze a vonaglás fájdalmait, ne az elkorcsosodás bűntudatát, csendesen múljék ki. Magyarországon még nincsen nemzet. Ki marad-e honban? Ha tehetsége van másutt is tartózkodni. Szinte senki más, mint aki jobbat nem ismer, körülményei is a hazához kötik, vagy akinek benne dolga van. Leserényi Miklós barátságával sokat nyerte. Lángoló hazaszeretete elbájolt a lelkemet. És szívemben napról napra erősödött az a hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Kevés embert ismerek, kinek elvei tisztábbak volnának. Kreszansz akkor azt mondta, önnek a legrosszabb, vagy a legtökéletesebb emberré kell válnia. Az ő műve volna, hogy hazámat szolgál. Mi a cél? A lehető jót elérni középúton, nem a képzelt jót, melyet csak a más világon lelhetünk fel. A múlt balga gyászolásával ne foglalkozzunk. Nekem nincs arra gondom, valaha mik voltunk, nézzük idővel, mik lehetünk. Utam középen visz, úgy hiszem koporsónik. A megfagyásnak épp olyan ellensége vagyok, mint a megégésnek. Nem vagyok sem a kormány állandó orgánuma, sem opponense, sem a honimocsok pártolója, sem a józan magyarság kifejtésének ellensége. A kormányi önkényt épp úgy restellem, mint a hazai rozsdát gyűlölöm. Két szóban koncentrálom az egész emberiség jussait. Szabadság és bátorlét. Gazdálkodás, kereskedés. Nemzeti dolgok vezérlik mostan a nemzeti géniuszát. Mindenki azon iparkodik, hogy az élet mindazon édességeit megszerezze, melyek nélkül elei ellehettek, sőt, legkisebb becsben sem tartottak. Gyarapodni, pénzt nyerni, amit szerzett már azzal bátorságban élni mindenki akar. Mert változik a századok leforgása alatt. A nemzetekben is a boldogságról való képzelet. Az embereket a magasabb haszon reményével lehet szorgalomra bírni, de az Istenért a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, a kereskedéssel. Egy jó gazda hazafi, egy vagyonos kereskedő hazafi többet tehet, mint a szegény tehetetlen patrióta, bármi szép lélek lakja is szívét. Csendes reformációt hozni a hazára, ez a mi legszebb tisztunk. Fogjunk tehát magunk a dolgainkhoz, segítsünk magunkon, Úristen, kire várunk? Más mozdítsa elő önhasznunkat? Más iparkodjék hevesen érettünk? Csak a rossz kertész vár mindenkor esőre. Öntözzük magunk gyönge palántáinkat. Aki sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendben nyugszik. Sokan azt mondják, Magyarország volt. Én azt szeretem hinni. Lesz. Pozsony, 1825, országgyűlés. Ülés után. November 3-án szót kértem, magyarul beszéltem. Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok. S ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, és azzal segíti honosaink neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom. Suttogás támad a teremben. Mennyi lehet az? 60 000 forint! Éhezés terké. Végre világosan látom rendeltetésemet. Eszméim, terveim ingadozása megszűnik. Életem határozott irányt vesz. Minden, amibe kezdek, halni fog. Minden mag, melyet elvetek, ki fog kelni. Ez azonban nem lesz az én nevemmel összekötve. Mert hogy ki kelljen, el kell hitetnem a világgal, hogy más kertész ültette. Engem nem szeretnek. Miért? November 25-én erényszövetséget kötünk. Veselényivel, Eszterházival. Hitvallásunkat magyarul tesszük papírra. Művelni kell nyelvünket. Az anyanyelv a nemzetnek az, ami fognak a zománc. Ha az egyszer megtörik és megromlik, a belső csont is bizonyosan utána rothat. Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja szívében. És az akadémiára 154 000 forintot írnak alá. Metternich magához rendel. Az ön vége tragikus lesz. Én önt becsületes embernek tartom, még nagy karrier áll ön előtt, még sok szolgálatot tehet a monarchiának. De önöknél opozíció van és fáklyavivők. A fáklyavivőknek benn kell égniük a házban. A császár haragszik önre. Tessék, az ön híres tefferje. Ha az országgyűlés elején eljött volna hozzám, megmondtam volna, mit kell tennie. Vonuljon vissza. Ön okos ember. Ön az egyetlen, akivel az ember beszélni tud. Az öregek tök fejek. Kedves teffer, ön rossz karriert csinál. Főméltóság úram, én a jót, a becsületest akarom. A végemmel nemigen gondolok. Túl messzire megy, teffer. Meg fogja bánni. Az Istenért ne kényszerítsenek bennünket, hogy akasztassunk. Csak a király kezdeményezhet. A törvényeket csak neki szabad értelmeznie. Ön elrontja az ifjakat. Excellenciás uram, ön tudja, én híve vagyok a monarchiának. Ne ragadtass el magát a mai tapsoktól és éljenektől. Gondoljon a holnapiakra, Steffel. Én reszketek önért. Ön reszketek önért. Becsapott. Én pedig hittem, hogy a félreértéseket Metternich révén elsimíthatom. Azt hittem, beszélgetni akar velem, de nem jutottam szóhoz. Metternich csak a saját hangját szereti hallgatni. Elképzeltem akkor, hogy írok neki. Kifejtem álláspontomat, tapasztalataimat. Az alkotmányról például, amire annyit hivatkozunk. Kérdem, van nekünk olyan alkotmányunk, mely alapján Magyarországot a szokásos szóval alkotmányos monarchiának nevezhetnénk? Van, avagy nincs? Ugyan mi történik, ha a király akarata és a törvények ellent mondanak egymásnak? Ki győzhet, ha a vádlott egyszer s mint bíró is? Célszerű alkotmány nélkül minden nemzet jelentéktelen. Elkezdem írni a Hitel című könyvemet. Nyíltan ama vallomást kell tennem, hogy hazánk előmenetelének és felemelkedésének legfőbb gátja mi, tehetősebb birtokosok vagyunk. Keressük magunkban a hibát, mert minden hazafiságunk mellett se tapsolhatunk, teszem, a szegedi sárnak, pesti kövezetnek, Dunapartjainak, szennyes teátrumnak, úton álló koldulóinak. Csak a vagyonos nemzet szabad. Ki vagyonosabb nemzet, az függetlenebb, mint az, amelyik más segedelmére szorul. De mivel ezeket mondom, ne bántódjék senki. Úgy vélem, kötelesség az önzést, elbizakodottságot, hiúságot leleplezni, megbüntetni. Mindenki fejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkallatja a kiművelt emberfő. Az ész erő, a tudományos emberfő mennyisége, a nemzet igazi hatalma.
0: Jelentés Ferszl Lipót rendőrfőbiztostól 1830. február 10-én. Széchenyi István rövidesen Bécsbe érkezik, hogy Angliába utazzon, új terve a híd miatt. Új könyvét, a Hitelt személyesen adta át a nádornak. A könyvből Eszterházy Miklós 20 példányt visz Bécsbe magasabb hivatalnokok számára. Helyes volna a cenzúrát újra szabályozni, mert Drescher egyedül nem győzi a munkát.

0: Metternich a hitel megjelenése után ismét magához rendel. Ez a könyv az alkotmányt támadja. Óva intem önt attól, hogy a boltozatból egyetlen követ is megmozdítson, mert az egész dől össze. Hitel? Hátrébb van Magyarország, mint a Hanza városok 500 évvel ezelőtt. Metternich védi a magyar alkotmányt. Figyelmesen hallgatom, igen bölcsen beszél. Most sem hágy szóhoz jutni. Miért lehet az igazságot csak egy alkotmányos országban napfényre hozni? Mert egy abszolút monarchiában az egyik rész beszél és ítélkezik, a másik rész hallgat. A nemzet boldogsága csak magában a nemzetben rejtezik, s ez minden lakósnak az emberiség közös jussaiban juttatása és mindenkinek egyenlő politikai léte. A hitel után megírom a világot. Az újabb vádakra a stádiumban felelek. De ezt már a cenzor tiltotta, megjelentettem Lipcsében. És engem Fákjel zenével vár a 833-as pozsonyi országgyűlési ifjúsága. Nem úgy a nádor. Fájlalnám, ha a Széchenyi esetében magasabb parancsokat kellene végrehajtanom. Hazudott, ijeszgetett. A stádium fellelhető példányait minden esetre elkobozzák. Se baj. Levágják a szárnyamat, a lábamon megyek. Levágják azt is a kezeimet. Ha azt is kitépik, a hasamon csúszom. Még Andrássy György is, ki pedig barátom volt, megrémül könyvemtől. 40 éve sincs, hogy hasonló lázító eszméket vérpad követett. Ez a könyv égő fákja, amit sem eloltani, sem szabályozni nem lehet. Nem értem, nem értem, hiszen én a stádiumban világosan kifejtem. Én a csendes reformáció híve vagyok, a középút hirdetője. De ha nem adunk reformokat, nem teszünk idejekorán engedményeket, legyilkolnak bennünket a parasztok és kisnemesek. Hunnia minden lakosinak polgári létet kell adni. Szabadság és bátor lét. És ehhez józan törvények. Metternich újra magához rendel. Ön sok baj csinál. Jelentéseink vannak arról is, hogy Veselény ügyében izgat. Tudom, hogy mindenfelől megfigyelnek, ami igazán nem kellemes és felemelő érzés, különösen, ha bizalmat, igen, teljes bizalmat érdemelnék. El kell jönnie a napnak, mikor rájönnek Bécsben, nincs nálam hűségesebb védelmezőjük. Én híve vagyok a monarchiának. Én természetem és hajlandóságom szerint sose voltam az ellenzék embere, de a felvilágosító ellenzés hasznát senki sem tagadhatja. Hogyan tudhatja meg valaki az igazat, ha mindenki minden szavát igenli, ha tagadóra nem lel? Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétségtől. Mindenben csalódottnak érzem magam. Én azt hittem, hogy szerencsém és sikerem kell, hogy legyen mindenben. Tehát el fogok süllyedni. De harc nélkül nem adom meg magam. Veselényi a legjobb barátom, az országgyűlési ifjak tapsai között lázító beszédeket tart. De hát ez a reformok kora, nem a forradalomé. És amire számítottam, bekövetkezett. Veselényit perbe fogják, és vele összetaposva a virágaim mind. Korszakomnak vége. Mit tegyek? Mindenki más felé húz. Erőnek erejével legyek pártember. Én nem vagyok politikus. Én építek, tervezek. Út, híd, dunaszabályozás, gőzhajók. És sejemhernyó tenyésztés. Egy emberöltő múlva annyit kereshetünk sejemhernyóból, mint most birkából. Most nem az a kérdés, hogy kivesse el a jó és hasznos magot, hanem hogy el legyen vetve, és valaha csirázzék, zöldüljön is. De a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, hitellel, törvény előtti egyenlőséggel, a polgárosulás szükségességével. Ami hasznot nem ad, sikertelen marad. Új dolgot ritkán lehet egyszerre végbevinni, a sokaságot csak lépve lehet vezetni. Az egész nemzet cinkosunká kell váljék a szabadságban és a jólét keresésében.
1: Jelentés. A Széchenyi alapította pesti kaszinó mintájára a vidéki városokban egyre több kaszinó létesül. Ez egyesületek célja nem csak az olvasás és szórakozás, hanem a magyar nyelv és nemzetiség előmozdítása, a közvélemény irányítása, az ellenzék nézeteinek és terveinek a terjesztése. Széchenyi az ellentétes véleményeket igyekszik kiegyenlíteni, ebédeket ad, híveket toboroz városfejlesztési terveihez. Az ellenzéktől elszakadni nem akar, bár Kossuth-tal a legádázabb harcot vívja.
0: Deák kell, hogy a centrumunk legyen. Félre minden irítséggel, hazám fiai! Adjuk Deáknak az elsőséget! És megegyezünk Deákkal. Most nem kell semmi erőszakos agitáció, semmi túlzás. Vége az országgyűlésnek, és én hiszek abban, hogy van jövőnk. Őrültség! Kossuth megkapta a pesti hírlapot. Ezzel a kihívással kezdte. Veletek, általatok, ha akarjátok, nélkületek, sőt, ellenetek, ha kell. Ez nekem szól. És Kossuth a börtön dicsfényével magával ragadja az ifjakat, és mellette veseli. Az ember csak barátai, néha szent barátai árulják el. Útjaink állnak, mert én tudom, lelkesedés kezdi, őrjöngés kíséri, s megbánás követi a forradalmakat. Taram, param, bam, bam, bam, bam. Ezek nem olvassák Lamartine könyvét a francia forradalomról. Ezek nem tudják, minden forradalmi állapotnak ilyes szokott lenni a természetes progressziója. Mirabeau csak hamar Pecsovicsá válik Démoulinhez mérve. Ez pedig Dantonhoz állítva lesz azzá, de végre ő sem kerüli el ezen kvalifikációt Robespierrehez hasonlítva, míg berekesztésül a forradalmi hagymás szabadság illúzióit az önkény zsarnok keze töri ketté, ezért rettegem én Kossuth és Veselényi útját. Deák szerint egy a célunk, de más a sorrend, más a modor. Ő követel, én kérek. Ő lelkesít, én építeni szeretnék. Stancsics népkönyv, ez már a falban. Mit tegyek? Nem értek semmit. Csak szerencse volt az egész. És a szerencsém elhágy, oroszlán bőrből kibújt szamár leszek. Én komolyan fontolgatom. Főbe lövöm magam. Az életnek talán könnyebben mondunk búcsút, ha jó barát megígéri korhat csontjainkat hazámba viszi. Most egy hajszálon függ minden.

engedhetik alá, de magát sokáig nem is tarthatja oly magas helyen. Mit tegyek? A királyt fogom támogatni. Felajánlom szolgálataimat, hogy mentsem szegény hazámat. Nincsen más támaszom, csak megtenni. Kedves Teffel, a forradalomnak három stációja van. Az elsőt könnyű gyógyítani, a harmadikat már nem lehet. És Magyarország a másodikban van. Igaza van. Nyílt forradalmat látok én is. És többé nem tudom föltartóztatni. Már nem lehet. Kedves Teffel, ön a közmunkák minisztere, titkos tanácsos, de kérem, ne lobogtassanak örökké fáklyákat Magyarországon. Ne lobogtassunk fáklyákat. Akkor ő miért ád lapot Kossuthnak? És én minek szabályozzam a Tiszát? 54 éves vagyok. A fogaimban tombol a fájdalom, a gyomrom, a mára, oda lázas is vagyok. Felelni, aludni, soha többé föl nem ébredni. Sehova nem szeretni. Lehet valakinek sikere, tekintélye, akit mindenki csak úgy hív, a Steffer. És Kossuth? Nevéhez mit akar? Magyarország átka, vagy áldása, vagy együtt leszünk, találkozunk a feledésben.

Iszonyú és hamari finálét sejtek. Anarchia közeleg, és az emberek halucinálnak. Egy hang bennem is szüntelenül, ha nem születtél volna meg. Te kezdted a hitellel, az én öntelt hiúságom. Micsoda ostoba tréfája a sorsnak, hogy én hagyom magam Kossuth mellé befogni. Meghalunk itt mind, de Kossuth legalább a véleményért fog meghalni. Én azonban oly doktrináért, ami ellen szüntelenül küzdöttem. És ha itt hagyok mindent, mi lesz a hidammal? Bevégezetlenül áll majd, mint Bábel tornya. Elpattan a felvonódóbb egyik gyűrűje, a lánc a mélybe zuhan, intőjel, pusztulás, el vagyunk veszve. Visszasüllyedünk a barbárságba, a híd sose fog elkészülni, a híd az oka mindennek, az én híd a mementó. A híd törvény a közterviselés első diadala volt, erre mondta Ciráki, sose fog átmenni a hídon, mert hídpénzt már csak nem fizet. Szemere bizottságot küld ki, hogy vizsgálják meg, ki a felelős a leszakadt láncért.

0: Miles ez után?
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Conny az meghalt, és Jimmy sem él.
1: És Georgie tetemét nem találják.
0: Ám de a vér az mégiscsak vér.
1: És a fiát éppen most verbuválják.

0: nem félelmes, hogy az előbb Gorki dicsérted, most Molnár. Nem. Magyar írókkal milyen kapcsolatod van?
1: Sem. Van-e? Sajnos nincs. Sajnos magyar darabban a Hubainak a Nérója volt talán az egyetlen, amit mondjuk a Hubai bennem gondolkodott, és nekem írta, de sajnos nincs igazán. Nem volt igazán új magyar darabban olyan szerepem és olyan sikerem, ami nem is volt talán.
0: Mondhatok valami föltételezést, utasíts vissza, ha nem igaz. No. Téged, bár rengeteg drámai szerepet is játszottál, alapvetően egy nagy komikus géniusznak tartanak. Géniusz, ez olyan csúnya dolog szembe mondani, szóval egy nagy komikus természetnek tartanak, aki táncolni és énekelni tud, az nálunk mindig gyanús.
1: Sem szígy. Persze, de ez egy olyan hülyeségnek tartom, mert szerintem egy színésznek, egy igazi színésznek mindent tudni kell, mert táncol, énekel, drámát játszik. Na, nem csak mondom, hogy aki ezt kép, hogy ez gyanús, ezt észrevettem a pályámon nagyon sokáig, hogy itt volt egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy Márkus László, egy ilyen molett fiatalember, akit a kamaravariettébe fölépett, és ugyanakkor eljátszott a Claudiust és a Revizort, és akkor elment a Zeneakadémiára, és ott hülyéskedett, és mi ez? Szóval ez összeegyeztethető. Én szerintem összeegyeztethető. Miért ne?
0: Te kit tartasz a kortársaid között, vagy nem az élők között, kit tartasz igazán nagy színésznek, aki mindenkit tud? Ez egy vélemény, amire talán válaszolsz, aki olyan, még talán példaképen is.
1: Hát példakép az mondjuk az...
0: Az nehéz.
1: Az nehéz. Szóval példakép az nehéz mondani, de én nagyon sok jó színészt tartok, és nagyon szeretek színészeket. Most muszáj neveket mondani, mert akiket kiadjuk, akkor azok azt hiszik, hogy őket nem, és esetleg nem jut eszembe.
0: Van-e olyan álmod, hogy valakivel szeretnél játszani két személyes darabot? Ketten kiálltok és eljátszatok egy két személyes darabot.
1: Van két színésznő, akivel soha nem kerültem össze, és akiket nagyon szerettem volna mindig játszani, a Rutka Éva és a Törőcsik Mari. És ez soha nem jött össze. Soha nem jött össze, csak távolból csodáltam, és a Törőcsik nekem egy olyan élményt nyújtott ebbe, ez is furcsa. Miben nyújtott egy élményt nekem? A Régi Nyár, egy Bradley, egy operett, egy zenés darab, bejött a színpadra, és maga volt a csoda. És az, amíg élek, nem felejtem, mert ilyet, ezt megmondom őszintén, ezt nem hittem volna. És itt kezdődik nálam a színészet, és a színészet varázsa, és a hatalma, hogy valaki bejön a színpadra, nem csinál semmit, és ő van, ott van, és adja magát.
0: Azt mondtad, hogy Rutkai Évával és Törőcsik Marival még nem kerültél össze színpadon. Ennek ugye feltehetően az az oka, hogy itten meghatározott társulatokban játszunk, és te 1957 óta a Madách Színház tagja vagy. Milyen dolog az egy színházban, nem merem mondani ezt, hogy megöregedni, de egy pályát kiteljesíteni?
1: Nézd, nem tudok mondani mást, mert itt élek, ebben az országban, itt ez a színházi rendszer van. Most én ezen nem változtathatok, és hiába ugatok, vagy hiába ordítok, vagy hiába mondom, hogy ezt vagy, azt kell csinálni, el kell menni, szabadúszónak kell lenni, és vagy hívnak, vagy nem hívnak. Szóval én a Madách Színházban megkaptam mindent, amit a Madách Színház keretén belül meg lehetett kapni. Tényleg nem szólhatok semmit, úgy a rendezők részéről, igazgatóság részéről, mindig mindent. Az hiányzott sokszor, és sajnos az én vendég fellépéseim, ezt egy idézőjelben mondom, egyszer a József Attila Színházban, hát ez penetráns volt, botrányosan sikerült, az Ugó Betty Özönvíz című darabja nagyon rossz előadásban, és a másik a Radnóti színpadon egy lengyel darab, ami szintén nem az előadás nem sikerült, hanem az egész olyan nem jött igazán ki a dolog. Szóval az én vendég fellépéseim nem sültek el jól. És lehet, hogy mondjuk a Víg Színházba meghívtak volna, vagy a Rutkait meghívták volna a Madásba, akkor más körülmények között jobb lett volna.
0: Kérlek szépen, de te nem csak színpadi színész vagy, mondom, a színészettel vagy szinte azonos a televíziózás hőskorában, rögtön képernyőn voltál, gondolom. A filmekkel talán nem barátkoztál meg annyira, illetve...
1: Nem én barátkoztam, ők nem barátkoztak meg velem.
0: mi lehet ennek az oka, bár ez egy buta kérdés.
1: Ezt talán meg kellene a rendezőket kérdezni.
0: Tudtam, hogy buta kérdés, szóval jogos
1: volt. Én nem tudom. De hogy ők miért nem foglalkoztattak engem, hát arról fogalmam nincs. Lehet, hogy nem voltam szimpatikus nekik, vagy az én játékstílusom, vagy azt féltek tőlem, hogy esetleg, hogy én egy ilyen túl tempátumos, valaki vagy, aki mondjuk a filmen egy kicsit sok, vagy valami, na tehát ez is rendező kérdés.
0: Jogos volt a vissza. Te egy nagy filmrajongó vagy, azt hiszem, te folyton moziba jársz, ugye?
1: Jártam, most már nem járok annyit, de viszont minden. Én egy 1932 és 1950 között én merem állítani, egy lexikon vagyok, mindent tudok.
0: Mondd, miből tanul egy színész? Most már elmondtad azt, hogy a színpadon mit tanulsz. Az élet azonban nem kizárólag színpadban, nálad nagyon azonos. Mik a te tanítómestereid, hanglemezek, mozik, olvasás? Meséld el, hogy tulajdonképpen hogy élsz?
1: Én hogy élek? Én egyedül élek, és nagyon szeretek egyedül élni, és rengeteget olvasok, lemezt hallgatok, televíziót nézek, és visszatérek arra, hogy mit lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni. Én ez mindig azt mondom, hogy füskel, hogy tanítják. Ez nem lehet tanulni. A mesterségnek a fogásait, mondjuk beszélni, mozogni, ezt meg lehet tanulni, de ami innen jön, és amit az előbb a Töröcsik példával mondtam, az, hogy valaki bejön a színpadra, és ez csak úgy mindenki úgy odanéz, azt nem lehet megtanítani. Az valakiben benne van, az az egyéniség kérdése. Ez megmagyarázhatatlan. Megmagyarázhatatlan, és titok.
0: Persze, hogy titok, de azért mondjuk embereket szoktál megfigyelni. Mégis színpadokon, akárhonnan nézzük, embereket kell ábrázolni.
1: Lehet, én tudatosan nem.
0: Tudatosan. Hát nyitott szemmel élsz.
1: Lehet, nem tudom. Én megkapok egy szerepet, én mindig ugye a darabot látom, a szituációt látom, és megpróbálom az írót közvetíteni. Én alázatos vagyok, még ha a darab rossz is, meg vagyok győződve, hogy rossz a darab, én addig elhitetem magammal, hogy az a darab jó, mert hazudni nem tudok. Se életben, se színpadon. Tehát kénytelen vagyok addig magamat meggyőzni, hogy ez a darab jó, amíg mondjuk elhihetően el tudom játszani.
0: Most híreket szoktál nézni a televízióban?
1: Sajnos igen.
0: Ez a sajnos annyit jelent, hogy a világhelyzettel Borzalmas. Is folyton foglalkozom.
1: Igen, hát folyton bejön foglalkozom. A lakásom.
0: Bejön a lakásom.
1: Egy színész
0: ez
1: nem
0: is egy tanítómester.
1: Borzalmas tanítómester, és ezért még vadabbul kell játszani, és a közönséget még vadabbul kell fölrázni és szórakoztatni. Én nekem ez az álmom, hogy az embereknek elfeledtetni ezt a szörnyűséget, amiben élünk. Ez most nem egy strucc politika, de tényleg annyi borzalom van a világban, hogy egy színésznek szerintem az a kötelessége, hogy azon fel, hát avval politizálok, hogy ebben az országban élek, és hogy ebben az országban színpadra lépek, ez már egy állásfoglalás. És de azon felül még pluszt adok magamból, igyekszem a magam derűjéből állítólag, ami van, nem tudom, én magamat nem ismerem olyan jól, vagy nem foglalkozom annyira magammal, a magam tehetségével, a magam derűjével és a magam eszközeivel, mint esetleg más. Ez most kiderült, hogy mások foglalkoznak velem, a betegségem alatt ez fantasztikus méreteket öltött, ez a szeretet és foglalkozás az én személyemmel. De hát ez nem az én dolgom, hogy én foglalkozzam vele. Én igyekszem mindig a színpadon a maximumot nyújtani, és mindig ez a cél, hogy én jól érezzem magam. És ha én jól érzem magam, hát akkor a közönség az jön utánam.
0: Laci, mégis egy hosszú pálya áll most már mögötted. Voltak keserű korszakok, keserű pillanatok, voltak megtorpanások, voltak, amikor azt mondod, hogy odavágom az egészet, nem csinálom.
1: Olyan nem
0: szóval
1: volt.
0: Olyan nem volt.
1: Olyan nem volt.
0: De volt olyan, hogy...
1: Olyan volt, de... Igyekszem gyorsan megrázni magamat és tovább menni, szóval nem hagyom magam.
0: Laci, mi a színész státuszom a Magyarországon? Valamikor egy színész óriási előkelő, talán a társadalom egyik vezető személyisége volt. Hogy érzed te magad, mint színészt a társadalmon belül.
1: Én magamat vezető személyiségnek érzem. Hogy aztán mások minek tekintenek engem, azt nem tudom. Én tartom magam ehhez. Én azt tartom, hogy egy színész öltözködjön elegánsan, öltözködjön divatosan, legyen tiszta, legyen rendes, legyen művelt, legyen okos, nem árt, ha intelligens is. A többi nem az én dolgom. Ahogy a többiek, hogy, és mi, hogy mit gondolnak a színészekről, és hová helyezik, az már nem az én dolgom.
0: Az anyagi elismerése a színésznek, ahogy te látod, megfelelő, elegendő, kevés.
1: Nem szeretek erről beszélni, mert változtatni nem tudok rajta. Ha nem tetszene a dolog, és tarthatatlanak tartanám, akkor elmennék ebből az országból, de én itt élek. Tehát azt kell tudomásul vennem, ami itt van. És ezért nem szeretek zúgolódni, ezért nem hallanak engem soha panaszkodni.
0: Nagyon meglep, amit mondasz. Nálunk a panaszkodás a divat, és nem az elégedettség. A státuszkót vagy a helyzetet borzasztó kevés ember fogadja el, és úgy fest, mintha neked minden olyan könnyű lenne. A szerepek megvalósítása könnyű, elegánsan öltözködni könnyű. Így van ez?
1: Hát azért ez nem könnyű, arról szó sincs, hogy könnyű, mert először is vett tudomásul, hogy én egyedül élek. Tehát nekem nem kell családomról gondoskodnom. Én nem azt mondtam, csak minden esetre ezt a amit látok az embereknél, az a elkeseredettség a művészeknél, és elég nagy művészeknél, és az én barátaimnál is, ez a, hogy feladnak dolgokat. Én ezt nem szeretem. Ez a pálya, ez nem arra való, hogy az ember feladja, pláne ha valaki tehetséges. Itt köröm szakadtáig kell. Majornak volt egy nyilatkozata, azt hiszem pont egy ilyen műsorban, hogy szakadatlanul dolgozni kell. Szóval nem szabad, nincs gát, ha valaki tehetséges, akkor nem is lehet gát, mert akkor azt az illetőt hajtja az alkotni vágyás, és a szerepformálás, és az, hogy adjon magából. Ez lehet, hogy exhibicionizmus, nem hiszem. Egy komolyabb művésznél ez már több. Szóval ez nem csak exhibicionizmus, hát ez a pályához közvetlenül kell exhibicionizmus, anélkül nem lehet élni, de itt feltétlenül mondani akarás kell. Én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, nem megy, nem bírom, megy, kell. De nagyon nehéz, nem olyan könnyű itt, mint nyugaton, ahol talán
0: még nehezebb.
1: Hát mondjuk az elhelyezkedés.
0: Hányan kapnak millió dollárt? Hát nem akarok elkeseríteni, hogy mondjuk Nyugat-Németországban az állástalan színészek száma.
1: Tudom.
0: 4000 közül van.
1: Én csak nem akarom azt, hogy a kollégáim, akik tehetségesek, hogy azok ebbe a elkeseredett testpetségbe éljenek, mert annál sokkal többet érnek.
0: Így igaz. Te egy olyan vidám aszkéta vagy, ha szabad így mondanom, ami annyit jelent, hogy tele vagy életörömmel, derűvel, akarással, és közben persze az életformád. Azért rendkívül szigorú életformád. Szokták késni például a színházból?
1: Volt már? Lehet késni?
0: Na én csak kérdezem, hogy lehet. Én tudom, hogy nem lehet.
1: Nem szabadna késni. Én azt soha nem felejtem el, mert a Kismanyi és a Pécsi Sanyi mellett állandó Steckenferden, folyton mondom, a Darvas Lilia a harmadik.
0: Amikor Darvas Lilia az ugye a nagy magyar színésznő, Molnár Ferenc felesége. Reinhardtnál színésznő, később emigrációba kényszerül Amerikába.
1: És Amerikában Gertrúdot játszott a Broadway-n, ami nagy dolog, magyar színésznőként. Visszajött ide, Magyarországra, mert azt mondta, mondja Laci, normális vagyok én, pénzem van, mindenem van, és a Madácsba vágy. Jó, mondta, és mert imádott itt lenni, és imádott itt játszani. Szóval ő fantasztikus volt az első próbán, amikor megérkeztünk, ezt soha nem felejtem el.
0: Ez az olimpiában
1: játszott. Első nap, hát én olyan izgatott voltam, hogy már alig bírtam éjszaka aludni, hogy most a Darvas Tilivel megyek egy próbára. Én nem ismertem, nem akkor még semmit, és 3-10-kor fölmentem az irodába, és a akkori titkárnőnk rettentő izgatottan szaladgált jobbra-balra, azt mondja, hogy itt van a Darvas Tilivel, és még senki nincs itt. Hogy senki nincs itt? Azt mondja, benn ül a tanásterembe, a olvasópróba lett volna. Hát mondja, azt én bemegyek, bementem, benn ült a Lili, egy kicsit morcosan. Tűnik, 10 után 10 percet még senki nem volt ott rajtam kívül a színészek közül. és akkor az, hogy nagyon liberálisan mennek itt a dolgok, ez az Amerikában ilyen nincs, és mi... Aztán később már megszokta, hogy ha egyiket elvitték filmezni, a másikat elvitték a rádió, minden. De azt mondja, hát ilyen nincs, hát ez nem lehet. Hát azt mondja, mögöttem, hogyha én elkésem, vagy nem csinálom úgy, ahogy kell, hát 30 színésznő vár arra a szerepre, amit én játszok. Hát engem úgy rúgnak ki, mint a sicc, és már jön a második jelölt. Szóval ez is összefügg egy kicsit. Ezzel, amit mondtam, ez a testpercség elhagyása a dolgoknak. Én tudom, hogy nem könnyű, tényleg nem könnyű, amire úgy visszatérek az előbbi témára, de azért, ha valaki csinálja ezt a hivatást, hát akkor valamiért csinálja, legyen benne öröme.
0: Laci, eddig beszéltünk színészekről, pályáról, nem beszéltünk még rendezőkről. Volt-e rendező, aki téged fanatizálni tudott? Vagy te már olyan fanatikusan érkezel, hogy téged nem kell fanatizálni?
1: Nem tudom, mit értesz pontosan ez alatt a szó alatt, hogy fanatizálni.
0: Hát aki neked egy külön lelkesedést ad, aki olyan ötleteket, eszméket, darabelemzést ad, a szerepekbe úgy irányít, hogy te magad egészen átváltozol, és még boldogabbnak érzed magad.
1: Hát ilyen extatikus mértékben ez nem volt, viszont három rendező van az életem, nem is dolgoztam olyan sok rendezővel, most itt eszembe, akikkel nagyon jól dolgozom, nagyon kellemesen. Az Ádám Otto, Vámos és a Lengyel Gyuri. Na mostan egy nagyon érdekes dolog volt, amikor én a Jancsóval összekerültem. Hát mindenki dermed, hogy kerülök én a Jancsóhoz? Hát meg kell mondanom, hogy életem egyik legmulatságosabb nyarát töltöttem.
0: Gyulán.
1: És az a bizalom és az a szeretet irántam, ami áradt a Jancsóból felém, az olyan erőt adott nekem, és valami olyan boldogságot, hogy én mindent megcsináltam volna.
0: Tehát tulajdonképpen neked sokat... a magányban azért nagyon nagy szükséged van arra, hogy bizzanak benned az emberek.
1: Hát az, rettenetesen félek az emberektől közben, úgy nézek ki, mintha Isten tudja, milyen magabiztos lennék, de hát úgy nem lehet én. Ha magabiztos lennék, akkor talán nem félnék annyira minden premier előtt és minden szerepemtől.
0: Hogy jut el hozzád a közönség véleménye? A Tapsban, vagy az utcán?
1: Hát az utcán... Hát a Tapsban az mondjuk az természetes, de hát az utca, azt nem lehet elmondani.
0: Civilben, privátim is, és mi a reakciók?
1: Hát a reakciók azok általában csodálatosak, és itt kell vigyázni egy színésznek, mert hogyha a közönség megszereti, akkor a csapdába tudja ejteni, akkor minden tetszik a közönségnek. Szóval erre fiatal színész koromban már figyelmeztettek, hogyha esetleg népszerű színész leszek, vigyázzak arra, hogy azért a közönség az olyan, hogy aztán valakit szeret, mindent elfogad tőle. Hát én szerencsére azért elég jó önkontrollom van.
0: Azt mondtad, hogy a közönség talán nem tudja, hogy egy színészből sugárzó jelenlét mögött mennyi munka van. Hát mérjük le ezt a munka mennyiséget.
1: Jaj!
0: Hát például van egy szerep, megkapod a szerepet, azzal, hogy ugye szereposztó artiszt hozta ki, most gondolom, most... neked kell bemenni érte.
1: Nem, ki van írva.
0: Ki van
1: a szereposztás, írva. És akkor kezdődik a kínlódás, amikor már ki van írva. Jézus Mária, na. Hát szóval én nekem az a módszerem, ami sajnos... Talán azért, mert rossz tanuló voltam világéletemben, én megkapok egy szerepet, és rögtön megtanulom. Szituáció, gondolkodás minden nélkül. Na most ez azért gát, megmondom, mert aztán kialakul egy próbafolyamat. Én tudom a szerepet, mert nem tudok így kézbe a szereppel próbálni. Nekem a szituációra kell gondolnom, nekem a partner kell. Na de viszont hát hogy le kell a partner, hogyha én előre tudom a szerepet, hát nem tudom, hogy ő hogy fog reagálni. Itt van az én gátam mindig. És ezért a premier előtt 10 nappal mindig pánikba esem, és visszaesem a szerepbe. Akkor kezdődik a tantaluszi kínok. Szóval az valami olyan borzalmas, amikor az ember, én nem egyedül játszom, hát partnerek vannak, és azok élnek. És mondjuk én remek vagyok a próbákon 3 hétig. Na és egyszerre csak a partnernőm mondjuk előrelép a szerepbe, mert ő később került bele ebbe azt, hogy tudja a szerepet, és később került, mert ő előbb a gondolatokat, a szituációkat, azokat fejtette, meg azok áll, és akkor én ott maradok úgy, hogy teljesen független vagyok tőle, most akkor kell nekem hozzáidomulni, vagy... Szóval ezek borzalmas dolgok. Ezek... Én például tudom, hogy Tolnai Klári például, emlékszem, hogy úgy tanul, úgy próbált mindig, nagyon sokáig mindig a kezébe volt a szöveg. És mindig úgy csodálkoztam, és mondtam, hogy hogy meri, hogy nem tudja még a szöveget, és mindig nem, nagyon okosan próbál, mert ő mindig felméri a helyzetet. Felméri a helyzetet, a gondolatokat, a szituációkat, a partnereket, minden, és amikor már avval kész van, akkor már jó, már nem is kell tanulni, mert addigra már a szituáció által a szöveg, nem is lehet mást mondani. De ezek rettentőnek.
0: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szöveget?
1: Hát amennyi idő alatt akarsz. Az gyorsan megy. Gyorsan megy, de nagyon nehéz. Ez is borzalmas nehéz. Képzeld meg egy 1-2-3-at megtanulni. Hát én elkezdtem, volt a premierje novemberben, én májusban kezdtem el tanulni. És borzalom. Hát nehezebb az iskola. Ezért mondom, hogy iskolában soha nem tanultam, és akkor egész életemre arra lettem ítélve, hogy tanulhassak.
0: Amikor repertoár darabokban játszol, tehát annyit jelent a repertoár, hogy mondjuk egyszerre 5 darabban játszol, és minden este mást. Hát át kell alakulnod előtte? Vagy hogy történik ez? Ez egy misztérium, én is kíváncsi vagyok.
1: Én nem tudom, akkor attól függ, hogy mennyiszer megy egy darab. Mert például volt az, hogy játszottam egy időben. A Nérót, a Bolondlányt, a Nagy Romulust, a Waterloo-i csatát, és a... Mit az ötödik, nem emlékszem, azt hiszem a Lila Akácot.
0: Tehát Dürrenmattól kezdve hát, szóval Lengyel Menyhértig szinte mindenki.
1: A Bolondlány az már olyan volt, hogy az szétesett. Az már akkor szétesett. Megmondom őszintén, ezt már többször le is nyilatkoztam, nem lehet 444-szer valamit eljátszani.
0: Az előbb a külföldi színészek szóba kerültek. Tudod, hogy egy külföldi színész
1: Ezerszer. Tudom.
0: Nem de jártál tudom sokat külföldön.
1: Láttam is előadásokat. Olyanok, mint a premier lenne.
0: Milyennek a titka?
1: Nem tudom. Én belehalnék. Szóval én egyszerűen beleőrülök abba. Pláne, mert mondjuk egy fösvényt, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy Molière darabot, azt mondjuk az ember mindig talál valami izgalmasat, hogy kipróbálja. De azok is tantaruszi kínok, hogy így próbálom, meg úgy próbálom, úgy, hogy ne verjem szét az előadást. Partnert ne zavarjam meg. Mert hát amivel le van fektetve, ott nem lehet már más csinálni. Csak legfeljebb én magamban, gondolataimban tudok más csinálni.
0: Laci,
1: de egy Silány még, hadd fejezzek, egy Silányabb darab, mondjuk egy, én nem, most ez Silány, és rosszul mondom, egy bulvár darab, amit én nagyra értékelek, azt eljátszani 444-szer, vagy sokszor minden nap, úgyhogy abban valamit újat találjak, ahhoz már olyan fantáziának kell lenni, hogy abban már az ember már beleölekszik.
0: Laci, előbb szóba került, mi ugrálunk egy kicsit ebben a beszélgetésben, de hát muszáj ugrálnunk, mert itt gondolkodni is akarunk közben. Meg kell kérdeznem, mert mindenkit érdekel. Hogy van a színész és a pénz? Vagyis nálunk úgy tudják, hogy a színész nagyon sokat dolgozik, szalad ide-oda a szinkronból, rádióból, televízióba, televízióból színpadra. Miért csinálja? Azért csinál, mert szüksége van a pénzre, azért csinál, mert szeretne mindenütt jelen lenni, azért, mert hát meg nem haragszol érte, de egy színész mindig egy kicsit gyerek marad. Közöttünk, felnőttek között.
1: Nézd, én megmondom őszintén, most én a saját személyek.
0: Hát, csak rólad van.
1: Én amikor szaladgáltam jobbra, balra, előre, hátra, én nem csak a pénzért csináltam, egyszerűen kíváncsiságból. Egyszer egy sportot üztem abban, hogy egy este 8 helyen léptem föl, abban benne volt a színház, a Kamara Varieté 3 előadása, Madách Színház 2 előadás, 3 előadása, mert pendíztem, és 2 zeneakadémia. Na azt mondtam, ez többet. De kipróbáltam, tudomásul vettem, összeestem haza, ment kész, vége. Na mostan én ezt kíváncsiságból sem. Most van sajnos, akik erre rá vannak szorulva. Általában, amikor még in floribus rohangáztam egyik helyről a másikra, akkor úgy 3 héten a premierről azért leálltam. De azért az volt a fontos. Sajnos akkor mindig a másik itta meg a levét, a másik produkció, mert azért ott egy kicsit úgy bele csempésztem egy kis rutint és ízét, szóval tudod, ott most elárulom a közönségnek, itt leleplezem magam, de azért a színház a fontos, az a legfontosabb.
0: Laci, milyen szerepe van az életkornak egy színész pályáján?
1: Hát én nem figyelek oda. Nem vettem észre, és nem is érdekel. Én világéletemben karakter színész voltam, én fiatalkorban öreg szerepel. Ez a kor kérdés, ez nálam... Van, akinél nagyon sokat számít, és megtorpannak a pályán, és megállnak, és nagyon rossz periódusok vannak az életükben. Szerencsére nekem ilyen nem volt. Én nem vagyok hiú már ilyen szempontból, se korra, se küllemre.
0: Van egy félelmetes bizalma a tehetségben. Te tényleg azt képzeled, és ezt jó hiszemben kérdezem, hogy az mindentől megment, minden keserűség.
1: A tehetség? Csaló,
0: igen.
1: Hát én szerintem igen. Előbb-utóbb igen. Hát nem lehet, nem létezik, hogy a tehetség az valakit megcsaljon, ami az övé, ez nem lehet.
0: És fordítva elképzelhető, hogy ő megcsalja a tehetségét?
1: Hát én nem tudom elképzelni, de azt talán lehet, hogy valaki visszaél vele, vagy rosszul használja föl, az nagyon szomorú, az borzasztó.
0: Te egy nagyon általános kérdés, és talán nem is biztos, hogy hozzátartozik a beszélgetésünkhöz. Milyen állapotban van a mai magyar színház szerintem? Jóba, rosszba, olyanban, amiben lennie kell, szeretnél mást?
1: Én szerintem dühös. Mindenki dühös a másikra. De nem tudom, hogy miért. Pedig ezt nem dühel kell csinálni, ezt lehet versenyezve, izgalmasan, de dühösen semmiképpen nem lehet színházal. Érted? Szóval a rossz értelembe vett dűszol a agresszivitással. Én nem tartom olyan. Én ez a színházi válság, amiről mindig beszéltek, én mindig nevettem ezen. Jó darabokat kell játszani, jó előadást, jó színészekkel, és akkor nincs színházi válság.
0: Ez megint nagyon egyszerűen hangzik, hogy a jó darab is nehezen születik.
1: Hát bizony.
0: A jó előadás is nehezen születik, még a jó színészi alakítás is nagyon nehezen
1: születik. Nagyon.
0: Laci, muszáj föltennem ebben a számomra is élményszerű beszélgetésben egy kellemetlen kérdés.
1: Na.
0: Nem kevés az, hogyha valaki színész, vagy csak színész. Te mindig valamit kapsz, amit el kell játszanod.
1: Hát, hogy én Molière, meg Gorki, Csehov, Shakespeare gondolatait közvetíthetem, mert ez kevés. Én az ő gondolataikat próbálom közvetíteni a Márkus László által. Az ő gondolatai keresztül szűrve.
0: Ez nem rossz szerep.
1: És ez a színész feladata. És ez már nem kevés. És nagyon nehéz.
0: Mondd, ha neked korlátlan anyagi lehetőségei lennének. Tehát korlátlan. Egy open check, egy szabad check,
1: igen?
0: Amelyet te töltesz ki. Mit vennél magadnak rajta?
1: Egy színházat.
0: Épületet rendezővel, mindennel berendezve?
1: Mindennel berendezve, és egy mozit is, mert azt, ott én ülnék, folyton nézném a jó filmeket, de egy színházat, és isteni dolguk lenne a színészeknek. Isteni dolguk lenne. Szóval én lehet, hogy lennének konfliktusaim, nem tudom, de én a színészekért csinálnék egy színházat. Nem a rendezőkért. Mert nem a rendezőért mennek be soha, lehet, hogy megharagszanak rám, a színészért mennek be, ha bemennek a színházba, nem a rendezőért.
0: Az első pillanatban az ember nem haragszol már, megrémül tőled, hogy valaki ennyire a színészettel azonos. Kiderül, hogy az a színész eléggé nyitott a világra. Optimista is vagy, hála Istennek, mert hiszen tele vagy hittel a tehetségben, a színészet küldetésében, a napi munkában. Ezt az optimizmus sose törte meg olyasmi, hogy megbuktál. Hát az ilyen is van.
1: Hát persze, hogy van. Hát az elkerülhetetlen egy színész életében. Hát jó is néznék ki, hogyha minden... Hát az egyszerűen lehetetlen. Hát az borzasztó.
0: Borzasztó?
1: Az
0: nagyon fáj?
1: Több. Nem fáj. Ez egy összeomlás. Nekem volt egy olyan, amikor azt hittem, hogy belehalok. Hát volt több, ami mondjuk nem volt sikeres. Azt...
0: Mikor jöttél rá? Rögtön? Vagy utána? Vagy?
1: Ott speciál ennél a nagy összeomlásnál anyám jelzése. Anyám jelezte a főpróbán, mint hogy aztán nem is nézte meg az előadást sem, mert gondolta jobb a békesség. Már az ő jelzéséből látom, hogy valami nem stimmel.
0: Csúnya dolog lenne megkérdezni, melyik darab volt?
1: Szent Johanna Bábi grófja. Ilyen szereposztást még azt hiszem Magyarországon kevesen csináltak, mint a Vámos Laci ebbe az előadásba. Az Ajtai Andortól kezdve a Gregus Zoltánig, a Tordi Gézától a Garas Dezsőig, a Szénási Ernő Márkus László és a Psotta Irén, mint Szent Johanna. Hát szóval, de még mondhatnék, mert még volt a Zente, a Mensáros Laci. Szóval olyan szereposztás volt, és az egész így volt kiosztva, és valami, és ettől bukott meg az egész. Szóval nem voltak összehangolva a szereplők, gondolom, hogy ettől, mert én az hát persze az ember nem úgy próbál egy szerepet, hogy én most meg akarok bukni. Az ember mindig a legjobbat akarja. Borzalmas dolog, és az Isten mentse meg mindenkit attól, hogy ő maga érezze, hogy rossz, mert az a legrémesebb. Mert ha én mondjuk azt írják, hogy én rossz vagyok, és megbuktam, és én meg vagyok győződve, hogy én jó vagyok, akkor bosszan. De ha én tudom, hogy nem tudom megoldani a dolgot, az embertelen. Embertelen kínszenvedés, hogy nem tudtam úrrá lenni ezen a Varvi Krófon. Hát mi ebben olyan nagy dolog, hogy ezt nem tudtam megoldani? A mai napig szétrobbanok a dűtől. Ezért vagyok bűvös nagyon a kritikusokra, tudod, amikor olyan így írnak ember. Hát mindenki az életét teszi föl egy-egy szerepre, egy-egy produkció. Mi is. Arra az egy cikkre, ami egy napig szól, mert azóta már rájöttem, felvilágosítottak, hogy miért vagyok én az kritikát. Tehát az egy napra szól, megjelenik csütörtökön, pénteken már egy új lap jelenik meg, amiben már nincs benne a kritika. Kicsit túl komolyan veszi az ember a kritikákat. Meg kell nézni, hogy ki írja, az is fontos, tudod. Van olyan, akinek a kritikára adok, van olyan, aki nekem, aki rólam rosszat írt éveken át, és nem tudtam rá megharagudni, mert pontosan le volt írva mindig, hogy miért nem tetszett neki az ügy. Akkor én nem haragszom. Hát Istenem, ez a véleményem.
0: Laci, egyre jobban kiderül, hogy te rajongsz ezért a pályáért, de ez a pálya nem nagyon könnyű.
1: Ja, könnyű. Hát itt naponta sértegetik az embert 80-szor, anélkül, hogy tudná. A hiúságában, a önbizalmában, csak az ember ezt már... Hát én azt mondtam, ha én színész lehetek, akkor én mindent eltűrök. És mindent elviselek, ez történt.
2: Már kétszer bátorkodtam itt jelentkezni.
3: Igen. Kicsit a levegőre mentem. És a lányom felszaladt az ékszereket megnézni.
2: Remélem, semmi hiány?
3: Nem hiányzik semmi. Csak az életünk boldogságát vitte el. Hát kérem, nem hallanak itt bennünket?
2: A bálnak vége. És a parkban egy lélek sincs. Csend és sötétség.
3: Hát kérem. Tiszta fejjel és okosan. Először is mi a tényállás? A tényállás lányomnál flört, nálam bridge. Ön értelmetlenül néz rám. Talán nem tudja, mi az flört?
2: Már hogy ne tudnám, főméltóságú asszonyom, 4 gyermekem van.
3: Annak ahhoz semmi köze. Ön téved. Flörtnek nevezzük azt az ártatlan évődést.
2: Oh, persze, hogy ne tudom már. Flört az a szelíd, kis finom koke. Térja, ártatlan kacérkodás.
3: Úgy van.
2: Persze, ezer bocsánat, én ostoba. Összetévesztettem a bridge-el.
4: Ő a mesterséget hallatlanul magas színvonalon tudta. Tehát ő megcsinált minden szerepet. Nem volt egy spontán színész. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő sohasem elemzett. Ő mindig önmagát adta. Mindig önmagából alakította ki a szerepet, és sohasem a szerepekbe bújt bele. Ő pontosan ki tudta számítani, hogy annak, amit ő csinál, mi a hatása. Tehát tökéletesen ismerte a szakmát, és tökéletesen ismerte a közönséget. És ő volt az, aki a közönségnek játszott. Végül is minden színész a közönségnek játszik, de ő azt hiszem, hogy két részre osztotta az emberiséget, színészekre és közönségre, és aki nem színész, az közönség. Ő mindenkinek egyformán játszott, és mindenkinél egyforma sikert akart elérni, és ő volt az, aki ezt a sikert mindig ellenőrizte is. Márkust Molnár színésznek is neveztük. amin hát azt értettük, amit ez jelent, hogy Molnárban volt a legjobb. És ez is egy furcsa dolog, mert tulajdonképpen nem úgy volt Molnár színész, hogy mondjuk Páger Antal, aki egy teljesen természetes, hétköznapi stílust, mint hogyha a beszélgetést folytatná a színpadon, tudott létezni. Márkus soha egyetlen szerepében nem volt ilyen értelemben naturalista. Nem volt egy társalgási színész, bármennyire is sokan azt gondolják. És a Molnár darabok sem társalgási darabok, én úgy érzem ilyen értelemben, hanem egy színpadilag, vagy egy színpadra áttett társalgási darabok, ahol tulajdonképpen semmi sem úgy igaz, mint az életben, hanem poentírozva és kiélezve. És ezt Márkus fantasztikusan jól tudta csinálni, pontosan azért, mert technikából csinálta, és a hatást pontosan ki tudta számítani. Tehát például az 1-2-3 Norrison szerepében, aminek ugye az a lényege, hogy egy bankár, vagy egy nagy kapitalista egy óra alatt átszerel egy sofőrt arisztokratává és intellektuellé. Tehát egy óriási, hatalmas vungból építette fel ezt a szerepet. Jóformán lélegzet nélkül, vagy levegővétel nélkül kellett beszélnie percekig, vagy egy fél óráig. És ez hatalmas, elsöprő tempóban és óriási nagy technikával sikerült neki.
2: Halló, kérem, kössön össze a Majestic Hotellel, Steve Miss igazgató úrral.
5: Hivatott elnök úr.
2: Kérem, kúró kisasszony, gyors intézkedéseket. Azonnal, tehát 10 percen belül legyen itt a borbé, hátul a mellékajtó menjen át be a mosdószobába, és az első ember, aki oda belém, azonnal borotválja meg tovább. Azonnal autó, jöjjön ide és jelentkezzék nálam az angol főszabáz az Old England cégtől. Tovább. 15 perc múlva jelentkezzék nálam kolléganője, Lind kisasszony, tovább. Ön azonnal érdeklődjék, és nekem rögtön jelentse az ide legközelebb eső jobbfajta férfi ruha kézáru üzletet. Tovább. Azonnal rendeljen ide egy gyönyörű virágcsokrot, csupa orhidea, kerülhet 150-be. Tovább. Azonnal kérek ezek kívül egy üveg vörösbort, mégpedig Chambertin 1924-es, nem a Ruvier félét, hanem a Rambo félét. Nem hidegen, hanem langyosan. Azonnal. Tudja, Lidia, ez volt Napoleon kedvenc bor, a Chambertin. Ezt itt a mindig a nagy csaták előtt. Ön még nem mehet, kúró kisasszony. A kapott megbízásokon kívül, e pillanattól kezdve most 3 óra, ő minden 10 percben belép ide, bárki van is itt, és jelenti nekem a pontos időt. Mit csinál a kedves mamája? Középfülgyulladása?
5: Köszönöm, jobban van. Az orvos felszúrt.
2: Lázmentes?
5: Igen.
2: Köszönöm, most mehet, kúró kisasszony.
5: Igen is.
0: Mikor arról beszélünk, hogy Molnár egy sajátos drámaíró, sokan ezt alábecsülik, sokan fölé, akkor én azt hiszem, az ő jelentősége elsősorban abban van, hogy a színészek számára tud helyzeteket, szerepeket, dialógusokat teremteni. Ebben utolérhetetlen. És ezeket a dialógusokat el kell játszani, viselkedni kell tudni annak a kornak megfelelően, amikor a darab játszódik. A színésznek pallérozott stílusának kell lenni. Egy szóval olyan univerzális színésznek, amilyenné a Márkus Laci érett. Ezt Molnár szerepek egész során bizonyította, de talán legpompásabban az Ibolyában. Ebben a kiváló kamaradarabban, ahol Gábor Miklós és Domján Edith partnereként életem egyik legnagyobb színházi élményét nyújtotta. Vígjátékról volt szó, de ilyen felszabadultan, ilyen szélesen komédiázni és nevettetni, hogy ők tudtak, és itt Márkus Laci volt azt hiszem az elsőbség, hát erre máig is kevés példa van csak.
2: Halló? Halló, tessék, igen, én vagyok, tessék. Szerintem jónagysága van nája? Szerintem jónagysága haldoklik, igen? Hogy meg fog halni? Rettentően sajnálom, kezdi csókolok. Tessék, az ön módszere. Hát ez szép, ez igazán nagy.
5: Ne haragudjon már, édes drága direktor.
2: Hogyan? Maga engedte a direktornak, és mégis az ő nyakába volt.
5: Hogyan? Hogy magát tartom a direktornak? Nem maga a direktor?
2: Nem, kedves nagyság, a direktor ott áll a maga hátra mögött.
5: A Skultéti?
2: Nem a Skultéti az édes gyermekem, hanem a direktor, akivel megbeszéltük ezt a tréfát. El akart menekülni a nők elől, hát most sikerült neki.
5: Igaz ez?
2: Igaz.
5: Hát az a jó Isten nagyfaj! Apáról eljöttem a direktor miatt, sermecembe leestem. Onnan is eljöttem a direktor miatt, itt megint beleestem. Kiugrottam belőle, most megutam. Hát az a jó Isten, hogy nem szeret engem.
2: És az ilyen nagy volt?
5: Amikor én nem akarok híres színésznő lenni.
1: ezen a nagy bajon mi most segíteni fogunk. Ha szépen letörli a könnyeit, és elmegy ajánlkozni más színházhoz.
6: Ho-ho, csak hogy ebben én nem megyek bele, nem így egyeztünk, mert nekem jobban van őt szerződtetni. Gyermekem, maga mától fog ennek a szív társulatnak a tagja.
5: Ó, köszönöm, kezd csak.
1: Most már miért sír?
5: Azért, mert most már hiába tetszik akármit mondani. Én éreztem, amikor megtetszett ölelni, hogy jó szívvel súrlódik hozzá.
1: Fiam maga olyan hevesen ostromolt. Na, ne sírjon, kedvesem, semmi oka rá. Sőt!
5: Sőt!
1: Igenis, sőt! Vagy mit tudod? Én hagyjanak engem, kérem, békén. Ugyanis mit bámulít, kérem? Egyszínést akar a világon, aki undorodik az igazgatóktól, és az is... Az is... Most mit bámulít, édes fiam? Menjen szépen haza, aztán reggel jöjjön vissza, majd a titkár úr megcsinálja a szerződését.
5: Nagyon köszönöm. Addig is, édes drága. Szabad megcsókolnom a kezét.
1: Azt nem fiacskám, hanem majd én a maga homlokkám. Most menjen, fiam, de mindjárt!
5: Hogy milyen pesem! Alá szolgáljon!
1: Viszontlátás!
0: Életének egyik legnagyobb, merem azt állítani, legsúlyosabb válságát és élményét, ha ezt idézőjelben mondom, persze jelentette a filmhez való kapcsolata. A film az ő számára, akik a 30-as évek elején, tehát a hangos filmen együtt nőttek fel, hát valami extra dolgot jelentett. Szóval Laci volt az, aki ismert minden budapesti mozit, és minden mozinak minden műsorát visszamenőleg 30 évre fel tudta sorolni. Milyen filmekben kik játszottak, rajongott a filmjét, mozibolond volt. A magyar filmgyártás ezt az oldalát, Lacinak ezt a rajongását, filmszeretetét nem használta ki, sőt. Rimánkodott, pont tudom pontosan, rendezőkhöz, hogy szerepeket kapjon. A rendezők ezt nem tudom milyen oknál fogva, talán azt hitték, hogy a Laci rajongása az nem eléggé spontán, nem eléggé mélyről fakadó, vagy azt hitték, hogy ő nem az a színész, akire a közönség beül a mozikban, ez 60-as évekről van szó, valami oknál fogva mellőzték. Kapott itt-ott kis szerepeket, de éppen csak, hogy feltűnhetett a mozivásznon. Ez olyan űrt, ez olyan fájdalmat okozott neki, ami ez leírhatatlan, betege lett. Én nem azt mondom, hogy ez végső, sajnos a végső betegségének ez volt a kiváltó oka, de valósággal kedély beteggé vált egy-egy filmszereposztás akkor, amikor kiderült, hogy nem ő kapja meg az őt megillető főszerepet. Mert ő azt hitte, és most már utólag mondjuk meg őszintén, ez így is lett volna illendő, hogy ő olyan abszolút főszerepeket játszik, ő rá olyan szerepeket írnak, amilyenek ezt az olasz, francia, amerikai filmekben szokás, hogy szeretett volna zenés szerepeket játszani, énekelni, komédiázni, de ez nem sikerült. A magyar filmgyártásnak egy olyan periódusát fogta ki, amikor még az előtte járó nemzedékek voltak a nagy sztárok, és ő neki bizony be kellett érni a másodhegedű szerepével.
4: Az ember azt gondolná, hogy nem volt Brecht színész, ugyanis sohasem szerette a didaktikus színházat, vagy nem volt egy oktató színész. De éppen azért, mert Brecht sohasem kívánt beleélést, hanem mindig játszani kellett Brechtben is, és a jó előadások azok mindig olyanok, amelyben Brecht szórakoztat is, nem csak didaktikusan oktat. Végül is remek szerepeire emlékszem Brecht darabokban, akár a Koldus operára természetesen, akár a Schweik a II. Világháborúban című darab egyik szerepére. A Koldus operában Tigris Brown-t játszotta, és ott se hagyta ki azokat a fantasztikus gag lehetőségeket, amikkel mindig élt, hogyha módja volt rá. Azt emlékszem, hogy amikor az a rendőrfőnök Tigris Brown, aki hát Bicska Maxinak a fő védnöke, és tulajdonképpen azt szeretné, hogyha nem fognák el, és megmenekülne, egy pillanatban megkapja azt a hírt, hogy Bicska Maxit elfogták, akkor egy ilyen álfelháborodással azt mondta, hogy magamon kívül vagyok. És lépett egyet jobbra, hogy valóban magán kívül legyen, nem ott, ahol az előző pillanatban állt. Tehát ő ilyen tulajdonképpen nagyon finom gegekkel élt gyakran, amik, hogyha egy olyan színész csinálja meg, akinek nincs finom technikája, vagy érzéke ez a fajta trivialitáshoz, akkor nagyon bántó is tudna lenni. De ő ezt hallatlan finomsággal és eleganciával csinálta, mint legtöbb szerepét.
7: Márkus Lászlóról azt hiszem egy kicsit kevesebb objektivitással tudok beszélni, vagy bármit mondani, mint más színészekről, aminek az az egyszerű oka, hogy azt hiszem, ő az egyetlen magyar színész, akihez bizonyos magán kapcsolatok is fűztek, családi jó ismerős, jó barát volt, és teljesen függetlenül a szakmai, hogy mondjam, közösségünktől ismertük egymást már korábbról, pontosabban hát ő ismert engem gyerekkorom óta. Ez némiképpen megváltoztatta hozzá a viszonyomat, ami azt hiszem, hogy kritikusként azt jelentette, hogy egy kicsit talán szigorúbb voltam vele, mint mások. Persze ebben nem lehetek biztos, de éreztem időnként magamban egy ilyen furcsa érzést, hogy nekem valahogy vigyáznom kell arra, hogy én ne legyek pozitív értelemben elfogult Laci iránt, hogy nevezem így. Ebből aztán adódtak időnként konfliktusaink. Egyik legnevezetesebb volt, amikor valamelyik alakításával kapcsolatban egyébként egy rossz magyar darab, nagyon rossz kis epizód szerepében valami olyasmit írtam róla, hogy ribacsérje, amit csinál. Ezek után 2 évig nem volt hajlandó szóba állni velem, a köszönésemet nem fogadta, még a színházban nézőtéren találkoztunk, akkor sem. Holott mondom, hát jó barátságban voltunk egyébként. Majd aztán egyszer a rá jellemző nem éppen konzekvens váltások egyikével úgy döntött, hogy akkor most feloldja a szilenciumot, és ettől kezdve aztán újra nagyon jó kapcsolatban voltunk. Na most ezt csak azért említem, mert jellemző volt, ahogy aztán később egyszer, jóval később egy beszélgetésben visszatért erre az afférre, és azt mondta, hogy nézd, neked teljesen igazad volt, én borzalmas dolgokat műveltem abban a szerepben, de én rám megy fel a függöny. És azt hiszem, ez volt az ő színészetének az igazi arszpoétikája, hogy nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a néző unatkozzon, ha őt látja a színpadon. Most ezzel aztán azt hiszem a színház is, és tulajdonképpen a film és a televízió is visszaért. Tehát nem okvetlenül jól használták fel Márkus László tehetségét, hanem kihasználták azt a rendkívül népszerűséget, amit az ő személyes imázsa jelentett a néző számára. És nem elég gyakran és nem elég következetességgel látták előtt jó szerepekkel.

0: hanem nagyon elmélyülten, tragikus figurát játszott Orgonból. Számomra ennek a Lengyel György rendezte Madácskamara színházbeli előadásnak néhány évvel ezelőtt, a legnagyobb értéke az ő alakítása volt. Majd ezt követően a Fösvény cím szerepe, ugyancsak Lengyel rendezésében. Azt lehet átmondani, ő úgy tűnik, hogy Lengyel György volt az, aki a Madács színházban a leginkább felismerte, hogy Márkus nem csak a komikus szerepkörben, a jópofa szerepkörben, az aranyos szerepkörben kell alkalmazni, és egy nagyon figyelemre méltó, ugyancsak elmélyült és tragikusan felfogott fösvényt játszott, amiről aztán sokat beszéltünk is a bemutató után már, nagyon lelkiismeretesen foglalkozott ezzel a szerepével, úgy mint az Orgonnal is, vagy például a Három nővérben, Ádám Ottó Három nővérjében, a Kuliginnel. Amit mint előadást kevésbé tudtam szeretni, de az ő alakítását nagyon. Ebben tudta megmutatni, hogy ő egy nagy jellemszínész, aki nem csak arra alkalmas, hogy Márkus Lászlót mutogassa a színpadon, amire egyébként vállaltan nagy hajlandóságot mutatott, tehát ő végül is a szónak olyan értelmében örömszínész volt, nem a dilettáns értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ő élvezettel, örömmel, habzsolva lépett színpadra. De amikor érezte, hogy egy olyan szerepet kap, amiben nem az a fontos, hogy ez a fajta közmegegyezéses figura, amit már elfogadtak tőle annyi éven át létrejöjjön, hanem létrehozzon egy drámai értéket, egy egészen más embert, mint ami ő, akkor elmélyülten és nagyon keményen tudott dolgozni, és legapróbb gesztusokig kitalálni szerepeket, és végig gondolni dolgokat, és vajudni olyan mértékben, ami a legnagyobb komikusokra jellemző egyébként, például Latabár Kálmánra, aki egy szakmai legenda ugye ilyen szempontból, hogy a legegyszerűbbnek tűnő kis vicceit, gegjeit napokon, heteken át volt képes gyakorolni, nőbeknek bemutatni, ellenőriztetni, stb. Tehát ez nem mond ellent, ez a kétfajta Márkus, de én tulajdonképpen ezt a kevésbé csillogó, kevésbé népszerű és talán kevésbé is elismert Márkus Lászlót szerettem igazán.
1: Márkus Laci is, mint minden művész, hallatlan érzékeny volt, és természetesen hiú. Nem is lett volna színész, hanem az. Valamikor 1968-ban a Filmszínház Muzsikában írtam róla két teljes oldalt akkori szerepeiről. És ez természetesen egy sereg pozitívumot tartalmazott, sőt, szinte kizárólag jók voltak benne, egy kivételével. Azt írtam benne, hogy Gogoly revizorának, Resztapovjaként elegánsan megbukott. Nos, Márkus Lacival azután valahányszor találkoztunk, a debreceni Galagonya után mindig ez volt a másik, hogy te azt írtad, hogy megbuktam. Mondom, igen, Laci, megbuktál. Ezt nehezen hitt el, de később abban a könyvben, amelyet Harangozó Márta írt róla, ő, Laci bevallja, elmondja, hogy miért nem sikerült az Resztapov. Ez különös valami volt, hiszen az egész szakma, mindenki, aki színházzal foglalkozott, kíváncsian várta, mert a papírforma szerint Márkus Lacinak jó Resztapovnak kellett volna lennie. És nem volt az. Görcsös volt, merev volt, humortalan volt, nem tudta eldönteni, hogy szatirát játszék-e, vagy komédiázzon-e. Szóval a komédiás az alapjában és minden porcikájában komédiás Márkus Laci, mint hogyha valami zubbonyban, vagy kényszer zubbonyban kényszerült volna. Persze ennek ellenére hallatlan érdekes ma már meghallgatni ezt a felvételt erről a Madách színházbeli revizor előadásról, amelyben Pécsi Sándor játszotta a polgármestert, és Márkus Laci Hlesztakovot.
2: Alázatos tiszteletem!
3: Tiszteletem.
2: Bocsánatot kérek!
3: Kérem! Kérem, semmi.
2: Mint a város fejének kötelességem gondoskodni, hogy az átutazó idegenek és nemes urak semmiféle alkalmatlanság.
3: Kérem, mit csináljak? Én nem tehetek róla, ha becsület szavamra ki fogom egyenlíteni, mihelyt otthonról megérkezik. A vendéglős az oka mindennek. Kérem, olyan marhahúst adott, mint a csizmatalk. És a leves, az ördög tudja, mit hogy basztott össze. Ki kellett öntenem az ablakon. Valósággal

0: elaltat. Na, teáról ne is beszéljünk. Halszaga van. Nem te a szaga. Hát ki vagyok én? Miféle új szokás?
1: Bocsánatot kérek, én igazán nem tehetek róla. Piacunkon mindig elsőrendű marhahúst kapni. Holmogori kereskedők szállítják, csupa derék, talpig becsületes ember. El se tudom képzelni, honnan vette a vendéglős. De ha mégis így volna, engedelmével gondoskodni fogunk más szállásról.
0: Azt már nem. Nagyon jól tudom, mit ért maga más szálláson. A börtön, mi? Hogy mer ilyet? Ki kérem magamnak? Én Pétervári tisztviselő vagyok, én...
1: Szent Isten, minden tud, azok a nyavajás boltosok, azok súgtak be minden.
0: Nem bánom, ha az egész rendőrséget kivezéli is. Nem mozdulok innen. Egyenest a miniszternek teszek panaszt. Mit képzel? Mit képzel?
1: Irgalom, kegyelem! Ne tegyen tönkre, feleségem van, apró gyermekeim, ne tegyen szerencsét lenni egy életre.
0: Elég volt. Még ilyet, semmi közöm hozzá. Tám börtönbe csukassa magam el magának. Felesége, meg gyereke van, na, még csak azt kéne. Köszönöm szépen, ebből nem kérek.
1: Isten látja a lelkemet, tapasztalatlanságom, azok a mindennek. Vagyonom nincs. És a kincstári fizetés az még tejára, cukorra sem elég, ezt ön is beláthatja. Hát ha itt-ott elfogadtam némi ajándékot, hát mi volt az semmiség, egy kis harapni való, egy kis ruhára való. És hogy én megcsapattam azt a kofát, az altiszt özvegyét, becsület szavamra mondom, rágolom. Az ellenségeim találták ki, gazemberek, olyan nép, akiket kérem, képesek ezek az életemre törni.
0: És mi közöm nekem ehhez? Igazán nem értem, mit zagyvál össze itt nekem a gazemberekről, meg az altiszt özvegyéről. Az altiszt özvegye az más. Engem nem fog megcsapatni, annyit mondhatok. Ahhoz maga kis ember, még ilyet. Szeretném én látni. Ismétlem önnek, én mindent megfizetek, csak most nincs pénzem. Azért ülök itt, mert nincs egy árva kopejkám sem.
1: Tekeri a szót. Tessék, igazodj el rajta, azt se tudom, hogy fogjak neki. Ha mindegy lesz, ami lesz.
2: Ha esetleg pénzre volna szüksége, vagy bármi másra, én készséggel állok rendelkezésére, akár most rögtön kötelességem mindenben segíteni az átutazó vendégeket.
0: Kérem, kérem, adjon kölcsön. Rögtön kifizetem a vendéglőst. 200 rubel elég lenne, de az se baj, ha kevesebb. De
1: pontosan 200 rubel, akár ne is tessék megolvasni.
0: Nagyon. Nagyon köszönöm. Mihelyt hazaérek, megküldöm. Az ilyen hirtelen pénzavarban, ugye? Na de ön igazán mondja, így már egészen más.
1: Istennek elvette a pénzt.
0: Most már fog ez menni. 200 helyet, 400-at nyomtam a markában.
3: De miért áll? Foglaljon helyet! Foglaljon helyet, kérem!
2: Ó, kérem, hát jó én nékem áll vagy.
3: De csak foglaljon helyet az én kedvemért. Most látom csak milyen derék, jó lelkű emberrel van dolgom. Bevallom az előbb, azt hittem azért jött, hogy... De foglaljon helyet!
1: Merészemnek kell lenni. Minden áron inkognitóban akar maradni. No jó, ha majd úgy teszünk, mintha nem tudnánk, mi áradban van.
2: Hát kérem, én csak azért néztem be ide a fogadóba, hogy megtudjam, nincs-e valami panasza az átutazóknak, mert én kérem, nem olyan vagyok, mint más polgármester.
4: Egyszer egy premier után beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy nem voltál elég őszinte, nem adtál magadból eleget. És azt válaszolta, hogy hát fogyóeszköz a személyiség, nem lehet minden titkot kifecsegni. És elég takarékosan élt a színpadon és szerepeiben. Ami majdnem úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy nem volt elég őszinte. De az is őszintesség tulajdonképpen, amikor egy színész olyanná alakítja magát, ami az ő elképzelése a színházról és a színjátszásról. Tulajdonképpen ez egy pszichológiai teszt, hogy egy színész mit hisz, hogy mi az igazi ő maga, és az is egy pszichológiai teszt, hogy a társadalom erre hogy válaszol, és miben találja meg önmagát. Valamikor, amikor felkerült Debrecenből a Madách Színházhoz, akkor eljátszott egy nem nagy szerepet Bernard Shaw az Ördög cimborájában, Dajon Kristófot. És hát akkor még fiatal volt, nagyon sok volt neki még a személyiségéből, és bőségesen adakozott. Azt hiszem, soha ilyen őszinte nem volt. Arra emlékszem, hogy az ujját szopta, egy ilyen nagyra nőtt kamaszként, nyáladzott a szája, bevette a fogai közé a zsebkendőjét, és nyűgösen rágta, mint egy csecsemő, durcásan viselkedett, közben zajlott körülött a háború, a borzalmas világ, emberi sorsok omlottak össze, és miközben a mamája, aki akkor Lázár Mária volt fenségesen, a mamája nagy drámai kitörésben rótta meg, oda sem figyelve a lépcső szélén, a színpadi lépcső szélén egyensúlyozott, mint egy 3 éves gyerek. Na most ez a furcsa világtól elzárkózó infantilitás, ez a gyermeki álmokba és gyermeki kényszertevékenységekbe bezáruló felnőtt, ez tulajdonképpen az ő nagyon hódító, smokingos szerepeiben is ott zajlott, és ott démonkodott a hódító Márkus, a fölényes Márkus, és a nagyon szavakész Márkus szerepei mögött is. Ő egyre jobban eltakarta ezt a gyermekit, de azt hiszem, hogy azért szerették, mert egy kopaszodó kamaszt láttak benne.
5: Ismeri ön Anderson Antal, helybéli presbitériánus lelkész?
6: Már hogy ne ismerném.
5: Itt van.
6: Nem tudom.
5: Nem látja itt?
6: Nem.
5: Úgy tetszik, ismeri a fogot.
6: Ricsi?
5: Ez a Ricsi.
6: Az Nicsi.
5: Higgyák?
6: Ricsi! Elejt tisztességesen, te bamba borjú. Hát mit tudják ők, hogy ki az a Ricsi? Hát te vagy a Ricsi, nem? Hát mit mondjak mi?
5: Hozzám beszéljen, uram! Fogolj pedig, hallgasson! Mondja meg nekünk, ki ez az ember?
6: Ricsi! A bátya! Dutch Riha!
5: Vagy?
6: Az!
5: Biztos, hogy nem Anderson!
6: Kicsoda!
5: Én!
1: Hallgasson!
6: Ide figyelj te! Ő azt kérdi, hogy én vagyok-e Anderson lelkész. Mondd meg nekik, és ne vigyorogj, mint a majom. Hogy te Anderson lelkész? Anderson az a tiszteletes, nagyon jó ember, Ricsi meg rossz ember, rendes népek szóba se állnak vele. Ő a rossz fiú, én meg a jó fiú.
7: Van egy kedvenc novellám, Anatole France írta, és az a cím, hogy Mi asszonyunk bohóca. Ebben egy szerzetesen befogad egy bohócot, egy jokulátort, akit meghat ez az egész rend, meghat az egész életforma, és megragadja őt is a hit. Igen ám, de ő egész életében valami máshoz szokott, a vásárterekhez szokott, nevettetni tud. De szeretne valamit Istennek felajánlani. Keresi, hogy mit tudna ő tenni, míg végül is, mikor azt hiszi, hogy senki nem látja, bemegy a templomba, és az oltár előtt. Néhány viccet mond, bukfencet hány, és utána azt mondja, hogy Istenem, én csak ezt tudom neked felajánlani. Két pap kilesi, és azt mondják, hogy találtunk egy embert, akinek igazi hite van. Nekem Márkus László ilyen ember volt. Pontosan tudta, hogy az oltár elé mit lehet oda tenni, és az oltáron mit lehet felajánlani. Ő a gyerekségét, a naivitását, a szó legszebb értelemben vett bohótságát, a közönségben, a megválthatóságban, meg a mosolyban való hitét szokta volt felajánlani. Amikor mindez végképp nyilvánvalóvá vált számomra, az a betegsége után vagy közben, nem tudom, hogy hogyan kellene ezt fogalmazni. Amikor visszatért a színpadra a Játék a kastélyban premierjén, Márkus belépett a színpadra mosolyogva. Mosolyogva, mert tudta, hogy várják. Vártuk. Óriási taps fogadta. És ő mosolygott, és lassan a mosolyában, úgy, ahogy annak a bohócnak abban az Anatole France novellában, azt hiszem, hogy kicsordult a könnye. Nem csak neki, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, mert visszajött megváltani minket. Meg tudta tenni egy habkönnyű darabban, ami az ő kezében ezen az estén, és Azt is mondhatom, hogy végig ebben az előadás sorozatban én kb. 6-szor voltam ott a Játék a kastélyban előadásán. Nem egyszerűen az volt a tétje, hogy a két fiatal szerelmest össze lehet-e hozni, mint ahogy ez Molnár Ferencnél van. Márkus számára az volt a tét, hogy lehet-e az életben jót tenni. Meg lehet-e oldani az elrontott helyzeteket. Lehet-e hinni abban, hogy az életünk megjavulhat. És Márkus hitt benne. És mi lent ültünk a nézőtéren, mondhatom így, hogy hitetlenek. És ő bukfencezett az oltár előtt. És mi pontosan ugyanúgy jártunk, mint az a két pap Anatole France-nál, hogy mi is elkezdtünk hinni. Elkezdtünk hinni az ő hitében, elkezdtük azt érezni, hogy ha valakiben ekkora hit van, az nem mutatvány, az nagyon belülről jön. Úgyhogy az én számomra a Játék a kastélyban ez az nyitó mosolya és az a fantasztikus életigellése, amivel végigjátszotta ezt a szerepet, az nem Molnár Ferenc volt. Ott Márkus László állt az oltár előtt, bukfencezett, és elhitette velünk, hogy ha merünk mi is bukfencezni, ha mi is azt mutatjuk fel, ami bennünk a legjobb, amit a legjobban tudunk, akkor először megválthatjuk önmagunkat, és ha magunkat meg tudtuk váltani, akkor lehet esélyünk arra, hogy másokat is megváltsunk. Én szerintem egy színész számára ennél nagyobb szerep, és a szerepet most életszerepre értem, nem lehet. Talán nem is mindenkinek adatik meg. Neki megadatott iszonyatos körülmények között. Tehát valahonnan túlról visszajött, és hozott magával egy tudást, ami nincs meg bennünk. Talán azért, mert nem merjük a magunk poklait megjárni, vagy ha megjártuk, akkor nem merjük kimutatni.
8: Mind gondolkodol olyan nagyon mélyen?
9: Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor a darab elkezdődik, bemutatni a szereplőket.
10: Az nehéz is lehet.
9: De még milyen nehéz. Az előadás elkezdődik, a nézőtér elcsendesedik, színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóság, sőt, néha egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
8: Ez érdekes, hogy te agyvelő, de egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
9: Azt nem is lehet.
8: Nem telik bele egy fél óra, hogy ne beszélj egy színházról, színészekről, darabról. Más is van a világon.
9: Nincs más, drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Alfonso Daudet megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja meghalt, arra gondolt, milyen hatásos jelent volna ez a színpad.
8: Na jó, hát azért az ember mégse lett annyira rabszolgája mesterségére.
9: Aki nem ura, az rabszolgája, középút nincs. De hidd el, ez nem tréfa dolog egy színdarabot jól elkezdeni, gyorsan mutatni be a szereplőket. Ez egyik a legnehezebb színpad technikai problémáknak. De vegyük például a mi esetünket, mi hárman, három smokingos úr. Ha nem ennek a kastélynak ebbe a nagyúri szalonjába lépnénk be, hanem a színpadra, amikor az előadás elkezdődik. Egy csomó érdektelen dolgot kellene össze-vissza fecseknünk, amikor a közönség megtudná, hogy kik vagyunk. Hát nem lenne legegyszerűbb, ha fölállnánk és bemutatkoznánk? Bár valahogy így. Jó estét kívánok! Mi hárman vendégek vagyunk ebben a kastélyban, az ebédlőből jöttünk fel, remekül vacsoráztunk, két üveg pezsgőt ittunk. A nevem Turay Sándor, színműíró vagyok. 30 éve írok színdarabokat. Ebből élek.
7: Márkus gesztus a számomra felejthetetlen marad. Eljutott arra a végső pontra, ahova nagyon-nagyon kevesen tudnak eljutni. Én nekem az volt az érzésem Márkussal kapcsolatban mindig, hogy ő így született, ilyennek született, hogy ezt a bukfencet végre tudja hajtani, megmerje csinálni. Az már az élet fintora, hogy amikor az első bukfenceit csinálta, talán nem vettük mindig észre. Az utolsó bukfence, ami itt a Játék a kastélyban premierjén és előadásorozatán történt, azt hiszem mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette, hogy ez az a bukfenc.
11: Mert mi lesz ezután?
12: Kertakaró.
13: Jó.
12: Kertakaró.
14: Sanyi,
10: Atesz és Varek.
12: Kelt a kerülő. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
12: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
14: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
12: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
12: Hallgass, hallgass. Hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
12: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
12: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alice-menem.
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?

0: állanincs megráncigálta Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még állanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely, röhely,
0: lihegte, ahogy berottottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög, vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Állanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Állanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos,
0: lihegte,
1: te mit szereztél?
2: A fűszertartót, felelte Állanincs.
1: Csak annyit?
2: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rosszkedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Hát, elég nehéz lehet a véret errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kész egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Állanincs körbenézett. A zsák utcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Állanincs figyelte, ahogy körbe settenkedett a láda körül, lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
3: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
3: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
3: Mi van benne?
0: Kérdezte Állanincs.
3: Hidd el nekem, nem akarod tudni,
0: felelte Cohen.
3: Segíts fel, légy szíves!
2: Igen, de ez a láda...
1: Ez a láda!
0: Kezdte Cohen.
3: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes?
3: Hát borzongató,
0: mondta rejtélyesen Cohen.
2: Hát borzongató?
3: Aha.
2: Ó,
0: mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hátborzongató?
3: Nos! Hátborzongató az!
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
3: Rúgj bele, és meglátod!
2: Bum!
0: Állanincs acéllal megfejelt törpecsizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
2: Aha, értem,
0: szólt a törpe.
3: A hátborzongató is fából készül, ugye? Nem,
0: rázta fejét Cohen.
3: Nem értem. Nem így szokott viselkedni.
2: Értem már, folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
1: Azt mondod, el kellett volna fusson?
3: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábam!
2: A törpe gyengéden karon fogta Cohent.
1: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit?
2: Cohen lerázta.
3: A falat figyeli,
2: mondta.
3: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falat bámulja.
1: Igen, pontosan,
2: nyugtatta Alanics.
1: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
3: Nem arhúj, nincs szeme!
2: Vakkantott a Cohen.
1: Ja, bocs,
2: sietett Alanics korrigálni.
1: Nincsen szeme. A falat szemnélkül bámulja, bocs.
3: Azt hiszem, aggasztja valami,
2: jelentette ki Cohen.
1: Nos, hát, persze, mi sem természetesebb,
2: értett egyet Alanics.
1: Szerintem a láda azt akarja, hogy menjünk innen, és hagyjuk békibe.
3: Azt hiszem, nagyon zavarban van,
2: tette hozzá Cohen.
1: Igen, határozottan zavarban lévőnek tűnik, bólogatott a törpe.
2: Cohen fürkészően ránézett.
3: Te meg honnan tudod?
2: Alanics szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a ládára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
2: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcsukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Alanics elhátrált.
1: Kész röhely, csettintett az elméje. De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
3: Rendben,
2: szólalt meg Cohen.
3: Ismerjük egymást, és még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen, de mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk, igaz?
1: Hát én...
2: kezdte Alanics, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a ládához beszél.
3: Szóval, azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
2: Alanics véghetetlen rémületére. A podgyász kidugta lábikóit, neki gyürkőzött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyagtéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt, talpig szörnyű zavarban.
4: Boltos!
2: Kiáltott a két virág.
4: Van itt valaki?
2: Kérdezte Betán.
1: Jaj,
2: mondta Széltoló. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel, közölte két virág.
1: Feltéve, hogy tudunk neki szerezni.
4: Bármi mást könnyebb lenne,
2: mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
2: jegyezte meg két virág.
1: Hát, legalább egy dolgot biztos nem tartanak. Legalábbis pillanatnyilag,
2: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
2: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány doboznyi szög, meg hajkefe. Voltak ott kortolsárgult szappanrudak. Volt ott egy rakás üvegcse, teli máladozó fürdősóval, amikhez valaki hozzátűzött egy eléggé elszomorítóan vidámkodó kis cédulát, amin az állt minden ellenkező értelmű bizonyíték dacára, hogy a fiola az ideális ajándék a kedvesnek. Valamint volt még egy csomó por is.
0: Betán a másik oldal polcait szemlélte meg, és nevetett.
4: Ide néz!
0: Két virág oda nézett. Amit a lánya kezében tartott, az egy... Nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát.
4: Jaj, láttál már ehhez hasonlatost?
0: Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta.
4: Jól vagy?
0: Faggatta Betán.
4: Azt hiszem, ez a leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam,
0: nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát.
4: Hello!
0: Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűn.
5: Élénken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
0: mondta undokul. Arckifejezése azt sugallta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
4: Ezt?
0: Ámult el Betán.
4: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és... Én megveszem. Mennyi lesz?
0: Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsarodott a képe.
4: Azaz, hogy nincs nálam egy vas se,
0: folytatta.
4: A pénzem a podgyászban van, de én...
0: Horkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
5: Nincs pénze!
0: Kezdte.
5: Bejön a boltomba!
4: Nem szándékosan,
0: vágott közbe gyorsan két virág.
4: Észre se vettük, hogy ott volt.
5: Nem is volt,
0: szögezte le Betán határozottan.
4: Mágikus, mi?
0: A pöttöm boltos tétovázott.
5: Igen,
0: ismerte el végül vonakodva.
5: Egy kicsit.
4: Egy kicsit?
0: Pattogott Betán.
5: Egy kicsit mágikus?
0: Oké, nem is olyan kicsit. Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
5: Rendben!
0: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
5: Mágikus. No, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint. Ugye? Ugye nem?
4: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
0: A boltos felpislogott, és összeráncolt a homlokát. Aztán kisurrant egy kis gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette gyors egymás utánban megjelent egy nyalá fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően életű kifejezésével. A boltos is előkerült.
5: Most jobb?
0: Tudakolta.
4: Kifejezett haladás,
0: felelte bizonytalanul két virág.
4: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
0: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt. Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberné vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, s így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső, dacos, túlfűtött végkiárusítás előtt, A vándorló csillagboltok továbbra is üzték az ipart, keresztül rágva magukat a téridő lapjain, mint egy könyvmoly a három kötetes családregénye. A második úgy szól, hogy eme üzleteket egy részvédteljes végzet hívta létre azzal a céllal, hogy a szükséges időpontban a szükséges dologgal lássák el a szükséget szenvedőt. A harmadik azt állítja, hogy az ilyen boltok csupán roppant ügyes megoldások a különféle vasárnap zárva tartandó előírások kijátszására. Mindezen elméletek, bármennyire is eltérőek, két dologban megegyeznek. Egyrészt megmagyarázzák a megfigyelt tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
1: Varázslat. Szóval ilyen érzés. Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel.
0: Széltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból. Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész tűrhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből. Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felült.
1: Hol a pokolban vagyunk?
0: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni. Egy boltban, felelte két virág gyászosan.
1: Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem,
0: mondta Széltoló. Valami a szemben álló két ember arc kifejezésében kijózanította. Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
6: Mert nem tudunk kimenni,
0: válaszolta Betán.
1: Az ajtó eltűnt,
0: tette hozzá két virág segítőkészen. Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
1: Ó, egy olyan bolt?
5: Jó van, na,
0: zsémbelt a boltos.
5: Igen, mágikus, igen, változtatja a helyét.
1: Nem, nem mondom meg magának, hogy miért.
0: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet. Esengett Széltoló. A boltos megsértődött.
5: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak, rivalta. Hát aztán azért ez már azért.
0: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele. Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az élet mérlegén.
1: Az idő pénz!
0: Sziszegte.
1: Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
6: Szavamra,
0: suttogta két virág.
1: Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
0: De, igen, felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
5: Igenis, már is,
0: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
5: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma, csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg betolakodtak.
0: Dünnyögbe távozott a gyöngyfüggönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
5: Direkt el is mostam,
0: jelentette ki, kerülve Bertán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megivása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
6: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Bertán, és keresztül masírozott a függönyön.
0: A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett Széltolóra meg két virágra.
6: Higgye el, nagyon bájos teremtés,
0: szólt két virág.
6: Hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
5: A pasi már tudja.
0: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban? Kérdezte Széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongva.
5: Te nem is hinné,
0: mondta.
5: Úgy értem, ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
0: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta Széltoló.
5: Korongszerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
0: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta Széltoló.
5: És? Bele fog?
0: Sokan azt hiszik, hogy igen.
6: Áj, milyen kár.
5: Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
6: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
5: Átruccanok egy másik világegyetembe. Van belőlük elég.
0: Legyintett a boltos könnyedén.
5: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
0: A varázsige belerúgott Széltoló elméjébe.
6: Ne,
0: felelte.
6: Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
0: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet.
5: Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
6: A csillag élet, nem halál,
0: mondta Széltoló.
5: Hát az meg, hogy lehet?
0: Mi lehet, hogy?
6: Már megint kezded?
0: Két virág vádlóan szegezte ujját Széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél.
6: Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni,
0: mondta Széltoló.
6: Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág.
0: A hangod is elváltozott.
6: Csikorgott, meg eltávolodott, ugye?
0: A boltoshoz fordult megerősítésért.
5: Így igaz,
0: bólogatott a boltos.
5: Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
0: Akkor az az ige volt, közölte Széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankh-Morpork parkba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá dacosan. Oda tud vinni minket?
5: Az a nagyváros az Ankh mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegöd rögtön brúzlik.
0: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá Széltoló, hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől.
6: Nekem nem így írtad le,
0: jegyezte meg két virág. Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens. Széltoló zavarba jött.
6: Igen, de nos, hát mégiscsak az otthonom, nem?
5: Nem,
0: válaszolta a boltos.
5: Nem igazán. Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
6: Nem,
0: mondta két virág, aki boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
5: Akkor én megyek is, és nekilátok, hogy útra kelhessünk.
0: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis Bertán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve. Aztán a boltos babrált valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett egy faltól falig univerzum.
5: Ne jegyem meg,
0: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
2: Nem ijedtem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
5: Ó,
0: mondta a boltos némileg bosszankodva.
5: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
2: És bárhová elmehet?
5: Dehogy, döbbent meg a boltos. Különféle biztonsági szelepek vannak beépítve. Végül is semmi értelmese lenne olyan helyre menni, ahol az egyfőre eső, szabadon elkölthető jövedelem elenyésző, ugye bár? És persze kell egy alkalmatos fal is. Már itt is vagyunk. Ez a maga univerzuma. Mondhatom, nagyon csecse. Valóságos világegyedemecske.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébb, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypart vidékén. Még egy néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben. Jó, de most hol vagyunk? Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
1: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
0: Úgy érti, maga nem tudja?
1: Hát felszedtem valamicskét, gyártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
1: Néha olyan világban lambolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
1: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
1: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
0: De hát akkor miért nem hagyja abba?
1: Hát ez az uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva. De megám. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
1: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az az affér a bűbájossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
1: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam ki, tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék,
0: bemutatta. Két virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor... Ez nem minden.
0: Ó.
1: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
0: Miután cuppogott?
1: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek. De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem? Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
0: Csak nem.
1: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
0: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul, csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlények közül egyes egyedül hagyta, hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára, és az ellen sem tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
1: Akkor korán zártam másnap, mondta a boltos.
2: Ó,
1: igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből kérem, én elnevettem magam. Elnevette magát? Igen. Így. Hnaf, hnaf, hnaf, hnaf, Lord.
0: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni. Jegyezte meg két virág fejét csóválva.
1: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgában. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt megelevenedett. És azóta egyfolytában így vándorol. Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik helyről a másikra. Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni,
0: mondta két virág. A boltos a kötényébe törölte orrát.
1: Köszönöm,
0: hálálkodott. De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentő, kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát, tette hozzá két virág.

0: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
1: Tarifákon?
0: Igen, az...
2: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
0: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
1: Speciális tüzelő?
0: Az. Valószínűleg az.
1: Ár csak, valami törje a fejét, mondta Cohen.
2: Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon eléle addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
0: Ó, igen. Határozottan gondolkozik valamin,
2: jegyezte meg keserű.
0: Akárki láthatja.
1: Azt hiszem, megtalálta őket.
2: Aha, na, jó.
1: Kapaszkodj bele!
0: Megőrültél?
2: Kérdezte Álanincs.
1: Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem!
3: Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
2: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
3: Siess!
2: Szólította a törpét.
3: Szerintem mindjárt nekiindul!
2: Álanincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
0: Valóban... És mégis, hogyan fog elindul?
2: Ankh-Morpork. A városok gyöngye. Ez természetesen nem igazán hű leírás, egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Ankh-Morporkot, akkor az akár egy kis darab piszok is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Ankh-Morpork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Kszrc és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Ankh-Morpork dicsőséges bűzével állítjuk őket szembe. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Ankh-Morporkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nyúlszokat. Még szobrot is állítottak neki, megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot. Különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik, midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Ankh-Morpork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogófénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skótkockákra, nézd meg, jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Ankh-Morporkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában, sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett minden tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon.

0: Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, balfülbámoló népség vándorló bandái birtokolták őket.
1: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
0: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
1: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal köröm megküzdve, hogy kiszabaduljon,
0: mondta a boltos.
1: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
2: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán. De ha van, akkor nekem nem tetszik.
0: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Céltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Céltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki.
3: A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt?
2: Ó, revegte Betán nekidőlve a falnak.
1: Igen.
3: Hát hiába az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló.
1: Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony.
0: Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
1: Nos, remélem egy szép napon rábukkan a bűbájosára, búcsúzott. Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van.
0: A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
1: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá.
0: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Málé Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének.
3: Mi van az acskóban? Kérdezte Széltoló.
0: Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel.
2: Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán.
0: Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát. Ez mind, lepődött meg Széltoló. Egy kagyló borított a házikó.
1: Roppant hasznos jószág,
0: védelmezte tulajdonát két virág.
3: Cigarettát is lehet benne tartani. És pont ez az, amire piszkosul szükséged van, mi? Érdeklődött Széltoló.
2: Én inkább egy sokfaktoros napolaj mellett kardoskodnék,
0: jegyezte meg Betán.
1: Na, gyerünk,
0: javasolt a Széltoló, s nekivágott az utcának. A másik kettő követte. Felmerült két virágban, hogy ideje lenne néhány keresetlenül vigasztaló szót, egy kis tapintatos beszédet intézni Betánhoz, ami, fogalmazta magában két virág, kihúzná őt önmagából, és általában felvidítaná.
1: Ne aggódj,
0: vágott bele.
1: Van rá szansz, hogy Cohen esetleg még életben van?
2: Én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van,
0: mondta Betán. Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük.
2: Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz.
1: De nincs itt.
2: A podgyászom sincs,
0: sajnálkozott két virág.
2: Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
1: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba?
2: Nem,
0: felelte határozottan két virág.
2: Miért nem?
1: Mert Széltoló nem úgy gondolja.
0: A lány döbbenten bámult rá.
1: Jó, figyelj,
0: folytatta a turista.
1: Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
0: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
2: Megeszik?
1: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a lépteket sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
2: Értem, mondta.
1: Tudod, széltoló is pont ilyen.
2: Mint a hínár.
1: Igen.
2: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most nincs megijedve. A csillag körülbelül az egyetlen dolog, amitől még nem láttam őt megijedni. És ha ő nem fél, akkor hidd el nekem, nincs is mitől félni.
1: Nem lesz eső?
2: Nos, nem. Metaforikus értelemben.
1: Ó.
0: Betán úgy határozott, inkább nem kérdezi meg, mit jelent a metaforikus, hát ha valami a moszatokkal kapcsolatban. Széltoló visszafordult.
1: Gyertek már! Nincs messze.
2: Mi nincs messze?
1: A láthatatlan egyetem.
2: A bölcs dolog ez?
1: Ne, valószínűleg nem, de akkor is oda megyek.
0: Széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult. Kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött.
2: Bánt az ige?
1: Jaj!
2: Próbálj dúdolni.
0: Széltoló grimaszolt.
1: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik. Vissza akarom kapni a fejem.
2: De akkor...
0: kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
2: Szerinted a csillagosok?
0: Kérdezte Betán. Azok voltak.
1: Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 yardnyira, tépet fehér lobogójukon, 8 ágú csillag.
2: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
0: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon. Fákja fény táncolt, könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
4: Legalább itt lenn hűvös van, mondta az egyik.
5: Nem kellene itt lennünk.
0: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták.
2: Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja.
0: Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem a féle kitekeredett és meghökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat a zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt.
1: Egy a szándékunk?
0: Kérdezte Ármánd.
2: Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul.
0: Meglökte az ajtót. Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogást töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva, a szobából kitörő véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek.
1: Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy őrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a kardjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik. A mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíbor színe volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel. Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük. Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz, nyugtatta Armand. Övéből előhúzott egy pergament és kikönnyölte. Hozza már valaki ezt a fáklyát közelebb, kérte. És nyomod el rögtön azt a cigarettát? A felbőszült büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Armand ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok. Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz. Egy régóta halott varázsló ákombákom írását csillabizálgatta. Rendben, mondta. Lássuk csak. Lethembe fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője. A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cserép. Mi volt ez? Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott. A csillag felkelt. Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuhaj relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább riadta, mint a lemingek. A csillagon foltok vannak, jelentette ki két virág. Nem, rázta fejét céltoló. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott. Majd nem tudom. Mit? Meg kell szabaduljak ettől az igétől. Merre van az egyetem? Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló. Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki. Valahogy, jegyezte meg széltoló, nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni. Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak. Kapuin kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmagást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B, hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imégyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket, leszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasretesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillag okozta hűség már amúgy is perzselt.
2: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket. Fekete égbolton.
1: Széltoló ügyet sem vetett rá. A kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
2: Reménytelen,
1: jelentette ki Betán.
2: Sose jutunk be. Hová mész?
1: Sétálni, vetette oda Széltoló.
2: Határozottan elindult egy mellékutcán.
1: Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve. Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőműves munkát. Nagyon közelről. A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fénytüskék koronázták.
3: Szükségem van egy késre, közölte.
2: Egy keresztül fogod vágni magad?
1: Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva.
2: Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie. Kiszolgáltuk magunkat, jelentette Betán. De hagytunk értük pénzt, protestált két virág.
3: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk.
2: Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezményt.
1: Fejezte be Betán lemondóan. Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőködni, kihúzta magát.
3: Nem látom okát,
1: kezdte feszesen. Persze, vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütsen.
3: Tudom, hogy nem.
2: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
1: Aha, felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét. Biztos kobzosok. Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant. Felnézett. Hangtalanul számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
2: Hogy csináltad?
1: Firtatta két virág. Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló. Egy pillanattal később lábát az általa teremtett üregbe ékelve további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
6: Ilyen ez már évszázadok óta, lebbent le a hangja. A kövek egynémeje körül nincs habarcs.
2: Titkos bejárat, érted?
3: Vigyázzatok ott alul!
1: Még egy kő csattant a macska köveken.
2: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló. Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
3: Aha,
2: mondta értően két virág. Értem.
1: Át a falon és usgyi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni, meg énekelni, meg verseket szavalni. Mi?
6: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést, meg a költészetet, válaszolta Széltoló.
1: Néhány tüskének ki kéne járnia.
6: Valami megcsendült.
1: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni, hallatszott a hangja pár másodperc múlva. Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
0: Így tehát Széltoló, Két Virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre.
6: Másutt az egyetem területén a 8 varázsló bedugta a 8 kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja bizsergett. Az ajtó felé fordult. S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta.
1: Ha előre elmehetnék,
6: és még mindig nem tiltakozott senki. Elért az ajtóhoz hóna alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se.
0: Teljes akarat erejét latba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát.
6: Simábban ment, mint képzelte.
0: A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt. Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón, mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik mostanra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az oktávó vergődött, de Armand szorosan tartotta. Már rohant. Elméjét elzárva a hón alatti rémületes érzetektől, ahogy a könyv alakot változtatott, szőrös, szúrós és csontvátszerű formákat öltött. A keze érzéketlenné vált. Az elmosódó ciripelés, amit már korábban is hallott, határozottan felhangosodott, s egyéb hangok is hallatszódtak mögüle. Kacsingató hangok, hívogató hangok. Hangok, amiket elképzelhetetlen borzalmak adtak ki, és Armand úgy találta, túlontúl könnyen el tudja képzelni a hangadókat. Ahogy átnyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorba rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi, valami, aminek csattogó, obszténul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, ahogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda. Szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket. És öcskös, jó lesz, ha jól csinálod. Mert ez bizony nem csak képzelődés. Nagy Atuin lelassított. A mennyei teknőc, akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerődtek, mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott. Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentálta széltoló.
2: Tűnjünk innen,
0: javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt.
2: Ott lent?
0: Igen. Inkább itt maradnál? Kivett egy fákját fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
2: Hallottam valamit,
0: jegyezte meg két virág. Széltoló fülelt. Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj. Nem hangzott ijesztőnek, úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé! Ezek nem azok a dolgok a tömlöclét síkokból, amiről meséltél, ugye? Kérdezte Betán. Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló. Na, gyerünk! Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás. Hé! Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán nagyon lassan így szólt.
7: Ki van ott kinn?
0: Széltoló felismerte a hangot. Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban. Lumoél Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristálygömbből jóslás és idézés alapfogalmait, persze Indiába. Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel. És a hang, amint azt mondja,
1: és most széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot.
0: És az 1000 mérföldes út. Keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlött szlétsíkok tutira nem voltak az anyagban.
1: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
0: cincogta. Aztán látva, hogy két virág és Betán, hogy megbámulják, köhintett.
3: Igen,
0: tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
3: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
0: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott.
4: Széltoló, széldobó, emlékszem egy csővére, aki nem volt? Az ike, emlékszel? Széltoló!
0: Csönd támadt. Aztán a hang megszólalt.
1: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi?
0: Nincs, felelte széltoló.
7: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
1: Ki van benn?
0: Kérdezte széltoló.
7: A mágia mesterei,
0: válaszolta a hang rátartian.
1: Miért?
0: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
7: Minket bezártak,
0: mondta a hang kelletlenül.
1: Hogy? Az oktávóval?
0: Suttogás, suttogás.
1: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt.
0: Nyögte ki a hang.
1: Ó,
0: de ti igen, faggatózott széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
1: Ez az eset látszik fennforogni.
2: Van valami, amit tehetünk önökért?
0: Érdeklődött buzgón két virág.
7: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
2: Fel tudjuk törni a zárat?
1: kérdezte Betán. Nem hinném, válaszolta széltoló. Teljesen betörő biztos.
2: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
1: jegyezte meg Betán lojálisan.
2: Akárhol is van most.
1: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni, értett egyet a maga módján két virág.
2: Nos, akkor ennyi,
1: mondta Betán.
2: Térünk, menjünk ki a friss levegőre. Frissebb levegőre, minden esetre.
1: Elfordult, hogy kisétáljon. Ne, álljunk csak meg egy szóra, ágált széltoló. Hát ez jellemző, nem igaz? Az öreg széltolónak úgyse lett semmi ötlete, honnan is lenne, mi? Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz. Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
2: Rendben van, bólintott Betán, halljuk.
1: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
2: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
1: Firtatta Betán. Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Észak masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
5: Figyelj!
1: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
5: Csak eridj és keríts egy varázslót. Légy jó fiú!
1: Széltoló mélyet lélegzett. Álljatok hátrébb! Nyögte.
5: Mi?
1: Keressetek valamit, ami mögé elbújhattok, vakkantotta, s hangja alig-alig remegett. Ti is, vetette oda Betánnak és két virágnak.
2: De te nem tudod?
1: Komolyan mondtam.
2: Komolyan gondolja, erősítette meg két virág. Az a kis ér a halántéken, tudod, amikor az így lüktet, nos...
1: Kuss! Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt. Ó, Istenek, gondolta, most mi lesz? Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött. Széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfémével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, s csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal, és egy kóba vetik. Azért mégis megpróbálta. Azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültséggel terhes csöndjében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarítani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt, dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A kémlelő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak nesze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
5: Nem megmondtam.
1: Kicsi nyikorgás hallatszott. Majd egy kattanás. Széltoló arca maszká merevült. Izzadság gyöngyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Ármánd megolajozta a zárat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott.
0: Fémrudak hajoltak meg Rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon. Kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és Betán lábra segítették széltolót. Elszürkült arccal, szédelegve állt.
2: Nem rossz,
0: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
2: Talán egy kicsit lassan ment.
3: Sose törődte azzal,
0: csattant fel Csigládvért. Vért.
1: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
2: Nem,
0: felelte két virág.
3: Valaki ellopta az oktávót.
0: Széltoló felkapta a fejét.
2: Kicsoda? Ármán.
0: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
2: Hát most hogy mondod?
0: Osztálytársam volt, mondta Széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
2: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
0: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva semtiben.
2: Miért?
0: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
2: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak,
0: közölte végül Vért.
1: Hogyan menjen már?
0: Legyintett két virág.
2: Na, jó. Hát most már valószínűleg úgysem számít. Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
0: Lyuk? A fejébe?
2: Nem. A világegyetem szövedékében,
0: mondta Vért.
2: Lehet, hogy Ármánd azt hiszi, képes egyedül is ellenőrzése alá vonni, ám...
0: Hamarabb érezték a hangot, mint hallották. A kövekből indult lassú rezgéssel, aztán hirtelen átcsapott egy késélességű vinnyogásba, ami kikerülte a dobhártyát, és egyenesen az agyba fúródott. Úgy hangzott, mint egy éneklő, vagy kántáló, vagy sikító emberi hang, csak mélyebb, és sokkal a borzasztóbb harmonikus frekvencián. A varázslók elsápadtak. Aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön. Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, mások épp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillag fénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
2: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
1: Azok az izék démonok?
0: Kérdezte két virág.
2: Démonok,
0: felelte Vért.
2: Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
8: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni,
0: tette hozzá Panther.
2: Kösz szépen. Én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni,
0: mondta Széltoló.
2: Ezek onnál is rosszabbak.
9: És most mit szándékoztok tenni?

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a harmadik utas, és két drága biológus doktor, a vendégünk dr. Kalmár Éva. Szervusz, dr. Kalmár Éva.
2: Szervusz, sziasztok.
1: És dr. Varga Máté. Szervusz, dr. Varga Máté.
3: Sziasztok.
1: Én amikor olvastam a saját önéletírásotokat, akkor megdobbant a szívem, hogy milyen jó lesz úgy ülni veletek itt a stúdióban, hogy tudom, hogy a stúdióban lévő kétharmada a Zebra Dánió genetikából írta a doktoriát. Erről beszélnétek egy kicsit többet?
3: A Zebra Dánióról vagy a doktori írásáról?
1: Mindkettő érdekes lehet a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy bármelyikkel is találkoztak valaha.
3: A Zebra Dánióban majdnem biztos. Tehát aki valaha volt akvarisztika boltkörny, kis állatboltban, az tudatlanul is, de biztos, hogy látott. Tehát ez majdnem a guppi gyakoriságú.
2: Csíkos kisméretű halacska.
3: Csíkos halacska szeretik. Szeretik, mert
1: igen, nézzük akkor egy konkrét esetben, hogy a Zebra Dánió genetika miért tette boldogabbá a világot szerintetek?
2: Én most ezt a kérdést nagyon szívesen lepasszolnám Mátinak, ugyanis ő készült fel a Zebra Dánió atyának életéből, és arról pontosan, hogy hogyan is kezdődött a Zebra Dánió tündöklése. Úgyhogy ezt most átadnám.
3: Jó, oké.
1: Okay, tehát a Zebra Dánió atya az nem az Isten volt?
3: Milyen szempontból néz? A Zebra Dánió genetika.
2: Melyik
3: Isten? Zebra Dánió genetika atyáról beszélünk, aki teljesen véletlen módon, tehát ugye sok mindenre el szeretjük mondani, hogy magyar az illető, de ez tényleg egy magyar származású úriember volt, aki Budapesten Streisinger György néven látta meg a napvilágot, csak aztán 10 éves korban a család kivándorolt Amerikába, és ott már George Streisinger néven ügyködött. És ő volt az, aki először befutott egy teljesen más modellel, az ilyen a baktériumok vírusának nevezett fágok segítségével nagy genetikus lett, tényleg elismert. A személyes barátai közt volt Watson, Crick, meg mindenki, akit tulajdonképpen egy kicsit is ismerünk a 20. század molekuláris biológiájából. És ő volt az, amikor már ez a bakteriofág genetika egy kicsit úgy érezte, hogy kezd túl sűrű lenni, túl sokan foglalkoznak vele, már igazán nagyon nagyot nem lehet vele kaszálni. Egyébként valószínűleg tévedett ebben, de most ez egy zárójel.
1: Ezt majd azért fejtsd ki.
3: Ezt majd jó, majd valahogy kerítünk erre is dolgot. Akkor kitalálta, hogy ő valami mást szeretne. Konkrétan, amit szeretett volna megérteni a gerincesek idegrendszer működését, és ehhez keresett egy modellt. És ez lett a Zebra Dánió. Úgyhogy ő a University of Oregon egyik intézetében kezdte ezt fejleszgetni a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és hát onnan indult az egész, tehát minden jelenleg működő, és ez körülbelül 1000 labort jelent a világon, ilyen-olyan módon gyakorlatilag vissza tudja vezetni az úgynevezett családfáját ehhez az egy oregoni laborhoz. Úgyhogy mit adott a világnak, az, hát most egyre többet ad. Tehát tulajdonképpen ha gerinces modelleket nézzük, akkor ha még nem is, de már közel vetekszik az egér, hát nem is tudom, hogy mondjam, gyakoriságával vagy előnyeivel. Tehát ugye egy kis halacskáról van szó, de hát nyilván ez egy gerinces élőlény. Tehát ugyanúgy van gerince, szeme, izmai végtagjai, mint nekünk. Tehát ugyanúgy vannak belső szervei, ugyanazok a belső szervei vannak, ugyanazok a biológiai folyamatok hozzák létre ezeket a belső szerveket. Tehát hogyha megértjük, hogy egy Zebra Dániónak hogyan jön létre mondjuk a mája, vagy hogyan jönnek létre az inzulin termelő sejtjei, akkor abból azt is megértjük, hogy a saját májunk, vagy a saját inzulin termelő sejtjeink hogyan jönnek létre. Ráadásul ez egy sokkal olcsóbban és könnyebben fenntartható élőlény, mint az egér. Úgyhogy ennek megfelelően ugye gyorsabban is halad a munka, nagyon nagy számú utódot tud létrehozni rövid idő alatt, külső megtermékenyítésű, ami nem egy hátrán, hogyha egy embrionális fejlődést akar az ember követni, hiszen egy ilyen kis üvegcsében tudjuk nézni, hogy hogyan fejlődnek az embriók. És végül, amit nagyon szeretnek elmondani, hogy viszonylag kicsi és átlátszó. Ez azért előny, mert hogy ma már elég jó mikroszkópjaink vannak ahhoz, hogy át tudjunk egy teljes halon így nézni, amíg kicsi és fejlődik, és hogyha ugye megjelöljük ezeket a halacskákat valamilyen zöld fluoreszcens markerfehérjével, akkor a egyes sejteknek a vándorlását jól tudjuk követni. De ez egérben ez egész egyszerűen elérhetetlen.
1: Akkor most azt kérem, hogy hogy gondolatunk izzónyilát lőjük ki a jövőbe, hogy látjátok, hogy ebből mi lesz? Én mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy mobiltelefon applikációban Langerhans szigeteket le tudok tölteni, de akár. Ehhez képest gondolom van valami reális közeljövő és távoljövő képetek, hogy mi jöhet ki a Zebra Dánió genetika vizsgálatból.
2: Ez nem is annyira távoli jövő igazából, mert hogy az Európai Uniónak van egy-két olyan szabályzata, amely szeretné visszaszorítani az élő állatokon történő kísérletezést és mindenféle gyógyszerek, potenciális gyógyszereknek a tesztelését. És a zebra hal egy kitűnő lehetőség arra, hogy egy petri csészében levő sejtenyészeten történő tesztelés, és mondjuk egy patkány vagy egér modellen való tesztelés közé beiktassák. Tehát ezek igazából ez törvényi szabályozás kérdése, de az 5. fejlődési napig egy zebrahal embrió nem tekinthető élő felnőtt állatnak, mert hogy nincsen kifejlődve annyira az idegrendszere, hogy fájdalmat érezzen, stb. Tehát megvannak
3: ilyen. Nem táplálkozik.
2: És nem táplálkozik, igen. És ezért ez egy teljesen állat etikailag és fejlődés etikailag egy elfogadott tesztrendszer manapság. És most mindenféle gyógyszergyártó cég erre próbál beállni. Tehát egyre inkább elterjedt lesz a zebrahal.
1: Az ipar. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a halacskáknak, illetve nem is a halaknak, hanem a megtermékenyített betes egyéknek a tömeges szállítása az hogyan oldható? Meg gondolom, ezek szuper érzékeny dolgok.
3: Nem. De mármint, hogy megoldható, de nem szuper érzékeny.
4: Tehát, hogy egyik laborból a másikba át kell vinni, mondjuk Budapestről Londonba. Aha.
3: Az nagyon egyszerűen megoldható. Tehát ugye ezek a halacskák, ezek a Ganges árterében élnek természetes közegükben, és hát ott ugye leteszik a petéket a vízbe. Ami hát, hogyha szuper érzékeny lenne, akkor nem lenne valami hosszú életű ez a faj, elég hamar kihalna, de elég jól bírják. Egy ilyen kicsi burokban vannak, egy Corion nevű burokban fejlődnek, és ez elég jól védi őket egészen a második nap vége feléig, amikor kimásznak belőle. Tehát az a fejlődés eleje, amikor tényleg egyébként maga az embrió eléggé érzékeny lenne, egy ilyen kicsit biztosított kis helységben történik ebben a korionburokban. Úgyhogy konkrétan a szállítás laborok közt egyszerűen fogjuk ezeket az embriókat, és hát egy kis halvízben, ugyanabban a vízben, amiben a nagyok is élnek, beleteszük őket egy csőbe, és postázni lehet őket. Tehát egy-két napot kibírnak. De jó, mondjuk gyors postázni szoktuk, tehát nyilván nem bízunk abban, hogy akár a Magyar Posta, akár a Royal Mail esetleg eltévedjen, de hogyha az ember DHL-t vagy FedEx-et használ, akkor simán lehet.
4: Tehát magát az embriót így lesz?
3: Igen, megtermékenyített embriókat így szokták, külön 50%-ával.
4: Nem is kell az a speciális szállítóeszköz, vagy
3: nem. Szés, vagy... Nem. Egy műanyag csőben vannak, semmi különös nincs.
4: Köszönöm.
1: Köszi. Szevasz. Akkor végül is, ha jól értem, bárki kérhet karácsonyra ilyet a világ másik tájékáról. Ez is egy lehetőség.
3: Vannak megkötések, tehát nyilván főleg Magyarországra beszélve transgénikus állatokat nem nagyon kérhet. Tehát, hogy tehát a kutatások egy részében olyan állatokkal dolgozunk, amelyek valamilyen zöld fehérjét expresszálnak, és transgénikus élőlénynek
1: számít. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy eddig nem transgénikus zebra dánióról volt szó.
3: Ugye a kutatás elemei közt, tehát a vattípusú zebra dánióból csak egy eléggé megkötött mennyiségű információt kapnánk, úgyhogy éppen ezért nagyon sok mutánst használunk, amit különböző mutagenezisekkel hoztak létre. Van, ahol véletlenszerűen valamit mutáltatunk, de olyan lesz ez a fenotípus, úgy hívjuk ezt, a kinézete az állatnak, ami minket érdekel, és akkor tanulmányozunk, hogy melyik gén romlott el, illetve van, amikor ugye másik irányba megyünk, hogy tudjuk, hogy melyik génnek a hatására lennénk kíváncsiak, és elrontjuk. Most ez az egyik, ezek a mutánsok, de emellett van rendkívül sok olyan transgénikus állat, ahol bevisszük ezeket a már korábban emlegetett zöld fluoreszcens fehérjéket, és ezekkel megjelölünk bizonyos sejtcsoportokat. Tehát, hogyha megjelöljük például azokat a sejteket, amelyekből később a máj lesz, akkor ugye ezt kombinálva a mutánsokat a lehetőségekkel tudjuk tanulmányozni, hogy milyen géneknek lehet szerepe a máj sejtek kialakulásában. Mert ugye látjuk, hogy ha eltűnnek, vagy nincsenek elegen, vagy valami probléma van a máj sejtekkel.
1: Éva.
2: Nem csak az, hogy tehát igazából ezeket a transgénikus állatokat arra is tudjuk használni, legalábbis milyen a laborban legtöbbször arra használtuk, hogy különböző gének, illetve szabályozó régió géneknek a szabályozó régió mögé pakoltuk be ezeket a világító fehérjéket, és mivel az embriók fejlődése tényleg nyomon követhető mikroszkóppal, gyönyörű felvételeket lehet követni, és végig lehet követni, hogy egy-egy sejt vagy sejtípus, amelyikben termelődik az eredeti gén, az zöldre van festve, és végig tudjuk követni, hogy hogyan vándorolnak ezek a sejtek, mik történnek vele, milyen szerveket építenek föl végül, és ezt végig lehet követni. Tehát nagyon sok információval tudnak szolgálni ezek a transgénikus élőlények.
1: Azért egy kicsit meséljetek már a spontán mutációról, mert ugye leginkább az Alien sorozat ugrik be ilyenkor, vagy az emlékmás, a Total Recall.
3: X-Men, kihagytad az X-Men.
1: Ha igen, X Zebra Danio.
3: Évi, kezdted vagy?
2: Kezdte.
1: A piszkos részletek, azok izgatnak minket leginkább.
3: Egyrészt az, hogy a mutáció az természetes, tehát mindannyian mutánsok vagyunk, akárcsak, hogyha, ugye hát ugye az talán triviális mindenki számára még a gimis anyagból, hogy a szüleink genetikai állományát hordozzuk kb. Feles arányban, de ez sem pontos, mert amikor a szüleinkben az ivarsejtek létrejöttek, azok mutációkat. Tehát egyszerűen, amikor lemásolódik a DNS ritkán, de ugye 3 milliárd bázispár esetében azért szignifikáns esetben az a kis fehérje, ami a másolást végzi, tévedni fog, rossz bázist fog oda bemásolni. Tehát eleve ugye bizonyos számú mutációt mindig hordozunk.
1: De ez egy hibafaktor, vagy ez egy feature?
3: Ez hiba is, és feature is. Feature, mert hogyha nem lenne ez a természetes változatosság, akkor nem lenne evolúció sem.
2: Tehát nem lenne akkor alapja az evolúciónak, a szelekciónak.
1: Igen, minden Éva úgy néz neki, mint Éva, és minden Ádám úgy néz neki, mint Ádám. Valami a Máté.
3: Tehát, hogy van egy rész, ami spontán mutáció. Na most ez a mutációs ráta azért alacsony, tehát a túl magas, mert a mutációk nagyon nagy része azért az olyan lesz, hogy valamit elront, tehát kevés olyan mutáció van, ami valami kreatívat csinál, de van ilyen is, és ezért fontos, hogy legyenek azért mutációk. De mi nagyon gyakran elrontani akarunk dolgokat, és ezért rásegítünk, tehát főleg, hogyha egy labor populációban akarunk mutációt csinálni, akkor általában egy hím állatot olyan közegbe tesszük, ami megnöveli az ivarsejtjeiben a mutációs rátát, és akkor az ő utódjai közt próbálunk olyan találni, aki valami
1: azt úsz körül szívem ezt a kis rádium darabot, vagy hogy történik
2: ez? Fizikailag besugározzák, vagy pedig olyan kémiai anyagokat adnak a vízhez, mondjuk a Zebra Danio esetében, amelyikről tudni lehet, hogy nagy a mutációs hatékonysága.
1: És nagy akkor jó, Dr. Darvas Bélával volt már több beszélgetésünk itt arról, hogy a génmódosított növények, valamint azok az ökotoxikológiai szennyezések, amikkel minden nap együtt élünk, hogyan hatnak a génállományunkra. Tehát, hogy az nekem az derült ki, hogy bármi befolyásolhatja a géneinket, már csak azért is, mert a DNS láncban vannak olyan variáblis részek, amikről nem tudjuk, hogy mire való, viszont úgy tűnik, hogy még a tapasztalatot is eltárolhatja bizonyos egyszerű szinten ott a szervezet.
3: Ez az úgynevezett epigenetikai módosítások. Ez egy nagyon forró és egyben vitatott terület. Tehát ugye
1: pedig ezt tudod megmagyarázni például a reinkarnációt. Hogy miért gondoljuk azt, hogy van reinkarnáció, mert ez esetben lenne.
3: Most a reinkarnációs részben bizonytalan vagyok, úgyhogy abban nem mennék bele, mert nem nagyon tudom, hogy az epigenetika, és ezen gondolkoznom kéne, hogy milyen elmélet állítható fel. Ugye az epigenetikai módosításoknál úgy szokott előjönni, hogy korábbi traumák tovább adódnak több generáción keresztül. Van egy, hát a holland éhezés, ami a II. Világháborún keresztül volt, az egy jellegzetes példája ennek, de ugye van egy...
1: De ezt légy szíves, mondd el, mert nem biztos, hogy a hallgatók annyira járatosak a holland éhezés példájában.
3: Igen, tehát hogy a II. Világháborúnak volt egy tele, amikor hihetetlen nagy éhezés volt egész Hollandiában, és az egy nagyon érdekes populáció lett, akik akkor, tehát azok a gyerekek, akik akkor még az édesanyjuknak a méhében voltak, hiszen őket úgy érte ez az éhezés, pontosabban az édesanyjukat ért a méhezés, őket inkább csak ilyen másodlagos úton, de hogy ők, az ő összehasonlításuk az olyan, hát nem kortársaikkal, de egy évvel korábban vagy később született gyerekekkel, akiknél már nem volt ez az éhezés,

0: a potenciális információvivő. Tehát itt ugye ezekben az epigenetikai módosítások nem olyan mutációk, mint amikről eddig beszéltünk, nem a bázis sorrend változik meg, hanem valamelyik más aspektus a kromoszómáknak. És azt esetleg értjük, hogy hogyan alakulhat ki a stressz hatására ilyen. Ami nem világos, legalábbis számomra, és ezt a legtöbb tanulmány ezt elkeni, ezt nincs szebb szó rá, mert hogy nem nagyon tárgyalják, vagy akik tárgyalják, elismerik, hogy nincs rá ötletük, hogy ez az információ, amit én felnőttként élek meg stresszként, ez hogyan fog az ivarsejtjeimbe tovább adódni. Mert ugye az egyéb teljesen gyors, és utána egy kicsit lelövöm magamat, hogy ne monopolizáljam itt a beszédet, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes szervezetben, legyen az gerinces vagy gerinctelen, az ivarsejtek azok nagyon hamar, az fejlődés nagyon korai szakaszában elkülönülnek a többi sejttől, úgyhogy ők viszonylag védetten fejlődnek. Tehát hogy lehet az, hogy specifikusan, tehát ugye vannak olyan állítások, hogy konkrétan egy-egy génnek az epigenetikai információja változik meg a stressz hatására, hogy ez hogyan érhető el, én ezt nem látom biológiailag.
1: Igen, ez még nem egyértelmű, hogy hogyan érhető el, viszont az úgy tűnik, hogy ha eltárolódik a stressz, akkor eltárolódhat bármi más is. Most az elméletet mondom, és hogyha egy helyet eltárolható, akkor valószínűleg vissza is hívható, mint ahogy megjelenik az utódok életében ez a stressz szituáció.
2: Ez igazából, tehát a stressz, mint élethelyzet, vagy mint tényező, ami éri az embert, az nagyon sokrétűen befolyásolja a géneinket, a géneink szabályozását, azt, hogy melyik gén aktiválódik. Stressz helyzetben nagyon-nagyon sokrétű folyamat történik az emberben, attól is függően, hogy mennyire hosszú távú vagy rövid távú ez a dolog. Tehát az már kimutatott tény, hogy a stressz egy felnőtt vagy egy éppen fejlődő szervezetet, az nagyon-nagyon tud befolyásolni génszinten, epigenetika szinten is. De hogy ez öröklődne, igazából ez még nem egy tisztázott és szépen kimutatott rendszer.
1: A stressz az egy egyértelmű negatív hatás? Vagy a stressz az csak egy szélsőség hatás?
2: Nem, attól függ, hogy mekkora stressz, és hogy milyen hosszan éri az embert. Tehát a rövid stresszes szituációk, amik nem hatalmas stresszes inger hatására jönnek létre, azok stimulálják a szervezetet. Például vannak olyan fehérjék, minden egyes emberben, meg minden egyes élőlényben, hősok fehérjéknek hívjuk őket. Ezek olyan fehérjék, amelyek többi fehérjét segítenek a szerkezetüket fölvenni, hogyha valami probléma történik velük, akkor utána segítik őket fölépülni, stb. Stb. Erről már tisztázódott, hogy ezek a hősok fehérjéknek a mennyisége megnő, hogyha valamilyen stressz, rövid távú, kis mennyiségű stressz éri a szervezetet. Ez végül is egy teljesen pozitív dolog, mert több olyan fehérje van, aki a többieket segíti. Hosszú távon, hogyha stressz éri az embert, akkor annak nagyon sok negatív hatása lesz.
1: De várj. Én pont ezt akarom megérteni, hogy amikor a stressz szót ti használjátok, akkor az a stressz mindenképpen egy negatív hatás, mert az orgazmus az is lehet egy stressz hatása a szervezetre, meg természetesen
2: egy
1: az is, hogyha véletlenül levágja.
2: Egy pohár vöröspori stressz.
1: Aha, oké. Világos.
0: Igen, de itt most a mértékről van szó, tehát hogy nyilván egy endorfin vihar az önmagában egy tök jó dolog, és annak nem lesz nagyon maradandó hatása, de hogyha ugye mondjuk 6 hónapon keresztül folyamatosan éhezel, azért az már egy olyan krónikus stressz szituáció, aminek számos ilyen hosszabb távú következménye van. És nem csak az nyilván, hogy a szervezeted átépül, az esetleges tartalékok leépülnek.
1: Ez itt a Tilos Rádió, kedves hallgatók, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink, és a Critical Biomass blogjuk kapcsán beszélgetünk a biológiáról.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégeink pedig dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok, úgyhogy leginkább biológiáról és általánosan a tudományról beszélgetünk.
2: Meg a tudományos kommunikációról, mint egy sikerült megfejteni, hogy valaki pont foglalkozik ezzel.
3: Így van, mindannyian most éppen ezzel foglalkozunk a blokk kapcsán. Igen, de én speciálisan ezt tanulom.
2: És hát ugye a tudományos kommunikációnál rengeteg műsor szólt arról, hogy a mindenféle publikációs kényszer és az ezek alapján megállapított különböző értékelések mennyire befolyásolják például a tudományos kutatások elérését. Tehát, hogy bizonyos pontot, és hogy ez mennyire megnehezíti magát a kutatást. És ebben te, mint tudománykutató már foglaltál állást, hogy mi lenne a jobb, hogyha szabadon elérhetőek lennének a tudományos publikációk, vagy pedig minél drágábban lehetőleg testrészekkel kelljen érte fizetni?
3: Természetesen én is azon az állásponton vagyok, hogy minél több és minél szélesebb körben elérhetőbbek legyenek ezek a publikációk.
2: És mi a helyzet ma? Mert például az összes műsor máshogyan mondta el a valóságot az adott tudományterületen, vagy az adott kutatási vagy könyvtári szénában, ahol ez éppen zajlott.
3: Vannak olyan kiadók, amelyeknek egyes újságjai szabadon elérhetők, és ezért általában a kutatók fizetnek.
2: A ti kutatási területeken egy-két jól hangzó újságcímet, hogyha bemondanátok. Nem tudom, speciálisan
4: Nature.
3: Például Nature-nél ott azt hiszem fél éves átfutás van.
5: Attól függ. Most attól a Nature próbálkozik egyfajta ilyen open access dologgal. De hát ez az egész, ez a kérdés, ez nagyon bonyolult egyébként. Hát
2: csak a tudomány kommunikációban akárhogy is a kommunikációnak a terepét illik átlátni, és a tudomány kommunikáció elsősorban publikációkkal.
3: Ez csak egy része igazából, ez egy nagyon fontos része.
2: Mármint én most csak a tudományosságról gondolok, bocsánat.
3: Fontos része is igazából a kutatóknak az eredményességének a fokmérője az, hogy hol és mit publikál az illető. Tehát ez egy nagyon fontos része, de nem csak ebből áll a tudománykommunikáció.
5: Igen, tehát én hozzátenném, mert lehet, hogy akkor tisztázzuk, hogy ki miről beszél tudománykommunikáció kapcsán. Tehát nyilván, amikor szakcikkeket írok, az csak úgy tudománykommunikáció, hogy a kollégáimnak leírok valamit, akik majd vagy felnéznek rám, vagy hülyének tartanak, mert hogy hülyeséggel foglalkoztam. Amit általában a szakma tudománykommunikáció alatt ért, az, hogy ezeknek az eredményeknek a laikus közönség felé
2: tehát
5: való
2: a tudományos ismeretterjesztés mosolygós ösvényei, vagy nem tudom,
3: az mert is, inkább, igen,
2: mert igen. Így elmondva, akkor mondjatok már még, hogy még mivel foglalkozik a tudománykommunikáció, nehogy már a népszerűsítő tudomány, vagy tudomány népszerűsítés, vagy mert hogy akárhogy is ez a laikusok felé való irányítás, ez kb. A megértetésről szól, és akkor most vagy az van, hogy...
5: Ez önmagában egy nagy kérdés, tehát azért nem, ezt nem, én nem becsülném le.
2: Nem becsülöm le, sőt, hát én magam is ezzel foglalkozom egy más módon, de tényleg az ismeretterjesztésnek a máshogy való megszólaltatás, vagy egy más néven való elnevezéssel eleve új értéket ad, vagy eleve például egy csomó mindent kizár, például egy hatalmas kutatási terület, ahogyan eljutott ahhoz az eredményhez, az például nagyon sokszor nem argumentálható egy ilyen ismeretterjesztő cikkben, hanem egy vidám végeredmény például.
3: Ez több tényezőtől is függ. Egyrészt vannak olyan kutatási területek, amelyek szinte már tabuvá váltak a tudománykommunikációnak az ismeretterjesztés részén, ugyanis a közvélemény annyira ráugrik, és annyira negatívan reagál rá, hogy például a klónozásról így adhok már nem szokás beszélni. Kitaláltak mindenféle egyéb szép kifejezést rá, most például a szintetikus biológia, illetve a szintetikus kísérletezés az, ami a menő kifejezés erre. Nehogy a zsigerből elítéljék az emberek. A legtöbb kutatási módszert és kísérletes módszert igenis el lehet mesélni laikusoknak is. Legfeljebb teljesen más irányból kell hozzáállni, igazából más szemszögből nézni. Erre azt szokták mondani, hogy a legmegfelelőbb módszer az, ahogy például el tudod magyarázni az édesanyádnak, akinek semmilyen biológia ismerete nincsen, vagy alapvető adhok módszerekkel el tudod mondani, hogy igenis ez A-tól Z-ig úgy jutunk el, hogy fogjuk az embriót, beledögfjük az injekciós tűt, és beleadunk valami idegen DNS-t, és akkor világítani fog az zebrahal. Tehát alapvetően mindent el lehet magyarázni, nem mindegy, hogy.
2: És akkor mondjuk azt hogyan magyarázzátok el? A műsor elején hallottam egy ilyen vidám beszélgetést a kísérletezésre előállított mennyiségi hal társasággal, ugye? És akkor ezt, amikor megkérdez a gyerek, hogy akkor ezek most élnek, nem élnek, hogy nekik ez fáj-e, vagy nem. És akkor mindig az a vége, hogy de hát a tudomány oltárán áldozunk most, édesfiam. Hát
5: ezt könnyű megválaszolni, tehát ez ugye, ez egy, hogy fáj-e nekik, azt gyakorlatilag bizonyos kor alatt ki tudjuk zárni. Tehát amíg nincs idegrendszer, addig egész biztos, hogy nem beszélhetünk fájdalomról. Tehát ugye nyilván van az a kor, ami alatt tudom, hogy a halnak nem beszél, tehát ez értelmetlen a feltenni a kérdést, és ezt szerintem a gyerek is megérti. Tehát ugye tényleg, igen, beviszik, én is bevittem a gyerekeimet, és ők is látják, hogy tényleg egyetlen egy sejtből elindul, és akkor visszajössz órákkal később, akkor már sok sejt van, egy nappal később visszajössz, akkor meg már egy kicsi halacskaszerű valami. Tehát ez nekem is minden alkalommal izgalmas.
1: Hadd legyek egy kicsit kukac. A növények reagálnak a növénytestét érő sérülésre valamilyen módon?
2: Meg Mozartra.
1: mert akkor ebből az következik, hogy a fájdalmat mi a saját fájdalomképünkkel azonosítjuk, és nem a növény meg az egyéb élőlény fájdalomképével, tehát nem tudjuk, hogy milyen az embrió fájdalma, vagy az idegrendszer nélküli lény fájdalma, mert egyszerűen túl nagy a távolság köztünk, meg a tapasztalati világunk és a között, a lény között.
3: Ez persze embercentrikus, mint a legtöbb ilyen etikai kérdés, és igazából erre etikai választ kell adnunk, mert tudomány szempontból megkülönböztetünk fájdalmat, ami egy idegrendszert érintő folyamat, és le tudjuk írni az összes élőlénybe, amelyikről mi szerintünk tudjuk, hogy fájdalmat érez. Arról általában elmondható, hogy nagyjából ugyanúgy működnek, ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe, idegrendszeri, hormonális, stb. Sejtszintű, azon belül génszintű, meg receptorszintű folyamatok. Növényeknél tudomásunk szerint fájdalomról nem tudunk beszélni, csak egyfajta reakcióról. Igenis, vannak olyan növények, például a mimóza ilyen, amelyik érintésre összezáródik. És ez sok ember úgy azonosítja, szintén magából, illetve az emberből kiindulva, hogy ez valamilyen fajta félelem, valamilyen fajta idegrendszeri válasz, valami fajta elzárkózás, hogy ez neki nem jó. Igazából ez egy mechanikus reakció, védekezés, szerintünk nincsen, nem játszik benne a fájdalom szerepet. De vannak a növényeknél is egy csomó olyan mechanizmus kimutatott, ami egy válaszreakció, de fájdalomról szerintem ott nem beszélhetünk.
1: Hogyha megkérdezel engem, hogy inkább az anyukámnak szeretnék fájdalmat okozni, vagy egy embrió zebradániónak, akkor ugye egyértelmű, hogy melyiket fogom választani. Tehát, hogy ha a saját életemre vetítem le, akkor nagyon egyszerű a válasz, csak általános etikai kérdésként érdekes.
3: Azért,
5: bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy van egy renegát közösség, akik szerint éreznek a növények. Ez még a Michael Pollannek volt pár hónap ezelőtt, most már lehet egy évvel ezelőtt egy cikke erről, akik ezeket mutatta be, meg az ő érveiket, és érdekes elolvasni, csak hát ott is azon egy kicsit maszatolás van, mert hogy az érzékelésnek a definíciója kitágul hirtelen nagyon. És hát,
2: eljutunk lassan a filozófia területére, de itt egy hallgató, nem nincs itt hallgató velünk. Szóval ezek a határok...
1: 2-15-37-73, és nyugodtan telefonáltuk be, de a mondat közepét azt nem fogom elvágni azért, hogy meghallgassuk azt a nagyon fontos dolgot, amit
2: szóval láttuk mondani. Azt a csodálatos kísérletet, ahol a vízszerkezet különböző stressznek, hatásnak, zajnak, érzésnek volt kitéve, és akkor megváltozott a sejtszerkezet.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Hallottok! Erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem a növények valószínű, hogy ugye mivel hogy tényleg a vendég is elmondta, hogy mindent az ember szempontjából közelítenünk meg, és a növények esetében...
1: Vedd fel azt a telefont, tedd közel a szádhoz, és úgy beszélj, 48.963 ember figyelt téged, és nagyon-nagyon nem érthető, amit mondasz. Takard el a szádat a másik kezeddel, parancsolj még egyszer.
4: Nem, nem, teljesen szabad az út, csak egyszerűen a vételem ilyen rossz. Elnézést mindenkitől, utólag. Tehát hallottok most?
2: Igen.
1: Aha.
4: Vagy egy kicsit jobb lett?
1: Mondjad.
4: Jó. Tehát mutatnak a növények, reagálnak a növények különféle külső behatással. Különböző anyagokat is kiválasztanak, ezt most nem sújtanák veletek, hogy mit, de kiválasztanak, keletkeznek olyan anyagok a növényekbe, ami esetleg fertőzés esetén fellép, amit a növények kiválasztanak. Különböző fizikai hatások esetében is történnek elváltozások a növény szervezetén belül.
5: A kérdés itt nyilván az, hogy ez mennyire fájdalom, és hogy ez mennyire egy egyszerű reakció.
4: Hát pontosan, tehát a vendéges pont, nagyon jól elvezetett, hogy a diégrendszer hiánya miatt, tehát a növények erre nem képesek. Tehát fájdalmat nem éreznek. És ugyanígy igazi hormon szekrétum, hogy semmiféle ilyesmit nem tud, mert hormon rendszerük nincsen, hormonokat kiválasztó szervük nincsen.
5: Kénytelen vagyok tiltakozni.
1: Tiltakoznak.
5: Növényi hormonok vannak. Muszáj elmondjuk különben.
4: Vannak, de kiválasztó, tehát olyan szervek, mint az emberben, olyan nincs.
1: Tudod, miért nincsenek olyan szervek, mint az emberben?
4: Mert hát egy egészen más
1: ágon. Mert ők növények. Azért.
4: Fejlődtek ki, így van. Uh-huh.
1: Van. Szupi, köszi, szevasz.
4: Oké, szevasz.
1: Igen, úgy látom, hogy nagyon szeretnétek a kedves
2: visszatérve, hallgatóra. Ez a vizes példát biztos azt a növényeknél és az embereknél is lehet, ugye testünk több mint 70%-a vízből áll, és akkor a víz szerkezete megváltozik behatásra.
5: De ez mit jelent önnek? Tehát, hogy a víznek szerkezete...
2: Hópehely. De Csabi,
1: te ezt arra alapozott, hogy láttál egy nagyszerű internetes hírt?
2: Nem. Ez több filmben is előkerült, meg önálló előadása, meg könyve is van ennek az embernek, ahogy lefényképezte ezeket a szép, különböző hatás alá tett vízből készült, fagyott
5: kettő spirál, ez most láttam reklámozni valahol, ez a vizes kettő spirál, vagy valami...
1: Ez valami
5: double helix folder,
2: vagy... Megkeresem akkor
3: nem,
2: ezt.
3: Nem, ez nem az, Máté, ez más. Ezzel én is találkoztam már.
2: Na és erre, akkor, hogyha te találkoztál, akkor próbálj meg neki elmondani.
3: Igazából...
2: Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, hogy itt mit látunk pontosan, és ez minek a bizonyítéka, vagy egy szép kép csupán.
3: Igazából, ha már víznek a kristály szerkezetét vizsgáljuk, akkor élő sejtekről nem beszélhetünk. Ott, ahol fagyott vizet látunk, ott halott sejtek vannak. Igazából le lehet fagyasztani embriókat, sejteket, mindenféle dolgot úgy, olyan közegben, hogy azok életképesek maradjanak, de hogyha már a fagyott víz kristályok megjelennek egy sejtben, akkor ott tönkrement a sejt.
2: Uh-huh. Tehát, hogy fagyott kristály és az élet között soha többet nem lehet kapcsolni. Nincs az a felengedés, amit...
3: Ha egy sejtben fagyott kristály alakú víz van, akkor ott nincsen élet.
2: Ahogy.
3: Az, hogy hogyan fagyott meg az aktuális víz egy adott sejtben, ez nagyon sok mindentől függ. Én nem mondanám azt, hogy kizárnám teljes őszintességgel és teljes felelősségtudattal azt, hogy egy behatásra megváltozott egy sejtben a víz fagyott szerkezete,
2: de nem, azért csak ennek a fagyott igazából... szerkezetet látjuk, mert itt ugye a történet az arról szól, hogy maga a víz van innen-onnan véve ilyen hatásnak és olyan hatásnak kitéve. Most azt, hogy, hogy mivel csak lefagyasztott állapotban látjuk, vagy hát úgy rajzolódnak ki ezek a kristály szerkezetek, itt a tézis az ennek a dolognak, hogy mivel testünk több mint 70% a vízből áll, ezért a vízünket érő behatások, mint nem is tudom, hogy hívják, ami fenntartja a rendszerünket, az ugyanígy idegrendszerű változásokat, meg mi is.
5: Próbálom megérteni, de ez ugyanaz az érv akar itt lenni, mint amit a homeopaták mondanak, hogy a víznek memóriája van, vagy mert én most nem még mindig egy kicsit elveszve
2: nem
5: vagyok.
2: Nem pont, hanem...
5: De mert ugye egy H2O molekula, az egy H2O molekula, igazából az nem nagyon lehet cifrázni. Tehát, hogy most ugye kristály szerkezetben van benne, vagy éppen gőz,
2: igen,
5: vagy
2: igen,
5: valami.
2: Igen, igen. Azt nem tudom, hogy itt most a mennyiségen, a tároláson, vagy a folyamatos behatáson volt-e a hangsúly, de az, amiket láttunk, az ugye arról szólt, hogy a víz valamilyen hatásnak ki van téve. Ezért, ami a vízzel kapcsolatos, az is ilyen hatásnak van kitéve, és ez most mint stresszor jelenik el meg nála, vagy pedig nem érinti, hiszen külön életet él a víz és a élő szervezet.
3: Azt tegyük tisztába, hogy ha egy élő szervezetről beszélünk, akár egy baktériumról, akár egy emberi lényről, amelyik sejtekből áll, vírusokat adjuk ki a témakörből, ott a sejtben a víz az nem úgy van jelen, hogy folydogál jobbra-balra, nem a klasszikus vízről van itt szó, hanem egy sejt az úgy néz ki, mint egy zselé, kvázi, úgy kell képzelni, tele van fehérjékkel, mint egy tojásfehérje. Tehát az nem folyni folyik, de annyira egy ilyen tömény oldat, aminek a nagy része ugyan víz, de egy csomó olyan dolog van benne, ami olajcseppek, mindenféle egyéb fehérjék, olyan fehérjék, amelyek nem képesek a vízben oldódni, hanem valamilyen furcsa szerkezetet vesznek föl. Egy csomó sejtszervecske van benne, főleg, hogyha már nem baktériumokról, hanem eukariótákról beszélünk. És ezek olyan struktúrákat alkotnak, vannak strukturális fehérjék a sejtekben. Igazából tehát nem egy átlagos pocsolya vizet kell elképzelnünk, hanem egy teljesen más dimenzióba kell elhelyeznünk a sejteket. Itt arról beszélünk, hogy most a víz hogyan fagy meg. Egy tojásfehérje másképp fagy meg, mint mondjuk egy sima két kanál.
2: Nem, szerintem nem az, hogy hogyan fagy meg, hanem hogy a víz, amiben vannak, az Csabi, befolyásolja
1: Csabi,
2: el, hogy
1: Csabi, kikül. Csabi, figyelj, egy olyan dologról akarsz hosszan beszélgetni, amiről igazándiból egyiknek sincsen tudomása, ami nagyon jó, csak olyan, mintha általunk nem ismert lapokkal játszanánk egy olyan játékot, aminek nem ismerjük a szabályait, ami izgalmas.
2: Miért árultad ezt?
5: Én még egy dolgot letennék, tehát ez a, ugye nyilván, hogyha a vizet stresszelem, hogy az valahogy továbbadódik a rendszernek, tehát a víznek nem lesz memória. Tehát most nagyon sarkítva elmondom, hogyha fogok
2: nem, egy... De egy stressz alatt levő víz megváltoztathatja okay. A benne kialakuló.
5: Tehát ha fogok egy vizet és megkorbácsolom, vagy megsimogatom, abból nem lesz igazából különböző víz, az ugyanúgy víz
1: marad. Voltak erre történelmi kísérletek.
5: Igen, de akartam is utalni rá, és hát nem, az se jött be, én úgy emlékszem.
3: Lehet, hogy a ketté választott víz más szerkezetű. De itt már hitbeli kérdésekről beszélünk.
2: Igen, ez lehet, hogy tényleg jobban utána kell nézni, és elő kell keríteni az ide vonatkozó cikkeket. De akkor menjünk vissza ennek a biológus részéhez, mert az elején teljesen lemaradt, hogy ti hogyan álltatok rá erre a biológusi pályára, mert az biztos, hogy nem egyértelmű.
1: Tudjátok, mindenkinek van egy pont az életében, amikor így átbillen, hogy mégsem csillagász lesz, hanem biológus.
2: Igen, mert itt tanul az ember, de hogy kutató lesz, tanár lesz, vagy szóval, hogy ezek élethelyzetek sodorják, és ez maga a bemutatkozó része tényleg a történetnek. Tehát valahol elkezdtetek például biológiával foglalkozni már az általános iskolában.
5: Egyetemen?
1: Nem, várj. Először oda kell jutni, de Éva, tehát látom rajtad, hogy nagyon szeretnéd elmondani.
3: Nagyon
1: mert te pontosan emlékszel.
3: Én emlékszem rá, igen. Én a kémiára álltam rá alapvetően, tehát a biológia az nem tudom, az mindig is alap volt, hogy az érdekel, valószínűleg Gerald Errol könyvei alapján, az úgy mindig is ott volt, hogy a biológia, az állatok, miért mászkálnak, a hangyák, mit csinálnak, stb. De a kémia fogott meg igazából, hogy abban annyira sok logika volt, annyira szépen, logikusan kikövetkeztetők voltak az általános iskolai kémiai folyamatok, hogy én azt nagyon élveztem, és jól is ment, és aztán felvettek vegyész szakra az egyetemen, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem az én világom, úgyhogy inkább váltottam biológiára. És az eddig bejött.
5: Én is szintén gyerekként kaptam az inspirációt, hogy biológus legyek, de hát a Darrell könyvek azok alapok, de még a Darrell könyvek előtt volt a Dr. Doolittle cirkusza és Dr. Doolittle és az állatok. Az volt a megalapozás, és akkor erre jött rá a családom és egyéb állatfajták meg a többiek. És egyébként ugye mindenkinek fontos tudnia, azt gondolom, hogy jövőre lesz 60 éves a családom és egyéb állatfajták, ami egy nagyon szép kerekéforduló. Úgyhogy aki esetleg nem olvasta, az feltétlenül.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy van etológus is akkor.
5: De hát egy minden gyerek etológus akar lenni, tehát hogy igen. Tehát,
1: én azt hittem, hogy csillagász.
5: Nem, tehát már, ha eldöntetted, hogy biológus leszel, akkor az etológia az fantasztikus, az hihetetlenül vonzó dolog. Utána volt az, hogy gimiben ilyen számtech faktum voltam, és akkor az információ, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor már kitaláltam, hogy genetikus leszek.
3: Szerintem itt azért eléggé befolyásoló tényező, hogy milyen szakterületek vannak képviselve irodalom szinten. Tehát az etológia és a leíró természetrajz az túl reprezentált ilyen szempontból a biológiából, mondjuk a klónozás, illetve a molekuláris genetika eléggé.
5: Még nincs meg a klónozás David Attenborough-ja, mondjuk ezt így, meg, hogy az élő bolygót még nem forgatták le úgy, hogy az a sejtre lebontva, hogy az annyira vonzó legyen.
1: De közel állunk?
2: Hát ehhez. A Kozmos sorozatot megcsinálták, tehát...
1: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok a klónozásnak a jövőjét.
5: Hogy tehát biztos, hogy... Biztos, klónozni, hogy
1: hát, az engem annyira nem érdekel. iPhone 6-os klónozás az... hogy biztos, hogy tudósként jobban belelátok egyfelől a szakirodalomban, másfelől pedig van egy képetek arról, hogy mi az, ami belátható jövőn belül megtörténik.
2: Tehát szervek gyártása, vagy csak bőrrészletek?
1: Hát vannak ezek a szervek igen. Nyomtatása, volt egy nagyon érdekes kísérlet Angliában az intelligens ruhára. Az intelligens ruha az lenne, ami folyamatosan vizsgálja a bőrükön keresztül érzékelhető, nem tudom, mikroelemek, ásványanyag tartalmakat a szervezetben, és megmondja, hogy mire van éppen szükségünk. Gondolom, ennek van a parti verziója, amelyik megmondja, hogy mennyi drogot és hogyan kell fogyasztani.
2: Mire nincs már szükség.
5: Ezek azért nem kifejezetten klónozások, tehát olyan értelemben, hogy a köznyelv használja. Tehát...
1: Nem, én most a jövőt mondtam, hogy lehet látni ilyesmit, és itt biztos a biológia területén nagyon izgalmas futurisztikus elképzelésekkel, meg realisztikus elképzelésekkel találkoztok, amik pillanatnyilag még leginkább a science fiction irodalomban vannak jelen, de így látható lesz, hogy hamarosan megszületik az a publikáció, ami talán nem kap olyan nyilvánosságot, mint Gerald Darrell, de hogy mégis lesz, vagy eljöhet egyfajta áttörés, vagy egy izgalmas változás.
3: Biztos, hogy a biotechnológia, illetve a nanotechnológia az jelentős szerepet fog játszani majd az életünkben, de itt visszatérnék egyébként arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálják le ezeket az eredményeket, illetve ezeket a éppen folyamatban levő kutatásokat. Hiszen pont a klónozás, illetve a GMO téma körben nagyon-nagyon nagy kutatások, projektek álltak le azért, mert a közvéleményre hallgatva a politika úgy döntött, hogy ezt nem. Európa ebből kiszáll, vagy bizonyos országok ebből kiszállnak. Pedig a növénytermesztésben lehet, hogy hatalmas előrelépés jelentett volna az adott kutatás. Tehát igazából azért fontos ezekről beszélni, és ezekről jól beszélni, hogy az emberek tudják pontosan, hogy miről van szó, ne csak a saját elképzeléseiket lássák ebbe bele, illetve egy olyan etikai kérdést, amit meg lehet beszélni éppen a folyamatban levő kutatás alatt.
1: Európa nem csak a génmódosított növények termesztéséből szállt ki, hanem a génmódosított kutatásból is?
3: Növénytermesztés szinten elég sok kutatás leállt.
1: Aha. Hát gondolom azért befolyásolja az, hogy ipari szinten mivel akarunk foglalkozni, pontosan. Az, hogy tudományos szinten mivel foglalkozunk.
3: Persze, az ipar, mint felvevő terület azért nagyon fontos szerepet játszik egyrészt a kutatás támogatásában, másrészt pedig, hogy azzal az adott kutatással, illetve szabadalommal mi fog történni.
2: De pont azok az ipari cégek, akiknek fontos például a klónozás vagy a gén manipulálás kutatása, biztos csinálják azt, hogy egzotikus országokba elviszik a kutatóhelyeiket, ahol még támogatják is őket.
5: Ez nem ilyen egyszerű, tehát
2: most csupán az ipari felhasználásról szinte azt mondanám, hogy ezek ipari titkok, és ezért elvileg nem tudhatunk róla.
5: De hát ugye ahhoz, hogy olyan kutatói legyenek, akik ezt a kutatást megfelelő szinten csinálják, ahhoz kell egy nagyon erős képzettség, nagyon erős felsőoktatás. Tehát ezt azért bárhova nem lehet.
2: Ja, én nem úgy gondolom, hogy egy helyi épület van ott, hanem oda importálnak tudósokat készpénzért.
5: Hát, szerintem arról tudnánk. Tehát azért az előbb-utóbb kibukik.
2: Titkos.
5: Ha
1: jól értem, akkor ti ilyen erős képzésben részesültetek, mert utána felszippantott benneteket a hanyatló nyugat.
5: Igen.
3: Igen.
1: És mondjátok, a Monsanto megkeresett már benneteket?
5: Szerintem a Monsantót elegen keresik meg ahhoz, hogy ő ne keressen külön embereket. Tehát azért a Monsanto egy nagy cég, ugye, amit tipikusan csak génmódosított növények kapcsán szoktak előrángatni. Tehát a Monsanto egy agrárcég, és hogyha valaki nem tudná, akkor egyébként lassan az organik termesztésben is az egyik legmeghatározóbb tényező. Egész egyszerűen azért, mert azok a technológiák, amit most sokan kierőszakoltak, hogy végül is az agrárkutatásokba követni kell, azok nagy pénzigényű, meg nagy volumenigényű metódust érdekelnek, ezt nem fogjuk garázsban csinálni, de a Monsantónak megvan rá, a pénze megvan rá, a technológiája megvan rá, az embertömege.
2: Na de hány ilyen dokumentumfilmet láttunk, ami pont erről szól, hogy a Monsanto azt írja, amit akar. Hogyha azt írja, hogy ez a kék mag narancs, sárga és háromszög alakú.
5: Hát elmondom, tehát, hogy ugye a génmódosításon, a célzott génmódosításon való növénynemesítésnek az alternatívája az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig évezredeken keresztül, hogy spontán mutációkat hozunk létre, és akkor azok közül megkeressük azokat, amelyek nekünk legjobban tetszenek, és megfelelő módon vissza nemesítjük őket abba a vonalba, amit mi szeretnénk használni. Ma azzal, hogy a legtöbb növénynek ismerjük pontosan a géntérképét, ez egy viszonylag leegyszerűsíthető folyamat. De ehhez egy hatalmas technológiai háttér és nagyon sok pénz kell. Mondom, ez az, amit a kis cégek soha nem fognak tudni. De a Monsanto viszont ő azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha ti ezt akarjátok, én megcsinálom ezt is nektek.
2: Na, Maggyár, hello,
1: szevasz!
4: Hello. Csak most talán jobból vészel, hogy kiálltam az ablakba. Figyelj, a Syngenta is szintén ugyanúgy, hát nem olyan nagy volumenű, mint a Monsanto, de szintén indított párhuzamosan egy ilyen vonalat. Egy kedves vendég is említette. Ennyi lett volna csak. Tehát, hogy többen elindultak ezen az organikus vonalon.
1: Köszi, ciao.
2: Igen, mert hát gondolom a kritika elsősorban azzal foglalkozik, hogy nem tudjuk a génmódosított növényi magokból készült ételek élettani hatásait, hogy vannak-e vagy nincsenek.
5: Nem tudjuk, hogy nincs. Tehát most a 20, Amerikában 20 éve ugye felszolgálják ezeket, és, hogy, és azért ami 20 év alatt, tehát ugye pár hónap ezelőtt Jávor Benedekkel beszélgettünk erről, hogy mi az, amit elfogadnának a zöld szervezetek arról, ilyen proof of concept, és akkor ő megnevezett egy 30-50 évet. 20 év már eltelt, és eddig semmit nem láttunk.
1: Dr. Darvas Béla, aki ennek egy elég nagy atya, kutatója, képviselője és interpretálója Magyarországon, ő nem ennyire egyértelműen biztos ebben.
5: Hát most ugye itt külön kell választani.
1: Nem azt mondta, hogy feltétlenül van rossz hatása, hanem azt mondta, hogy azért ezek az eredmények még nem egyértelműek.
2: Meg azt, hogy Amerikában 20 évig működik valami, hogyha amerikaiként vizsgálod, nem veszed észre a változást, de elég szóval nagyon furák az amerikai.
5: Tehát most amit szerintem itt gyorsan az elején tisztázunk, tehát hogy amit az eddig a fekete dobozként kezelve magokat, és akár besugározó, akár másképp spontán mutációkat várva csináltunk, az is génmódosítás. És ott nem is tudjuk, hogy mi történik. Tehát amit nagyon gyakran laborban csinálnak, ott egy célzottan valami gén megváltoztatnak. Igazából, és ugye hát ez egy élő vitánk Darvas Bélával egyébként, én biológiailag nem látom a különbséget a kettőt. Sőt, az egyik esetben ugye nem is tudom, hogy mi történt, csak azt látom, hogy milyen szép a növény, azt nem látom, hogy milyen génátrendeződés történt benne, hogy milyen gének expresszálódnak esetleg olyan helyen, ahol korábban nem. Mert hogy amíg fel nem térképezem, hogy konkrétan milyen változás történt annak a magnak az örökítő anyagában, addig erről fogalmam sem lesz.
1: Nekem gyerekkori álmom, hogy a dinnyét a szőlővel keresztezzék, de úgy, hogy a dinnyefűrt legyenek, hatalmas dényefűrtök legyenek, mert nagyon szeretem
2: most
1: a dényét.
2: Négy magja legyen, négy
3: Igen, vannak erről a különböző növények kapcsán mindenféle elképzelések, de alapvetően külön kell választanunk szerintem a közvélemény szinten, ez nem igazán tisztázott. Vannak olyan génmódosított növények, amelyekben nem bakteriális toxint, vagy nem egy olyan gént visznek be, amelyik segít lebontani a különböző vegyszerek hatását a növényben, hanem például valamilyen olyan másik növényből származó gént tartalmaznak, amelyek segítenek leküzdeni egy növényi vírust. Tehát, hogyha egy ehető növényből például a narancs példáján fölbuzdulva voltak olyan konstrukciók, amelyeket például spenótból származó gént raktak bele a narancsba, hogy le tudják bontani azt a növényi kártevőt, ami éppen Florida partjainál tönkretette a narancstermést. Sőt, tehát, hogy ezeket lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az illető szervezetre, de azért a spenótot is elfogyasztjuk, és semmi bajunk nincs tőle, illetve a narancsot is elfogyasztjuk, és eddig évszázadok óta nem történt semmi baj.
5: Sőt, ami egyre tovább viszi majd, bocsánat, ezt a dolgot, és ez jövőre egyébként, tehát ez a jövőre aktuális probléma, hogy most a legújabb technológiák segítségével el tudunk úgy rontani géneket célzottan, hogy ott semmi más nem történt, csak elrontottuk azt a gént. És ez egy hülyén hangzik, úristen, elrontunk egy gént, de igazából erről szólt az egész növénynemesítés az elmúlt év ezredek során, hogy ugye olyan növényekből, amelyeknek nem az volt a célja, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, hanem az, hogy ők minél fennmaradjanak és a magjaikat minél jobban szétszórják, olyan dolgokat hoztunk létre, ahol amelyek igazából gyakran önmagukban a kint a természetben nem maradnának már meg.
2: Még annyit, bocsánat, hogy szerintem a probléma itt abban van, hogy te azt mondtad, hogy azért jönnek létre, hogy a magjaikat létrehozzák, de közben a génmódosított növényekkel az egyik kritika az pont az, hogy olyanra vannak megcsinálva, hogy ne hozhassanak élő magot utána.
5: De ez egy téved, ez nem csak a génmódosított növények. Tehát ugye
2: Van
5: egy ilyen típus, de van a hibrid kukorica, a nem génmódosított hibrid kukorica sem életképes. Tehát hogy itt összekevernek.
1: Vagy az őszvér.
5: A kapitalizmus kritika és egy konkrét biológiai technológiának a kritikája erősen elkezd összekeveredni. És hát ez sem segít a közbeszédet.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté a vendégünk, és biológiáról beszélgettünk velük, meg általában a tudományokról. Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió folyamát hallgatjátok. Hamarosan visszajövünk.
6: Yeah. Yeah, man. Clean air, clean country. Anywhere we walk, globally, veteran Borobantana teach them. Yeah, man, I make them a deal with Mother Earth, so.
7: Yeah, man.
6: Them a mash up the earth with them mass destruction. Global warming, too much pollution. Yeah, killing off the birds, the fishes, man and woman. Yeah, man, global.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a Critical Biomass szerzői vannak nálunk vendégségben, Éva és Máté. Ti csináljátok a Critical Biomass, vagy a kritikus biomassa blogot, ami egy nagyszerű biológiával, meg általában tudományos kérdésekkel foglalkozó blog. Mielőtt belefutnánk a komoly kérdésekbe, szeretnék benneteket megkínálni egy kis mangógolival. Ezt novemberben hoztam Indiából.
2: Köszönjük.
1: Ez szárított mangó, fűszeres mangó. Van benne fekete bors, kömény, chili, szárított mangó.
3: A chilit nem érzem.
1: Szuper, az jó. Szóval azon kívül, hogy nagyon jó szóvicc ez a Critical Biomass, van-e valami egyéb olyan háttérinformáció, amit a kulisszák mögött szoktatok megbeszélni ezzel kapcsolatban?
2: A címért én vagyok a ludas, úgyhogy azt hiszem, nekem kell megválaszolnom.
3: Igen.
2: Hát ugye, amikor az ember elhatározta, hogy blogot ír, ezt 10 évvel ezelőtt is úgy volt, hogy hát kell valami frappáns címet keresni hozzá, és hát ugye akkor napokig pörgött a fejemben, hogy a biológia szóval, vagy a bio akármivel mi kezdődhet. És valahogy így egyszer csak beugrott ez a biomassa dolog, és hát akkor a massa, critical, biomass, ez már így egy kicsit adta magát. És hát ugye abból a szempontból is, hogy úgy mondjam, hát a találó a cím, az talán túlzás. De hogy valamennyire igyekszünk kritikusan viszonyulni bizonyos hírekhez. Nyilván bizonyos híreket mi is csak bemutatunk, cikkeknek az eredményeit bemutatjuk, de néha elhangzanak olyan dolgok a szélesebb társadalmi közbeszédben, amikre reflektálni igyekszünk kritikusan.
1: Én azt gondoltam egyébként, amikor először találkoztam ezzel a címmel, hogy ez az ember. Az ember az a
2: igen,
1: kritikus hát biomassa, amelyik nagyon befolyásolja hát a föld felszínének az életét.
2: Persze, hát ugye sok mindent be lehet utólag még magyarázni ebbe a címbe, de tényleg az elején az volt, igen, tehát mi vagyunk a kritikus biomassa, hát most vehetjük csak a blog szerzőinek a közösségét, vagy vehetjük szélesebben akár az embereket, akiknek kritikusan kellene gondolkozni ahhoz, hogy végül is egy élhető helyen legyünk.
1: Ez nagyon jó, tehát hogyha most azt mondod, hogy azzal, hogy blogot írtok, azzal élhetőbbé varázsoljátok a földet.
2: Hú,
1: ez most egy nagyon szép befejezés a műsor.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nem, nyilván valami olyasmi a célja, tehát szerintem, mint minden, aki blogot ír, egy picit szeretné a maga képére formálni a világot, tehát elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látunk dolgokat, meg szerintünk legalábbis a világnak ezt az egészen kicsi szegletét, amihez azt gondoljuk, hogy jobban értünk, mert ugye erről szólt a kiképzésünk, az oktatásunk, a stb. Hogy ezt hogyan lehet úgy szemlélni, hogy ne ülj fel mindenféle hülyeségnek, és viszont ami fontos, azt felismerd, és azt értékként kezeld.
1: Még mielőtt belemennénk a részletekbe, elmondjátok, hogy rajtatok kívül még hányan dolgoznak ezen a blogon?
3: Hát a szerzői gárda durván 3 emberből áll, mi 3-an szoktunk viszonylag gyakran írni. Pluszban még van 1-2 ember, aki időnként összeszedi minden idejét és bátorságát, és ír egy-egy cikket, de hát durván 3-an vagyunk.
2: De milyen jó, hogy kérdezted, mert ugye pont tegnap tettünk ki egy felhívást a kedves olvasókhoz, hogyha a következő 10 évet is meg akarjuk érni, mert most már 10 éve csináljuk ezt, akkor viszont tudjuk, hogy kellenek új emberek. Tehát, hogy akkor ezt a megragadnánk, ha nem tilos a lehetőséget, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni ebbe a kalandba, amit a Critical Biomass kínál, akkor írjon nekünk, és akkor hát, ha megtaláljuk a módját.
1: Elmondhat, hogy mivel jár ez? Mert tudod, amikor azt mondjuk, hogy keresünk műsorkészítő társakat, akkor mindig nagyon sokan jelentkeznek, mert azt hiszik, hogy annyi az egész, hogy 2 hetente vagy hetente bejönnek ide, és megfürdőznek az 50 000 ember szeretetében, és aztán rájönnek, hogy mennyi munka van a háttérben ahhoz képest, hogy mennyire apró kis időnek látszik az, amit az aktív rádiózással töltünk. Tehát mondjuk ti mennyi időt töltöttetek az elmúlt 10 évben összességében, másodpercre lebontva azzal, hogy posztokat írogattatok?
3: Akkor kezdem én, mert én kevesebb időt töltöttem mindezzel, mert én később szálltam be igazából az aktív részébe. Eleinte én is csak így adhok 2-3 évente írtam egy-egy posztot. Igazából az egy nagyon nehéz procedúra, amíg az ember belejön ebbe az írásba. szerintem az első 2-3 poszt megírása az sokkal több ideig tart, mint aztán később 10-15-20 poszt megírása. Sok idő, míg az ember felkészül egy témából, attól függ persze, hogy milyen posztot akar az ember írni. Hogyha egy összefoglaló, nagyon átfogó cikket akar az ember írni, akkor az nagyon sok idő, hogy felkészüljön rá, összefoglalja az adott cikkeket, és valami velős dolgot hozzon ki belőle. Ha csak egy legújabb szakmai hírt szeretne összefoglalni, az persze kevesebb ideig tart. Szerint azt beszéltük meg Mátéval, hogy nem igazán várjuk el az emberektől, a jelentkezőktől azt, hogy most eldöntsék, hogy mennyi időt szeretnének ezzel eltölteni. Igazából szeretnénk lelkes olvasókat, illetve olyan embereket összegyűjteni, akik szeretnének írni, és még nem kérjük őket, hogy elkötelezzék magukat hétre, napra, percre pontosan.
1: Kell, hogy legyen doktoriuk biológiából?
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Amikor elkezdtük a blogot, vagy amikor, igen, hát amikor mégis kitalálódott a blog, akkor még nekünk sem volt doktorink, szóval ez mindenképpen amellett szól, hogy semmiképpen ilyen típusú megkötés nincs. De egy kicsit én is válaszolnék erre, hogy mennyi idő. Hát egy átlagos poszt megírása az 1-2 óra, de ez már úgy, hogy már tudom, hogy kb. Miről akarok írni, mert elolvastam a cikket, és van valami háttérinformáció.
1: Igen, de tudod, amikor elolvastad a cikket, 2-3 óra, amíg megírod a cikket, viszont mondjuk lehet, hogy amit hozzáolvasol, az 8 könyv.
2: Szóval ez egy ilyen ismeretterjesztő blog esetében ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire mész le mélyen egy cikk megmagyarázásában. Hát ugye végül is mi egy olyan arany középutat választottunk, hogy itt egy kicsit szakmai blog lettünk, tehát nem fogjuk azt elmagyarázni minden egyes posztban, hogy mi az a gén, mi az a szabályozó régió a genomban, tehát ezt azért feltételezzük, hogy aki most már odajön, az tudja, de hát persze, hogyha nagyon-nagyon jól meg akarsz írni egy cikket, akkor ezeket is valahogy beveszed a szövegbe, és ugye az is plusz karakter, plusz idő, amíg megfogalmazod úgy, hogy az vállalható legyen.
1: Szóval, kerestek olyan kedves embert, aki biológia, vagy leginkább biológia témában írna cikkeket, blogbejegyzéseket a Critical Biomass blognak.
2: Írna,
1: hol tud jelentkezni?
2: A criticalbiomass@gmail.com teljesen váratlan e-mail címen, de nem csak olyan embert keresünk, aki elég kreatív ahhoz, hogy posztot írjon, hanem még két más kategóriában is igazából szeretnénk embereket toborozni. Az egyik, hogy külföldi, tehát főleg angol nyelvű tartalmakat lefordítani magyarra, mert abban is hihetetlen potenciál van, tehát rengeteg dolog van, ami megvan angolul.
1: Mondjuk ezek szakszövegek.
2: Nem, ezek ismeretterjesztő szövegek, tehát kicsit szakszövegek, de nem arról van szó, hogy most valamelyik szaklapból el kéne fordítani. Ezek olyan szövegek, amik Google Translate-tel vagy valamelyik más népszerű fordítóval nem mennének feltétlenül. Illetve van egy...
3: Nem feltétlenül lenne érthető az eredmény.
2: Illetve nem feltétlenül lenne ilyen ismeretet terjesztő az eredmény. Illetve olyanokat is keresünk, akik nem írni szeretnének, de viszont úgy érzik, hogy grafikusan nagyon ott vannak a szeren, mert ugye hát manapság ugye hát egy kép az többet ér, mint 100 szó, különösen így a mémek korában ez hatványozottan igaz, és hát ugye jó lenne infografikákat, illetve a rövidebb animációkat is készíteni, erre mi meg teljesen alkalmatlanok vagyunk jelenleg.
3: És itt jön a képbe az, hogy nem feltétlenül kell biológusnak, illetve doktornak lenni az illetőnek, mert hogy az infografika terén személyes tapasztalataink alapján a más végzettségűek azok sokkal jobban teljesítenek.
4: Melyik a kedvenc cikketek, és melyiket szerették a legtöbben?
1: Igen.
4: És miért? És ki írta?
1: A lájkvadászat.
4: Lájkvadászatról. A tudománykommunikáción tanítják lájkvadászatot?
3: Nem. Szociális média sem volt a tananyag
4: között. De te ezt már befejezted, nem? Vagy most tanulod éppen, vagy hogy van?
3: Most írom a szakdolgozatomat.
4: Már vége. Pedig jövőre indult volna egy isteni lájkvadász
3: szeminárium. Lájkvadászat kurzus, így van lehet.
1: De te is gyűjtöd a diplomákat?
3: Igen.
1: Vagy doktorikat is?
3: Doktor. Egyelőre nem tervezem.
1: Doktor.
2: Szerintem nagy különbség van a között, hogy mi a legnépszerűbb poszt, illetve az, hogy mi az, amit mi szerettünk. Ha valaki megnézi a blogot, akkor az, ami engem érdekel, és amiről én szeretek írni, az például ott lesz, most nem tudom, most fentről majd a 6.-7. poszt, az a Hox gének, és hogy ezek hogyan alkotják evolúciósan a különböző állatoknak a test felépítését. Szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas téma, igen, mindig lázba volt. Ezek általában néhány tucat embert fognak érdekelni magyar nyelvterületen. Ezzel szemben akárhányszor esetleg egy...
4: A Melbimbót kialakító
2: Igen. Még az sem annyira, tehát volt már férfi nemi tag fejlődés, az egy izgalmasabb terület, de ami a legjobban tűzbe hozza az embereket, hogyha valamelyik politikus hülyeséget mond, és leírjuk, hogy miért hülyeség, és azt osztják.
4: Várjál, ez genetikus probléma, vagy ezt miért?
1: Nekem úgy tűnik, hogy genetikus probléma lesz
3: náluk. Félreértéseket alapul,
2: és akkor ugye, mit tudom én, volt, amikor valaki...
1: Piros pöttye fenekén.
2: Hasonló kaliberű dolgok, azt az emberek imádják.
4: Vagy a balneológusok?
2: Balneológusokról is.
1: Mi nincs is annál jobb, mint amikor politikusok röhögünk azokon, akik vezetik az országot, és meghatározzák, hogy mit is szeretnénk csinálni a jövőben.
4: Na, de a lájkodászat azt érjük vissza, mert a tudományos fontos, kommunikáció fontos. Egyetlen mérőegysége.
2: Igen, ezzel szembe kell nézünk. Hogy milyen jó, hogy nem pénzért csináljuk, mert ha pénzért csinálnánk, akkor lájkodászok kellene mi is legyünk, és akkor nem gondolnád, hogy felkiáltásra kezdődik.
4: De nem az van, hogy nem pénzért csináljátok, hanem a tudomány kommunikációért való elhivatottságért, ezért ugyanolyan fontos a like. Tehát, hogy a mesztelenül cicás képet oda tehetnéd,
2: nem lesz a marketinges a nyakamon utána, hogy most 13 lájkkal kevesebb jött, pedig ő megígérte a hirdető fele, hogy meg lesz a 22 is, de csak 19 lett.
1: Éva, neked a kedvenc saját bejegyzésed az elmúlt 10 évből?
3: Nálam ez kevesebb, mint 10 év, de az egyik nagy kedvencem az a lepráról szóló hír volt, igazából az egy a leprás őssejtekről. És igazából pont amiatt, hogy ez egy annyira frappáns hír volt, tényleg egy szak...
1: Most így nem ugrik be egy
4: nem
1: kicsit.
4: Nem keresed ki, beolvasatnád, de híreket is kellene.
3: Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, de igazából arról szól, hogy a lepra kifejlődése során az őssejtek is részt vesznek ebben a betegségnek a kialakításában. És ez egy annyira frappáns és tényleg hihetetlenül érdekes cikk volt, ami aktuálisan akkor megjelent, hogy úgy éreztem, hogy tehát olyan szakcikket, amely sok embert érdekel, tehát egyrészt ez egy olyan betegség, amely embereket érint, másrészt tényleg őssejtek, és hát milyen izgalmas, hogy a lepra maga megtámadja az őssejteket, és átalakítja a sejteket, mert igazából itt ebben a cikkben az derült ki, hogy az őssejteket átalakítja, és másfajta sejtek keletkeznek belőlük. És így terjed tovább az emberi szervezetben a lepra. Tehát, hogy ilyen eredményt olyan ritkán találni, hogy igazából teljesen lelombozott a további keresgélésben, hogy olyan izgalmas, érdekes...
2: Hát a csúcsra készít, nem?
3: Igen, az volt a szakcikk fordításban szerintem a csúcspont, és onnan már csak lefele volt, igen.
4: De hát akkor egy kicsit olyanok, hogy...
1: Saját találkozásomat a leprával. Kalkutában laktunk, és ott az utcai teárusok ilyen kis égetetlen kerámia edénykében adják a teát, mondják, hogy utána így el kell dobni, és olyan fura érzésem volt, hogy egy ilyen szép, láthatóan sok munkával elkészített kis agyagedényt eldobjak, és mondták, hogy hát egy részük beépül az úttestbe, tehát az úthibákat javítják vele, meg a járdahibákat, de egyébként már egyszerűen a használatukkal is jót teszünk, mert itt Kalkuttában az összes ilyen kis teás csészét mondta ezt úgy, hogy épp abból iszogattam, leprások csinálják. És eszembe jutott a régi mondás, a leprással ne húz ujjat. hogy ez most mi, de aztán utána, amikor elkezdtem olvasni, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon nehezen elkapható betegség, tehát nagyon sokat kell érte tenni tényleg, hogy megszerezzem.
4: És akkor élő szóba lehet, hogy könnyebb ezekről, hát nem is tudom, ismeretet terjeszteni? Mert valahogy úgy tűnik, mint hogy a szakcikkek egyik átka a tudományos nyelvezet és annak való olvasásában való elfáradt, illetve elkezdtelenet embertömeg. Míg élőben egy jó előadás, vagy egy jó óra során, vagy egy kiváló rádióműsor során könnyedén lehet érinteni olyan témákat, amit lehet, hogy olvasva az ember becsukott szemmel.
2: Más a célja a szakciknek. A szakcik az leírja, hogy ők mit csináltak, mit tapasztaltak, ebből milyen következtetés vannak le, de úgy írja le annyira részletesen, hogy bárki, elvileg bárki meg tudja ismételni. És ez egy fontos kritérium nyilván a tudományban, hogy reprodukálhatóak legyenek az eredmények. Amikor most itt ismertet terjesztünk, itt úgy beszélünk a gén, megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy nem vejtjük ki, hogy ugye lehet, hogy volt 3 PhD hallgató, aki 5 éven keresztül csak azon az egy projekten gűrizett, hogy ezt a gént úgy változtassuk meg, ahogy akartuk. Tehát ezt az időfaktort, meg ezt a, hogy is mondjam, izzadságfaktort itt nagyon-nagyon könnyen túl lehet ugrani. De hát nyilván maga az üzenet, végső soron az a fontos, hogy megváltozott a gén, és ez lett belőle. Az odavezető út, az fontos az én kollégáimnak, akik hasonlót vagy kísérletet akarnak csinálni, vagy ugyanezt a kísérletet, mert nekik tudniuk kell, hogy hogy jutottam oda. Ugye ezért lesz száraz és gyakran érthetetlen egy szakcikk.
3: És szakzsargonnal teli. Tehát ezt fontos kiemelnünk, igen, hogy ott más a célközönség, nem az átlag halandó, hanem a kollégák, illetve azok az emberek, akik elbírálják ezeket a cikkeket, hogy ők lássák azokat a szempontokat, ami alapján ez egy fontos kísérlet volt, ez egy fontos kutatás, az eredmény igenis releváns, és természetesen, amit Nanti mondott, hogy ezt meg lehessen ismételni. Tehát minden olyan részletnek benne kell lennie, hogy hogyan is történt az adott kísérlet. Ezt feltétlenül nem tudja egy átlag halandó értelmezni, nem tudja hova rakni, mert nincs tisztában azokkal a folyamatokkal, azokkal a kísérleti rendszerekkel, amelyeket azok az emberek használtak.
4: És akkor most jön az, hogy vannak a híres tudósok mögött ilyen szellemírók, akik vidám, közérthető formában kihagyva a borzasztó bonyolult kísérleti és időfaktorokat, egy fantasztikus olvasmányos, tudományos leírás.
1: Tudnak csinálni belőle.
4: Igen, igen. Tehát vannak ilyen jó szellemírók, akik azt mondják, hogy hát sajnos, mint tudós megbukott, de Isten ilyen ír.
3: Szerintem nem szellemírók, hanem saját nevüket vállalják. Vannak olyan írók, illetve vannak olyan kutató, vagy illetve természettudományos végzettségű emberek, akiknek igenis van írói vénájuk, és ráéreztek arra, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az emberek megértsék, vevők legyenek rá, és tényleg ezt azért tanítják is a tudományos újságíró kurzusokon, hogy vannak bizonyos technikák, amelyeket alkalmazva, például metaforákat alkalmazva, meg szemléltetni lehet bizonyos, amúgy egyébként elég elvont folyamatokat. Szóval vannak olyan kutatók is, és vannak olyan nem kutatók, akik erre képesek, és ezt nagyon jól csinálják.
2: És hát nagyon sok intézetnek, meg egyetemnek ma már külön kis szervezeti egysége van arra, hogy az abból a szellemi műhelyből, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használjuk, kijövő cikkeket eladják a nagy közönségnek, ami nem csak a nagy közönségnek való eladás, és ugye ez az a pont, ahol az egyetemnek dolgozó PR-osok és például a tudománykommunikálónak az objektív tudománykommunikáció kicsit elválik, tehát nekik az a lényegük, hogy minél fontosabbként adják el azt a kutatást. Ők nem csak a nagy közönségnek szólnak, de természetesen nekik is, hanem a potenciális ugye, támogatóknak, pénztadóknak, a politikusok fele adják el, hogy mennyire fontos dolog történt. És hát ugye ez az a dolog, ahol néha egy kicsit nagyobb lesz ott a füstje a dolgoknak, mint amekkora valódi lángja van.
3: Amit mi tanultunk most az egyetemen, ez például a Delfti Egyetemen, hogy a tudomány kommunikációnak a tudományos marketing ugyanúgy része, és elvileg egy rendes, tisztességes tudomány kommunikátornak akkor is objektíven kell kezelni ezt a kérdést, hogyha egy cégnél dolgozik, például egy startup cégnél, amelyik próbálja eladni és kommunikálni más különböző cégek felé a saját fejlesztésüket.
4: Ez már kezd nagyon izgalmas ösvényekre eljutni, tehát tudomány, akkor ti tudománymenedzser leszel, vagy hát PR-os a tudományos eredményeknek, hogyha a tudománykommunikációval foglalkozol? Hogyha lájkvadászatot kilőttük, ez a marketing ez nagyon megfogott, mert itt tulajdonképpen az van, hogy valamilyen nem is tudom, lappiacra, vagy egyáltalán hova érdemes ezeket kommunikálni, hogy nagyot szóljanak, legyen benne tűzijáték, és tényleg aztán a politikus is elolvassa, vagy hát legalábbis halljon róla, vagy nem is tudom, ez milyen célra jönnek ki ezek a már újraírt tudományos eredmények. Mert ahogy mondtad, ez egyik legfontosabb egy ilyen típusú.
2: Hogy hova jöjjünk? Hát ez ezerfajta outlet van, ahol, de aztán, hogy melyik lesz népszerű éppen, és hol fut fel. Hát nyilván, hogyha ma az ember ír valamit, amit mit tudom én.
4: Biztos vannak példák itt.
2: Kijön valami nagyobb portálnak a címlapján, amit sokan olvasnak, akkor az eljut az politikusok inger küszöbéig. De szerintem a kérdés első felére az Évi tudna jobban válaszolni, tehát ugye, hogyha te egy cégnek dolgozol, így átformálnám a kérdést, akiknek van egy fontos felismerése, fontos fejlesztése, és azt szeretnék eladni, ugye az egy többszintű tudománykommunikációs dolog, tehát tényleg hát ugye egy piacra is eladod, a politikusnak is eladod, meg hát az egyszeri laikusnak is eladod.
3: Ez... igen.
4: Meg hát tehát a szakmának is valahol.
3: Igen, valamilyen szinten igen, tehát az már a marketing része is. De mivel azt gondolom nem újdonság, hogy minden egyes kommunikáció

0: blogbejegyzésetek, amelyik nem csak pusztán az érzelmi reakciót váltotta ki az emberekből, hanem sikerült belőle egy olyan tudományos vagy emberi kapcsolati tőkét kovácsolni, ami előbbre lendített benneteket érzelmileg, szakmailag.
1: Úgy emberileg, mint szakmailag. Szerintem igen, hát most volt ugye ez a 10 éves évfordulónk. Pusztán az a tény, hogy megmaradt a blog 10 éven keresztül, az már egy ilyen kapcsolati tőkét épített ki. Tehát, hogy én ezen keresztül ismertem meg egy csomó hazai más tudományos ismeretterjesztőt.
2: Van még ilyen a Tudományos Ismeretterjesztők Társasága?
1: Nem Tudományos Újságírók Társasága, amire te gondolsz, annak nem vagyok tagja, sőt nem is ismerek.
2: A Tudományos Ismeretterjesztők
1: Társasága. Tudományos Ismeretterjesztők, az létezik, azokkal sem vagyunk semmilyen kapcsolatban.
2: Tehát, ugye az egy kik ők? Mert nekem a gyerekkoromból ez megvan, és különböző fogok.
0: Ne arról beszélgessünk.
2: Nincs velük kapcsolatom.
1: Őket külön kéne meghívni, tehát hogy ők nagyon fontos emberek.
3: Titás a hallgatók között jelentkezzen.
1: Igen, tehát de hogy ez egy ilyen élő kapcsolati hálót hozott létre, utána engem is kerestek többször, hogy akár az Élet és Tudománytól, akár még korábban az Origótól, hogy akkor írjak nekik. Tehát, hogy létrejön, persze, hogyha az ember nem katasztrofálisan csinálja, pusztán a lelkesedése létrehozhat egy ilyen kapcsolati hálót.
0: Most olvasom, hogy reagáltál egy posztban arra, hogy Boros Péter azt mondta, hogy az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek millió számra Európába, a biológiai, genetikai adottságaik is mások.
1: Például, nem mondom, az ilyen típusnak szoktak népszerűek lenni. Már mondom, nem ezért született a blog, tehát tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen olyan dolog, hogy az ember, ha már ugye kikerül ez a médiába, és látod, hogy senki nem reagál rá normálisan, tehát nem ír le néhány alapvető biológiai dolgot, akkor úgy érzed, hogy ha komolyan veszed ezt az ismeretterjesztést, akkor valamit írnod.
0: Igen, azért ez például akkor a csacskaság volt, hogy szerintem egyszerűen csak nektek akart kedveskedni.
2: Szerintem egy színes retorika volt, és egy tök másik tudományágnak kellene vele foglalkozni. Én azt akartam megkérdezni, hogy ez a szakszövegfordítás, meg egyáltalán a különböző szakszövegek megtalálása egy kicsit olyan érzés lehet, mint ahogyan én DJ-zés során szeretek felfedezni meg nem levő dolgokat, amik esetleg összefüggenek azokkal, amikkel amúgy foglalkozom, és azért a szakszöveg keresgélés és fordítás örömeiről és bánatairól még beszélhetnénk egy kicsit azon túl, hogy mindenki azt szeretne, hogyha az világ összes tudományos kutatás elérhető lenne 2 kattintáson belül. Hát mi alapján, hogy nem, egy kellemes megtalált történet, illetve régi cuccokkal foglalkoztak-e?
3: Ez attól függ, hogy éppen milyen posztot ír az ember. Nekem volt egy olyan bejegyzésem, amiben egy adott témát göngyölítettem fel, például a probiotikumokat jártam körbe egy bizonyos hír alapján, ami egy aktuálisan arról szólt, hogy nem lehet úgy eladni a probiotikumokat többet, hogy jót tesz az immunrendszerednek, nem leszel beteg tőle, anélkül, hogy erre egy adott vizsgálat utalna, egy hivatalosan elfogadott publikáció utalna. De. És ehhez, hogy konkrétan utána jártam, hogy mi volt a probiotikumok eredete, akkor nagyon régi publikációknak kellett utána járni, mindenféle összefoglaló cikkeket, amik utaltak az eredeti publikációkra, azokat előásni. Nagyon régi cikkeket nehéz megtalálni alapvetően, mert akkor még nem volt digitalizálva szinte semmi. Amit beszkenneltek, adott cikkeket, azokat nagy eséllyel nehéz elérni.
2: Könyvtározás, tartalomjegyzékek olvasgatása, őrület.
3: Hát mindenféle könyvtári kérésekkel régebben ez úgy működött, hogy a könyvtár közi kérésekkel eljuthattál az eredeti közleményhez, és akkor 1-2 hét hónap után megkaptad az eredeti publikációt, de azért az eléggé sokáig tartott. Most nemrég volt erről hír, voltak olyan kereső, illetve olyan portálok, amelyek feltörték az egyébként nem elérhető cikkek kódját, és PDF-ként megkaptad azt is, amiért elvileg fizetni kellett, de az Elsevier kiadó ez most beperelte ezeket a portálokat, és nem elérhetőek. Tehát most hivatalosan, hogyha el szeretnél valamit érni, akkor az intézet, ahova tartozol, mondjuk egy egyetem vagy egy kutatóintézet, előfizet az adott újságra, akkor azt meg tudod kapni, illetve hogyha ingyenesen elérhető, akkor is hozzá tudsz jutni ahhoz a cikkhez. Ha nem, akkor fizetned kell, vagy

0: az aktuális újságért, vagy előfizetést hozol létre, vagy pedig a cikkért fizetsz, de ezek elég borsos árak.
1: Azért ennek van egy megkerülése, nagyon sok újság engedi, hogy valamilyen formában, nem abban a formában, ahogy kijön a végső PDF-ben a cikk, a szerzők archiválják a dolgokat, és ezzel egyre többen élnek majd, tehát végülis egy Word file. Nem, hát már ugye a Word file-t azt elküldik, és azt beszerkeszti majd a cég, de hogy magát a Word file-t azt fel lehet tenni ingyenesen elérhetőnek, és azért ez is egy nagy segítség.
2: Igen. Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha például az állami pénzből finanszírozott kutatások részeredményeit és eredményeit és magát a kutatási mechanizmust így nyilvánosságra hoznák.
1: Ez Amerikában kötelező, mert...
2: Igen, de nálunk ez valahogy nem így van.
3: Hát... Vagy csomó minden de, máshogy van, mint hogy Amerikában. Tehát ott 20 éve élnek génmódosított kukoricán.
2: És nagyon furák, Csabi. Találkoztam velük. Sőt, már te is Philadelphiában írtad a doktoridat.
1: Igen.
2: Hát egy... Mások?
1: Te is más vagy, hogy mondjam, én Philadelphiában éltem tényleg 5 évig, azóta nem mentem vissza. Ennek leginkább az oka, hogy azóta keveset voltam az államokban. Tehát Amerikáról mindig azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol minden létező végletet megtalálsz. Sőt, ha jól emlékszem, van egy, már nem is emlékszem, hogy 1 vagy 4%-os törvény, hogy bármilyen hülyeséget fogsz kérdezni, az amerikai publikumnak ez az X százaléka kevés, de azért létező százaléka azt igaznak fogja gondolni. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy mindenre fogsz találni. De nyilván nagyon más, amit tapasztalsz, hogyha New Yorkban vagy San Franciscóban vagy valahol.
3: Igen, most volt az, hogy megkérdezték az embereket, hogy akkor bombázzák-e Agrabát, ami az Aladdin című mesében a főváros, és persze, hogy bombázzák.
1: Tehát, hogy igen, tehát hogy az, hogy amikor Amerikáról kell vélemény mondani, az csak egy annyira sumás vélemény lehet, ami abszolút nem veszi figyelembe ezt a sokszínűséget.
3: Na jó, egy kicsit utazós műsor is vagyunk. Kedvenc kajáid Amerikából, mennyire szereted csípősen a disznó oldalast? Ilyen kis érdekességek, mert hát most az utazás is nagyon fontos nekünk, mármint, hogy mi félig meddig utazós műsor is vagyunk, és ti most tökre nem Magyarországon laktok, exotikus helyeken.
2: Csabi, értem a kérdést veletek, itt van egy kis szakmai beszélgetés. Értem a kérdést, de tudod, de az van,
3: nem utazók,
2: hogy ki mit evett, arról bárkivel lehet beszélgetni, mert enni mindenki eszik, hanem azért szeretnék velük biológiáról meg tudományról beszélgetni, mert arról kevés ember lehet.
3: Jó, akkor hagyjuk Amerikát.
2: Nem, teljesen igazad van.
1: Két mondatban megfogalmazom, tehát ami igazán ilyen kulináris élmény volt számomra az, hogy azon az egyetemen, ahol én dolgoztam, ez a University of Pennsylvania, ott tele van a kampusz ilyen food truckokkal, és ez meg tele volt ugye 2001-ben is, és tényleg a legkülönbözőbb kajákat lehet venni, és nagyon jó és autentikus kínai és indiai food truck volt, és azokat nagyon-nagyon szerettem.
3: Én erre voltam.
2: Éva, te melyik genetikailag tőlünk csekély különböző népnél élsz most?
0: Én Hollandiában élek most családommal együtt. Ott
3: is jó az indiai kaja állítólag.
0: Jó az indiai kaja. A snack kultúra az dívik, mert hogy Hollandiában ebéd helyett szendvicseznek, illetve kirohannak a snackbárba, ami ilyen bérszínrolószerű termékeket jelent is, sült krumplit. Úgyhogy ha bár a hollandoknál az elfogadott, hogy az ember nem eszik sokat, kekszből is csak egyet lehet venni, hogyha kínálnak a kávéhoz. De mivel ilyen junk foodot esznek sokan, ezért ott is nagy az elhízás, illetve nagyon sokszor beszélnek erről újságokban, tévében, tévéműsorokban, hogy máshogy kéne táplálkozni.
2: Egyébként kitaláltam egy hatalmas üzletet, hogy azt kéne csinálni, hogy az emberi gyomrot alkalmassá kéne tenni a cellulóz fogyasztásra.
1: Ez egy sok lépcsős gémmódosítás.
2: Igen, de hogy gondolod, hogy milyen jó lenne, hogy így nyírfát reggeliznénk.
1: Az finom?
2: Nem, de sok van belőle.
0: Van benne nyírfa cukor.
1: Akkor inkább az akácra kéne lenni.
2: Igen, az a desszert lesz, akkor a nyírfa.
0: Hát az hungarikum lenne, hogyha akácsa.
1: Akácsa, igen. Hát itthon, hol más
3: van? Így van, és kifejlesztjük minden országnak a nemzeti faevőit. Végül is nem is kell másra táplálkozni, hanem a helyi fakú. És hogyha elfogynak, fogy a magyar akács. Megeszi a magyar.
2: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté biológusok a vendégeink. A fafogyasztásról beszélgetünk, és még egy szomorú hírem van. John Bradbury, a Specials zenekarnak a dobosa halt meg 2 nappal ezelőtt, úgyhogy az ő tiszteletére is meghallgattunk egy szép számot, melynek a címe Gangsterek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Nagyszerű biológus vendégeinkkel beszélgetünk erről, arról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a legkedvesebb témátok a saját szakterületeteken belül. Éva?
2: Több ilyen is van, az egyik, most úgy visszatérve a faevésre és a fanyűvőkre, a táplálkozással kapcsolatos mindenféle dolog. Egyrészt az, hogy miket eszünk, mik hogyan hatnak a szervezetünkre, másrészt pedig az is, hogy hogyan alakul ki a táplálkozás. Erről volt is egy poszt a blogon.
3: Ez nagyon izgalmas, korábban hogy... nem volt?
2: Tehát azzal volt kapcsolatos ez a poszt, hogy hogyan alakul ki az ízlés, illetve az, hogy miket eszünk, kinek milyen a preferenciája. És hogy ez legfőképpen gyerekkorban alakul ki, az első 2-3-4 év alatt, és ez befolyásolja nagyon sok minden is, az, hogy például a terhes anya mit eszik, illetve hogy milyen ételeket kínál a gyereknek, és hogy mikor kínálja, mert a gyerek viselkedésében kialakul egyfajta dackorszak, egyébként a normális dackorszakkal párhuzamosan, amikor az ételt is valamilyen szinten elutasítja azokat az ételeket, amelyeket eddig nem kóstolt meg. És ez evolúciósan bele van kódolva a gyerekekbe, tehát ez nem egy dacos viselkedés ilyen szempontból, hogy ezt ő nem akarja, hanem a gyerekek bárhol a világon nem akarják megkóstolni a furcsa és szokatlan ízeket. Ami egy ide után eltűnik, és persze a felnőttek aztán
1: mihez
2: tudnak...
1: Mihez képest furcsa és szokatlanról beszélsz?
2: Amit eddig nem
3: az
2: kóstol.
3: Az állaggal is így vagyok, hogy mármint, hogy én etetek egy másfél évest, és ott ha az állaga nem tetszik, már én is vissza. És még ott az ízekről állítólag másfél évesen még nem beszélünk.
2: Dehogy nem, bőven.
3: Nem, hát egyértelmű, hogy hatással van rá, csak hát most így nem tudom megmondani, hogy inkább az édeset vagy a sósat szereti, de biztos az állagban benne van.
2: Az állag is fontos, persze, de ez szerintem inkább gyerekfüggő az, hogy valaki egy évesen már nem hajlandó pépeket enni, csak a főtt brokkolit és azt, amit a család többi része fogyaszt. Valaki meg sokáig csak a pépeket eszi meg, de ez már inkább egyéni viselkedés kérdése.
3: De az ízlelés kialakulás családi... az tényleg izgalmas. Mert már bocsánat, hogy ezt mondom, de az ízlelés az egyfajta ilyen kommunikáció tulajdonképpen, olyan, mint a művészetnek az értékelése, hogy van fogalmam arról, hogy még van más milyen is, és ahhoz képest ez emilyen. Én így tudom elképzelni az ízlelést is, azon túl, hogy ennek van egy biokémiája és egy idegrendszeri hatásmechanizmus.
2: És egy evolúciós háttere is, persze, természetesen. Tehát, hogy az édes ízeket preferálják a csecsemők meg a kisgyermekek, mert hogy abban egy édes ízű dolog, az sok táplálékot rejt, sok tápanyagot rejt. És hát az anyatej maga is édes, de érdekes módon a szódium monoglutamátot, ami egyébként nagyon nagy mumusnak számít.
4: Nátrium,
2: igen, nem angolul mondjuk. Tehát a nátrium monoglutamátot sokan mumusnak tartják, mert hogy a kínai ételekben azt rakják ízfokozónak, de az anyatejben is ugyanúgy benne van, és a parmezán sajtban is, nagyon sok élelmiszerben, és azt mégsem tartjuk mumusnak, és azt egészségesnek tartjuk.
3: Az ízfokozást?
2: Igen, hát a só is sok esetben ízfokozóként működik.
3: Mesélt egy ismerősöm, aki távol-keleten étkezett, hogy nátriumglutamát mérgezést kapott egy helyütt, és nagyon rosszul volt
1: de
3: egy napig.
1: De nem csak viccesen fogalmazott meg valamit, hogy szarételt evett?
3: Nem, azt hiszem valamiből túltöltekezett. Lehet, hogy nem a nátriumglutamátból, egy kanállal többet vett be, vagy én nem.
1: És mire jutottál? Mármint, hogy az ízlelést mikor kutattad?
2: Igazából ez csak irodalom szinten volt kutatás.
1: Elrakódott benned az, amit olvastál?
2: Az, hogy minél fiatalabb korban célszerű megismertetni a gyerekeket minél többfajta ízvilággal, és ez azt jelenti, hogy nem egyfajta ételt kell neki kínálni, hanem minél többet. Tehát zöldségekből, gyümölcsökből, bármiféle ételből minél többfélét, minél korábban, és hogyha az első elutasítás után újra próbálkozunk, akkor nagyobb esélye fogja azt később elfogadni.
1: Nagyon jó. Egyébként nem tudom, próbáltatok-e már unikumot adni külföldinek, senki nem szereti, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez azért van, mert mi 3-4 éves korunk előtt is fogyasztottunk már unikumot, és egyszerűen hozzászoktunk.
3: Én a marhainnál vagyok így, találtam egy helyet Pesten, ahol nagyon jó főtt marhaint lehet kapni, egy helyen szerintem a városban, ez az Isten nem akar vele menni, pedig nagyon jó, kicsit
1: vajon
3: megmelegítve, de ez ételként árusítják, ott van a kacsa nyelv, mellett lehet kacsa nyelvet is kapni. lépne kilóra, ilyen főtt kocsanyelvet, meg hát különböző hús, másféle hústermékek mellett.
2: Igen, ez egyébként nagyon sokat függ attól is, hogy milyen kultúrkörben nevelkedik az ember. Végül is ez most egy új irányzat, hogy húsevés helyett, illetve normál elfogadott marha, csirke, stb. Hús helyett fogyasszunk inkább rovarokat, ízelt lábúakat, mert azok egyrészt sokkal könnyebben előállíthatók.
3: A textúra, azt mondanám.
1: Fehérjetartalom, magas fehérjetartalom.
2: Így van, kinyire sokkal egészségesebb.
3: Két ellent.
2: Kóstoltál már?
3: Nem, most megyek egy kóstoló körútra majd, de nem tudom, hogy megtalálom-e azt, ami mondjuk...
4: Hát ott van a rák, biztos, hogy ezt tengergyümölcsei meg minden.
3: Abszolút,
2: így
3: abszolút.
2: Van, ez teljesen hasonló élőlény. Egyébként a szöcske nagyon finom sütő.
3: Nézzük meg, egy fél év múlva térjünk rá vissza. Az biztos, hogy ez egy pár éve még egzotikumként.
1: Karácsonykor majd. Én azt hittem, hogy a genetikai módosításnál majd előkerül a 18 lábú csirke például.
3: De igen, egy az kicsit, nagyon kicsit praktikus. Efelé még lehetne menni, a hogy ez legális-e a háromszög alakú dínye és a 12 lábú csirkére való törekvés.
1: Amúgy én azt olvastam, hogy az Európai Unió 18 000 eurót szánt arra 2015-ben, hogy kutassák a különböző ízelt lábúak, bogarak élelmezésben felhasználható szerepét, lehetőséget.
4: 18 ezeret.
1: 18 ezer, nem olyan nagy szám, de végül is egy valódi szám, tehát a nullához képest sokkal több.
2: Ez valószínűleg egy projekt. Igen. Ez több egyetem, egyébként Hollandiában lehet kapni a szupermarketben mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas rovart és ízelt lábút, illetve az ilyen food truck fesztiválokon pálcikára fűzve kínálják a szöcskéket, tehát ez nem egy elvadult dolog. És van külön, azt hiszem a Maastrichti Egyetemen, ahol egyébként az in vitro hamburgert is előállították első körben, ott folynak szöcske, illetve egyéb ízelt lábú fogyasztási kutatások.
1: In vitro hamburger?
2: Igen, laborban növesztett, nem marha eredetű, mármint, hogy nem állatból kivágott hús eredetű.
1: Az milyen jó, hogy megkapom a hamburger magokat, elvetem a kertbe, megkérdezik, hogy sajt alakrom, vagy sajt nélkül.
3: Ez Petri csészés.
2: Petri csészés, így van.
3: Ez az, ami a skifikben van, hogy beraksz egy tablettát a mikrosütőbe,
1: becsukom, kinyitom,
3: beállítod egy pizza.
2: Egyébként ez egy nagyon izgalmas terület, a biodesignnak ez egy egyik szakterülete.
3: Ez lehet, hogy ezt akartam megkérdezni a hatlábú csirkékkel.
2: Azért annyira, tehát az evolúciótól nagyon messze álló dolgokat azért lehet, hogy nehéz lenne létrehozni, mint például a hatlábú csirkék. Hát inkább mesterségesen előállított csirkeláb növesztés lehet, ami reálisabb, mint maga egy hatlábú csirke.
1: Illetve hát emlékeztek, a Matrix című dokumentumfilmben ilyen trutyot ettek, és mondták, hogy benne van minden, amire a testnek szüksége
3: nekem
1: van.
3: Nekem rögtön egy 3D kajanyomtató jutott eszembe, de...
2: Ezek léteznek.
1: De várjál, a kajáink javarésze, főleg a készételek, vagy a kész alapételek, azok már amúgy is nyomtatottak, tehát csak látszólag tűnik úgy, mintha valami lenne, de valójában már egy ilyen felturbózott
3: jellemzően. Az összeragasztott sonka darabkákból készült, fantasztikus.
1: Igen, tehát ehhez képest az, hogy ezt így leegyszerűsítjük, és mondjuk letölthetővé tesszük, és otthon nyomtatható formában megszerezzük.
3: Nem, de itt a nyersanyag meg szerintem tudsz mondani jobb példákat is annál, mint amiket mi az ABC-ben látunk. Ételnyomtatás. Hol tart most az ételnyomtatás divat?
2: Az ételnyomtatás divat például ott tart, hogy rovarból, méghozzá lárvából, hogy mondod, a buffalo wormot. Szóval egy adott lepke lárvájából készült lisztet használnak nyomtatásra, és különböző süteményeket állítanak elő belőle. Egy fesztiválon ettem ilyen édes íze van, mindenféle rózsaszín, kékszínű színezéket, illetve fűszert adnak hozzá.
1: Ha kékszínű, teljesen... akkor megeszem. Minden kékszínűt megeszek általában.
3: Kékszínű, rovar.
4: Tudnok éppen, hogy ennek nagy múltja van, a gújcukrokat is nyomtatják, hogyha úgy veszük. Tehát, hogy azért ez nem vagy annyira.
3: Igen, hát Szabi is valami ilyesmit akart mondani, hogy azért az élelmiszergyárak. Hol is volt ez a film? Szárnyát vagy a Combját című dokumentumfilmről, hogy biztos emlékeztek rá. Na, ott aztán nyomtatták még a salátát is.
1: Hát meg nem tudom, hogy olvasgattátok-e mostanában a Virsliknek a leírását, hogy mit tartalmaz. Mert múltkor Zsófikának, nagyon fiatal barátomnak választottam Virslit. Következő lehetőségek voltak. Lehetett olyan Virslit választani, amiben volt csirkebőr, amiben volt libabőr, meg csirkebőr nyesedék. Ez volt a fő összetevő.
3: Volt a csertésbőr is, én biztos vagyok benne.
1: És a legdurvább az
2: bőrke.
1: Az, hogy ezután nem sokkal megszólítottak az utcán, hogy részt vennék egy virsli tesztelésben.
3: isteni kókuszás csokoládés.
1: Nincs is jobb, mint a zsírtanított kötőszövet meg az ipari szalonna.
4: Hát,
2: gumicukorként viszont megeszik ugyanezt. Illetve aki megeszi.
1: Igen, van, ezt az egy nagyon, nagyon érdekes több eszámot használtam.
3: Spanyolországban ezt nyomják, de hát ott rendesen van szalonna, meg pörc kultúra. Magyarországról kezdik kérni, bár mondjuk pörcöt is lehet kapni chipsnek.
1: Máté?
2: Több töpörtyűt
1: a magyar családokban.
3: De a sült hasalja szalonna is nagyon jó.
1: Egyébként megehetnénk egymást.
3: Persze, mindig ez a vége. Mindig ez a vége. Hogy aminek szeme
1: szóval
3: van.
1: Igen, Máté. Bocsánat, Éva.
2: A magunkat együtt megre reflektálnék. Voltam olyan fesztiválon, ahol joghurtot állítottak elő, hogy mondjam ezt úgy, hogy kellemesen hangzik. Nők speciális szervéből származó tejcukorbontó baktériumokkal állították elő a joghurtot. Tehát meg, és tartalmazták ezt a baktériumot.
1: Várjál.
4: Hadd gondoljak
1: bele. Egyébként van egy csomó praktikus dolog, például egyszer egy barátunknál voltunk reggel, akinek a nagyon pici volt az ötödik gyereke, és megkérdezte, hogy nem akarok-e inni anyatejet, mert nagyon sok teje van, és hogy nem akarják kidobni, mert hogy végül is megtermelte a szervezet, és olyan rossz érzés lenne, és akkor anyatejes kávét ittam. Ami, nem tudom, Csabi, mostanában volt ilyen nálatok?
3: Mostanában nem volt. Kísérletek voltak erre a dologra. Azt hiszem, talán az anyatejes kávét te említetted. Mindig elfogyott, vagy pedig pont nem használtuk fel.
1: Mondjad, kedves hallgató!
5: Sziasztok, Vladislav vagyok.
3: Szia!
5: Londonban van egy volt, ahol olyan tejtermékeket lehet kapni, amit anyatejből készítettek.
1: Yeah. Szuper, köszi!
5: Köszi!
3: 2.15.37.73, az utolsó 10 perc a harmadik utas című műsorból.
1: Igen,
3: és úgy az tűnik, Intel most... design divatokról beszéltünk egészen idáig.
1: Egészen idáig, de most Máté jön a kedvenc témájával, mert alig-alig van már hátra idő.
4: Kedvenc téma, ez mindig nehéz. Most ami a legdivatosabb...
1: Kedvenc téma, akkor mondd azt, amit legkevésbé szeretsz.
4: Nem, az még nehezebb lenne. Nem. Amivel a legtöbbet foglalkoztam az utóbbi időben, az pont ez a génmódosítás kérdése, mert hogy ezek az új technológiás eljárások, ezek rengeteg ugye etikai dolgot is felvetnek, plusz hát én a saját munkám során is használom őket. Nyilván csak a halakon belül, ilyen kicsikén, kis génmódosítás. Ként, és hát ezekkel foglalkoztam, ugye a blogban is írtunk erről, tehát a legnagyobb kérdés nyilván az, hogy emberben csináljuk, ne csináljuk, mikor etikus, mikor nem etikus, de emellett vannak olyan lehetőségek, hogy például ma már tudnánk olyan szintetikus géneket tervezni, amivel ki tudunk írtani például szúnyogokat, ami a malária terjedés ellen egy remek dolog lenne, de nem biztos, hogy olyan jó lett.
1: Nem kiírtjuk őket, mert az problematikus, hanem csak megakadályozzuk, hogy a maláriát tudja terjeszteni, de egyébként meg tudják enni a szúnyogra éhes lények őket.
4: Most nagyon jó fele tapogatódó, tehát vannak olyan ilyen transzgénikus, jobb szó, ilyen szúnyogok, amelyekben nem tud a malária terjedni, de ugyanakkor van, ahol meg egyszerűen rámentek arra, hogy összeomlasszák a szúnyog populációt. Tehát például meg az összes nőstény szúnyog elpusztul, csak hímek lesznek, és ezért utána a populáció összeomlik. Aminek hát ökológiai vonzatai vannak, és ezek nem triviálisak. Mint ahogy te is mondtad, nagyon sok állat táplálkozik szúnyoglárvákkal, vagy magukkal szúnyogokkal. Tehát hogy nem világos, hogy a tápláléklánc, ami történne ilyenkor.
1: Magyarországon is volt ilyen kísérlet, talán a két világháború között DDT-vel bombázták le a Kis Balatont, hogy megszűnjön Magyarországon a malária.
4: Volt.
1: Igen, ezek szerint volt. Akkor még nagyon kicsi voltál?
4: Jó, vagy? Nem, nekem nincs meg. Hát ugye a malária az, de egyébként hát ez egy ilyen, ahogy a globális felmelegedéssel ez egy issue lesz megint. Tehát úgy lehet követni, ahogy a Mediterráneumban egyre északabbra terjed.
1: Ja, persze, ez a klasszikus dolog, hogy akkor kezdünk el valamilyen problémával foglalkozni, amikor a mi közvetlen életünkre befolyással bír, vagy legalábbis a sötét árnyát reávetíti.
4: Igen. Hát ez nem, de hát egyébként ez mindenfele probléma, hogy ilyen trópusi betegségek egyre északabbra terjednek, és ez Amerikában is mindenféle ilyen dolgok megjelentek, amik Közép-Amerikából most már várják, hogy mikor kerülnek oda azok a szúnyogok, amelyek hordozzák ezeket a betegségeket, mert nem kérdéses, hogy nem lehet megállítani őket.
3: Építettek ilyen welcome.
1: És valami álom neked a jövőből, mi az, amit szeretnél megváltoztatni az emberben például? Tudnád, hogy hol kell genetikailag módosítani?
4: Ha, Hát nem tudom. A legtöbb ilyen tervet, amit ilyenkor mondanának, hogy örök élet, stb. Jó, az ingyen sört, aztán. De az örök életnek ilyen, én ezt problematikusnak tartom. Tehát így nem látom.
3: Több dokumentumfilm szól erről, hogy mennyire zavarom. Már 1000 közeli évet is megélni.
4: Ha pusztán azt el lehet érni, és ez nem az én munkám legyen, hanem legyen bárki, de ha pusztán azt el tudjuk érni, hogy mondjuk az a 90 év, ami most nála, a mi esetünkben a várható élettartam, az úgy azért úgy mondjuk abból 89 tök jó egészségben teljen el, úgyhogy nem vagyunk ágyhoz kötve, meg szellemileg is frissek vagyunk, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény lenne.
1: A szuper ötlet. Éva?
2: Nem nyilatkozom.
1: Jó, akkor amíg gondolkoztak, addig mondok egyet, én azt szeretném kérni, hogy a művészetekben ne a dekadenciát tiszteljük, ne a szenvedésből fakadjon a művészet java, hanem az örömből fakadjon a művészet java.
3: De hát ez felháborító.
1: Igen, Csabi, ezt azért mondod, mert benned még nincsen megváltoztatva ez a gén. Parancsolj, kedves hallgató.
6: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
1: Jó.
6: Én egy kicsit vissza szeretnék ugrani a Game of Monsanto hisztériára, hogy mit jósoltok, hogy ez meddig tart, hogy ugye a rádió körül volt egy ugyanolyan hiszteria annó, hogy ezek a hullámokat össze-vissza jönnek, mennek a levegőbe, és akkor majd mit csinál velünk? Ebben a műsorban is volt már olyan vendég, aki azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy hat meg, hogy veszélyes-e, hogyha mi ilyen gabonát fogyasztunk. Például most ebben a műsorban elhangzott, hogy ugye Amerikában már 30 éve ezt teszik, és nem történt, nem nőtt plusz fülük a homlokukra, stb. Hogy, és akkor gyorsan még egyet kérdezek, ez az egyik kérdés, hogy szerintetek ez csitul-e, meddig tart, belép egy újabb konta a helyére, stb. És akkor rögtön fölteszem a másik kérdést, hogy a másik érv az szokott lenni, hogy olyan erősek a génmódosított növények például, hogy a diverzitás rovására megy, tehát gyakorlatilag egy-két fajta legyőz egy csomó többit, és akkor gyakorlatilag a gazdagság, a biológia gazdagsága sérül, hogy erről tudnátok-e valamit mondani. Ciao.
2: Itt most megint visszatérnék arra a kérdéskörre, hogy a Monsantóval azonosítjuk a GMO kérdéskört, hogy minden, ami genetikailag módosított és növény, az eleve rossz dolog, ez eleve nincs így, csak ezt külön kéne választani az emberek tudatában is. Ha lehetne valamit kívánni génmódosítás szinten emberben, akkor azt, hogy a kimondott szavakat talán jobban megértsék az emberek, és tudatosan processzálják az információt.
1: Ez most nem világos nekem ez a mondat.
3: Legyenek tudatosak az emberek, a tudatosság gént szeretné bekapcsolni.
1: Smiley volt, mondatom.
2: Szövegértés. Tehát igazából ezek különböző növények, különböző tanulmányokkal, különböző szaporodási módokkal vannak olyan növények, amelyek eleve nem hoznak magot, és tipikusan ezt szokták felhozni a Monsanto bűneként, hogy ő csak tehát az általuk értékesített magokat lehet elvetni, és azok nem hoznak magot, tehát minden évben újra kell vásárolni a magot. Tehát ezek a növények nem tudják legyőzni a természetben lévő másikakat, hiszen nem tudnak szaporodni.
4: Mind a két dolgot gyorsan megválaszolnám, mert szerintem itt fogytán van az idő. Az egyik, hogy jövőre szerintem lesz egy paradigmaváltás, ez pont azért van, amit egyszer itt elkezdtem mondani.
3: Végre bejött a GMO.
4: Elsikadt a dolog, de hogy lesz egy ilyen igazságpillanat, amikor az Európai Unió belül sok helyen dönteni kell arról, hogy ha ezek az új generációs targetált génmódosítások, amivel ugyanolyan mutációt tudok létrehozni, mint a korábbi technológiákkal, azok most GMO-k-e vagy nem. Nincs racionális érve amellett, hogy GMO-k legyenek, mármint, hogy ugyanazt a hisztériát kertsük körülöttük, úgyhogy ez lesz az a pont, ahol nagyon sok zöld szervezetnek vagy nevetségesé válnak, vagy kénytelenek lesznek egy kicsit finomítani az eddigi álláspontjukon. Ezt elmondva én nem gondolom azt, hogy minden GMO növény jó, csak hogy én mint mindig elmondjuk, hogy az egész technológiát nagyon fura tulajdonképpen viszonylag alaptalanul démonizálni, hanem majd egyenként kell megvizsgálni ezeket. A másik dolog pedig, amit még hozzátennék, és akkor remélem még nem futok ki az időből, ezek a nagyon sok olyan kritika, ami itt is a kérdés másik felében elhangzott, az nem GMO-specifikus, hanem az igazából a vállalatnak a stratégiájából ered. GMO-ból is sok fajtát lehet előállítani, lehet ilyet, lehet olyat, lehet hibridet, lehet nem hibridet, életképes, nem életképes. A monokultúra az meg egy tipikusan olyan dolog, amit elérünk GMO-k nélkül is. Tehát, hogy az megint nem egy... tehát belekeverik a GMO kérdéskörbe, de nem oda tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté volt a vendégünk. Kérlek szépen mondjátok el még egyszer, hogy hol lehet jelentkezni, hogyha valaki nagyon szeretne benneteket olvasni, látni, megérinteni, vagy éppen szeretne munkájával segíteni egy ilyen blogot.
2: Minden információ fönt van a criticalbiomass.blog.hu-n egyrészt, másrészt megjelentkezni a criticalbiomass@gmail.com e-mail címen lehetséges.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A harmadik utas hírei következnek. Nem csak egyedek, de egész fajok genomját átírhatjuk. Nagyon sokan félnek attól, hogy a legújabb genomszerkesztési technológiákkal visszafordíthatatlan változások jönnek az emberi örökítőanyagban. Ez ugyan nem alaptalan, de van ennél sokkal közvetlenebb kockázat. Ugyanazok a technológiák, amik az emberi DNS szerkesztését lehetővé teszik, a különböző kártevők patogének visszaszorítására még könnyebb, még hamarabb felhasználhatók. De bármilyen vonzó is lenne mondjuk a maláriát terjesztő szúnyogok végleges eltüntetése, ennek ma beláthatatlan következményei lehetnek. Nehéz tudományos és társadalmi viták jönnek majd arról, hogy százezrek életének megmentése elég fontos céle, amiért megéri visszafordíthatatlanul megváltoztatni a környezetet. A genomszerkesztéshez felhasznált jelenség, az úgynevezett gene drive, annyira újszerű, hogy megfelelő magyar kifejezésünk sincs igazándiból rá, talán a géntámadás vagy génkampány írja le, miről van szó. Pedig időszerű lenne, hogy mi magunk is megismerkedjünk a kifejezés jelentésével, mert valószínű, hogy a közeljövőben közvetlen geomérnökség, geoengineering mellett ez lesz az egyik leggyakrabban előrángatott ötlet, ha ökoszisztéma szintű, tervezett módosítást akarunk csinálni. A különbség az, hogy a kettő közül egyelőre a geomérnökségnek van kevesebb realitása.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-53, Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, Ződi Zsolttal és velem, és így hármasban vagyunk.
1: Most sziasztok!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Meghitt hármasban vagyunk jelen, aminek egyrészt az az oka, hogy lusták voltunk vendéget szervezni, de van egy ilyen marketing oka is emellett, hogy igazából ma nagypéntek van. És kicsit nekem az a véleményem, hogy a nagy hét meg a nagy péntek ez az ilyen kesergés, nem is önmagunkba fordulás ideje. És arra gondoltunk, hogy Kertész Imrét idéznénk fel írásaink keresztül most egy beszélgetés során. Tehát valójában a következő fog történni, hogy hoztam bizonyos idézeteket, és akkor erről fogunk beszélgetni. Aztán meglátjuk, hogy mi jön ki a dologból. De mielőtt ebbe belefognánk, az első kérdésem így a többiekhez, most Max is aktívan részt fog venni a műsorban.
2: Amiről most értesült.
1: Hogy van-e bármilyen emléketek vagy gondolatotok így általában Kertész Imréről?
2: Akkor én kezdem, jó? Én pont a frankfurti könyvásáron voltam, amikor ő megkapta a Nobel-díjat, és hát egy könyves közegbe, és emlékszem rá, hogy még ebben a könyves közegben sem volt mindenki 100%-ig biztos benne, hogy ki is ez az író. Ő egy nagyon nem ismert író volt. Annyira nem, hogy még aztán utána én emlékszem, hogy amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor Kertész Ákos műveit kezdték el vásárolni hevesen az emberek. Tehát ugye az a Kertész Ákos, aki most ugye Amerikában él, és egyébként a Makrának a leghíresebb műve a Makra, ami egyébként szintén egy jó könyv. De hogy... És akkor apám hívott fel, ilyen lelkendezve engem, és érdekes, hogy és ő ismerte, sőt, ő olvasta is több könyvét, és ő volt az első, aki nekem beszélt róla, és aztán utána hát a sorstalanságot azt rögtön elolvastam. Engem nagyon megrázott az a könyv. Nagyon nehezen olvastam el, és nagyon mélyen megmaradt bennem. Szóval nekem ez a hirtelen ennyi, nem akarok így, nem akarok. Max, neked nem olvastál, vagy nem?
0: De, olvastam. Hát nekem viszonylag ilyen korai van még a, nem is tudom, talán még ilyen, nagyon régen, 70-es, 80-as.
2: Tehát én a Nobel-díjas korszaka előtt is olvastam. Max egy törpe kisebbséghez tartozik. Hát, aki olvasták.
0: A gimnáziumban nagyon sok mindent elolvastunk, ezzel töltöttük az időnket, meg pont egy ilyen jópofa közegben voltam, ahol az menő dolognak számított, hogy az emberek mit olvastak el.
1: És Kertész Imre menő volt ebben a közegben?
2: Hát, abban a közegben.
0: Minden menő volt. Ami betű volt, és kultúrált volt, és nem pártirodalom volt, nem politikailag elkötelezett, rendszerhű vagy rendszerapologéta, az minden menő volt. Aha. Úgyhogy nekem ebből a korszakból van meg Kertész Imre, de hát egy nehéz, nekem ez nehéz volt és megrázó mindig.
1: Nekem is van egy történetem, ez teljesen személyes. Ugye én egy olyan gimnáziumban jártam, ahol nagyon komolyan vették az irodalom tanítást, és egy nagyon híres és jó irodalom tanárunk volt. És igazából ott Kertész Imre nem volt téma. Nobel-díj után nekem annyi jött le, hogy itt van egy magyar író, aki kapott Nobel-díjat, és köztünk szólva nem nagyon hozott tűzbe. Viszont ez nagyon érdekes volt, hogy mennyire kiakasztotta a magyar közeget. Tehát engem az ragadott meg, hogy ugye ez ilyen lehet, hogy ilyen jellegzetesen közép-európai dolog, vagy még akár azt is mondhatom, hogy jellegzetesen hazai, hogy egy író ilyen hihetetlen indulatokat tudott kiváltani ott akkor a Nobel-díj után. Ugye akkor rögtön elindult az Imre kertészezés, másik oldalról pajzsra emelték, stb. De aztán ez is így eltűnt, és egyszer álltam már, mit tudom, 2010 körül könyvesboltba, és nézegettem, ott volt az Angol lobogó című műve, és olyan jól kézre állt, kicsi volt, vékony, és gondoltam, hogy akkor ezt így megpróbálom elolvasni, ugye a sorstalanságot én nem olvastam, nem, akkor úgy nem volt számomra érdekes, és elolvastam az Angol lobogót, ami összvisz szerintem nagyon rövid, és hát őszintén mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, tehát így néztem így nagy szemekkel, miután végigolvastam, hogy uramisten, ki lehet ez az ember, aki ilyet tud írni az 50-es évekről. Ugye az Angol lobogó története nagyon egyszerű, ad egy korrajzot az 50-es évekről, majd elmeséli, hogy október 23-án talán, vagy valamikor a forradalom első napjaiban az olasz intézetből jött ki olasz óráról, éppen fel volt bojdulva a város, és jött egy katonai jeep, amin volt egy angol zászló, és elkezdték megijenezni az emberek. És ugye ebben sok minden benne van, ez egy ilyen nagyon erős szimbólum, és van benne egy zseniális mondat, nem tudom te pontosan visszaadni, mert nem hoztam el, de kb. Valahogy így szól, hogy és ott egy bátortalan kéz, abban a biztos tudatban, hogy egy-két óra múlva eltűnik ebből a felzaklatott országból, bátortalanul visszaintegetett a tömegnek, aki nagy lelkesedéssel fogadta. És akkor ezután elkezdett érdekelni, hogy ki lehetett ez az ember, szépen megvevegettem a könyveit, elolvastam a sorstalanságot is, arról is beszélhetünk akár egy ilyen bevezető kört, hogy az nektek miért tetszik, vagy éppen nem tetszik. De ami sokkal érdekesebb, hogy teljesen véletlenül megismerkedtem avval a hölgyel az elmúlt években, aki az ő irodalmi hagyatékát gondozta. És ennek köszönhetően valami miatt kedvelt engem ez a hölgy, meghívott az ő 85. születésnapjára. És ez önmagában egy nagyon érdekes történet volt, mert ez már abban az időszakra esett, amikor Kertész Imre olyan nyilatkozatokat adott, hogy nem ítéli el Magyarországot, Magyarországon szerintem nincs diktatúra, illetve ugye elfogadta a Korvin láncot, vagy nem tudom, valamilyen nagyon magas
2: kitüntetést. Igen, egy kitüntetést.
1: És életem bizonyos szempontból legmegrázóbb és legtanulságosabb élménye volt ez a születésnap. Ugyanis azt gondoltam, hogy elmegyünk egy ilyen ünnepelt írót őszintén köszönteni. És úgy vártam a magyar irodalmi életből, hogy kb. Kiknek kellene ott lennie, különösen annak fényében, hogy ugye, ahogy láttam a Nobel-díj után, hogy kikkel mutatkozott együtt, meg kik emelték őt pajzsra, meg kik gratuláltak neki, meg minden. És ehhez képest teljesen ugyanolyan egyszerű emberek ültek ott, mint én, akik így kb. Gyéren megtöltötték a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik termét. És a nagy hírességek közül, az irodalmi celebek közül gyakorlatilag senki sem volt ott. Ő akkor már nem volt túl jól, egy tolószékben ült. Nem is nagyon tudott beszélni, az látszott, hogy így jól van, olyan értelemben, hogy tudja, hogy mi történik, felolvastak a műveiből, Kulka János volt az, aki zseniálisan adott elő belőle egy pár részt, és akkor igazából kérték, hogy így mondjon valamit, és ezzel zárnám ezt a kört. A következő volt, ami ott elhangzott, és ez nekem bizonyos szempontból nagyon megrázó volt, különösen úgy, hogy ismertem az élettörténetet, és tudtam, hogy már akkor milyen állapotban van, hogy valahogy így hangzott, hogy csak a szeretetnek van egyedül értelme. Vagy hogy éljetek boldogan, körülbelül. Tehát, hogy ez volt pontosan felidézve, sajnos nem tudom. És akkor igazából így vége lett, volt még egy kis fogadás, és akkor így volt az ünnepelt magyar író, a Nobel-díjas, 85 éves. Menjünk egy kört a sorstalansággal? Vagy például Zsolt, te miért mondtad azt, hogy ez neked megrázó, nehéz és...
2: Hát először is a nyelvezete tulajdonképpen annak a könyvnek rendkívül dagályos szerintem. Tehát nem akarnám... Tehát ki vagyok én, hogy rosszat mondjak a kertészim, és szerintem ez nem is negatív. Tehát, hogy van, ami ezt a kispolgári milliót akarná szerintem visszaadni, amiből ugye a fiú kiszakad. És ez egy ilyen kicsit ilyen dagályos nyelv, és ez végig megtartja ezt a nyelvezetet. Tehát nekem a nyelvezete volt nagyon nehezen feldolgozható. Tehát, hogy, de hát ez nyilván tudatos, tehát, hogy van ez a kispolgári, kicsit dagályos, kicsit ilyen hivataliaskodó nyelvezet, amelyik végig megy a könyvön, és közben egyébként lejátszódik egy leírhatatlan katasztrófa, ami ettől a nyelvtől ilyen banális, kicsit ilyen banálissá válik, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nincsen, hogy az ember azt várja, hogy egy tragikus eseménysorhoz tragikus nyelvezet járul, és a nyelv, amin a könyv szól, és az eseménysor, az teljesen aszinkron, és ugye ettől zseniális a könyv, de ettől nehezen olvasható is. Szerintem. Szóval nekem ebben nem ez maradt meg a sorstalanság.
1: Max, te hogy vagy vele? Olvastad?
0: Hát ez bennem azért a sorstalanság megjelent a 70-es évek közepén.
1: Igen, akkor volt egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen kiadás, azt hiszem 75 talán, ha jól
0: valami
1: gondolom.
0: Valami ilyesmi. Tehát azelőtt, hogy gimnáziumba mentem, és gimnáziumba akkor, tehát gimnazista voltam, amikor találkoztam a könyvvel, és egy olyan milliőbe, amikor, hát az egy tudattörténelmi tény volt a generációmba, vagy a háború után felnőttek között, hogy hát voltak koncentrációs táborok, megöltek embereket, elhurcoltak, de senki nem beszélt róla. Tehát azok az emberek, akik valamilyen formába ebbe érintve voltak, akármilyen formába, akár áldozatok voltak, akár elkövetők, tehát mindenki hallgatott. Az volt a standard, az én észrevételem szerint, hogy nagyon sok családba, akik érintettek voltak, tagadták. Tehát a gyerekek előtt nem beszéltek arról, hogy ők zsidó származású magyarok. és egy sok volt. Sok volt elolvasni a könyvet számomra tinédzserként, és teljesen érthetetlen volt az, hogy tudták emberek hagyni. Miért hagyták magukat az áldozatok, miért vettek ebbe részt az elkövetők. Tehát nem voltak erről nekem történelmi ismereteim. Csak egy óriási nagy érthetetlenség, a tínédzser énembe, aki eleve lázadó volt, és ma akkor is egy ilyen mániákusan, ilyen szabadsághívő ember voltam, és nem tudom, hogy ez honnan jött, néha úgy érzem, hogy velem született, mert sok minden indokolja ezt a családomba, sok minden nem indokolja, és tehát egy elképzelhetetlen horror volt ez a könyv. Mm. Amit nagyon-nagyon, igen. Nem is tudom, hogy föltudtam.
2: Még egy gyorsan, annyit hagyd menjek már vissza, hogy ugye a végén van egy jelenet, amikor ez a nadrágtartós úr kétségbe vonja, hogy és akkor ott voltál, és láttad is, és nem tudom, tehát, hogy ez ugye az a holokauszt tagadásnak a standard ez is annyira megdöbbentő nekem ennek, ugye ez bármennyire is megrázó a könyv, ez a legmegrázóbb jelenet. Tehát bármilyen szörnyűség történik benne, mégis ez a legmegrázóbb, hogy átéli ezt, hazajön, és egy ilyen pökhendi manusz az egészet kétségbe vonja. De itt is, hogy mondjam, ez a nyugodt elbeszélésmód itt is megmaradt. Tehát ugye ez a nem jön ki a sodrából a főszereplő, végig nem jön ki a sodrából.
0: Nem volt dühös a könyv.
2: Igen, nem dühös. Abszolút nem, nem tehát nagyon, igen. Hát ennyit tudunk mondani. És neked?
1: Hozzá teszek én is két dolgot. Az egyik az a nyelviség, amit te is említettél. Neki ez egy ilyen klasszikus gondolata, amit úgy hív sokszor, hogy a gonosz banalitása. És igazából szerintem azért
2: ez
1: nagyon...
2: Ez Hannah Arendt, nem?
1: Hát ő is, de hogy... Uh-huh. Tehát, hogy ez így a holokauszt feldolgozásnak, igen. Erről én nagyon óvatosan merek beszélni sokokból. Szerintem az egyik ilyen központi kérdése, hogy vajon valami elképesztően ilyen különleges tragédia, amennyire én ezt tudom rekonstruálni, vagy pedig egyszerűen a gonosz banalitása az, ami itt feltört. És hogy mik az ennek Európa kulturális örökség ez. És hogy itt beszélve a személyes szállat a történetben, ugye én egy olyan családból származom, aminek nincs kapcsolata különösképpen a magyar zsidósággal semmilyen módon. Tehát nekem se két ember kivételével. Tehát, hogy valahogy én kívül voltam mindig ezen a körön. Kicsit hasonlít ez ahhoz szerintem, amit Max mondott. De ezt megspékelve annyival, hogy igazából az én családomban ez nem volt téma, talán, ha így lehet mondani. És ugye nincs semmilyen családi történet, vagy bármi, amin keresztül ehhez lehetne nekem viszonyulni. És nekem a sorstalanság messze nem Kertész Imre kedvenc műve, de ami számomra nagyon fontossá teszi, az pontosan az, amilyen nyelven és ahogy ezt a történetet előadja, mert nem egy ilyen percepcióból indul ki, amiből nagyon sok ilyen holokausztal foglalkozó munka az én meglátásom szerint, hogy már rögtön tudjuk, hogy itt valami nagyon durva dolog fog történni.
2: Igen.
1: A lelkünket így készítjük a tragédiára, és akkor a tragédia meg is jön. Hanem, hogy ugye egy végül is 16-15 éves fiú gyakorlatilag ártatlan gondolkodásán keresztül ismerjük meg ezt az egész történetet. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezen keresztül az olyanok számára is, mint én, aki ugye nem voltam érintett a történetben, vagy legalábbis nem tudok róla, de szerintem valószínűleg családilag ebben nem vagyunk érintettek, tehát még egy olyan ember számára is, mint én, átélhetővé teszi ezt a történetet. És ez azért nagyon fontos, mert kialakíthat bennem, vagy lehetővé teszi, hogy megértsem azokat, akik erről beszélnek. Tehát, hogy ne csak a racionális megértés legyen benne, hogy ugye sokan meghaltak, milyen durva a halálgyár, stb., hanem képes valahogy érzelmileg, empatikusan is közelebb hozni hozzám. És szerintem, hogy ennek a műnek van igazi erénye sok minden mellett, akkor az, hogy tudja involválni azokat is, akik nem kapcsolódnak ehhez a tragédiához. És ilyen módon szerintem talán ahhoz is hozzájárulhat, hogy valahogy ebből majd egyszer kivergődjünk, és talán a helyet kapjon a magyar, vagy a hazai kollektív emlékezetben olyan módon, ahogy ennek helyet kell kapnia. Még nem tartunk itt, de szerintem az egy fontos dolog, hogy be tudja vonni az olvasót pont a semlegességén és a banalitásán keresztül ugye az évszázad legnagyobb tragédiájába.
2: Na, miket hoztál nekünk? Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Van és itt
2: kicsit szorongok is, hogy úristen, úgy leszek, mint a két napja a védjegyjogi előadása, mondtad, hogy...
1: Jaj, most miért kell elrontani gyerekkel, hogy védjegyjog meg minden?
2: Feljön a slide, és csak nézek. Úristen, mi van ráírva.
1: Olyan jó hangulatban csak... beszélgetünk, és akkor ez a mesterséges...
2: Próbáltam oldani egy picit
1: csak, hogy... értelmiségi jófejkedés. Nagypénteken nem biztos, hogy oldani kell a dolgokat. Szerintem a nagypéntek a napja annak, hogy nehéz dolgokról is beszéljünk. A vicceskedésről ott van a maradék.
2: Jó van.
1: Sok. Na szóval, két könyv van előttem. Az egyik a Száműzött nyelv, ami egy eszégyűjtemény. Én ezt személy szerint nagyon szeretem. És mondanék egy érdekes dolgot, hogy sok szempontból nekem érdekesebb Kertész Imre az eszéista, mint az író, bár nyilván ezt nem lehet így elválasztani. Ilyen erősen. És amivel kezdünk, ez Kertész Imre Gályanapló című kötete, ami lényegében a 70-es évektől kezdve a napló mondjuk ilyen feljegyzéseit tartalmaz, bár ez nem igazi napló a szó valódi értelmében, hanem inkább csak ilyen benyomások, impressziók rögzítése. És fölépítettem egy ilyen ívet, hogy hogyan kellene ezekkel haladni. Indulunk az ember felől, és akkor majd el fogunk jutni azért egy picit az államtársadalom, meg ilyen irányokba is. És ugye azért nagyon jó a Gálya napló szerintem, mert elképesztő őszintesség és ilyen önmarcangoló hajlam van benne. Ki mer mondani, lemer írni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy mi sem merünk magunk kimondani. Nézzük.
2: Meg lehet, nem is kiadásra szánta. Kiadásra szánta ő ezt?
1: Hát ő rendezte sajtó alá, tehát hogy igen, meg neki egyébként is nagy műfaja, tehát most megjelent a 90 és 2010 közötti jegyzeteinek egy része a Néző címmel, és vannak még mások is. Tehát, hogy neki ez az ilyen nem is tudom, hogy pszichológiai naplóírás, talán így mondanám, belső fejlődés történet elmesélése, ez az egyik nagyon érdekes, mondjuk ilyen rétege a munkásságának. Na nézzük, és akkor a 70-es években vagyunk, teljesen mindegy, valahol. Szigliget. Korán az ágyba, odakint szélvihar, reggel 4-kor felébredtem, kinyitom az ablakot, nappali világosságban hajladoznak a fák, mintha titkos imájukat végeznék, a fakó ég nyugati alján a teli hold pompázik, és ontja fehér világát, miközben kelet felől megtörik az ég sötét kékje. Mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű, félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz hely abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes, mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. Illúzió, amit művelek, és erre tékozom az életem, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabolt széttaposták, eláztatta az eső, stb. Én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
2: Mit csinálunk, ez másodrendű. Ezzel akkor találkoztam először, akkor volt ilyen nagyon erős szembesülésem ezzel, nem először találkoztam vele, amikor én ifjú tudós voltam, és újra felfedeztük a magyar jogbölcseletet magunknak Miskolcon. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miért nem válhatott Somlóbódokból, meg Morgyulából európai élvonalbeli jogtudós. Ez volt a kérdés. És akkor
1: azoknak a kedvéért, akik véletlenül nem ismernék olyan jól a magyar jogbölcselet történetét, mint Zöldi Zsolt, interpretálom, a nevek, akiket mondott, azok a nagy nevek, így a
2: igen,
1: magyar
2: igen,
1: jogbölcselet
2: kánonjában,
1: a nevek.
2: Igen, a két legnagyobb a magyar jogfilozófus. És hogy miért nem váltak ők európai élvonalbeli jogfilozófusokká, és akkor rengeteget beszélgettünk erről, Miskolcon ez egy állandó téma volt, nyilván a személyes érintettség miatt, és ugyanígy, ahogy Kertész leírja, hogy én belőlem nem, mi belőlünk nem lesz soha élvonalbeli európai jogtudós, csak ugye ugyanezek a kifejezések, ugyanezek a mondatok, csak meg kell helyettesíteni az írót. A nyelvet a jogbölcseletre, az írót meg a jogtudósa. És akkor azt mondta Szabó Miklós, hogy hát valahogy ez egy olyan csapdahelyzet, hogyha te eredeti dolgot csinálsz a periféri, tehát nincs más utad, mint tulajdonképpen nekünk nincs más utunk, mint utánozni a centrumot. Megpróbálni igényesen utánozni a centrumot, akkor is fognak bennünket elismerni, hogyha mi igényesen tudjuk utánozni a centrumot, hogyha ezt az tudunk nívós epigonok lenni. De innét a perifériáról mi nem fogunk tudni forradalmat csinálni, nem fogunk tudni új elméleteket kidolgozni, mert hogyha véletlenül kidolgozunk egy ilyen új elméletet, akkor az akkor se válik fősodorrá, hanem inkább csak kinevetik, vagy különcködésnek, vagy valami egzotikus marhaságnak fog tűnni. Tehát, hogy itt ugyanez a nagyon hamar elért, legalábbis bennünket akkor nagyon hamar elért ennek ez amit a kertész ír. Hogy...
1: Bevallom, én azért választottam ezt az idézetet, mert ezt szerintem elképesztően jól adja vissza talán mindannyiunk gondolkodásmódját, akik valami miatt valami szellemi tevékenységre adják magukat Magyarországon. Tehát, hogy van egy ilyen kínzó kérdés mindenkiben, aki egyszer is tollat fogott a kezében, vagy megtartott valami előadást, hogy oké, de hogy akkor ennek mi értelme van? Miért csináljuk?

0: Akármi történik.
1: Hát azért, mert társadalomtudósok vagyunk, Balázs, és a társadalomtudományhoz hozzátartozik az ékes szólás is, mint kellék. Tehát ez nem úgy működik, mint a matekban, meg a fizikában, hogy írsz egy közleményt, és tök mindegy, hogy a képletek közé az a három magyarázó mondat, amit közé írsz, az milyen stílusban van megfogalmazva, mert annyira a tartalom számít, hanem itt nagyon számít a forma is. És soha nem fog... Tehát én... nem tudom, én szeretem magamról azt hinni, hogy eléggé jól írok, és angolul meg rosszul írok, és kész. Mert ez az ékes szólás, annak az a nem tudom, agyi szerkezet nem alakult ki nálam, mert egyszerűen ez az anyanyelvem, tehát, és ez van. Csak meg tudom erősíteni, amit mondasz, igen. Ez nem tudok, és ez egy nagyon rossz, még egyszer mondom, ez azért nagyon rossz, mert nem egyszerűen arról van szó, le tudok én bármit írni angolul, amit akarok, csak ez, az a többlet nincs meg benne, az a többlet, ami magyarul benne van, az a plusz, az hiányzik belőle. Hát az ékes szólás, ez Gadamer mondja, hogy a szellemtudományoknak a szellemtudományoknak hozzátartozik az ékes szólás, az egyik forrásvidéke pont az ékes szólás.
2: Nekem egyébként majdnem teljesen hasonló dolog jutott eszembe, mint Zsoltnak, csak pont a nyelv és az írás és az alkotás mentén Márai Sándor, és konkrétan a naplójából egy részlet, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, mert azért hatalmas műről van szó. De hát ugye Márairól, mint tudjuk, hát 48-ba emigrált, 48 éves volt, ő egyidős volt az előző századdal, 89-es haláláig Olaszországba, Amerikába élt. És az egyik legnagyobb problémája volt, mint magyar értelmiséginek, az elszigeteltség a saját hazájától és a saját nyelvétől, a beszélőknek a közegétől, és ez folyamatosan visszatért nála, ő erről rendszeresen írt, és pont valami, hát nem mondom azt, hogy ehhez hasonló, de azt írta, hogy amit magyarul alkottak írók korábban, tehát, hogy arra nem nagyon volt vízhang, nem reflektált, hogy mennyire jó mennyire jó volt az osztrák íróknak, vagy a német íróknak, hogy amit az egyik országba írtak, arra a másik országba válaszoltak, hogy volt reflexió. De a nyelvünk ebbe bezár. Tehát, hogy reflexió nélkül hullik el minden, vagy nagyon sok minden a semmibe.
0: Jó, felolvasnak egy mondatot, mert ez... Mondjad!
2: És ugye, ha már előkerült a nyelvhez való viszony, tehát most a magyar nyelv az rendben van, finnugor, elszigetelt, nagyon sok beszélője van, tehát hogyha így számolni akarjuk, akkor a magyar nyelv az egyáltalán nem egy kicsi nyelv, csak éppen nincsenek rokonai, tehát így, vagy kevés van, magunkba vagyunk, de ez egy, én nem érzem ezt végtelenül nagy problémának, ez egy rettenetesen jó nyelv számomra, rettenetesen fontos, és azt hiszem, hogy én már soha az életemben nem fogom tudni magam ennyire összetetten vagy komplexen kifejezni, ennyire szarkasztikusan fogalmazni adott esetben, vagy ekkora iróniával fogalmazni másik nyelven. Tehát ugyanúgy, mint egy kicsit, mint ahogy te is, tehát, hogy van egy nyelvet, ami erősebb a többinél, és az véletlenül pont az anyanyelvet.
0: Felolvasnak egy mondatot, és akkor ezt még szerintem érdemes lenne egy picit jobban megbeszélni. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. És szerintem itt van bizonyos értelemben a kutya elásva.
2: Igen.
0: Hogy ugye Kertész gyakran szokták azzal vádolni, hogy ő ugye így Imre Kertész, stb., tehát hogy mennyire mélyen megveti a magyar kultúrát, de szerintem semmi ilyesmiről nincs szó az ő esetében, mert pont ebből is az derül ki, hogy ugye mint a hangya, akkor is elkezdek dolgozni. És a kulcs szerintem valahol az, hogy valahogy belénk ivódott az, hogy nekünk mindig meg kell mérnünk önmagunkat másokhoz képest. Én nem tudom, hogy ennek mi a kulturális vagy a történelmi gyökérzete, hogy ugye kesergünk, hogy hú, de hiába írok, úgy se érti a nagyvilág, stb. Tehát, hogy mindig mérjük magunkat a nagyvilághoz, és ez azért sok szempontból fontos, mert kell, hogy legyen mérce, kell, hogy legyen külső viszonyítási pont, de ez nem jelenti azt, hogy az önértékeinket ne ismerhetnénk el. Ti ebben hogy vagytok?
1: Hát az, hogy mérjük magunkat, szerintem ez nem magyar sajátosság. Ez, ez

0: Azért nem mondanám, tehát azért azt látom más országokban is, hogy méricskélik magukat. Sőt, hát most, hogyha az Európai Unióra gondolunk, ami ugye nem egy ország, hanem egy kontinens, vagy éppen most nem tudom, dolgoznak azon, hogy legyen valami közös európai identitás. Az Európai Uniót, ha valami érzelmileg mozgatja, az egyik pont az, hogy állandóan Amerikához méri magát. Tehát az, hogy földrajzi régiók vagy országok mérik mindig magukat más országokon, szerintem ez nem speciális, ez nem magyar, vagy mire gondolsz? Hogy mi lenne ebbe, ami nagyon magyar?
1: Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy a magyar modern irodalom egy jelentős része. Ugye gondoljunk például a Nyugat című folyóiratra, amelynek már a címe is annyira tipikus. Akkor gondoljunk a rendszeresen Párizsban tartózkodó híres íróink, újságíróink, értelmiségünk egy jelentős részére. Tehát, hogy
0: hát az egész 20. század.
1: Igen, az egész 20. század azt szerint.
0: Én most a folyóiratra gondoltam, hogy ugye az is ugyanez. Hát ugye ez a program ugye így indul el, ugye Somlóik alapítják.
1: És hogy ez
0: nagyon, hogy a nyugati nagyon mintákat
1: nagyon fontos, hogy ugye vegyük észre, hogy milyen külső minták, tendenciák, meg mondjuk ilyen mércék vannak, de hogy mintha ez a dolog egy picit ilyen egyoldalúvá vált volna. Szerintem Kertésznek ez a látja önmagát kifejezés ezt árulja el, hogy azért az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy magunkra hogy tekintünk. És hogy itt ami nagyon fontos, hogy nem ő mondja, hogy a magyar kultúra az másodrangú vagy valami, hanem hogy ilyennek látjuk magunkat. Uh-huh. És hogy nekem például Kertész életműve ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy ő maga is lamentál egy csomót azon, hogy ő egy magyar nyelvű német író, nagyon gyakran így hívja magát, de azért akkor is magyarul írta a műveit, és akkor is ebből a teljesen periférikus szituációban, amiben ő az egész életét leélte 2002-ig, akkor is egy ilyen óriási hagyaték keletkezett. Tehát, hogy én igazából csak azt mondom, hogy egy pillanatra sem szabad levennünk a szemünket arról, hogy mi történik kívül, de lehet, hogy a saját értékeinket is egy kicsit realisztikusabban szemlélhetjük. És a Márai kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye volt egy másik nagyon híres ilyen emigráns sztár író, hogy így fogalmazok abban az időszakban, ugye Csész Szabó László volt, aki Londonban élt, és neki van egy nagyon keserű megjegyzése egyszer arról, hogy akármit csinál, ő csak magyarul tud írni. Tehát hiába tud ő jól angolul, meg francia, meg minden, meg dolgozik a BBC-nek, meg amúgy. Neki az önkifejezés formája, nyelve csak a magyar maradhat. És hogy szerintem, hogyha belegondolunk, tehát hogy lehet ezen keseregni, hogy jaj, de hogy ez egy másik, mondjuk ilyen kaput is megnyit, hogy vajon mennyire jó az, hogy egy ilyen különleges képességnek a birtokában vagyunk, hogy egy ilyen teljesen eltérő nyelvtani konstrukciókkal bíró, szókészlettel bíró, hangkészlettel bíró nyelvet ilyen jól tudunk, mert hát ez az anyanyelvünk.
0: Igen. Hát a nyelv szerintem az egy, hát nagyon nehéz a nyelvre reflektálni egyébként, mert annyira benne vagy, hogy kijelentéseket tenni azzal kapcsolatban, hogy a nyelvünk ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos, tehát fura ez, mert úgy vesz körbe, mint a levegő, tehát nem is tudok igazán reflektálni erre, mert egyszerűen magyarul gondolkodom, magyarul álmodok, tehát ez nagyon nehéz erre kívülről bármit mondani, de visszatérnék erre a dologra, hogy ha ez a mondjuk a kulturális elit azt is mondaná, hogy mostantól fogva nem érdekelnek a nyugati minták, vagy járom a saját utamat, megpróbálom levetkőzni ezt a kisebbrendűségi érzést, meg nem tudom micsoda, akkor sem tudsz megszabadulni a közegtől, amiben élsz, amelyik meg állandó nyugatra pislog. Tehát érted, hogy mit mondok?
1: De én nem mondtam, hogy nem kell nyugatra pislogni, hanem csak azt mondtam, hogy ez egy kicsit kiegyensúlyozottabb is lehet, és legalább ne lássuk magunkat ilyennek, tehát legalább ismerjük föl.
2: Én egyébként azt gondolom erről a dologról, hogy tehát ez a méricskélés, ugye ez a mit nevezünk méricskélésnek, nem az a fontos, hogy mi kinél vagyunk jobbak, vagy kinél vagyunk rosszabbak, vagy hogy hol helyezkedünk el, ugye, mert a méricskélés az valahol sokak számára ezt is jelenti, hogy megfogalmazza, hogy kik előtt állunk, és kik mögött állunk. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, és hát ez meg kulturális és műveltségi dolog, hogy föl tudjuk mérni azt, hogy legyen annyi ismeretünk, hogy hol vannak az abszolútumok egy dologban, és attól mit kell tenni ahhoz, hogy oda esetleg föl tudjunk zárkózni a saját tudományunkba, amit éppen művelünk, vagy föl kell lezárkóznunk.
0: Hát nehéz, mert hogy ugye nem biztos, hogy vannak abszolútumok most gondolod, de hogyha minden nálunk fejlettebb ország, mondjuk most visszatérve nem a kulturális kérdésekre, hanem egyszerű dologra, mint az életszínvonal, gondold el azt, hogy mondjuk, hogyha mindenki nálunk fejlettebb ország egyszer csak megszűnne létezni, akkor az emberek elégedettek, attól fogva elégedettek lennének a saját életszínvonalukkal? Ha nem lenne náluk jobb kint, ott nyugaton? Na mindegy,
2: na most az életszínvonal,
0: kezd ellaposodni. Az
1: szerintem megyünk tovább.
2: Annyit mondok, hogy az életszínvonal meg a gazdaság, az pont nem volt, amire gondoltam.
0: Jó, oké.
2: Okay. Tehát én szigorúan ilyen.
0: Jó, ne visz, ne vigyük el. Okay, nem,
1: igen,
0: nem,
1: az nem, elmúlt fél percet zárójelbe tesszük, és visszatérünk Kertész Imrihez. Folytatom. Egy korábbi töredékkel folytatjuk a Gályanapló erejéről. És ugye ez Kertész nagy témája, és igazából ugye azt szokták mondani, hogy az egész életművének ez a legfontosabb témája. Ha azonban a szabadság nem evidencia, mert hiszen a szabadság az, ami nincs, akkor célkitűzéseinket kizárólag a pszichológia szemszögéből vizsgálhatjuk? És a pszichológia vajon evidencia-e? Végsősorban a létérdeket kell megvizsgálni a létszerkezetben. Azt fogjuk észlelni, hogy ez a szerkezet nyomasztó túlsúllyal kívülről meghatározott társadalmi történeti zárójelben. Ám a fennmaradó picinyi részben rejtőzik a robbanóanyag. Nem tudni, hol és mikor robban be a gyújtózsinór, de egy pillanat alatt szakadékát ágítja a rést, mely hirtelen magában nyeli az egész totalitást. Valahol itt keresendő a rejtelmes, kiszámíthatatlan tényező, a szabadságnak ebben a láthatatlan és többnyire tudattalan zugában. Itt keresendő az ok, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelheti meg és nem érhet el mindent. A teljességgel, a totalitással az ember, az önfeladás nem is egészen örömtelen kísérletei után egyszer csak szembeszegezi a személyiségét. A maximummal szemben még korán sem feltétlenül teszi. Mindegy, tény, hogy a szabadság kérdésével az ember a léte és a személyisége kérdéséig jut el. És amiként a kérdések megválaszolhatatlanok, józan ember szabadságról sem beszélhet komolyan. Mindazonáltal a szabadság mégiscsak az ember legkomolyabb kérdése. És ha az ember valóban komoly akar lenni, akkor meg kell maradnia ebben a paradoxonban.
0: Hát igen,
1: a szabadság
0: kérdése.
1: Poroljuk le ezt a kifejezést, amiről azt gondoltuk, lehet, vagy ti gondolhattátok, mert én még biztos nem gondoltam, mert én 9 éves voltam 89-ben, de valahogy azt gondoltuk, hogy ez 89 után már nem lesz akkora téma. Mert hogy ugye most végre itt van, rendelkezésünkre áll, és így tovább.
0: Hát ugye ez egy ilyen közhelye a politikai filozófiai irodalomnak, hogy a szabadság az ugye nem azt jelenti, hogy a mindennapi életet cselekvéseiben vagy szabad, mert hát akkor a legszabadabb a hippik meg a hobók, akik semmiféle társadalmi kötöttsége nem lehet, kötöttség hálójába vagy.
2: A hajléktalan nincs telenek.
0: Igen. Hanem a szabadság az ugye a számodra jó élet megválasztásának a szabadságát jelenti, ugye? Tehát, amiben benne van persze a szólásszabadság, ez egy liberális, most ezt elnézést kérek, én kérek elnézést, de ez egy ilyen liberális
1: igen, én már kezdek egyet csúgában nézni.
0: Igen. Balázs úgy néz rá, mindegy, ez egy anyagyilkosra. Tehát a jó élet, hogy az emberek megválaszthatják azt, hogy ők milyen életet szeretnének élni, és egyébként lehet, hogy nagyon sokszor meg kell állni a piros lámpánál, meg van egy munkahelyed, ahova be kell járni, és adott esetben nem tudom, de ettől lehet szabad, mert egyébként az, hogy neked hogy milyen életet élsz, azt szabadon választod meg, és végül is ez a fontos. Ezt gondolom erről a dologról. És hogy ugye a Kertész is azt mondja, hogy a diktatúrák nem lehet szabadnak lenni egy diktatúrában is, de azért azt gondolom, hogy egy nem diktatúrában jobb szabadnak lenni. Tehát jobb, hogyha az előfeltételek megvannak ahhoz, hogy szabad legyél, mint úgy szabadnak lenni, hogy ezt a belső szabadságot megtalálni, amiről Kertész ír. Mert azt hiszem, ő inkább valami belső szabadság.
1: Igen, erre akarok majd még reflektálni, de kérdően nézek itt a pult felé, hiszen neked is kedvenc témád a szabadság, ha jól gondolom.
2: Hát igen, és nem egyszerű nekem ezzel dühöre jutni, hogy mit gondolok róla, mert
0: de melyik részével, hogy most mi van, vagy pedig hogy mennyire és fontos
1: próbáljunk nekem. Próbáljunk azért itt maradni a problémánál.
2: Jó, oké, tehát akár még a fogalomnak az összetettségével is. Akár. Ezt a belső szabadságot, ezt egyébként, tehát hogy belül szabad vagyok, és függetlenítem magam a körülményektől, ezt valamennyire érteni vélem. Ugye itt hármunk közül én éltem a legtöbbet a Kádár rendszerbe, és hát én már most így hirtelen számolok, nem, még mindig többet éltem a Kádár rendszerben, mint a rendszerváltás után. Vagy már olyan éppen, hogy fél idő, vagy ilyesmi. És tehát ugye szabadságról bizonyos értelemben teljesen meddő és felesleges volt gondolkodni, mert egyszerűen nem volt, de ezt a belső szabadságot, tehát az, hogy mi például ott gimnazistaként olvastunk és foglalkoztuk és éltük az életünket, ez egyfajta belső szabadság volt, egy menekülés a körülmények elől. Tehát, hogy ez a... Hogy nem hiszem, hogy ez egyébként, nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, ezt így nagyon nehéz ám visszanézni, hát azért mégis ilyen gimnazisták voltunk, tehát nagyon másképp gondolkodik az ember akkor, mint később. Úgyhogy de az, hogy foglalkozni a kultúrával, foglalkozni szakmával, tudást szerezni, és úgy kiiktatni magad egy kicsit a körülmények közül, és nem tudomást venni.
0: Hát ez nagy divat volt akkoriban. Tehát a Kádár rendszerben a kivonulás, meg ennek a belső szabadságnak a fetisizálása.
2: De ez nekem csak egy darabig tartott, tehát azért a felnőttként már, amikor már dolgoztam, akkor megváltozott, tehát akkor már nem voltam annyira kivonuló.
0: Balázs, miért hoztad ezt a részletet? Neked miért fontos? Szándékod van neked ezzel?
1: Nekem minden.
0: Mondani akarsz te valamit most?
1: Nekem minden ez szándékom van, ugye én egy ilyen típus vagyok, még akkor is szándékom van, amikor nem is gondolom, hogy szándékom van vele. Tehát nekem rettentően tetszik ez a félmondat, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelhet meg és nem érhet el mindent. És ugye ezután Kertész arról ír, hogy lényegében a személyiség az, ami a szabadsággal szorosan összekapcsolódik, és maga az a tény, hogy személyiségünk van, ez egyben kódol minket a szabadságra. És több dolog is felmerült bennem. Egyrészt az, hogy Kertész mindig azzal vádolják, hogy milyen hihetetlenül pesszimista. Hát és szerintem pont nem. Tehát, hogy ha komolyan vesszük, amit itt Kertész ír, akkor arra jutunk, hogy lehetetlen az emberből a szabadság vágyat, vagy magát a szabadság iránti igényt kiölni. Aztán ez egy másik kérdés, hogy ő máshol ír arról, hogy vannak az életnek nagy kérdései, amiket nem lehet megválaszolni, és akkor ezt megválaszolatlanul kell hagyni. És szerintem a szabadság is ezek közé tartozik, ő legalábbis erre utal, hogy nem fogunk soha semmilyen ilyen definitív megoldásig eljutni, hogy na egyszer hátradőlhetünk, hogy most megoldottuk, tudjuk, szabadok vagyunk, és akkor hely, de jó nekünk. De nekem nagyon elgondolkodtató ez, ugye engem is érdekel a politikai filozófia, hogy tehet a hatalom, amit akar, amíg személyiségünk van, addig igazából nem tud teljes mértékben lenyomni minket. És akkor igazából itt jutok el a másik gondolatomig, hogy nem vagyok bizakodó látva az elmúlt 10 év tömegkultúráját Magyarországon, hogy vajon van-e még személyiségünk. Ugyanis szerintem az a nagyon érdekes, hogy a mai helyzet abban különbözik alapvetően attól, amit Max leír így a gimnáziumi időszakáról, mint ilyen példa, hogy minthogyha már olyan hihetetlen kulturális nyomás lenne rajtunk minden irányból, ami mindig egy irányba mutat, noha nagyon sokrétű és rendkívül ilyen finom játékokkal tűzdelt, hogy ez a személyiség tűnjön el belőlünk. És ilyen értelemben valahol azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor...
0: De mi miatt tűnik el? Most nem értem pontosan.
1: Hát nem akarok ilyeneket mondani, hogy a tömegkultúra homogenizáló hatása, blablabla, hanem csak azt akarom mondani, hogy annyira végtelenül mediatizált szerintem az életünk, és olyan mélyen belemásznak külső tényezők, ugye akár internet, Facebook, akár mondjuk plakátok, meg valami, hogy nagyon nehéz igazából olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy egy kicsit önmagunkkal legyünk. És ha nem tudunk önmagunkkal lenni külső hatásoktól függetlenül, akkor szerintem nincs nagyon remény arra, hogy a személyiségünket is valahogy megtaláljuk. Mert ugye ezt máshol írja Kertész, és ebben milyen egyetértek vele, hogy a személyiség keresése az is az életnek egy hihetetlenül nagy kihívása. Hogy vajon tudunk-e magunkkal összhangba kerülni, meg tudjuk érteni, hogy mi van, miért van, és hogy mi milyenek vagyunk. És nekem tényleg ez az ilyen kellemetlen percepcióm adódik, hogy ha nagyon egyszerű vagyok, akkor azt mondom, hogy nagyon nehéz ebben a világban magunkban lenni, mert valami mindig betüremkedik. És ugye már ilyen észrevett, hogy nekem ilyen idióta reflexeim vannak, hogy sétálás közben elő akarom venni a telefonomat, hogy biztos történt valami fontos. Tehát, hogy mintha fölnézek, akkor ugye egyik oldalon valami idióta politikai üzenetet látok, a másik oldalon megtájékoztatnak arról, hogy mit tudok az Obi-ban venni nagyon olcsón. A hangok is ugye folyamatosan beszüremkednek a különböző ilyen zene, meg hirdetések, meg egyéb formában. Tehát, hogy van egy, ha nagyon radikális akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan változás indult el a mai tömegkultúrába, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy igazából elveszítjük a szabadságot.
0: Ezt meg tudom erősíteni. Egyébként most ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye sokan azt mondják, hogy a szellemi életünknek egyre nagyobb hányada kerül át a virtuális világba. Ugye? Tehát, hogy a szellemi életünk az nem beszélgetésekben manifesztálódik, a többi emberrel történő beszélgetésekbe, előadásokba, könyvekbe, meg hasonló dolgokba, hanem bekerül ebbe a virtuális térbe, ahol viszont algoritmusok, meg nagyon sajátos szabályrendszerek között zajlik a dolog. És ezek a szabályok, ezek meghatározzák, hogy merre menjünk. Tehát anélkül, hogy észrevennénk, anélkül elkezdenek bennünket homogenizálni, tehát csak megpróbálom megerősíteni, vagy egy másik oldalról, vagy egy kicsit más érvekkel, de ugyanazt elmondani, amit te mondasz, ez az egyik része. A másik az, hogy bármilyen furcsa is, hogyha a nagy számok, azok az adatok, amiket hagyunk magunk után, ezek a digitális lábnyomok, ezek a nyomok, amiket hagyunk magunk után, ezekből a nyomokból úgy lehet, olyan profilokat lehet alkotni, amelyek alapján szinte 100%-os biztonsággal meg tudják azt mondani, hogy például egy bizonyos helyzetben hogyan fogsz tudni viselkedni, vagy hogyan fogsz viselkedni. Tehát ez a profilírozás, ez a big data alapján, meg az általad hagyott digitális nyomok alapján történő profilírozást, ezt már csinálják piaci alapon cégek, és valószínűleg csinálni fogják előbb-utóbb. A titkos szolgálatok azok abszolút csinálják már, de kormányzatok is fogják csinálni.
2: Marketing is.
0: És be fognak bennünket sorolni kategóriákba, tehát azt fogjuk egy idő után észrevenni majd, hogy tényleg nem különbözünk másoktól, ami nagyon-nagyon rossz érzés lesz. Mert bele leszünk sorolva ezek alapján, a múltban hagyott adataink alapján meg fogják tudni jósolni azt, hogy például egy bizonyos helyzetben mit fogunk vásárolni, mit fogunk dönteni. Ugye már ezek az ajánló algoritmusok, mint a Netflixnek, meg nem tudom, ugye ezekről rengeteget írnak, hogy 100%-ig meg 90%-ig meg tudják jósolni, hogy milyen döntést fogsz hozni. Ez számomra végtelenül ijesztő. Nagyon ijesztő. Tehát az, hogy elvesz, meg az illúziója is elvész annak, hogy én egy egyéniség lennék. Én csak a profilom alapján egy kiszámítható manus vagyok, olyan, mint sok ezer, vagy tízezer, vagy milliónyi más a Földön. Borzasztó rossz érzés. Elmondhatatlan rossz érzés ez. Na mindegy, tehát igen. Valószínűleg te is valami hasonlóra gondoltál, nem? Amikor...
1: Igen, igen, igen, csak én nem vagyok annyira szofisztikált, hogy ezt
0: nem, aztán nem azt akartam, hanem Balázs, ezt most miért
1: egy
0: mondod?
1: Egy értelmiségivel ülök szemben.
0: Miért mondod ezt? Nem, most pont ezzel foglalkozok, aztán ez érdekel. Na, mit hoztál még?
1: Ha az időnk elszakadt, akkor ugrunk, több van, de akkor, hát ha már az értelmiségi kifejezést kiejtettem, akkor...
0: Azt akartam mondani, hogy erről beszélgessünk,
1: szeretném megkoronázni a Száműzött Nyelv című eszékötetből az én abszolút kedvenc szövegemből, aminek az a címe, hogy a fölösleges értelmiségi. Ebből egy picit hosszabb idézettel.
0: És a kedves hallgatókat pedig megkérdezzük, hogy találják ki, hogy vajon... Miről szól ez a szöveg?
1: De én nem tudom, nem tudom ezt kihagyni, mert...
0: Na, de mondjad csak, szerintem ez egy fontos dolog.
1: Hagy szóljon a fűrész, tehát, hogy így annyit erről, hogy ezt az eszét még régebben egy kurzusom keretében elolvastattam a diákokkal, és mindig nagyon meg voltak döbbenve tőle. Na nézzük. Szememre vethetik, hogy időszerűtlen kérdésekről beszélek, hiszen Európában mindenütt összeomlott a totális hatalom. Zárójel. Előtte arról ír sokat, hogy az értelmiség hogyan szolgálja ki a hatalmat. Tehát ezt a fajta ilyen szolgalelkű értelmiséget veszi a toll a hegyére, zárójelbe zárva. A leigázott értelmiség visszanyerte szabadságát, cselekvő erejét. Valóban. A nagy reményekkel teli 1989-es esztendő eufóriájában így láttuk, így akartuk látni ezt. Azóta eltelt néhány év, azonban elég volt ahhoz, hogy az értelmiség, és itt megint csak a totalitarizmus táptalaján elburjánzott fölösleges értelmiségiről beszélek, fölmérje veszteségét. Lássunk világosan. A zárt társadalom megszüntével egy jelentős értelmiségi réteg nem felszabadult, hanem ellenkezőleg. Elveszítette a világát. A szabadság nagy színjátékát, miután ezt színjátékot először rendezni és dirigálni próbálta, végül is összeomlásként élt át. És... két ideológiai szemüvegváltás között talán először történt meg vele, hogy kendőzetlenül megpillantotta a valóságot, azt tudni illik, hogy fölöslegessé vált. Ő, aki tökéletesen eligazodott a zárt társadalom hatalmi útvesztőiben, most egyszerre a szabadsággal állt szemben, amely túl tágas neki ahhoz, hogy elférjen benne. ő, aki kitanulta, hogyan működjön együtt a titkos rendőrséggel, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédet folytathat hőnszeretett népével. Ő, aki megtanult a sorok között olvasni és virágnyelven profétálni. Most azon kapta magát, hogy a profécia nem éppen kelendő cikk, az európai áruk nagy piacán. Mihez kezdjen önmagával? Aki valaha is a hatalommal játszott, vagy akár csak a hatalom önkéntes játékszerűen szegődött, az soha többé nem képes másról gondolkodni, ábrándozni, beszélni és szavalni, csak is a hatalomról. Semmit sem értünk, ha pusztán a politológia műszavaira hagyatkozunk, és nem értjük meg, mintegy az idegszálainkkal is a fölösleges értelmiségi rettenetes, betegségig fokozódó egzisztenciális szorongását. Réges-rég pszichózisok gyötrik, klausztrofóbia, xenofóbia, paranoiás üldözési képzetek. Mindaz, amit a totalitárius társadalom és a vele való kompromisszumok úgy szólván magától értetődően fejlesztettek ki benne. Most mindehez még a tér hirtelen kitágulása is társul, az érzés, hogy magára hagyták, egyedül van. Pont.
0: Nekem az a... Tehát ez a... Ugye mi az értelmiségről már más, kicsit más, néha más kontextusokban beszélünk, eltelt 20, több mint 20, 27-28 év telt el a rendszerváltás óta, és azt hiszem, hogy ez az első sok, amiről ő ír, én nem tudom, hogy ez szöveg mikor keletkezett, gyöntöm, a 90-es évek közepén.
1: Igen.
0: Ez az első sok, ez tulajdonképpen ez a szöveg arról szól, hogy ennek a kommunizmusnak volt egy saját házi értelmisége, mint például ugye az írók.
1: 93.
0: Az írók, ugye ismerjük az írókat. Akik az író szövetségnek a gyűlése, az volt az egyik legfontosabb politikai esemény ugye a kommunizmus idején. És hogy ezek az értelmiségiek, akik törleszkedtek a hatalomhoz, megmondó emberek voltak, válteszek voltak, ugye sorok közt olvastak meg, nem tudom micsoda, hogy ezek hirtelen most teljesen ilyen dezorientáltak lettek a 90-es évek közepén. Ez tényleg így van. Aki nem lett dezorientált, abból meg hülye lett, mint a csurka. Például, hogy mondjak egy példát, tehát az ő politikus lett, tehát ő valóban annyira megszagolta, vagy beleszagolt ebbe a világba, hogy nem is tudott élni nélküle, tehát ő kénytelen, ő átnyergelt politikusnak, aztán megláttuk, hogy milyen sikeresen csinálta ezt. Tehát ez erről szól. Csak azt akarom mondani, hogy, és akkor ennek van egy másik része, amiről mi mindig szoktunk beszélni, hogy ma is megvan az értelmiség, aki ugye a véleményformáló értelmiségnek gondolja magát, és állandóan ott sertepertél a hatalom környékén, és szeretne úgy beleszólogatni, meg úgy megmondogatni, hogy mi van, de amikor arról van szó, hogy felelősséget kéne vállalni, akkor ugye elmenekül ez elől a dolog.
1: Ez a politikusok dolga.
0: Igen, de
1: ez
0: szerintem két, azt akarom mondani, hogy a két probléma, amiről Kertész ír, és amiről olykor mi szoktunk beszélni, és a jelenkor probléma, ez egy picit már különbözik. Tehát ez a kettő már különbözik. A kertészféle szöveg az szerintem a kommunizmus alatt ti értelmiségnek a 90-es évek elején történt széteséséről szó szerintem. Nem? Nem így gondolod?
1: Te jókat nevettél itt, miközben olvastam.
2: Igen, mert Anikóval beszélgettünk erről egy ilyen két hete vagy három, és pont erről mondtam dolgokat, és azért nevetgéltem rajta jókat, mert egyrészt ugye nagyon találó az, hogy az értelmiségnek volt egy rétege írók, újságírók, akárki, akik egy nagyon szoros szimbiózisban
0: érdekeltek. Színészek, képzőművészek egy része.
2: Tehát igen, tehát szinte mindenki, nem volt olyan réteg, aki ebben el lett volna érintve, hogy szimbiózisban élt. És ugye a rendszerváltás után ezeknek az embereknek egy része az örült adnak, hogy nem tudom, hogy ő részükről ez mennyire volt őszinte, vagy mennyire ilyen karrierkérdés, de voltak olyan emberek, akik úgy látszódtak, hogy felszabadultak ez alól a szimbiózis. Mert ez a szimbiózis inkább olyan nagyon költő, ilyen akarnám mondani, hogy ez egy ilyen halálos ölelés volt a rendszer részéről. Tehát ugye,
0: egyeseknek. De nem mindenkinek.
2: Tehát meg is nyomorított embereket, meg tönkre is tett. És hát én azért nevetek nagyon, hogy én azt látom, hogy ez a mentalitás, ez itt 2017-ben velünk él.
0: Igen, bizonyos fogig, igen.
2: És folyamatosan velünk él. Tehát mindenki képzelje mögé neveket, nem akarok mondani, mert teljesen nyilvánvaló, tényleg ez az aktuál rész.
1: Igen, az aktuál rész, mint mindig most is, igen, kihagyjuk.
2: Tehát van benne ennyi önmérséklet. Tehát, hogy emberek nem változtak, hogy ugyanúgy szükségük van szimbiózisra a hatalom részéről. Tehát nincs szimbiózis, nincs élet. Valakit szolgálni kell. Tehát valakit...
0: És az is zseniális egyébként, amit ír, hogy és ha valaki ebbe beleszagol egyszer, akkor nem tud visszamenni. Igen. Már. Tehát ez egy ilyen, olyan, mint a narkó szerintem.
2: Sok ember van, aki szemléltetően nem tud, és nem akar felszabadulni.
0: Na Balázs, azért még mondd el, te is a véleményed, már itt nagyon a végén járunk.
1: Nagyon jó a hangulat, de hogy valahogy engem ez a szöveg nagyon kellemetlenül érintéssel is szomorít, mert itt nem tudok nem reflektálni arra, hogy nekem is van egy életem. Szerintem az az egyik nagy kérdés, hogy vajon amit mi csinálunk, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy itt azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert
0: most megrészel a rádióra?
1: Pillanat, nem, így általában. Tehát, hogy engem ki lehet kergetni a világból azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy független értelmiségi. Ugye, tehát, hogy én ettől rögtön rosszul vagyok, mert nem csak a hatalomhoz való angazsáltság miatt, hanem úgy általában szerintem nincs független értelmiségi. Egyszerűen azért, mert hogy ugye élnünk kell valamiből. De kicsit úgy vagyok ezzel, mint ugye az értelmiség útja a szocializmusban, hogy az egyik járhatatlan, a másiknak az alkoholizmus. Hogy viszont a másik út, amit látok a független értelmiségi mellett, az, aki így beáll a hatalom uszájába, és akkor örül a csontnak, amit éppen dobnak neki, és egyébként meg boldogan dicsőíti, amit dicsőíteni kell. Vagy vitatja, de akkor úgy vitatja, hogy az igazából
2: Fölér egy dicsérettel.
0: Igen, ezt is.
1: És hogy viszont nekem ezzel az a gondom, hogy lehet, hogy ez így van Magyarországon, de én ezt nem tudom elfogadni. Mert ahhoz már túl sok mindent láttam külföldön, hogy azt gondoljam, hogy van valami ilyen önálló szellemi létforma, hogy lehet úgy a szellem, a betű, a könyv dolgaival foglalkozni, hogy ne kelljen egyrészt elkurvulni valamelyik hatalom irányába.
0: Nem pislogni állandóan.
1: Másrészt meg ne ilyen idióta illúziókat építsünk föl magunknak, hogy mi vagyunk a független értelmiség, egy sálat terelünk a nyakunk köré, kalapot veszünk, és akkor az már nagyon menő. És kicsit így a saját személyes tragédiámat látom ebbe, ha lehetek ennyire őszinte egy a műsor végén, hogy nekem egyik út sem kell, viszont nem tudom, hogy van-e más út itt. Máshol van, de hogy vajon itt Magyarországon, és én nem akarok külföldre menni.
0: Hát máshol az van, hogy azért ott van egy, bocsáss meg, csak mert te is mondani akartál valamit, ugye azért itt sose felejtsük el az egzisztenciális függetlenséget, mint tényezőt. Egyszerűen, mint értelmiségi, tehát hogy a szellemi szakmákat űzöl, akkor ezeknek a szellemi állásoknak, a szellemi pozícióknak a döntő része kötődik valahogy az államhoz, egyetemi állásokról.
1: Jó, de még egy egyetemi tanári állás azt szerintem nem olyan necces, tehát ugye persze közpénzt veszel föl, és akkor ezzel támogatod a rendszer, de ez szerintem hülyesség. Tehát...
0: De az, hogy nehezen tudsz ebből kivonulni. Tehát azt akarom mondani, hogy a függetlenség, mert gondolom azért arra gondolsz, nyugaton így valósul meg, hogy van egy nem tudom én, egy államtól független nagy szféra, ahova
1: felszel lehet vonulni. Mondok sokkal jobbat. Imádom, az én kedvencem Sir Stephen Runciman, angol történész, aki egészen lenyűgöző medievalista és bizantológus volt. Életében összesen 3 évet dolgozott egyetemen, azt is Isztambulban azért, mert hozzáférhetett olyan kéziratokhoz arab nyelven, ami neki kellett, és ő valójában egész életében teljesen független volt, mert egy olyan vagyont örökölt a családjától, igen, hogy ezt megengedhette magának. Igen. Emellett persze járt előadásokat tartani, tehát hogy volt egy ilyen nagy reputáció és ázsiója, de ő teljesen független tudott maradni, és meggyőződésem, hogy ezért olyan az életműve, amilyen. Csak hogy itt ugye...
0: Na ez az, ami nincs nálunk, igen. Tehát, hogy nagyon...
1: Nem... Élet végéje egy kellemes kót kastélyban. Éldegélt.
0: Na most, hogyha viszont nem tudod egzisztenciálisan függetleníteni magadat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmi... Nincs jó hírem neked, tehát már ha én hozom a hírt. Tehát, hogy ez fel fog maradni, ez a dilemma. Tehát, hogyha értelmiségi vagy, akkor valamilyen módon kötődnöd kell a politikai hatalomhoz, vagy az államhoz. Tehát valahogy bele fog szólni az élet. Itt ebben a régióban képtelenség, hogy állammentesen tudj entelektuál maradni, ha ez egyáltalán jelent bármit is ez a szó, hogy értelmiségi, tehát gondolkodó ember, vagy a szellem embere.
1: Igen, én az értelmiségi kifejezést is utálom. Max, te mit szerettél volna?
2: Volt egy olyan pont a mondandódban, amikor azt szerettem volna hozzátenni a dologhoz, hogy tehát ez az értelmiségi léthez, akkor pont a nyugati értelmiségiekről beszéltem, más országból kikkel találkoztál, hogy ehhez azért az is, arra is óriási szükség van, hogy valaki vállalja a következményét a dolgoknak. amiket tesz vagy nem tesz mindennek, mindig, minden körülmények között teljes terjedelmébe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen ritka itt ebbe a kelet-európai régióba. Tehát a következmények a soha nem baj, hogy másokra vonatkoznak. És ez az egyik része. Hát a függetlenség az meg, oké, most ez a példa, hogy örökölt valaki egy vagyont.
1: Ez jó, de ez mondjuk atipikus azért, tehát hogy itt...
2: Ez atipikus. De ugyanakkor, tehát íróként vagy művészként könnyebb függetlennek lenni. Egyszerűen nem kell elfogadni az állami csecset, nem kötelezett még senkit az állam arra, hogy kitüntetést elfogadjon, bármit, erkölcsit, anyagit, számomra én ehhez anarchista vagyok. Tehát, hogy nem tudom fölfogni, hogy lehet egy állami kitüntetést nem visszautasítani.
1: Hú, most akkor az akadémiai ifjúság díjat nekem is vissza kellett volna adnom ezek szerint.
2: Én azt gondolom, hogyha olyan helyzetben lennék, én...
0: Ez csak Max mondja, én nem mondom. Nem tudom egyébként.
2: Hogy én nem fogadnám el. Ennyi idősen számomra már az látszik, hogy az állami kitüntetés az mindig egy kicsit a mi kutyán kölykei mindig egy kicsit jobban kivannak ebbe a régióba tüntetve, lehet, hogy más régiókba is, és hogyha jön egy teljesen másik szemléletű rendszer, akkor másokat fog kitüntetni. Tehát ebből a szempontból ezek a kitüntetések nem tükröznek semmilyen szakmai kiválóságot vagy kvalitást. Ez egy az állam számára megfelelő, vagy tettünk rád egy pecsétet, szeretünk.
0: Na hát.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó.
6: Jó.
7: Jó.
4: Kelt akaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kelt akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió?
4: Jó.
11: Ez nagyon jó.
8: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: mindenki jól mulat. Kitör a kacagás, remek a hangulat.
1: Az élet szép, az élet jó,
2: az élet jó,
1: ezért most
0: nem rossz. Nevet a klarinét, a hangja felszalad. Nevet a hegedű, a furja megszakad.
3: A zongorán nevet feláll.
0: Kacag a nagy komisza.
4: Weißbart-Grasmücke.

0: utazás egy és a közvetítő állomáson. Három stílus történeti előadás következik, kedves hallgatóink, a gótika perc körében. Az első előadó irodalmi vonatkozásban Papics Mihály, utána Barta Éres Doktor, zenei és Zsonton István képzőművészeti vonatkozásban beszél.
1: A gotikáról hallat, két felé törő vonalak tűnnek föl képzeletedben, hegyes tornyok, magas ólmozott ablakok ívei, nagy zengő templomhajók, festett üvegen át fepülődő misztikus kép. Az építés kérdezed, műszavakkal felel, technikai részletek leírásával, keresztboltozatok és támasztó szerkezetek arányainak ismertetésével. Építészetben, szobrászatban, festészetben a gotika szónak pontos és határozott jelentése van. Tudományosan körülírható, mindenki elfogadja. De szabad-e gotikáról beszélni az irodalomban? A szigorú tudós vállát vonja a kérdésre, s a laikus csodálkozva fülel föl. Gotika színek és vonalak nélkül. Gotika csupa szavakból, lényegből. Pedig biztos, hogy művészet és irodalom közt mind szellemi összefüggés. A művészeti stílus nem véletlen divat vagy külsőleges fogások rendszere. Vonali szín óhatatlan kifejez valamit, ahogy mondani szokták, a kornak lelkéből. Ugyanabból, amit írásban és szavakkal fejez ki az irodalom. Ahol a kifejezés tárgya ugyanaz, kell valami közösnek lenni a kifejező eszközökben.

0: elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társas játék író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el benne.
1: Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykép az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.

0: És hogy tovább haladjunk a rádió történeten belül, így a tilosos munkatársak segítségével, Pálfi Balázs, a meleg műsornak a szerkesztője fogja nekünk elmondani, hogy hogyan lesz újságíró az ember, és azon belül is rádiós újságíró. Úgyhogy ezt a riportot fogjátok most hallani.
1: Úgy lehetett Magyarországon újságírónak lenni, hogy az ember a MUOSZ tagjává válik, az Újságíró Szövetség tagjává válik. MUOSZ tag pedig úgy lehetett az ember, kivéve a kivételeket, mert ugye azok mindig voltak, hogy elvégzi az újságíróiskolát. Ez egy egyéves iskolának mondták, de ez fél évet jelentett igazából. Szeptembertől, mit tudom én, februárig gyakorlatilag egy egyetemi vagy főiskolai fél év, mindenféle tantárgyakkal, akkor az a dolgozatokkal, nagyon szigorú ilyen, ezek is voltak, ilyen katalógus olvasások, mert ezért szerettünk lógni, néha sikerült is, vagy gyakran. És akkor levizsgázott az ember, meg volt az első fél éve, utána kezdődött a gyakornoki év, magyarul ment vissza dolgozni, írt valami szakdolgozatot, és utána volt egy ilyen záróvizsga, az is megvolt, és utána kapott egy diplomát, hogy ő elvégezte a újságíró iskolát, és ezzel automatikusan felvevődött a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjai sorába. Ez így történt, ennyire egyszerű volt. Most már akkoriban ez ilyen státusz volt, mert akkor az újságíró az olyan különleges volt. Szóval, és ez igazából én ezt nem szerettem, és ez volt mindig a mániám, hogy nyitott stúdiót, nyitott rádiót, hogy mindenki belebeszélhet.

0: karikatúra kiállításról kellett 2 percet csinálnom, vagy éppen 5 percet a magazinba, mert ugye ez a 2 variáció volt, egy kicsit unalmas volt, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most újítok egyet, és elmegyek a Magyar Rádió Szegedi stúdiójába. A Magyar Rádió Szegedi stúdiója akkor indult, hiper, szuper, gyönyörű, nem tudni milyen háttérdöntések alapján, ilyen alkuk következtében bővült a stúdiók hálózata. Oda mentem, mondjuk januárban, oda is költöztem, már azt hiszem, hogy nyárig nem is volt adás, tehát ott csak lézengtünk, meg úgy csináltunk, mintha, meg előkészültünk, meg dokumentáltunk, meg ilyen, de végül is beindult a stúdió, pontosan 1 évig bírtam. Volt 2 agyérgörcsöm, teljesen kivoltam, szóval egy zűrös hely
1: volt. Mi volt a különbség Nyíregyházához képest?
0: Hát, hogy ez egy új stúdió volt, hogy itt én nem ismertem Szegedet, hát ez egy másik világ, és nem is szerettem meg Szegedet, semmi bajom nincs vele, csak ez egy olyan város, amit nehéz befogadni, vagy nehezen fogadja be az embereket. Nyíregyház ebből a szempontból egy nyitott város volt, tehát ott a 60-as, 70-es években egy ilyen 50-60 ezeres kisvárosból egy 110 ezeres nagyvárossá vált, tehát sok idegen volt, én is idegen voltam, de ott a többség is az volt, tehát nem lehetett érezni.
1: És akkor Szeged nem fogadott be?
0: Szeged ilyen szempontból.
1: Sőt, kivetett magából ezek
0: szerint. Hát azért nem kivetett, én nekem úgy elegem volt, és azt mondtam, hogy na jó, kipróbálok valami mást, elköltöztem ebbe a szép nagyvárosba, Budapestre, és a Magyar Ifjúság című laphoz mentem dolgozni. Ez akkor vált fekete-fehérből színessé, ez volt az utolsó évfolyama, nem egészen teljes évfolyama, júniusban kerültem oda, és a következő év májusában meg is szűnt a lap. Úgyhogy azt a majd...
1: Milyen évben vagyunk?
0: 1988-ban vagy 89-ben, itt a dátumok, az évszámokkal mindig bajban voltam, tehát ez a rendszerváltás előtti utolsó nagy év, amikor volt az erdélyi tüntetés, meg ilyenek, akkor ott megszűnt alap, és akkor én már miközben a Magyar Ifjúságnál voltam és csináltam, nem akartam elfelejteni rádiózni, mert én azért szerettem rádiózni, mert azért egy másik fajta szellemi tevékenység, ahogy az ember ír, tehát én, hogyha választanom kell, akkor még mindig inkább a rádiózást szeretem, de jó az írás is, csak az egy ilyen külön hozzá kellett szokni, és hogy ne felejtsek el azért rádiózni, a Danubius rádióban kezdtem el dolgozni, akkor váltott a németből magyar nyelvűvé, kereskedelmi rádió volt, akkor még voltak a kereskedelmi rádiónak úgynevezett közszolgálati funkció részeit, híreket kellett mondani, szerkeszteni, meg ilyen aktuális eseményekről beszámolni, úgyhogy azt is csináltam, és akkor, mikor megszűnt a Magyar Ifjúság, ez volt valamikor júniusban, július, augusztus, szóval volt 3 hónap ilyen luk, tehát a fizetésünk még megvolt, de már lapot nem kellett csinálni, akkor ott lébecoltam, akkor konvertáltam át a szegedi lakásomat budapestivé, ide, szóval végre véglegesen eldőlt, hogy akkor itt akarok letelepedni, és akkor szeptembertől visszamentem rádiózni, ez volt a Magyar Rádió, akkor a belpolitikai rovatba, igen, oda mentem, ott elbírtam tölteni 1 évet, ott mindenféle ilyen nagyszerű műsorokat csináltam, tényleg még jó is volt közöttük, szóval van olyan is, amit ugye eltettem, és hogy néha előveszem, akkor ilyen nagy tekercsen van, hogy hát igen, ezt erre azért úgy még lehetek büszke, szóval ezt azért úgy még most is akár lehetne belőle kezdeni. Van, ami például a Fidesz házfoglalási akciója, azt is megcsináltam, mert ugye annak idején még, amikor ők fiatalok voltak, akkor még igazi házfoglalók is voltak, ott valahol a Práter utcában foglaltak el egy házat, és ott elmondták, hogy ők bizony majd ebből ilyen kulturális centrumot, meg ilyen alternatív életmód helyet csinálnak, hát nem ez lett belőle. De ez akkor volt, és akkor utána pedig átmentem a Napközbenhez, ahol azóta is ottan vagyok, tehát én igazából a Napközben című műsornak vagyok a szerkesztője 10 sok éve már lassan.
1: De aztán valahogy belekeveredtél ebbe a tilos rádió történetbe.
0: Igen, és ennek a meleg rádiózás az előzménye, mert ugye ez nagyon ilyen egyszerű történet volt számomra, miután meleg vagyok, és tulajdonképpen Nyíregyházára is már azért mentem, most így kezdték el suttogni, hogy be-be-be-bá, és akkor azt gondoltam, hogy majd egy másik városban mennyivel egyszerűbb lesz az életem, de ott már 1 év múlva kezdték el ugyanezt suttogni, ugye főnököm megjegyezte, hogy neki ehhez semmi köze, és nem is azért mondja, de azt tudom-e, hogy a XYZ azt mondja rólam, hogy én homoszexuális vagyok, de ez nem érdekel engem, mondja az én főnököm, mondtam, hogy jó, ez is benne volt abban, hogy

0: jöttem inkább Szegedről. Ide jöttem, és rájöttem, hogy vagy hazudva élem az életemet tovább, vagy pedig elkezdek nyilvános meleg lenni, és akkor ez utóbbi mellett döntöttem, és akkor megtaláltam itt ilyen meleg civil szerveződéseket, mit tudom én, a első magyar meleg egyesületet beléptem, nem tetszett, igazából nem működött, én akkor voltam, de akkor ismerkedtem ezzel a szép várossal, plusz meg kellett ismernem a meleg szubkultúrát, meg ugye közben dolgoznom kellett a magyar ifjúságnál, tehát írni is kellett, meg még a Danobius rádiót is csinálni, tehát kereskedelmi rádiózni is, úgyhogy volt elég dolgom, és úgy belesodródtam a meleg mozgalomba. Volt, aki egyetemi melegkör, híd, homoszexuális információs dokumentációs központot akart egy Tóth László nevű, akkor a Szociológiai Intézetben, vagy a Szociológiai Tanszéken dolgozó szociológussal alapítani, ilyen egyesületen végül is nem jött össze, vagy nem is tudom, alapítvány akart lenni. Tehát voltak ilyen játékok, ezek így utólag azt mondom, hogy játékok, de akkor nem játékok voltak, akkor az nagyon komoly, fontos dolog volt. És akkor belekeveredtem a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű egyesületnek a szervezésébe is, ott is ügyvívő lettem, ezt aztán a bíróság nem jegyezte be, és akkor jogeset lett belőlünk, és mit tudom, ilyen aláírásgyűjtést szerveztünk, és például ilyen nagyon tipikus történet, hogy beszélek Eszterházi Péterrel, aki biztosít engem arról, hogy neki semmi gondja, csak hogy nem ír alá már mindent. És akkor voltak ilyen játékok, de azért csak 150 aláírás összegyűlt, hogy a bíróság milyen alapon tiltja be, vagy nem jegyzi be ezt az egyesületet, szóval ez egy nagyon érdekes játék volt. A lényeg az volt, hogy akkor, mit tudom én, a Narancsbaj megjelent velünk interjú, és a rádióban ugyan kicsit ferdén néztek ránk, de még nem szóltak, szóval semmi nem volt. És akkor 94-ben volt, ugye az Antal kormányt váltotta a Hon kormány, ez még úgy zajlott, hogy a rádióban is kicserélődött a vezető garnitúra szinte egy az egyben, akkor még ott nagy mozgások voltak, és az volt a rendszerváltás utolsó ilyen jelentős műsorszerkesztési tényező mi volta, miszerint kitacepa hozták a falakra, újságokba, vagy ilyen igen, még mindig vannak a rádióban ilyen fali újságok, ahová kitűznek közleményeket, hogy lehet műsorokletekkel házalni XYZ-nél. És akkor én nekem már a fejemben régen megvolt a meleg műsor, hogy ilyet csinálni kéne, és akkor leírtam itt a 3 oldalban, igazából az egyetlen újdonsága volt, hogy abba beleírtam, hogy én a műsorban mindig el fogom mondani, hogy én magam is buzi vagyok, és hogy ennek megfelelő jelentősége lesz ezáltal. Akkor így rám nézett Fiala, aki elolvasta a szinapszist, úgy hívják ezeket a néhány oldalas tervezeteket, és ő volt az Éjszakának a felelős szerkesztője. Próbálkoztam más műsoroknál is, de akkor még mondták, hogy az éjszaka maximum az éjszakába. Tényleg? Mondtam, hogy tényleg. Mondta, hogy jó, ennyi. És akkor elkezdődött 2004-ben az Önazonos, és rá vagy 2 évre felment folyamatosan, először ilyen 3 és 5 között, 2 és 4 között, 1 és 3 között, és utána este 10-től. És mit tudom én, ahogy az ment, egyszer csak a Tilos Rádió elkezdett az éterben szólni. Addig is voltak közös ismerőseink, ugye Narancsosok, Simó Gyuri, egyebek. Valahol össze-vissza találkoztunk, mit tudom én, a Roma Rádiós projekt ügyében többször ültünk le beszélgetni az Autonómia Alapítványnál, hogy is lehetne egy Roma Rádiót létrehozni. Én, mint ugye meleg műsor, meg szóval ilyen tapasztalatokkal. Tehát úgy nem volt ismeretlen a társaság, aki akkoriban a Tilos csinálta, és Zsazsát kérték fel, Zsazsa Taxot, hogy, vagy nem tudom, ez a történet nekem nem világos, hogy miért éppen őt, de őt találták meg, hogy nem akarna-e egy ilyen meleg műsort, vagy ilyen zűrös műsort csinálni, és ő csinált Nocsak-Nocsak címmel, például engem is meghívott, mint meleg műsor készítőt a Tilos Rádióba, és akkor viríthattam a Tilos adásban. Én nagyon jóban voltam Zsazsával, és egyszer csak úgy megkérdezte olyan 3/4 év, majdnem egy éve már csinált, hogy ha úgy alakulna, és ő abba hagyna, akkor én átvenném-e? Hát mondom, hogyha kérnek rá, akkor miért ne? És akkor egyszer csak szóltak, hogy gyere már föl. És akkor fölmentem, akkor még a Podmanicskiből, ja, te vagy az, akkor csináld. Szóval körülbelül ennyi volt. És akkor átvettem a...
1: Ez a meleg műsorváltás.
0: Így van, ez már, ez is olyan 7-8 éve volt, és akkor azóta is csinálom. Ennyire egyszerű.
1: Hát azért ez szép. És Zsa Taxot hívtad már azóta vissza vendégnek?
0: Hívtam, de nem akar jönni. Tehát valami miatt megorolt a tilosod, és nem tudom, hogy mi. Szóval próbáltam kiszedni belőle, de abszolút ilyen személyes. Tehát valószínűleg egyszerűen ilyen megunta, elege lett belőle, besokkalt. Szóval azért a tilos sem könnyű néha elviselni, azért lássuk be. Most már egy kicsit konszolidáltabbak a viszonyok, de mondjuk a Podmanicki utcában még azért voltak zűrös történetek. Például én erre emlékszem.
1: Hát a Tilos Rádió önmagában egy ilyen jellegű intézmény.
0: Világos, csak ott ilyen extra módon, hogy mit tudom én, hogy ott alszik valaki hetekig az egyik szobában, és ott kell kerülgetni, és ott vele automatikusan emberi viszonyokat kell kialakítani, vagy nem. És van, aki tud, van, aki nem. Az egy ilyen típusú besokalás sejtek én Zsa mögött, de tényleg egyszerűen nem sikerült kiúzni, tényleg többször úgy neki duráltam magam, akkor Zsa most már áruld el, hogy miért jöttél el, és azóta sem mondja meg. Hát ilyen, szóval így körbe mellé.
1: Próbáld meg azért még elhívni vendégségbe, és mondj már egy-két tanácsot az eljövendő rádiósoknak, hogyha mondjuk most beadnának ide a Tiloshoz egy műsortervet. Mi inspirálja őket, hogy ők rádiósok legyenek, és nem mondjuk tévések, vagy újságírók hagyományos értelemben?
0: Na jó, akkor megint csak sztorizgatás. Én lehettem volna tévés is. Tehát volt az Ablak című műsor, volt egy olyan éve, hogy minden héten benn ültem a stúdióban, mert az egy ilyen álélő vagy kvázi élő műsorvezetésű szerkezet volt, tehát tényleg ott konferáltuk fel az anyagokat, amiket mi csináltunk általában, ha nem is csináltam, akkor is beültem, és mit tudom, én mondtam 5 mondatot. Nem tudom, mi miatt az akkori felelő szerkesztő mondta, hogy gyere, én megmentem, mert egyrészt megfizettek meg, érdekes is volt, és nem szerettem tévézni, és volt egy pont, ami után el kellett döntenem, hogy én inkább tévézni akarok, vagy rádiózni, és akkor azt mondtam, hogy én inkább rádiózni akarok. Azért nem akarok tévézni, mert ott nagyon sok ember el tudja rontani az én munkámat. Tehát nagyon ki van szolgáltatva az ember a gyártásvezető, a taktikus, a rossz kedvének, és így tovább. Egy rádióban sokkal kevésbé, mondjuk a Királyi Rádióban elég 2-3 emberrel jóba lenni ilyen szinten, hogy ha rossz kedvűek is nem akarnak keresztbe tenni, a tévében volt elég ember részem, és mondtam, hogy én ezt nem akarom. A tilos meg eleve nem ilyen. Itt azért viszonylag jók a játékszabályok. Ha az ember beül, és már tud beszélni, és vannak gondolatai, meg mondani is akar valamit, és ezt megfelelő formába tudja önteni, akkor már lehet. Tehát egy akkora szabadságot élvez az ember, amit máshol meg nem. Ezért kell, vagy ezért érdemes rádiót, vagy a tilosban rádiózni. Én nekem azért nem, hogyha én valamit el akarok mondani, mert nagyon szorít, meg nyűgös vagyok, meg egyebek, van rá elég fórumom, meg most már írok, és meg most már honlapra is rendszeresen, van egy honlap, amit rendszeresen írok, és tehát nincs kényszer arra, hogy csak egy csatorna legyen, de még mindig fontos a tilos, mert itt megengedhetek magamnak olyan dolgokat, amiket ott soha a büdös életben, hogy egy csúnya szót véletlenül kimondjak, vagy olyan indulattal tudjak reagálni dolgokra, amikre ott egészen más akusztikája van, ott olyan szörnyű visszhangjai vannak, és én magam vagyok ennek a generálója. Tehát egészen másképpen lelassulva, vagy nem is tudom másképpen gondolkodva, ülve az ember egy olyan mikrofon elé, mint ide. Szóval itt nagyon sokáig én is ugyanúgy izgultam, tehát nagyon hasonlított az izgalás, vagy izgulás, és akkor például megtanultam, mert a kényszer is úgy hozta, hogy miért ne én keverjem magam. És például milyen jó volt megtanulni magamat keverni. Királyi Rádióban elképzelhetetlen, ott üvegfal van, meg technikus van, meg asztal van, tehát ott az egy egészen más viszony. Itt tényleg az ember beül, és adott esetben mondjuk, hogyha nem úgy jön ki, mert ugye ezt nem egyedül csinálom már ezt a műsort, hál' Istennek, tehát vannak állandó barátaim, ismerőseim, akik bejárnak ebbe a műsorba, de előfordul, hogy nem, akkor végig pofázok egy órát, fölkészülök 25-30 hírrel, mondom, kommentálom, zenélek hozzá, tehát ez egy ilyen, még mindig egy ilyen megvalósítás, ami talán elég közérzékű ahhoz, hogy mi mindig nem mondtátok, ti fiatalok, ti ifjabb rádiós, hogy na húzzál már el, öreg vagy. Há, ez kicsit,
1: a téma örökké aktuális, így ajánlanád ezért még a rádióhallgatóknak a műsorodat egy kicsit?
0: Minden második szerdán, igen. Most éppen ugye 5-től fél hétig a Szappanopera helyett van. A Szappanopera helyett cím az úgy találódott ki, hogy ugye majd a telefon, mert ugye, amikor ez a műsor indult, akkor Magyarországon nem volt olyan szappanopera, amiben meleg szereplő lett volna. És akkor én kitaláltam, hogy na akkor legyen egy olyan meleg szappanopera, amit úgy a valóság fog kialakítani, ez egy kicsit a való világra való hajazás, vagy kacsintás, de még akkor ez a fogalom se volt ismerős Magyarországon a médiában. Tehát azt gondoltam, hogy majd a telefonálóktól mindig megkérdezek ilyen apró dolgokat, konkrét dolgokat, hogy és akkor abból majd felépül valamiféle virtuális meleg közösség, de ez úgy, ahogy van, nem jött össze. De a cím annyira megtetszett, vagy úgy hozzászoktam, hogy ezért maradt szappanopera helyett. És ugye itt a lányok is bejönnek a képbe, csak én azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy a leszbikusok ne csináljanak műsort, hogy ne legyen külön műsoruk, és akkor akikkel csináltam az Önazonost, Molnár Mirjam volt, aztán elment New Yorkba élni, tehát ő most már nincs Magyarországon sok éve, megbeszéltük, hogy akkor próbáljonak meg önálló szerkesztésben, tehát ők szervezzék a vendégeket, én meg majd szívesen keverek. Na azóta is így maradt ez a dolog, tehát az egyik héten én vagyok a barátaimmal, ismerőseimmel és csinálom, a váltó héten meg a lányok jönnek és én keverek, de közben bele is pofázok, mert nem tudom megállni, hogy ne pofázok bele, bár már volt egy olyan műsor, már mint ilyen Zárt körű lányok című műsor, hogy azt hiszem, hogy egyszer szólaltam meg, mert hogy nem annyira nem éreztem, hogy nekem ott most mondani valóm lenne, tehát nincs ilyen kényszerem, ezért úgy jól elfogadtak a lányok is, hogy csak akkor szólítanak, meg akkor akarják, hogy beszéljek, hogyha tényleg kíváncsiak a véleményére, meg csak akkor pofázok bele, hogyha tényleg valami a helyére kéne rakni. Úgyhogy ez van a váltó szerdákon.
1: És most be van készítve a CD játszóba egy korábbi interjú, amit Pálfi Balázs csinált még annak idején a Királyi Rádió színeiben. Egy házfoglalásról van szó, és bőven még 2000 előtt járunk.
2: A múlt hét péntek estére időzítettük a punk csapat bemutatását az ő kérésükre. Nagyobb csoport skinheadet vártak aznap estére egy jó kis verekedésre. 22 óráig nem jött az ellenségük, tovább vártak és inkább a készülődéssel voltak elfoglalva, mint saját helyzetük megfogalmazásával. Az a fiatal ember, aki végül is vállalkozott a beszélgetésre, kívülálló, de az üggyel szimpatizál, és a házatlakók elfogadták szószólójuknak.
3: Külföldről kezdeném, kint Nyugat-Európában fiatalok különböző házakat kulturális létesítményként elfoglalnak. Szóval ez lehet gyár, ház, óvoda, iskola, bármi. Itt céljaink lennének ezzel a házzal.
4: De menjünk ki, hogy nagy lett a zaj közben.
3: És ez nagyon olyan dolog, hogy Magyarországon ezt nem lehetett megcsinálni, itt házat foglaljál, mert rendőrség által ez lehetetlen volt, de lassan mindenki most már kijárhat Nyugat-Európában, meg aki nem járhatott ki, hagta a híreket tőlünk, vagy másokra, akik kimehettek, és mindenki elmutatta, hogy figyeljetek, gyerekek, vannak itt elfoglalt házak, csak fiatalok, ők csinálják maguk, koncerteket szerveznek, kiadnak lemezeket, báruk van, kocsmájuk van, alhatnak, meg kiállításokat szerveznek.
4: Akkor
3: bármi
4: ilyesmit szerettetek volna.
3: Igen, bármilyen dolgot csinálnak, és nem szól bele az állam, és magyarul ezeknek, érted, különböző, most olyan Svájcban, vagy egy-két helyen külön nyomdájuk van, óvodájuk van, filmházuk van, mindenük megvannak ezek. Szóval abszolút egy kulturális központ létesült.
4: Kezdem sejteni, hogy mit szerettetek volna, de akkor most nézzük a tényeket, nézzük a realitásokat.
3: Visszatérve magyarosan, azok az emberek, akik még annak idén elfoglaltak ezt a házat, abszolút nem törődtek, csak buli, meg ez az és hál' Istennek, hogy tudomást szereztünk róla, és megpróbáltunk idejönni segíteni nekik, mondom, ilyenekkel, hogy mi elintéztük nekik, hogy nem mi elintéztük, ez csúnya dolog, hanem segítséget adtunk, hogy a tanácsban például egyesületet alakítsunk, na, de ezt akkor majd visszatérek erre. Lakni szerettek volna ezek a fiatalok hol, és ugyanolyan rendű cél, hogy egy kulturális központot létrehozzunk, egy koncertteremmel, bárokkal. A tanácselnök helyettes azt mondta, hogy csak úgy tud velünk kommunikációs kapcsolatot létesíteni, hogyha egyesület leszünk. Ezt elintéztük, beadtuk a kérvényt, kisebb fajta nehézségekkel. A bíróságon azt mondták, hogy egy hét múlva értesítenek bennünket, de már körülbelül ez 3 hete folyik, hogy nem értesítenek, várunk. A tanács azt mondta, hogy ők ide kiküldenek egy statikust, meg mi is szerezünk egy statikust, és fölmérik a házat, hogy mennyiből lehetne újjáépíteni. Mivel a tanács már küldött ide statikust felmérte, mi még nem tudtunk, mert mivel még nem vagyunk bejegyzett jogi személyek, nem tudtunk elmenni a tanácssal kontaktust teremteni, ezért fölhívtuk a tanácsot, hogy mi a helyzet. A tanács azt mondta, hogy márciusban ki leszünk innen Paterolva.
4: Ezt ennyi nem még így mondta, nem ilyen direkt módon, de végül is célozgatott rá, hogy nagyon valószínű.
3: Azt is hallottam, hogy azt mondta a tanácselnök, hogy tulajdonképpen senkinek semmi joga nincs itt lenni. És azt mondta, tulajdonképpen úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy itt senkinek nem lehetne laknia. Magyarul ezt nem értem, mert amikor a tanácselnökkel beszéltünk, akkor a tanácselnök azt mondta szintén, hogy hát gyerekek, nem nagyon lakjunk itt, meg ez, meg az. És mi erre azt mondtuk, hát ez mind rendben van, de hogyha mi ezt a telket kiszedünk sajátítani, úgymond a saját céljainknak, akkor nem szeretnénk, hogy az legyen, mint a Fidesz ház, vagy bármelyik ház, hogy abszolút lebontják, az emberek elvisznek, ami mozdítható, téglától kezdve fémig, meg ablakajtó.
4: Azt ott valóban minden jól lerabolták, és mondtuk, ezt itt zárjátok a kaput.
3: Várjál, igen, és azt mondta erre a tanácselnök helyettes, hogy jó van, srácok, egy-két ember lakhat bent, de csak azért, hogy vigyázzon, hogy ne lopjanak el. És most ezt nem értem, ezt a tanácselnököt akkor, hogy most mindegy, hogy tulajdonképpen senkinek nem lehet nagy. Most kaptunk egy engedélyt, de mégsem kaptunk engedélyt, hogy itt lakhasson egy-két ember. Szóval egyik szabuk a másik. Nem tudom, hogy nem egyeztetik.
4: És mi lesz? Mit tippelsz?
3: Mi lesz? Gőzöm nincs róla.
4: A Fiatal Demokraták Szövetségének házfelelősei, Dékány Tibor és Lobmájer Péter igencsak elkeseredtek, amikor február elején újra megnéztétek ezt a lefoglalt házat. Mikor láttátok utoljára, hogy ilyen nagy megrökönyödésre részleltétek, hogy már megint rombolódott?
5: Ez január 1. heteiben.
4: És ahhoz képest is romlott?
5: Hogyne, észrevéhetően. Szóval döbbenetes, amit megy.
4: Kezdjük az elején.
6: 88 őszén költözhették ki a lakókat, tudomásunk szerint, és 88 telén tűnt föl annak az építésznek, aki ennek a tömbnek a rehabilitációjával foglalkozott, hogy ezekkel a házakkal valamit kéne kezdeni, ezek értéket képviselnek. Tehát 88 telén keresték meg a Fiatal Demokraták Szövetségét ezek az építészek, illetve az építész.
4: Csak egy jelképes házfoglalás lett végül is, amit ti csináltatok.
6: Igen, tehát hogyha ebben a műsorban arról van szó, hogy milyen házfoglalások történtek, hát végül is ez egy rendhagyó dolog, mert hogy a Fidesz nem költözött be a házakban, nem próbálta testével védeni ezeket a házakat, hanem megpróbált egy törvényes utat végigjárni. Hát ez láthatóan ide vezetett. Itt állunk a romok között.
4: Na, akkor nézzük meg ezeket a romokat.
5: Hogy most hogy néz ki, arról annyit kell tudni, hogy a tetőszerkezet a szét van rombolva, a cserepek le vannak verve.
4: Ezek nem voltak leverve?
5: Nem. Sőt, ezek még tavasszal, tehát 89 tavaszán szinte 100%-ig álltak. Tehát megvolt a tetőszerkezet, fedve volt cserepekkel, tehát az esőtől védve volt a ház.
4: Volt 2 eszetfa?
5: Most már csak egy van.
4: Nem értem, én sem értem, hogy mi szükség volt arra, hogy ezt kidöntsék. Mert mondjuk el se vitték, mondjuk az, hogy a gerendákat oda készítették, hogy majd kiviszik, mert hát másra nem szolgálhatott. Az egy másik történet, az más sima lopás, az egyszerű.
5: És ha csak a gerendák, de építőanyagok, amire az IKV illetékes azt mondta, hogy használhatatlanok, innen azt tudom mondani, hogy szerintem nem használhatatlanok, mert akkor nem lopták volna tonna számra innen a téglákat, mert valahová ezt beépítették.
4: No, tehát akkor van egy olyan ház, amit kemény milliókért lehet majd csak felújítani.
6: Igen, így van, a költségvetés szerint, amit a szakemberek készítettek, ez kb. 20 millió forintba kerülne, 12 garzonlakás létesülne ebben az épületben, és ezen kívül különböző közösségi helységek.
4: Engem régebben se kellett volna, azt hiszem, hogy a hallgatók nagy többségét most már nem kell meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyen közösségi ház, egy ifjúsági ház a panel dzsungel helyett. vajon a tanácsot is meg kell legyőzni, illetve az ő meggyőzésük hol tart?
5: Novemberben a 8. kerületi tanács VB hozott egy döntést, miszerint a Fidesz térítésmentesen megkapja ennek a háznak a kezelői jogát. És ezek után azt mondták nekünk, miután ez a döntés megszületett, hogy menjünk el a 8. kerületi IKV-hoz, és ott kössük meg a szerződést a kezelői jog átvételére. Mi ezt megtettük, és utána
4: vártunk. Mikor? Novemberben?
5: Novemberben, ez egy hétre rá.
4: Tehát 3 hónapja.
5: Mi ezt megtettük, és vártunk. Az előzményekből ez számunkra világos volt, hogy itt nem lesznek problémák, ők ezt nekünk ide fogják adni 1-2 héten belül, mivel csak papírmunka. Na hát, ez nem így történt.
6: Rohangászunk fűhöz, fához, Kálvária fővárosi tanácstól a 8. kerületi tanácshoz, utána az IKV-hoz.
4: Jó, hát a szokásos játékot veletek is eljátszák.
6: Igen,
4: az állampolgárokkal egyébként nagyon könnyen eljátszhatja, csak én azon csodálkozom,
6: van,
4: hogy
6: nem kell bemutatni.
4: Egy nem állampolgára, egy jogi személlyel ugyanezt a játékot csinálják.
6: Mi megpróbálunk mindig a jog által behatárolt úton járni, de hát úgy néz ki, hogy ez nem igazán járható ez az út.
2: Hogy miért nem járható az a bizonyos egyszerűnek látszó út, erre dr. Molnár Ferenc, a 8. kerület tanácselnöke kísérel meg választ adni.
7: Mi abban a tudatban döntöttünk, hogy a végrehajtó bizottság álláspontja elégséges ehhez, hogy átadjunk ilyen nagy értékű telket. A VB állásfoglalása után bányázták ki, hogy a végrehajtó bizottságnak nincs ilyen jogosítványa. A tanács testület hivatott abban, hogy ilyen nagy értékben döntsön. Február 20-án a tanácsülé terjesszük a végrehajtó bizottság jóváhagyásával. Továbbra is fenntartva azt az elvi álláspontunkat, hogy egy ifjúsági szövetség kéri. Ez az elvi álláspontunk, és ezért támogatjuk.
2: Eltelt tavaly áprilistól 10 hónap. Ilyen lassan őrölnek a hivatal kerekei?
7: Nem. Csak felelősséggel valamit lerajzolni, megtervezni, előterjeszteni ahhoz időket.
2: De közben ott azok a házak igen csúnyán tönkrementek, szóval az állagmegóvásáról a Fidesz sem gondoskodott, mint házfoglaló, de önök sem, illetve hát az ingatlankezelő vállalat. Kivágták az egyik ecetfát, hordják el a gerendákat, beomlott a tető. 10 hónappal ezelőtt még semmi nem volt ebből.
7: De hogy nem, teteje nem volt. Egy-két cserepet meg gerendát elvittek, nem azt mondom, hogy nagyszerű hiba. De a lakóház állagán az a 10 hónap már mit sem rontott, sajnos.
2: A másik ilyen házfoglaló társaság a pánkok csoportja. Velük mit lehet kezdeni, mit tudnak kezdeni?
7: Udvariasan felkérjük őket, hogy hagyják el az épületet.
2: És ha nem hagyják?
7: Akkor még egyszer felkérjük, mert a tanácsnak a legfőbb eszköze a meggyőzés. És én hiszem, hogy szólt fogunk velük érteni.
2: És hogyha mégsem, akkor következik viszont a kilakoltatás.
7: Nem szeretem ezt a szót, hogy kilakoltatunk, hogy karhatalmat alkalmazunk, hiszen a tanácsnak a végső esetben kell ehhez nyúlnia.
2: Nagyon rossz egyébként most a közhangulat?
7: Ebben a konkrét esetben a lakosság fölkeresett bennünket, és tett javaslatot arra, hogy ezt a rossz épület komplexumot tüntessük el, mert tele lehet férgekkel, ami a környező lakók számára előnytelen. Az ott lakók szeretnék, hogyha olyan épületeket emelnénk oda, amelyek a tájba illőek, amelyek eleve biztosítják a tiszta környezetet.
2: Szeretem a tájba illő épületeket, a tiszta környezetet, de abban kételkedem, hogy ezt bármilyen rendezési terv előírásaival ki lehet kényszeríteni, ugyanis az emberek semmiféle diktátumot nem szeretnek. Az összeállítás utolsó beszélgetése szakemberrel készült. Győri Péter szociológus 4 éve foglalkozik a hajléktalanokkal, házfoglalókkal, mikor találkozott először.
8: Ilyen csoportos házfoglalókkal csak a legutóbbi időkben, tehát az elmúlt év derekától. Mindig is voltak önkényes lakásfoglalók. A tendenciákat már lehetett előtte érzékelni. Az egyéni önkényes lakásfoglalások száma megnövekedett az elmúlt években. Ennek önmagában is sok oka volt, lakáshiány, vidéki munkanélküliség és onnan föl kőolajáramlás, munkásszálók bezárása. Itt már kialakultak különböző városban bolyongó klánok, amelyek az egyik lakást elfoglalták, onnan kirakták őket, és akkor mentek a másik területre.
4: Milyen politikai vagy gazdasági körülmények tették azt szükségessé, vagy lehetővé, hogy olyan fajta csoportok alakuljanak, akik együtt akarjanak valamit, mondjuk egy házat?
8: A csoportos megjelenés az annak is köszönhető, hogy van egy csöves vagy ifjúsági szubkultúra, amelyik itt volt már a 80-as évek legelején, hisz akkor virágzott a csöves probléma. Ezeket a csoportokat a 80-as évek legelején még kemény rendőrhatósági fellépéssel kitiltották a városból, láthatatlanná tették őket, eltüntették őket azokról a terekről, ahol zavaróak voltak. Nem csökkent a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a kezeletlen neurózisok. No, ezek mind így egymásra rakottak.
4: Azt mondta, hogy lehetett számítani ilyen folyamatok beindulására, ilyen cselekedetekre. Kinek lehetett volna rászámítani, kinek kellett volna erre felkészülni? Érzésem szerint a mostani tanácsi intézményrendszer képtelen ezzel a feladattal megbirkózni, szóval birkózgat próbálkozik, de csak tüzet tud oltani.
8: Az én megítélésem szerint egy ilyen jó értelemben vett bürokrácia igazából arra való, hogy a maga ilyen helyi mikrotársadalmában lezajló folyamatokat nyomon kövesse, diagnosztizálja, fölkészüljön arra, hogy mit is kéne neki bizonyos krízis helyzetekre lépnie, fölkészüljön arra, hogy hogyan is kell meglépni a különböző lépéseket. Tehát valójában hogyan is kell helyi szociálpolitikát kialakítania és végrehajtania, hogyan kell kezelnie azt a rengeteg problémát. Egyébként nem csak szociális problémát.
4: Feltételes módban beszél, kellene, így kellett volna, így lenne jó.
8: Bizonyos mérce színvonal igenis elvárható a bürokráciáktól, hisz erre valók, ezért fizetjük őket az adónkból. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt évszázadokban nem egy ilyen bürokrácia alakult ki, ezt tulajdonképpen mindenki a napi gyakorlatában tapasztalhatja. Minden javaslat vagy javaslatok döntő része az megakadt a döntéshozók tehetetlenségén. Tehát hiába hívtuk fel a figyelmet, ezekkel nem sok hatást lehetett elérni. Hónapok, évek teltek el ilyen harcokkal, és döntések pedig nem születtek, csak a legeslegutóbbi időben. Azok is valójában az abszolút kényszerhelyzet hatására.
4: Az egyik államigazgatási szakember azt mondta, hogy különféle társadalmi egyesületek, szövetségek és körök feladata az, persze az övék is, már mint a tanácsi, hogy kezeljék a hajléktalanok ügyét.
8: A kezelés feladata alapvetően az állami vagy a helyi önkormányzati. Ezek a felépítmények, mint az államigazgatás vagy a helyi önkormányzat, arra valók, hogy valóban szolgáltatásszerűen a ott lakók igényeit és mindenféle ott lakó igényeit, problémáit megoldják, kiszolgálják. Tehát a feltételeket ezeknek az intézményeknek kell biztosítaniuk. Ami most itt Budapesten ilyen házfoglalás szinten a csövesek, pánkok részéről zajlik, ahhoz azt is látni kell, hogy ezek a csoportok a teljesen hasonló élethelyzetben lévő nyugat-európai társaik mintáit is, ha úgy tetszik, megtanulják, tudnak róla, próbálják követni. Ez nagyon fontos, hogy tanulnak ők is, nem csak a politikai pártok tanulnak a polgári demokrácia politikai pártjaitól, hanem ezek a csoportok is a maguk sorsos társaitól. És bizony jogosan megtanulják azt, hogy sok esetben nincs más lehetőségük, mint hogy szervezett módon valamilyen lerobbant épületben elbástyázzák magukat, és ott megpróbálnak egy szuverén önálló életet biztosítani. Számára.

0: Radio Territories köztéri interakció, azaz városi adásvétel.
1: Mi az? Mi történt? Jézusom! Halló! Torony! Halló! Segítség! Torony! Torony! Mit csináljak?
0: Május 11-én és 12-én, csütörtökön és pénteken kis privát rádióadók lesznek szerte a városban. A helyszínek Tűzraktér, Színplakert, Millenáris Jövőháza, Kőleves Vendéglő.
2: Itt az irányító központ, utolépés 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-
0: köcsög, hangjátszótér, bedaráló szónokok, társas magányzóna. Május 13-án a Tilos Rádió Történeti Napon este 6 és 8 között a 90,3-on is hallhatók lesznek a kis rádióadások.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Banek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Rönét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkardóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába. Tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a Sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
1: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely? Nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt. Leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt for valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is for valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb. Hogy valamiben fölöttünk áll. Tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotondba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert, Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról, Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, tehát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Bolondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan ott hagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utánad szaladna a világ végére. Lehet, mondta válatvonva. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintézni valón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utánam. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte Bükkiván. Szintén kollégája, akárcsak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta is ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Neddát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, amiért illően meggyászoltuk. Kétségtelen, hogy Nedda egy futó pillantást váltott Vanek úrral. Miért? Lehet, hogy most már a felizgatott képzeletem gyanakvással reagál mindenre? De valamennyiünket rendkívül izgalomba hozott a szenzációs esemény. Nő van közöttünk. Hát, ha még tudnák a rejtélyes ház, a vándorló világítás rejtélyét. Akkoriban szerencsére izgalmas mellékkörülmények nélkül is alkalmas volt a társaság, lelkileg arra, hogy kissé megőrüljön egy nőért. Nő nélkül sem volt itt sok normális ember. Így azonban csupa lázas, inkább lelki élményre, mint szellemi kalandra kihelyezett tekintet tapadt Neddára. A bulmisnek rövidített szemmiselen álltunk rossz kedvűen. Ne kísérjenek haza, mondta Nedda röviden, megalázó udvariaskodás. Na de most egyedül. Nem vagyok egyedül. Korbáccsal járok, jó éjszakát. És elsietett. Visszhangosan kopogtak léptei. Amikor a társaság befordult a sarkon, lemaradtam, és csúf dolog, de be kell vallanom, Nedda utánosontam. Ütött kopott utcákon át zegzúgos sikátorok között sietett. Talán egy óráig is eltartott, hogy így, egyenletes, de gyors léptekkel ment, egyszer sem nézett hátra. Pedig hol jár? Belville-ben. Ez volt hajdan Párizs hírneves apacs negyede. És ma sem polgáriasodott el nagy mértékben. Nem, szó sincs róla. Így éjfél után, amikor lezajlott az esti turistaforgalom, legkevésbé sem biztonságos ez a környék. De Nedda megy. Határozottan, céltudatosan kopogó léptekkel egy pincehelyiséghez, a olyan romantikusan piszkos és félelmetes vendéglő, illetve lebúj. Harmónika nyekereg benne búsan. Most odaér. Csak az ajtót nyitja ki, és megáll a lépcső előtt. Mit keres itt? A szomszédos kapu mélyedésben állok, amikor ismét megjelenik egy rongyos, ősz egyénnel, köpcös, züllött külsejű emberrel. A legfeltűnőbb ezen az emberen a homloka. Görbe. Mintha behorpasztották volna, olyan a formája. Elvétve egy-egy szót hallok abból, amit beszélnek. Ne törődjön a pénzzel, súgja izgatott a Nedda. 2 évet ülhetek ezért, hallom a bizonytalan feleletet. Ez a görbe homlokú toprongyos püffet jatsz olyan a lány mellett, hogy megfájdul az ember szíve. Suttognak. A férfi ezt mondja. Miről tudom? És Nedda válaszának csak a töredékét hallom. A robbanógránát, ez a jel. Nem török így be, hallatszik tisztán, amint a férfi suttog. Gránát? Betörés? Mi ez? Merénylet? Anarchisták? Ki ez a nő? És megy ismét messzi, hosszú útvonalakon, sietve, öntudatosan, erélyes, csizmás léptekkel. És már a Boulevard de Sevastopol drója átcsap a Rivolira egyre nagyobb sietséggel. Valahol a Madeleine templom környékén befordul, és megáll egy kapu előtt. Kulcsot vesz elő, kizárja a kaput, bemegy. Tehát itt is lakik. Rue Forbin 18. Állok, folyam a kaporáros szagú füstjét, és az ember úgy megérti egyszerre, hogy milyen az, amikor egy nőért valaki cserben hagy barátot, testvért, sőt, olykor még gyermekeit is. Lassanként elindulok hazafelé. Most, mintha roppant denevér szárny kavarná fel a levegőt, finom mesz keletkezik, és befordul a sarkon egy impozáns, csillogó, fekete túrakocsi, előkelően, szinte vattázott motorral, és odakördül a Rue Forbin 18 elé. Megáll, de járatja a motort. Már nem is ér váratlanul, hogy Nedda kilép a kapun, és beszáll az autóba. És attól sem haltam meg, hogy káprázatos estéruhában van. Belépőjéről derékig lógnak a legértékesebb szörmék. És az elzúgó túrakocsiban ott ült mellette egy nagyon előkelő őszférfi. És ez mindenek felett a legborzasztóbb volt. Ha egy nő hazudik, csal, bűnöző, gyilkos, tébolyult, züllött, még nem a legrosszabb. Hát akkor mi a legrosszabb? Ha mást szeret, az a legrosszabb. Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés. Mert más szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan. A barokk villa. Megindult a rajzás a Szajna parton. Párizsban tavasz lett. Szép, zöld, boldog tavasz. A manzárdok népe boldogan élvezte a hirtelen támadt ragyogást. A Boulevard Mitch, a Saint-Germain és a Pantheon környéki kis szálok népe előzönlötte a Szajna partját, és a korlátokon üldögélve lógázták lábaikat a víz felett. Tanultak és verekedtek, és vitatkoztak vagy fütyüréztek, míg a folyómenti lépcsőn félvállukra dobott kabáttal, orrukra húzott sapkájuk alatt szundítottak a hajósok. Némelyik szájharmonikázott. Igaz, még eléggé hűvös a tavasz, de már csillagokat bontogat fenn az alkony, ahogy szépi a színekbe süpped a nappali fény, és a szél jó ízű szagokkal járja be a várost. A sok nyilvános kert és valahány hosszú ódon utca most mind benépesedik, nyüzsgő, zsibongó, százféle nyelven hadaró, rongyos, elegáns, rikító és fantasztikus külsejű egyénekkel. Valószínűtlenül sovány művészek rohannak itt, karonfogva elmebajos medikákkal. Lázbeteg feltalálók sietnek lelkentezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva macszája, mint hosszú télből szabaduló méraj óriási tetvágyjal elözönli a környéket, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa. A házi asszonyunk az egyik tavaszi reggelen kopogtatás nélkül nyitott be hozzánk, és megállt az ajtóban, mint az eleven végzett. Bizonyos, hogy Augiász istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindettől eltekintve kétszer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméteni területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden ez volt. Szemet hunyt afölött, hogy öt ősbérlő felhozta két barátját. Nem szólt semmit, amikor a két barát idehozta három újabb cimboráját. Miután azonban most már nyilvánvaló előtte, hogy züllött alakok menhelyévé óhajtjuk alakítani a lakást, a következő alternatíva elé állít bennünket. Vagy kiürítjük a bérletet délután két óráig, vagy elmegy a rendőrségre és bejelenti, hogy a lakásában foglalkozás nélküli és pénztelen külföldi állampolgárok garázdálkodnak, akik nagyrészt bejelentési kötelezettségüket is elgalasztották. Ismerve a rendőrség rideg magatartását, ilyen minősítésű külföldiekkel szemben kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomor különítmény tagjai férfias, de megható búcsú után távoztak a szélrózsa minden irányába. Kárpát René, régi hálótársam, együtt maradt velem, és kettesben haladtunk szegényes cókmókjainkkal a Basti irányába. Hogy miért pont arra? Nem tudom. Célunk nem volt, tehát minden irány a miénk. Itt megpihentünk, hogy hadi tanácsot tartsunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. A Walpurgis Éj című balett komponistája kétségbe esetten álltott a siketítő lárma közepén, olyan tanácstalanságban, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Azután tétován rám nézett. Azt gondolom, a menhely. A menhely. Először nem bírtam szólni, de erőt vettem magamon. Igazad van, feleltem szinte közömbösen. Aludj a menhelyen. Lehet, hogy holnap már én is ott leszek. Ezt természetesen csak megnyugtatásul mondtam. A menhely szörnyű és félelmetes valami volt a szemünkben. Csak tudná az ember, hogy miért. Talán a magánélet teljes, megdöbbentő hiánya. Vagy mert este annyi ember üldögél hozzátartozói között szegényes otthonában, vagy fényes palotában, oly mindegy, de éppen ilyenkor aránylag kitaszítottabbnak érzi magát az ember. Most azonban bátorítani akartam Kárpátot. De látom, hiába.

0: találkoztam Sír Lajossal. Utolsó frankunkkal betértünk egy bisztróba. Mennyire vagy a regénnyel? Kérdezte Sír Lajos a melegtől nyomban bóbiskoló fejjel. Sajnos a meleg helységek morfiumként hatottak rá. Vagy két fejezetet megírtam. Nagyon érdekes. Régen gondolom, mondja úgy szólván álmában, hogy nekem a regényírás valahogy jobban menne, mint a költészet. Istenem, mit ülök én itt? Gyerünk! Hová? Mindegy, el a Bohémiából. Valami rettenetes életszomjúság fogott el. El innen. Kihúztam zsebemből a vörös füzetet, amelybe még bele se pillantottam, s ezt írtam a fedelére. Lajos, írd tovább a regényt, és juttasd el a folytatásokat hozzám. Megpróbálom elhelyezni. Én most valami máshoz kezdek. Élni, pénzt keresni. El ebből a poshat, szegény szaggal, pózokkal és titkos szomorúsággal teli világból. Sába feljegyzéseit, a piros füzetet Sír Lajos zsebébe tettem, és kifizettem két viándót. Sír Lajos már aludt. A bisztró megtelt füsttel, zajjal, csörgéssel, ahogy érkeztek a kofák, és a hangzavarból néha kirikoltott az ellenőrző pénztár csengése. És Sír Lajos, a költő, aludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak gyerekes kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem. Szája szögletében egy ott ragadt golóház blő vége füstölgött, és olyan volt így, mintha tréfás emberek illesztették volna ezt az elhamvadt cigaretta véget egy alvó gyerek szájába. A Concordon álltam, mikor valaki nagyot csapott a vállamra. Hátrafordultam. Vanek úr állt mellettem, mosolyogva, rövid szürke felöltőben, és olyan vakító sárga cipőben, hogy káprázott az ember szeme. És a cipő ragyogásán felül Párizs forgalmi lármájával versenycsikorgott. Levette alsó karjáról az esernyőr fogantyúját, maga elé rakta jó messzire, és elindult. Nincs lakása, mi? Kérdezi egy tőkepénzes pártfogó hangján. Csak ugyan nincs?
1: Semmi az egész. Velem fog hálni.
0: Vanek úr hol alszik?
1: Még nem tudom.
0: Jó, este ott leszek. És búcsút intek.
1: Halló, ne szaladjon!
0: Felel és visszahúz. Maguk fiatal emberek úgy belerohannak a világba, türelmetlenül és idegesen, mint a rakéta. Úgy áll a helyzet, hogy van lakásom. De kérdés, hogy megfelele magának.
1: Már is menjünk oda.
0: Érdekel, hogy milyen hely lehet az, ami e pillanatban nekem nem felel meg. Hová vezet? A barokk villához.
1: Én itt végre is házfelügyelő vagyok, mondja, és tudok egy zugot, ahol ha megfelel önnek egy szerény ágy,
0: de igazán nagyon szerény ágy. Mégis milyen szerény? Egy teknő. Nincs benne mosott ruha, vagy ha van, akkor megkísérelheti a mángorlóval. Közben odaértünk egy kis ajtó elé, melyen ez áll egy táblára írva. Mosókonyha, vigyázat! Ne ingereljük a bestiát! Ön itt egy közveszélyesen ingerlékeny mosónőt tart rabságban?
1: Még ez esetben sem neveznék bestiának egy hölgyet. Nekem volt gyerekszobám.
0: Felelte önérzetesen, és már is fölényes tréfálkozásával vállon veregetve.
1: Jöjjön, fiatalember!
0: Benyitott. És most megéltem a legfélelmetesebb csodák egyikét. A mosókonyha sötét mélyéről halk morgás hallatszott. Egy bizonytalan, lomha árnyék mozdult, és vontatott egyforma járással előtűnt a sötét homályból. Nem, ez álom. Egy oroszlán nyújtózott el két melső talpára lapulva, roppant száját ásításra tátva, majd fölegyenesedett, megnyalta gyorsan az orrát, és nagyot tüsszentett. Egy élő oroszlán. Lassan odajött egész elénk, és kíváncsian rám nézett, majd kérdően Vanek úrra. Úgy festett, mint aki nyomban vállat van, és így szól.
1: Miféle pasasok?

0: kat cipel maga haza. Ez az ifjú velünk fog lakni, csebegett a Nestorunk a dúvaddal. Legyen hozzá barátságos, Vendréner úr. Uri fiú, nem dicsekedhetem hősi tettekkel, de a gyávaság nem tartozik egyébként számos emberi gyarlóságom közé. Most mégis a meglepetéstől, de az is lehet, hogy a rémülettől dermedten álltam ott. Teljesen egyedül, a mosókonyha küszöbén egy oroszlán és egy őrült társaságában. Önkéntelenül hátraléptem. Valamibe beleakadt a lábam és hanyattestem. Vanek úr mosolyogva hátrafordult, és nem értette a dolgot. Ennyire csodálkozik. Nagyon ártalmatlan lény ez a Vendréner ragadozó, és rendkívül koros. Se foga, se körme. Az izma teljesen elsorvadt. Megjárta kétszer Európát, megjárta Afrikát, de legjobban megjárta a gazdámmal, aki rám bízta. Ha továbbra is fekve marad a földön, kihozok egy párnát. Meg sem mertem moccanni. Minden ember tudja, legalábbis ösztönösen érzi, hogy nyugodtan kell maradnia, ha vadállat tartózkodik szabadon a közelében. Jól lakott bestiától nincs mit tartani, ha nem ingerli egyetlen mozdulattal sem az ember. És Vendréner úr kicammogott a mosókonyhából. Lassan oda léptetett hozzám, körüljárt, megszagolgatta a kezemet, az arcomat, végig húzta nyelvét a homlokomon, a fülembe szusszantott egy csomó port, azután, mintha jó ötletemet utánozná e helyjel kapcsolatban, szépen oda süppett mellém, úgy, hogy roppant feje pontosan a hónom alá került. Igyekezte szemmel jelezni Vanek úrnak, hogy megnyugtatása ellenére helyzetemet tűrhetetlennek tartom, de árnyékban volt a fejem. Vanek úr úgy látszik nem sejtette, hogy milyen tragikusan fogom fel a dolgot, mert kihozott egy párnát a mosókonyhából és odadobta. Aztán az ajtó mellett egy felfordított hombárra ült, és mintha csak úgy békésen hevernénk ott az oroszlánnal, derűs csevegésbe kezdett. Ő gazdám az állatkertbe adta Vendréner urat, de közben tönkrementem. Ugyanis a saját fenntartásomra szánt összeget egy véletlen szerencsétlenség elvitte. Véletlenül mindig egy másik szám jött ki a ruletten, mint amire én tettem. Napokig. Vártam, hogy a rulett megunja, de nem. Elvesztettem mindenem hazárdjátékon. Hát hallott már ilyet. Mit tegyek? Saját emeleti szobámat kiadtam Neddának. Vendréner urat pedig elhoztam az állatkertből. A bestia ott úgy is hisztérikus lett, mert a frászt kapja, ha a pávák rikoltoznak. És azt a régebbi ötletemet, hogy az oroszlán nyugalma érdekében a pávákat szájkossára lássák el, az állatkert ridegen elutasította. Ez jó ok volt arra, hogy kivegyem Vendréner urat, és az ellátására folyósított összegből magamat is fenntartsam. Természetesen a mosónő azóta nem jár ide, mert a ragadozó fél tőle. Csapkod a ruhákkal, meg kiabál. Mindezek ellenére nem mertem moccanni. Végül is Vanek úr véleménye nem 100%-ig megnyugtató. Vanek úr azonban azt hitte, hogy esti beszélgetésünkhöz helyezkedem el ilyen közvetlen módon egy virágágyban, mert a nedves tavaszi föld jót tesz a hűlésemnek. Az a szörnyű érzésem támad, hogy nyomban köhögnöm kell. És nem merek. Feszül a tüdőm, szinte szétrobban, és ott fekszem a földön mozdulatlanul az oroszlán mellett. Vanek úr előhúz a zsebéből egy szivart, megnyalja oldalt, hogy visszatapadjon egy elváló barna levél, rágyújt és füstölve mondja. A gazdámnak jó, oroszlán vadászaton van. Igazi globetrotter, csak roppant rigolyás. Úgy félti a bútorait meg a holmiait, állandóan azt követeli, hogy minden szobát, minden ajtó zárját ellenőrizzem, mintha megenné valaki a holmiát. Jól fekszik ott? Tudja, a nagyanyám volt ilyen. Ha nem volt vendég nálunk, csak állni szabadott a szalomban, hogy ne rongáljuk a székre alkalmazott védőhúzatot. Reszket, hogy én esetleg lakót engedek ide, vagy nyitva felejtek valahol egy ajtót, nem zárom jól az ablakot. És ezért állandóan hosszú leveleket irkál, és vallat és faggat, meg ilyesmi. Most kérdem én önt, mint okos ember, hiszen író, Mi az érdekes számára abban, ha a mosónő fia, ha elismerem, hogy egy gengszter, nem vitás, beveri az ablakot valahol? Erre tüzetesen ír és faggat, hogy melyik ablak tört be. Tán nyitva volt valamelyik emeleti ablak, pedig ott ugye csak én lakom. Hát megírom neki, hogy olyankor csak kinyithatják az ablakot, ha meleg van. Erre visszaír, hogy kinek van melege és miért. Én azt felelem, hogy ilyenkor mindenkinek melege van, mert kitavaszodik. Erre roppant dühöseget ír, hogy biztosan nem értesítem alaposan. Azonnal menjek végig a ház valamennyi szobáján, és mindenről írjak pontos, részletes jelentést. Erre küldtem neki egy leltárt. Képzelheti, hogy ehhez értek. Pontos, jó leltár volt. Beállítottam a patkányokat is. Kérdőjellel, mert nem lehet megszámolni őket. Azt hiszi, örült a leltárnak? Fenéket. Pattogó választ írt, hogy ha csak egy szobát is kinyitok, vagy valakit a házba engedek, azonnal értesítsem. Különben így meg úgy. Erről nem nyitok ki egy szobát sem. Talapzatokon alszom. Mert ezek sisteregnek és pukkadnak ott a Szaharába, mint a balondok. Megdöhödnek, mint a rakéta. Közben én itt a saját emeleti szobámat, amihez igazán senkinek semmi köze, kénytelen vagyok kiadni. Mert nincs betevő falatom. De nem merek kinyitni egy szobát magamnak, mert ez mint az őrült ír, hogy ha csak egyetlen szobát is kinyitok, azonnal írjam meg. Kénytelen vagyok talapzatokon aludni, szoborok és kétes egyének társaságában. Züllött alakok menhelyén, de szobát nem nyitok ki. Na, csak ugye olyan jól fekszik? Igazán örülök, hogy ennyire otthon van. A köhögés szörnyen préselte a tüdőmet, és ilyen félelmet még nem éreztem, mint amivel ott feküdtem egy két méteres szuszogó oroszlán mellett, egyedül Vanek úr kétes értékű tájékoztatására bízva. Csak a fejem ne volna árnyékban, hogy pislokhatnék a beszélő felé. De Vanek úr a szivarja füstjébe merengve valahová a távolba néz, és meglazít a mellényén két gombot. Ha egy fiatalember ennyire oda van a bútoraiért, hát rendben van. Még azt is írta, hogy a rám bízott lakrészekbe, ha csak egy órára is befogadok valakit, írjam meg. Nekem végre is csak az én szobám áll rendelkezésemre. Tehát tisztességem úgy diktálja, hogy a tilalom alá tartozó mosókonyháról tájékoztassam. Még Vendréner urat illetően is. Mert ebben nem ismerek tréfát. Egy embert a becsületéről ismerünk meg. Megírtam, hát, hogy igenis a mosókonyhában van egy lakó. És ravaszul mosolygott. Gondolom, most majd a holmiát félti, s a házigazda dühével követeli, hogy azonnal rúgjam ki az illetőt. Hogy mertem tilalma ellenére befogadni valakit, aki esetleg rongálja a teknőt? Amit mondtam, legutóbb nevek említése nélkül megírtam, hogy tartózkodik valaki a mosókonyhában, aki nagyon a szívéhez nőtt. Gondoltam, a szemrehányást tesz, megírom a nevét, és jól blabálja magát. És én, mint egy galilei, kivágom neki a magas szét. Vendréner úr volt, voilà, ime az állat. És a tarkom alatt egy kavics kis híját megőrített. Az ember ilyen szörnyű fájásak akkor érez, ha már húzamosabban fekszik, és az enyhe nyomás tűrhetetlen erőszakká fokozódik. És a köhögés. Mi van, ha téved, Vanek úr? Ha köhögök, és a bestia rám csap a talpával könnyedén, és nincs minden izma elsorvadva, csak mondjuk összes izmának a fele. És Vanek úr azt fogja mondani a temetésemen. Ki hitte volna erről a bestiáról? Természetesen az oroszlán említem, és nem a megboldogultat. Csak arcomra sütne a hold, hogy inthetnék. De képzelje! Két héttel ezelőtt jött egy levél tőle. Tajtékzik! Ne is írjak nevet! Nem kíváncsi a névre. Ő jól tudja, kiről van szó. Megírták. Biztos a kertész áskálódott. Szeretne házmester lenni. Azt hiszi, az csak úgy megy. Szóval gazdám tajtékzott. Sose hittem volna, hogy ennyire bolondul ezért a bestiáért. Képzelje, rám parancsol, hogy minden további levelezés, kérdezősködés nélkül azon percben. Ahogy levelet kapok, nyissam ki a bal szárnyát a villának, és költöztessem oda a mosókonyha lakóját. Hát én hallottam már állatbarátról, nekem is van szívem, jól tudja, milyen barátjuk voltam. De hogy valaki így zabálja ezt a bestiát, hogy beköltözteti, éppen a legfinomabb szobába. Megjegyzem, ennek az embernek mindig voltak hóbortjai, de nekem semmi közöm hozzá. Én itt alkalmazott vagyok. Teljesítem a kötelességemet. De ez a dög, már illetve az oroszlán, ez vagy nem kultúrált állat, vagy nem olvasta a gazdám levelét. Az Istennek nem akart beköltözni a három szobába, könyvtárral, fürdőszobával és napozó terasszal. Volt itt hetsz, amíg én ezt bevonszoltam. Egy ilyen oroszlánt. És állandóan rettegtem, hogy megijed. Szívdobogást kap, és az állatorvos 20 frank, nem szólva, hogy mindig kezet mos, és az egy tiszta törülköző. Már ajánlottam neki, hogy vizsgálat előtt megfürdetem azt a dögöt. De ezek az állatorvosok a metában dolgoznak, gőzmosodákkal. S ez még semmi. Ilyesmiket ír a gazdám. Zseppénz, reggeli, újság. Hallott már ilyet? Ahogy itt kényelmesen csevegünk az estében, folytatta Vanek úr, egy szivarja végét megnyálazva, egy borostyán szipkába szorította azt, el sem hinné valaki, hogy akad egy olyan rossz hiszemű, gyanakvó őrült, mint az én gazdám. Mit félt ezen a nyugalmas, békés házon? Az úri polgárok negyedében. Jegyezze meg jól ezt a mondásomat. Senki ne akarjon többet tudni mindenkinél. Diadalmasan körülnézett, ásított. Az egyetlen, amit elhallgatok előtte, hogy saját szobámat, amelyhez semmi köze. Egy finom hölgy lakó rendelkezésére bocsátottam. Tehát merem én ezt megírni? Ha valaki ilyen mániákusa a bútoroknak és a szőnyegeknek. Ön okos ember, pedig író. Mondja meg őszintén. Hát merhettem én ezt megírni? Pedig igazán semmi köze hozzá. Megkímélem hát az idegességtől, mert a jó titkár kitalálja gazdája legrejtettebb gondolatait is. És mi ennek az ifjú fiatalembernek a legrejtettebb gondolata? Világos. Csak ez a Vanek úr, ha még olyan alapos, tisztességes és ügyes titkár is, ne fogadjon be valakit bútoraim robására. Ja, ásított. Tegyük el, illetve holnap is lesz egy nap. De mert látom, hogy milyen kellemes itt heverészni önnek. Cseveghetünk még? Elég érdekes élménynek voltam részese, amiből az ifjak okulhatnak. Szemérmes mosolyjal húzogatta bajuszát. Valamikor nagy nő barát voltam, sokat csaptam a szelet, és tudtam a nőkkel bánni. Na, ha ráér néhány órát, elmondanám önnek egy kalandomat. Igazi pikáns, érdekes kaland. Amikor én a bécsi gyorssal jöttem Passau felé, hol vannak ezek a régi szép idők? Mikor én még? Szívesebben lefeküdnék, de hát legyen meg az akarata, ezt még elmesélem. Hosszú história, de érdemes meghallgatni. Innsbruckig nem történt semmi. Az úgy kezdődött, hogy a határon kértem a kalauzt, keltsen fel a legközelebbi állomáson, mert elfogyott a szivarom. Akkor én ezeket a gyűrű, sötét szivarokat szerettem, és nem minden állomáson lehetett kapni. Most képzelje magát a helyembe, Innsbrucknál! Várjon, nem is Innsbrucknál volt még, hanem előbb, amikor azt a kutyás vidéki nőt leszállították. Szóval, Feldkirchen előtt azt mondja egy utas. Várjon, ez mégis Innsbrucknál volt már, mert hozták a szivart. Ebben a pillanatban, mielőtt megfulladtam volna, kirobbant belőlem a köhögés, és egyben végig bizsergett a rémület, de már nem bántam. Harsogva köhögtem is. Az állat riadtan elugrott, és vadul zihálva, lesunyt fejjel beügetett a mosókonyhába. Te jó Isten! Milyen lazán csüg róla bőre és húsa! Úgy imbolyog az egész állat, mint egy halom rongy, és én fuldokolva köhögök. Na mi az? Torkán akadt az elbeszélés? Ne féljen, Vendriner úr, mondom, hogy ez úri fiú. És hozzám fordul. Akar egy kis vizet? Rettenetesen elszégyeltem magam. Vanek úr tévedett. Az oroszlán nem árnyéka önmagának, ez az oroszlán egy fenevad árnyékának az árnyéka. Jól fekszik ott? Kérdezte Vanek úr. Igen, feleltem halkan. Nagyon kellemes itt heverészni a rózsákon. Most már dehogy mondom meg neki az igazat, hogy dermedten, mozdulatlanul feküdtem, pedig egész átnedvesedett a ruhám. Nyugodtan visszafekszem. Hol is hagytam el? Szóval Buxnál. Nem, ez még Innsbrucknál volt. illetve Feldkirchennél, mert emlékszem, felhúztam az ablakot. A nedves kertszag, a csillagos égbolt és Vanek úr egyhangú előadása lassan álomba ringatott. Felnyitottam a szememet. Jó sokáig alhattam, mert lenyugodott a hold. Néhány óra is eltelhetett, és Vanek úr hangja változatlanul durusol. Mi? Még azóta beszél? Már Bécs közelében jártunk, amikor ilyen előzmények után a nő azt mondja, hogy a férje esetleg eléje jön Semmeringig. Képzelheti ezek után, amiket elmondtam? De ha azt hiszi, hogy ez volt a legizgalmasabb, akkor téved. És megint elaludtam. Mikor újra kinyitottam a szememet, már halványodtak a csillagok, és néhány madár csicsergett. Teljesen átáztam a harmatos fűben. Én nem tudtam, miért kapom a pofont, mesélte Hével Vanek úr. A bajuszos elment, és azóta is egyre töröm a fejemet, hogy mi volt az. Maga érti? Legalábbis sejtem. Feleltem, és sejtelmem sem volt az átalud históriáról. Ha egyszer éjfél után tudta, hogy a nőférje Semmeringig jön, miért várta meg a pofont? Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelt. A tévedésnek Geishuber volt az oka. Hát, ezt gondoltam. Miből? Kérdezte csodálkozva. Hát, amikor a szivart hozatta. De hiszen a safranek akkor még aludt. Én is. De nem szólhattam, mert Vanek úr csodálkozó hangsúlya szerint safranekről tudnom kéne. Úgy éreztem, lázas vagyok. Kitérően ásítottam, de úgy maradt a szám félig nyitva. Vanek úr mögött a távolabb álló barokk épület lakatlan szárnyának egyik ablakából fény szűrődött ki a zsaluhasadékán, és nyomban kihúnyt. Senki sem fordul meg Neddán kívül ebben a házban? Kérdeztem, és lassan feltápászkodtam. Már lázborzongatott, annyira átfáztam. Hát persze, hogy senki. Elhagyatott ház, mióta a tulajdonos, a gazdám édesapja főbe lőtte magát. Olyan nyugodt helyez kérem, itt hét számra nincs semmi izgalom. Legfeljebb a teljessel, mert ez mindig a kerítésnek támasztja a kannát. Pedig ezerszer megmondtam, hogy leveri a festéket. De hát ezeknek beszélhetek. És kioldozta a nyakkendőjét, és ásított. És mögötte a sötét ház ablakai, mintha figyelnének bennünket, mozdulatlan sötét zsaluikkal. Kettő csáncsokba gombolta kézelőit, és újra ásított.
1: Ha jól kiheverészte magát itt fiatalember, jöjjön be hozzám aludni, van ott egy baldahínos teknő, csak ne lépjen rá, Vendréner úrra.
0: Ez az egyetlen, ami nagyon veszélyes. A pék kisfia rálépett a múltkor, és hetekig járt ide az állatorvos, olyan szívdobogása volt a bestiának. Na, most jól nézek ki. És az üres gombjukat fogva cirkált tekintete a virágok felett. Bement. Lázasan, köhögve és átnedvesedve álltam ott a kertben. Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Az erkély ablakban hirtelen világosságot látok. Óvatosan megkerülöm az épületet. A hátsó kapu nyitva volt. Elcsigázva idegesen állok az ajtó előtt. Most valaki kotorászik belülről az ajtón. Az első pillanatban ilyetten hátralépek. A bordó függöny elhúzódik, és egy bajuszos, szomorú, közönyös arc jelenik meg az üveg mögött. Piros feszt visel a titokzatos lakó. Egy török. Nézzük egymást. A török ravasz pislogással hátra néz, aztán kinyitja az ajtót, és ott áll előttem, földig érő hálókabátban.
2: Jó estét, uram!
0: És ugyanolyan nyugodt, közönyös arccal néz. Elől két platina foga van, és elővillan, amikor mosolyog. Mosolyog, liheg, és a vállamra teszi a kezét. Jó estét, mondom én is. Almási Péter vagyok.
2: Tudom,
0: feleli szomorúan.
2: Magát meg fogják ölni.
0: Baj? Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem állítom. Ön bolond? Kérdezte buzgó érdeklődéssel. Nem te semmi, mert azért éppen úgy megölik, mintha esze volna. Ezekét kérem, mindenkit megölnek. Fejezte be csügget részvéttel. Ezután leült a kapu lépcsőjére, és szép, hosszú szálú török dohányból cigarettát csavart. Különben Emin pasa vagyok, és ötször egymás után flössöm volt. Érti? Ötször! És ha valakinek ötször flössse van, akkor vége. Ezt jegyelsze meg, uram. Izgatott és suttogó lett a hangja. Ha valaha életében háromszor flösse lesz, hagyja abba. Abba hagyni. Mert az a jeladás, hogy jöhet a halál. Az ötödik flösre biztosan meggondol a halálharang. És ölnek. Muszáj meghalni. Elmebeteg. Ez látszott. De ahogy hátrafelé mutatott, kimerett szemmel, nekivörösödött arccal, valami szörnyűt éreztem. A nyitott ajtó mögött tátongó sötét felől. Nyugodtan fújta a füstöt, és valamerre az ég aján kirajzolódó Eiffel karcsú fekete sávja felé nézett. Most megláttam, hogy valami nedvesen csillog a tenyerén. Valami vöröses. Ez vér. Valaki meghalt bent? Hát persze, bólintott élénkkel, és kezét a falhoz törölte. Csak ezt kell még eldobni valahova, mondta, és előhúzott egy csomó véráztatta holmit. Egy ugrással az erkélye szobában voltam, aztán a másikban, és ott feküdt. A derengésben jól látszott egy mozdulatlan emberi test körvonala. Félrelököm a bolond Emin pasát, és rohanok ki az utcára. Sehol egy rendőr. Rohanva elérem két utcával lejjebb a kerületi kapitányságot. Ott állok az ügyeletes előtt ziálva. Néhány másodpercig nem tudok szólni. Álmos arccal nyitott hamus zubbonyban ül a kapitány egy bőrszagú dohos helyiségben. Elmondom, amit láttam. Figyelmesen végighallgat. Aztán feláll, lenyom egy gombot, és halkan beledünnyögi a telefonba.
1: Alarm!
0: Mire kiérünk, már ott áll a riadó autó, és rajta a legénység. Felszállunk mi is. Néhány perc, és ott vagyunk. A kapunál leugrálunk. Vezetem a kapitányt. Csodálkozva állok ott. Emin pasa, a véres rongyok, sehol. Érdekes. A véres rongyokat ide dobta. Nyoma sincs. A hal zárva. Állkulcssal könnyen nyitják. Gyerünk tovább. Mindenütt felgyújtják a villanyt. Csak ámulok. Az áldozat nincs. Nincs sehol. Letérdel. Sem a szőnyegen, sem a padlón nem talál vérnyomot. Átvizsgálják az erkélyes lakrészt. Senki. Fullasztóan köhögök. Tüzel az arcom. A kapitány rám néz. Az örmester is. Hiszen maga lázas. Alaposan körülnéztek, és nyoma sem volt mindannak, amit én állítólag láttam. Nem erősködtem. Úgy sem hinnék. És mi közöm? Emberi kötelességem volt a rendőrséget értesíteni. A többi az ő dolguk. És a barok villáé. Maga lázas, barátom, és ivott istán. A rendőrök nem dühösek, pedig azt hiszik, hogy csak ide bolondítottam őket. Nagyon köhögök. Maga kicsoda? Kérdezte a kapitány.
1: Író.
0: Szóval nincs lakása, persze, és influenzás.
1: Egy barátomnál lakom a... Ugyanis...
0: Ismerem azt a barátját, bólogatott a kapitány komor grimasszal. Annál sokan laknak. Adok magának 20 frankot, és menjen el a barátjától valahová, ahol fedél alatt állhat. Az autó elrobogott. Ott álltam a rácsos kapunál, és néztem a villa sötét ablakait. Derengett. A halott üvegtáblákon kemény, fehér foltok csillognak. Az erkély ajtaja csukva, ahogy a kapitány betette maga mögött. Most világos lesz az erkély, és megjelenik az egyik ablakában Emin pasa arca. Ő az. Mosolyogva kinéz, bólogat felém. Aztán két másik kéz becsukja a zsalut. És sötét lesz. Visszapotorkáltam a mosókonyhába. Panek úr és a Vendriner úr aludtak. Lefeküdtem a teknőbe, amelyben egy párna is volt. Magas lázam lehetett, bágyat voltam, és mélyen elaludtam. Zakatol, robog, rohan a vonat hirtelen, Innsbruckot kiáltanak. Most Emin pasa rohan hálókabátban, és 1000 rendőr üldözi. Az egész nagy elmosódott robogásban időnként Vendrénel úr feje, a mosókonyha teteje is feltűnik, havasok, erdők és kalauzok zavaros csoportja mögött. Két kezemmel a teknő peremén befutok a déli pályaudvarra, de a vonat tovább megy a vérmezőn át. Lili a Ferenciek tere, ahol a galambok tipegnek és ismerős hangon duruzsol a villamos kereke. Kossuth Lajos utca, aszfaltján kopog a lábam. Régi ismerősök jönnek szembe, vidámon kiáltozunk, nevetgélünk, és mégis olyan nyomasztóan, rettenetesen fáj valami. Talán a teknő széle, ahogy időnként a markomban érzem, mint valóságot, vagy Vendrénel úr itt maradt illata, amely tized másodpercekre belekeveri ebbe a gyönyörű álomba a valóságot. De a vonat rázása most már állandó. Kinyitom a szememet.
1: Nem érti? Péter! Péter! Mióta fekszik itt?
0: Szent Isten, hiszen maga lázas. Valami káoszból visszadöccelek a valóságba. Nettát látom. Ott térdel mellettem. Jöjjön, mondja a lány. Vanek úr mondta, hogy beteg. Feküdjön le az én szobámban. Köszönöm. Az messze van, és nem is biztos, hogy én... Most velem jön, és iszik egy teát, ne beszéljen. Nem akarok udvarias ostobaságokat hallani. Fel tud kelni? Arra emlékszem, hogy a karom a nyaka körül volt, és az nagyszerű lett volna, de végül kiderült, hogy csak vezet. És valahol ledőlök, és újra visszavonat. Alagútba értünk, vagy éjszaka lett, a titokzatos ház kertjében, és köhögve fuldokolva forrón rohanok, fújtatok és szakatolok, mert én vagyok a mozdony, és röpülök a rám kapcsolt kupékkal hegyen völgyön. Kinyitottam a szemem. Sokáig alhattam. Este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított az asztalnál, egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Neddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam felkelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, hogy csak álmos voltam. A kalapomért nyúltam. Most hová megy? Kérdezte. Hová készül? Nem kószálhat megint reggelig. Ostobaság lenne a maga most etikett kérdések miatt betegen kimenne a semmibe, a hűvös éjszakába holott. Holott itt a meleg szobában van egy üres kanapé, amin hálhat. Érthető volt, és mégis megdöbbentünk mind a ketten. Együtt maradni éjszakára? Minden kapcsolat nélkül pusztán kényszerhelyzetben, mint barátok? Egy férfi és egy nő? Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, melybe kerültek. Ha jellemesek, akkor úgysem történhet semmi. Ha nincs bennük erkölcsi tisztaság, akkor ennyi kísértés sem kell. Kérem, maradjon itt nálam, hiszen beteg. Mit felelhettem? Maradtam. Zavartan ültünk ott, miután megittunk egy teát. Őrülten szerelmes voltam. Ahhoz, hogy jó barátok lehessünk, szól Nedda, ígérje meg, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Ez fontos. Kérem, feleltem könnyedén, ez ne okozzon önnek gondot. Magasra felfutott a két szemöldöke, és idegesen döfkötte ceruzájával az asztal oldalát. Kizártnak tartja tár, hogy belém szeressen valaki? Nem, kizártnak nem tartom, de úgy érzem, hogy magáért még a lehetetlenre is habozás nélkül képes lennék. Tehát habozás nélkül feleltem. Amikor ismét felém fordult, ünnepélyesen megszólaltam. Kérem, Nedda, magának is meg kell ígérnie, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Várjon, hová megy? Ugyanis, ha ez az elemi csapás bekövetkezne, aminél sokkal jobb ízlésűnek tartom, én nem tudnék ünnepélyes ígéretemnek megfelelni, és visszavonnám. Ó, maga nagyon léha ember. És most? Közömbösen körülnézett a szobába, mint aki jelentéktelen mondani valói közben mással is törődik. Most majd lefekszünk aludni. Késő van. Na igen, szóltam én is olyan elfogulatlanul, mint egy tehetségtelen színész. Ez szörnyen buta volt. Nedda eloltotta a villanyt. A sötétben mindketten elfoglaltuk hálóhelyeinket, Ő az ágyban, én a szoba túlsó oldalán egy szófán. Rövid csend. Egész távoli autókürtök hallatszottak figyelmeztetően. Egy gyufa lobbant Nedda ágya felől. Rágyújtott. Magának élnek a szülei? Kérdezte. Igen, és nagyon szívesen elvinném magát hozzájuk. Rövid szünet. Én árva vagyok. Eddig Londonban éltem a nénémmel. És sokat forgolódtunk, amíg elaludtunk. Hajnaltájt felébredtem. És most? Világosan hallom, az alattunk lévő szobában valaki jár. Nem is túl óvatosan. Egyforma lépésekkel fel és alá. Aztán csend. Mit nem adnék érte, ha tudnám, hogy ki az? Mi történik itt? Rejtély? Bűn? Valaki jön fel a lépcsőn. Megáll az ajtónál. Fülel. Háromat koppant, és valami zizeg a küszöb alatt. Nedda felugrik, oda siet, magához veszi a levelet, mert ezt adták be az ajtó hasadékán. Az illető távozik. Nedda tétován néz a dívány felé, de nem láthatja, hogy félig nyitva van a szemem. Vissza siet az ágyhoz, cigarettára gyújt, és a gyufát addig tartja a levél fölött, míg átfutja. Aztán gyorsan felöltözik, és lábújhegyen elmegy. Most utána. Nem! Kövessem és leskelődjem, miután befogadott igaz részvéttel, gyengéd jó szívvel. Befordulok a fal felé, és erőszakkal lecsukom a szememet. Nem akarok tudni erről. Nem akarok semmi rosszat megtudni Neddáról. Nem akarok semmit sem tudni. Egyáltalán semmit. Oda megyek az ablakhoz. Egy kis levegőért. Füllett ez a szoba. Kinézek. Kréta színű fehérségben dús fák között fekszik a néma kert. Nagyon halkan kavicsok zörgése. Most megjelenik a fák között egy árny. Két ujját a szájába teszi, és halkan füttyent. És egy félelmetes, kísérteties menet közeledik a kert felől a keramitos úton. Két ember egy hordággyal, amit lebel borít. És a takarón egy mozdulatlan test nehéz körvonalai, a hátra csuklott fej, a púposodó melkas. Elmegy a kísérteties menet. Hajnalban visszaköltözöm újra a mosókonyhába. Sem Banek úr, sem Vendréner úr nincs otthon. Izgatott a barokk villatitka. Biztos, hogy összefügg Neddával. Végére kell járnom. Talán, ha betörnék a villába. Úgy látszik, ez másnak is eszébe jutott. Az egyik redőnyt valaki félig felhúzta. Ez csak betörő tehette. Oda megyek, felágaskodom, és felugrottam a párkányra. Amit láttam, az olyan volt, hogy minden groteszk és különleges eldörpül mellette. Olyan, amilyet 100 évben, ha egyszer lát valaki. Eltátottam a számat. Nagy ég! A szobában két személy tartózkodott. Vendréner úr, az oroszlán, akit Vanek úrnak végre sikerült végleg új szállására költöztetnie, és az a horpat homlokú csavargó, aki Neddával beszélt a gránátról. Az ablak mellett a földön ült a horpat homlokú jassz, szánalmas állapotban, mint aki megtépolyodott, úgy guggolt a sarokban. Kimerett szemei egy pontra irányulnak, halott sápat, reszket, és milyen furcsa, ez galamb ősz. Megőszült valamitől, és úgy fest az egész, mintha most élte volna át a borzalmat, amitől ilyen lett. Rám néz, de szólni nem tud, mint aki megnémult rémületében. Csak hápog, csak a szeme jelez valamit. Követem tekintetét. Szemben vele kényelmesen elnyúlva, egy perzsa szőnyegen, Vendréner úr. Igen, ő az. Érdeklődve pislogott a horpat homlokura, nyugalmasan, mélyeket hunyorítva, és ahogy tudomásul veszi jelenlétemet, az ablakpárkányon bágyattan megbillentette a farka végén kihullott bojt helyét, mint egy szórakozottan kalapot emelve, aztán ásít és másfelé fordul, mert egy kocsi zörög kint. A csavargó kinyitotta a száját, de hang most sem jött ki a torkán. Szép kis hec, ez itt betört, aztán szembe találkozott Vendréner úrral, és nem mert többé moccanni. majd a rémülettől megőszült reggelig. Hallja ezt, Henriner úr, bravo! A tragikomikumnak olyan ellenállhatatlan felső határa volt a képtelen látvány, hogy nem bírtam magammal, akkor átnevettem, hogy lebuktam az ablakból. Henriner úr riadtan felugrott, és a szoba sarkába vonult. A csavargó erre fejrezgésben nyilvánuló tünettel reagál rémületében, és csuklana, de nem mer. Csak a fejét emelgeti, és a mellkasa rándul. Hogy került maga ide? Ne félje, nem bántja az állat, ha itt vagyok. Nem árt, gondoltam, ha fél egy kicsit tőlem. Betörtem, felel vacogva. Mióta ül itt? Este 10 óta. Ez az ember kis hián megőrült, mert azt hitte, hogy egy granginyol főszereplője, holott egy világhírű bohózatot játszott. Ha maga itt van, nem bánt? Kérdezte bátortalanul vacogva, és felemelkedett kissé, mire Vendriner úr egy lassú fejmozdulattal megszemlélte a változást. A betörő visszaült, épp oly kevésé bízott az én biztatásomban, mint én Vanekében. És úgy ült, mint egy viasz bábú. Vendriner úr rám nézett, szinte vállat mond, mint azt mondaná, ki érti ezt a pasast? Szomorú, roppant élő, de teljesen elhordott komódcipő az öreg Vendriner. Ez faktum, mint a nap. Minden esetre maradjon nyugodtan, mondta fölényesen, mert ebben az alattomos dögben sosem lehet biztos az ember. Arra figyelmeztetem, hogy a csettintek az ujjammal, úgy nyomban széttépi. A csettintés ellenállhatatlan uszító hatással van rá. És elenged? Kérdezte könyörgő szemmel. Attól függ? Elengedem, ha megmondja, miféle gránátról tárgyalt a hölgyel, akihez betört. Nézze, jön! Vendriner úr e puszta megjegyzése visszafordult, de újabb rémület érte. Mi ez? Érdekes. Az udvar felé néző ablak redőny hasadékán bedobtak egy matent. Az oroszlán számára. Egy matent. Riadtan elugrott, és odajött hozzám. Szegény már egész hisztérikus lett a sok zaklatástól. Megveregettem a fejét, és a horpat homlok kékült, reszkető ajakkal kuporodott a közelben. Ne féljen, amíg én itt vagyok, addig nem bántja. De ha nem felel arra, hogy mi dolga volt a hölgyel és a gránáttal, akkor csettintek, és a fenevad önt készséggel megrohanja. Felemeltem összeszorított mutató és hüvelykujjamat. Várjon, mondta reked súgással, és ibolya színű lett. A robbanó gránát, az idegen légió jelzése, minden kincstári holmiban, benne van. És miért nem teljesítette, amit a nő kért? Mert akkor még kimerett a szeme, és szinte elájult. Vendriner úr ugyanis némi érdeklődéssel megszagolgatta, nyájasan az arcába tüsszentett, majd felén fordította fejét, megnyalta a száját, aztán odabaktatott a sarokba, mint valami öreg sánta mosónő, leheveredett, állát a matelne helyezte, és gyanakodva nézte a vezércikket. Minden pillanatban várható volt, hogy rágyújt egy szivarra, vagy felteszi a szemüvegét. Álljon fel, és ne féljen, amíg nem csettintek. Megjegyzem, bárki zavarba jött volna, ha azt kívánja Vendriner úrtól, hogy akárcsak az előtte fekvő matén példányát széttépje. Vendriner úr kíváncsian idegesen felemeli a fejét, és a horpat homlokú kis híján a frászt kapja. Lépések. Most valaki a kerti ablaknál azt kiabálja. Hoppla, Vendriner! És szerencsétlenségemre nagyot csettint két ujjával, Vendriner úr felugrik, és a betörő nyomban ájultam terül el. Tehetek én erről. Vendriner úr feláll, és melső talpaira lapulva megropogtatja elhasznált csontozatát. Ez az állatoknál várakozást jelent. Gyorsan behúzom a zsalut, és lebújok.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: tanulság. Bármikor, ha egy ember azt hozza föl enyhítő körülménygyanát, hogy a tette egyébként természetes volt, s emiatt érthető és felmenthető, hiszen természetesen emberi cselekedet, akkor gyanítható, hogy az állatoknál alantasabban viselkedett. Várakozás. Két nő áll a Ferenc körút és a Tompa utca kereszteződésénél, a közlekedési lámpa zöld jelzésére várva. Nagyjából egykorúak lehetnek, az a fajta öregnek még túl fiatal, fiatalnak már túl öreg asszonyok, akik számára az idő létezése, és persze az idő mindennapi múlása, korán sem valami elvont, metafizikai távlatokban tárgyalható fogalom, mi több, még csak nem is a megbeszélhetőség tárgyát képező valami, hanem a magát mindtalan ezer apró részletben megmutató, tapintható valóság. Reggeltől estig tartó fizikai élmény. Közel állnak egymáshoz, a fejük, a festett hajuk szinte össze is ér, mégis hangosan beszélnek, se nem holmi indulatokán, inkább úgy, mintha nem bíznának abban, hogy a másik valóban hallja a szavakat. De hát az nem lehet, mondja az egyikük, az nem lehet, hogy ezt így meg lehessen csinálni, az nem lehetséges, hogy ezt a csalást, ezt az irdatlan disznóságot a világ csak itt szó nélkül hagyja. A világ, válaszolja a másik, a világ, édesem, magasról szarik rád. És magasról szarik rád, és még rám is. Gyere, menjünk zöld a lámpa. Egymásba karolva indulnak el, és közben így beszélgetnek tovább.
1: Egyáltalán nem az irodalom felől közelítettem a focihoz, amikor elkezdtem. Ennek két oka volt, egyrészt szerintem olvasni még nem tudtam, focizni meg már igen. Másrészt szerintem azért egy olyan 25 évig biztos, hogy több időt töltöttem a focival, mint bármi mással. Egyébként, hogy mit gondolok arról, hogy miért van a irodalomban ez a futball mitológia, arra egészen kicsi korom óta, világosan emlékszem, hogy kicsi korom óta az volt a meggyőződésem, hogy egy ilyen magam fajta fickónak az én gyerekkoromban két lehetősége volt arra, hogy viszonylag méltóság teljes időtöltéssel nyomja ki a napjait. Az egyik az olvasás volt, a másik a foci. Tehát ez a két terep volt, ahol úgy lehetett létezni szerintem ugye a 70-es évek vége táján, ami örömöt adott az embernek. És hát amúgy meg én nem vagyok olyan nagyon könnyen barátkozó ember, de a futball nyelve, meg a futballban feltaruló titkos szerkezetek, azok mindig megadták nekem azt a fajta összetartozási érzést, ami szerintem egyébként az egyik nagy magyarázata a futball mitológiának. Nagyon élveztem ezeket a történeteket írni. Nyilván, ha az ember már veterán játékos és sportosat ér, de akkor többet beszél, mint csinál. Biztos ez is egy kicsit benne van, de én mindig is szerettem focival kapcsolatos történeteket írni, azért, mert azt gondolom, hogy valóban olyan típusú metaforát szolgáltat a futball, mint tér, meg mint szerkezet, ami nagyon sokat segít bizonyos kifejezésformákban. És ahogy az én életemben is tulajdonképpen 25 éven át a rendszert, a ritmust tulajdonképpen a meccsek adták meg, tehát hogy hetente kétszer elment az ember edzésre, meg meccsre, az úgy rendben tartotta a többi dolgokat is, egyszerűen az optikáját megszokta annak, hogy más dolgokat honnan néztem. És tulajdonképpen ezeket a történeteket én nem gondolom, hogy összeszedtem, vagy felrakultak, vagy nem tudom, egyszerűen voltak, vannak. Van még számos egyébként. Az pedig, hogy úgynevezett dokumentum részük, meg fikció részük hogyan van. Hát egyrészt nem úgy, mindig másképp. Másrészt természetesen ezek ilyen értelme műfajilag, meg ezek a legendáriumok. És a legendának ugye tudjuk, van egy nagyon valós magva, és ember nincs, aki megmondja, hol kezdődik az elrugaszkodása a valóságtól, mert hát nem tudjuk, mi az a valóság.
2: Hogy milyen saját emlékhez tapadtak ezek, tapadtak-e egyáltalán saját emlékhez? Mondjuk, amikor a Sajó Laci is beemelett, hogy mondjak még egy nevet.
1: Hát Sajó Lacival azért együtt fociztam legalább 15 évet, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy úgy írnék egy focis könyvet, hogy Sajó Laci nincsen benne. Egyébként meg a fene tudja, hát tegnap nagyon vicces volt egy könyvbemutató az A38-ason ennek a könyvnek, és ugye az egyik ember, aki eljött a könyvről beszélni, Babarczi Eszter volt, de ő nem olvasta még a könyvet. És akkor ott lapozgatta, és az első novella, amire rá nyitott, az egy Szíj Ferenc nevű fűnyíróról. Szóval úgyhogy nagyon vicces volt, ahogy ott felfedezte. És hát az igazán jó az volt nekem, hogy olvasta, és akkor megkérdezte, hogy de azért ez nem igaz, ugye? És pont az Esztertől, aki egy éles eszű jó esztéta, ez nagyon jól esett ez a kérdés. Természetesen ez mindig az, ami ebben a könyvben benne van, ebben egy makulányi torzítás vagy fikció nincsen, másrészt meg hát persze. De egyébként nem tudom megmondani, azt mondanám, hogy pont azzal, de azért dadogok most, hogy pont azzal a problémával küzdök, amit egyébként nagyon szeretek nézni amúgy, amikor a foci meccs után mondjuk a jobb szélsőt a két gólt rúgott, és a riporter megkérdezi tőle, hogy hát hogyan volt a két gól, és akkor szerencsétlen gőzölgőfejű ember elkezdi mondani, hogy hát az úgy volt, hogy a Dodi átadta nekem balról, én meghúztam, és akkor laposan keresztbe előttem, és ez nagyon jó volt. És mindenki tudja, ő is tudja, meg bárki, aki valahol focizott, hogy ez marhaság, mert hogyha ő gondolkodott közben, és arra gondolt, hogy majd ide húzza meg odalövi, akkor nem buktam olyan be. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy a fene tudja, nem gondolhattam közben, ezek a történetek keletkeztek.
3: Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Felvezetésként Körösi Zoltánra emlékeztünk. Sajnos nincs vele saját felvételünk, megpróbálok szerezni a Literától. És most pedig leoldjuk a villanyt, és elindulunk a holdvilágba. További hallgatást!

Szerbantal, utas és holvilág. Első rész. Nászunk. Lázongva vallok törvényt és szabályt. És most mi jön? Várom pálya délelet, mert befogad, és kitaszít a világ. Így jön. Szabó Lőzat fordítása. Első fejezet. A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött. A Chicagóban. Már mikor a motoszkáfon az állomásról befelé hajóztak és elhagyták a Canale Grandét a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a Chicagóban. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín gyermeke. Mert Mihály most volt először Olaszországban, 36 éves korában, a Nászon útján. Hosszúra nyúlt vándorévei alatt mindenfelé megfordult. Angliában és Franciaországban éveket töltött, de Olaszországot mindig elkerülte. Úgy érezte, még nincs itt az ideje, még nem készült fel rá. Olaszországot is a felnőtt dolgok közé tett el, mint az ivadékok nemzését. Titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virágok szagától és a nagyon szép nőtől. Ha nem házasodik meg, és nem az a szándéka, hogy szabályszerű, olaszországi nászúttal kezdődő házas életet éljen, talán mindhalálig halogatta volna az olaszországi utat. Most is úgy jött el, hogy nem is Olaszországba jött, hanem Nászunkra, ami egészen más. Különben is most már jöhetett, mert már férj volt. Most már, úgy gondolta, nem fenyegeti az a veszedelem, ami Olaszország. Az első napok békésen teltek el, nászutasi örömök és szelídebb, nem megerőltető városnézés közt. Mint nagyon intelligens és hatalmas önkritikával rendelkező emberekhez illik, Mihály és Erzsi igyekeztek megtalálni a helyes középutat sznobizmus és ellensznobizmus közt. Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a Baedeker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek és hencegve azt mondják, a múzeumok, hát múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel hajjába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott. Eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7 szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Így bizonyára lehet szamoszi bort kapni, vagy esetleg Mavrodafnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utána jön, csak iszik valamit, igazán csak egy pohárral, mondta kubolykodva, mert Erzsi ugyancsak álkomolysággal, mértékletességre indette, mint fiatalasszony az illik. Eltávolodva a Canale Grandétól, amely mentén állt a szállodájuk, a Fredzéria körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszakai sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlással indulnak a kerti úton keresztbe. A többi utca üresen maradt. Mihály is a hangya úthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok s fiaszkettériák bizonyára az ember járta utcák mentén terülnek el, és nem az üres utcák bizonytalan zonájában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, és egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az ital valahogy eldugottabb,

hogy szinte indiszkréció ezeken az utcákon járni éjszaka. Mi volt ez a furcsa őrület és extázis, ami elfogta itt a sikátorok közt? Miért éreztem magát, mint aki végre hazaérkezett? Talán a gyermek álmodhatott ilyesmiről. A gyermek, aki kertes villák lakója volt, de félt a tágas dolgoktól. Talán a kamasz akart élni olyan szűk helyen, ahol minden fél négyzetméternek külön értelme van. 10 lépés már határsértést jelent. Évtizedek telnek el egy rozoga asztal mellett, és emberéletek egy karosszékben. De ez sem biztos. Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már, és ő Velence túlsó oldalán van az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket, köztük a San Francesco in Deserto szigetét, ami egykor a leprások tábora volt, és nagy távol Murano házait. Itt a szegény velenceiek laktak, akikhez csak messziről és kevésbé ért el az idegenforgalom haszna. A kórház itt volt, és a halottak gondolái innen indultak el. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitte. Erzsi már rég rosszul volt az izgalomtól és a fáradtságtól. Csak 1:30-kor jutott eszébe, hogy minden látszat ellenére kétségkívül Velencében is lehet a rendőrségre telefonálni, amit meg is tett az éjszakai portás segítségével, természetesen eredménytelenül. Mihály még mindig olyan volt, mint egy alvajáró. Iszonyú fáradt volt, és nem tudott értelmes feleleteket adni Erzsi kérdéseire. A sikátorok, mondta. Meg kellett már egyszer nézni a sikátorokat éjszaka. Ez hozzátartozik, más is úgy szokta. De miért nem szóltál, vagy miért nem vittél magaddal? Mihály nem tudott válaszolni. Sértődött arccal bújt ágyába, és nagyon keserű érzéssel aludt el. Hát ez a házasság, gondolta. Ennyire nem érti. Ilyen reménytelen minden magyarázat. Igaz, hogy én sem értem. Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt, és minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákusan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és

Minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszony a barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt, és minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákusan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Harmadik fejezet. Néhány nappal később egy este Ravennára értek. Mihály másnap reggel nagyon korán felkelt, felöltözött és elment. Egyedül akarta megnézni a híres bizanti mozaikokat, Ravenna legfőbb nevezetességeit, mert most már tudta, hogy sok dolga van, amit Erzsivel nem oszthat meg, és ez is azok közé tartozik. Erzsi művészettörténetileg sokkal képzettebb és fogékonyabb volt, mint ő. Járt is már Itáliában, úgyhogy Mihály általában rábízta, hogy mit nézzenek meg, és mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték. Véletlenül, villámlásszerűen, ezer közül egy. De a ravennai mozaikok, azok saját múltjának műemlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket. Ervinnel, Ulpius Tamással és Évával, Tamás húgával, egy nagy francia könyvben Ulpiuséknál,
ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsony éjszakán. Az óriási szomszédszobában Ulpius Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek aranyháttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bánya folyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:42-kor nagy kabátot vettek fel, és gémberedett szívvel elindultak az éjféli misére. Éva akkor elájult. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Éva idegeivel baj volt. Azután egy hónapig minden ravenna volt, és Mihályban máig is ravenna maradt a félelemnek egy meghatározhatatlan fajtája. Mindez az egész nagyon elsüllyedt hónapot felkelt benne, amint ott állt a San Vitale székesegyházban a csodálatos, világos zöld tónusú mozaik előtt. Ifjúsága oly intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodnia az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. Azután megint komoly ember lett. A többi mozaik már nem is érdekelte. Visszament a hotelba, megvárta, amíg Erzsi elkészül, azután együtt és szakszerűen megnéztek és megbeszéltek minden látnivalót. Mihály persze nem mondta meg, hogy reggel már volt a San Vitaléban, kissé szégyenkezve osont be a templomba, mintha valami elárulhatná, és azt mondta, nem is olyan érdekes, hogy reggeli megrendülését kompenzálja. Másnap este a kis piaccán ültek az egyik kávéház előtt, Erzsi fagylaltot evett, Mihály valami számára ismeretlen keserű italt próbált ki, de nem volt megelégedve, és törte a fejét, hogy mivel vigye le az ital ízét. Szörnyű ez a szag, mondta Erzsi. Akárhova mész ebben a városban, mindenütt ezt a szagot érzed. Így képzelem el a gáztámadást. Nem lehet csodálni, mondta Mihály. Ez a város hullaszagú. Ravenna dekadens város. Több mint 1000 év óta állandóan hanyatlik, a Bédekker is mondja. 3 fénykora volt. Az utolsó a 8. században, Krisztus után. Ugyan, csacsi, mondta Erzsi mosolyogva. Mindig hullákra és hullaszagra gondolsz. Pedig ez a büdösség éppen az élettől, a jóléttől jön. Ezt a szagot a műtrágya gyár csinálja, az a gyár, amiből egész Ravenna él. Ravenna műtrágyából él. Ez a város, ahol nagy Teodorik és Dante sírja áll. Ez a város, amelyhez képest Velence párvenő. Bizony, öregem. Disznóság. Ebben a pillanatban egy nagyon hangos motorbicikli robogott be a piaczára, és a rajta ülő szemüveges és rendkívül motorbicikli-szerűen öltözött ember úgy pattant le róla, mintha ló hátról ugranék le. Körülnézett, meglátta Mihályékat, és egyenesen az asztaluk felé tartott, motorbicikliét maga mellett vezetve, mint egy lovat. Az asztalhoz érve feltolta a szemüvegét, mint egy sisakrostét, és azt mondta, szervusz Mihály, téged kereslek. Mihály legnagyobb meglepetésére Szepetneki Jánost ismerte fel. Hirtelennyében nem tudott mást mondani, mint hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok? Velencében a szállodában mondták, hogy Ravennába jöttél. És hol lehet az ember Ravennában vacsora után máshol, mint a piazza? Igazán nem volt nehéz. Egyenesen idejöttem Velencéből, de most leülök egy kicsit. Bemutatok a feleségemnek, mondta Mihály idegesen. Erzsi, ez az úr Szepetneki János, volt osztálytársam, akiről azt hiszem még sohasem meséltem neked. És nagyon Erzsi. János leplezetlen ellenszemben nézte végig Erzsit, meghajolt, kezet fogott, és attól kezdve nem vette tudomásul az asszony jelenlétét. Egyáltalában nem szólt semmit, csak limonádét rendelt. Nagysokára végre Mihály megszólalt. Hát, beszélj. Valami okod van, hogy megkerestél itt Olaszországban. Majd elmondom. Főképp látni akartalak, mert hallottam, hogy megnősültél. Azt hittem, hogy még haragszol rám, mondta Mihály.
Utoljára Londonban, a magyar követségen találkoztunk. Akkor te kimentél a teremből. De hát persze. Most már nincs miért haragudnod. Folytatta, amikor látta, hogy János nem felel. Az ember megkomolyodik. Mindenki megkomolyodik, és lassanként el is felejti, hogy miért haragudott valakire évtizedeken át. Úgy beszélsz, mintha tudnád, miért haragudtam rád. Hát persze, hogy tudom. Mondta Mihály, és megint elpirult. Ha tudod, mondd meg! Mondta Szepet neki harciasan. Nem akarom itt a feleségem előtt. Engem nem zavar. Csak mondd meg bátran. Mit gondolsz, miért nem álltam vele szóba Londonban? Mert eszedbe jutott, hogy valamikor azt hittem, hogy te loptad el az aranyórámat. Azóta már tudom, hogy ki lopta el. Látod, milyen szamár van? Az aranyórádat én loptam el. Hát mégis te loptad el. Én hát. Erzsé már eddig is nyugtalanul feszengette a helyén, mert emberismerete segítségével Szepetneki János arcáról és kezéről már rég leolvasta, hogy olyan ember, aki időnként elszokott lopni egy aranyórát, és idegesen magához szorította retiküljét, amelyben a passzusok és utazó csekkek voltak. Nagyon meglepte és rosszul esett neki, hogy az egyébként oly tapintatos Mihály szóvá tette ezt az óraügyet, de ezt a csendet, ami most beállt, nem lehetett elviselni. Ezt a csendet, amikor az egyik ember azt mondja másiknak, hogy ellopta az aranyóráját, azután hallgatnak. Felkelt és azt mondta, visszamegyek a szállodába, az uraknak olyan megbeszélni valóik vannak. Mihály nagyon ingerülten nézett rá. Csak maradj itt! Most már a feleségem vagy, most már te rád is tartozik minden. És azzal Szepetneki Jánoshoz fordult és rákiáltott. Hát akkor miért nem adtál nekem kezet Londonban? Nagyon jól tudod, hogy miért. Ha nem tudnád, nem lennél most ilyen dühös. De tudod, hogy igazad volt. Beszélj értelmesen. Épp úgy értesz hozzá nem megérteni az embert, mint ahogy értettél hozzá, nem találni meg azokat, akik eltűntek előled, és akiket nem is kerestél. Ezért haragudtam rád. Mihály egy ideig hallgatott. Hát... ha találkozni akartál velem. Hiszen Londonban találkoztunk. Igen, de véletlenül. Az nem számít. Különben is nagyon jól tudod, hogy nem rólam van szó. Ha másról van szó, azokat hiába is kerestem volna. Azért nem is kerestem, ugye? Pedig talán csak a kezedet kellett volna kinyújtani. De most még egy sanszor. Ide hallgass. Azt hiszed, megtaláltam Ervint. Mihály arca azonnal megváltozott. A harag és a megdöbbenés az örvendező kíváncsiságnak adott helyet. Ne beszélj, hol van? Pontosan még nem tudom, de Olaszországban van. Umbria vagy Toszkána egyik kolostorában. Rómában láttam, egy körmenetben ment sok szerzetessel. Nem mehettem oda, nem zavarhattam meg a szertartást, de volt ott egy ismerős pap, akitől megtudtam, hogy ezek a szerzetesek egy umbriai vagy toszkánai rendházból valók. Ezt akartam neked mondani. Ha most itt vagy Olaszországban, segíthetnél nekem keresni. Igen. Köszönöm. De nem tudom, hogy fogok-e segíteni. Nem is tudom, hogyan kell. Meg aztán most nászúton vagyok. Nem járhatom végig Umbria és Toszkána összes kolostorán. Én nem is tudom, van-e Ervinnek kedve velem találkozni. Ha látni akarna engem, rég értesíthetett volna a hollétéről. És most menj el, Szepetneki János. Remélem, hogy néhány évig megint nem látlak. Megyek is. A felesége nagyon ellenszenves nő. Nem kérdeztem a véleményedet. Szepetneki János felült a bicikliére. Fizess ki a limonádémat! Kiáltotta vissza, és eltűnt a közben beállott sötétségben. A házaspár ott maradt és sokáig hallgatott. Erzsi bosszankodott, és egyúttal komikusnak is találta a helyzetet. Osztálytársakkal találkoznak. Úgy látszik, Mihályt ezek a diákkori dolgok egészen mélyen érintik. Meg kellene egyszer kérdezni, ki volt ez az Ervin és ez a Tamás. Bár olyan ellenszenves.
Erzsi általában nem szerette a fiatalokat és a félig kézeket. De tulajdonképpen egészen más bosszantotta. Természetesen az bosszantotta, hogy Szepetnek Jánosnak annyira nem tetszett. Nem mintha a legkisebb mértékben fontos volna, hogy mit gondol róla egy ilyen kétes egzisztencia. De mégis nincsen végzetesebb dolog a világon egy nő számára, mint a férj barátainak a véleménye. A férfiak hihetetlenül befolyásolhatók a nőkről van szó. Igaz, hogy ez a Szepet neki, Mihálynak nem barátja. Vagyis, hogy nem barátja a szónak konvencionális értelmében, de úgy látszik, mégis valami nagyon erős kapcsolat van közöttük. És különben is. A legocsmányabb férfi is befolyásolni tudja a másik férfit ilyen dolgokban. Az ördög vigye. Miért nem tetszettem neki? Alapjában véve Erzsi ehhez igazán nem volt hozzászokva. Gazdag, csinos, jól öltözött, mutatós nő volt. A férfiak vonzónak, vagy legalábbis rokonszenvesnek találták. Tudta, Mihály ragaszkodásában is nagyon nagy szerepet játszik az, hogy Erzsiről minden férfi elismerőleg beszél. Sokszor már arra is gyanakodott, hogy Mihály nem is a saját szemével nézi őt, hanem a többiek szemével. Mintha azt mondaná magában, mennyire szeretném ezt az Erzsit, ha én is olyan volnék, mint más ember. És most jön ez a strici, és neki lenne a cél. Nem állhatta meg, hogy ne tegye szóvá. Mondd kérlek, miért nem tetszettem barátomnak a zsebtorvajnak? Mihály elmosolyodott. Ugyan kérlek. Nem, te nem tetszettél. Az nem tetszett neki, hogy a feleségem vagy. Miért? Mert azt gondolja, hogy te miattad árulást követtem el az ifjúságommal szemben. A közös ifjúságunkkal szemben. Hogy elfeledkeztem azokról, akik... És hogy más kapcsolatokra építettem fel az életem, pedig hát... És most még azt is mondod, hogy nyilván, hogy szép kis barátaim vannak. Erre azt felelhetném, hogy Szepet neki nem barátom, ami persze csak kibúvás volna a kérdésedről, de... És mondja, ilyen emberek is van. Az óralopás gyerekes előgyakorlat volt. Szepet neki azóta virágzni szélhámos lett. Volt már nagyon sok pénze is, és akkor erőszakos módon rám tukmált különböző összegeket, amiket nem tudtam visszaadni neki, mert nem tudtam, hol csavarok, és ült már börtönben is, és írt már nekem bajáról, hogy küldjek neki 5 megnőt, és időnként felbukkan, és mindig van nagyon kellemetlen dolgot tud mondani. De mondom, vannak ilyen emberek is. Ha nem tudnád, most legalább látni. Mondd, kérlek, lehetne itt valahol egy üvegbort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk? Már unom ezt a közéletet, amit itt véghez viszünk a piaccán. Kaphatsz a szállodánkban is, hisz az vendéglő is. És nem lesz abból botrány, hogy a szobánkban is szűk meg. Szabad az, Mihály. A sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől és a szállodásoktól. Már megmagyaráztam. Mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és hogy külföldön különösen nem akarok valami szabálytalan dolgot csinálni. Jó. De minek megint innom? Okvetlenül kell valamit innom. Mert el akarom neked mondani, hogy ki volt és hogyan halt meg Ulpius Tamás.

Negyedik fejezet. El kell neked mondanom ezeket a régen történt dolgokat, mert nagyon fontosak. A fontos dolgok általában nagyon régen történtek. És amíg azokat nem ismered, addig ne aludj. Bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az életemben. Gimnazista koromban a sétálás volt a legfőbb szórakozásom. Vagy talán inkább a csavargás. Kamaszról lévén szó, ez a kifejezés találó. Pest minden város részét külön-külön, szisztematikusan felfedeztem. Minden város résznek, sőt minden utca részletnek külön hangulati értéke volt számomra. Különben ma is épp úgy el tudok szórakozni a házakkal, mint akkoriban. Ebben nem öregedtem. A házak nekem nagyon sokat mondanak. Nekem olyanok, mint amilyen régebben a természet volt a költők számára. Vagy az, amit ők természetnek neveztek. De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sosem jutottam meg. A régi dolgok akkor is jobban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok ember élet ivódott már bele. Amit úgy tett maradandóvá a múlt, mint kőműves kelemenné magas néva vár. Milyen szépen fejezem ki magam, figyelet? Talán ez a jó San Jose-zet volt teszi. Ulpius Tamást sokszor láttam fenntalálni, mert ott lakott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának szőke, főhercegi, törékeny mélagúja, és sok minden más is. Kimérten udvarias volt. Sötét ruhákat hordott, és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem. És most megint magamról kell beszélnem. Te engem mindig úgy ismertél már, mint izmos, széles, idősebb fiatalembert, kisimult, nyugodt arccal, azzal az arccal, amire Pesten azt mondják, hogy lépofa, és úgy tudod, hogy mindig többé-kevésbé álmos vagy. Hát kérlek, gimnazista koromban még egészen más volt. Mutattam neked az akkori arcképemet. Láthattad, milyen vékony, éhes, nyugtalan, extatikus lobogású arcom. Sejtem, hogy nagyon csúnya lehettem, de mégis jobban szerettem az akkori arcomat. És képzelj hozzá egy megfelelő kamasz testet, egy vékony, szögletes, gyors növéstől hajlott hátú fiú. És egy megfelelő nyurga és éhes karas. Így elképzelhetett, hogy nem voltam egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam, és rettenetes depressziót gyötörtem. 16 éves koromban egy tüdőgyulladás után hallucinációim kezdtek lenni. Mikor olvastam, sokszor úgy éreztem, hogy valaki áll a hátam mögött, és benéz a könyvbe, amit olvasok. Hátra kellett fordulnom, hogy meggyőződjem róla, hogy nincs ott senki. Vagy éjszaka. Rettenetes rémülettel arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellett, és néz engem. Persze nem volt ott senki. És állandóan szégyeltem magam. Családomban helyzetem lassanként tarthatatlanná vált állandó szégyenkezésem miatt. Ebéd közben egyre elvörösödtem, és egy időben már a legkisebb ok is elég volt, hogy úgy érezzem, hogy rögtön sírva fogadok. Ilyenkor kiszaladtam a szobából. Tudod, hogy szüleim mennyire rendes emberek, képzeleted, mennyire meg voltak döbbenve és fel voltak háborodva, és hogy bátyáim és Edit mennyit gúnyolódtak. Végre odáig ment a dolog, hogy kénytelen voltam azt hazudni, hogy 2:30-kor külön francia órám van az iskolában, és így magamban ebédelhettem. Korábban, mint a többiek. Azután lassanként sikerült úgy intéznem, hogy a vacsorát meg félretették nekem. Mindez azután hozzájárult, mint legszörnyűbb szimptóma, az örvény. Az örvény, így ahogy mondom. Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvény szélén állok. Az örvényt azért mégsem kell szóró-szóra venned. Sosem láttam ezt az örvényt. Nem volt vízióm, csak éppen tudtam, hogy ott van az örvény. Illetve azt is tudtam, hogy nincs ott, csak képzelem, hiszen tudom, milyen komplikáltak ezek a dolgok. De annyi tény, hogy mikor elfogott ez az örvény érzés, nem mertem megmozdulni, nem tudtam egy szót sem szólni, és azt hittem, hogy mindennek vége van. Ez az érzés egyébként nem tartott sokáig.
és nem is volt sok ilyen rohamú. Nagyon kellemetlen volt egyszer természetrajzórán. Éppen megnyílt mellettem a föld, mikor kihívtak felállni. Én meg sem mozdultam, csak ültem tovább a helyemen. A tanár egy ideig még szólongatott, majd mikor látta, hogy nem mozdulok, felkelt és odajött hozzám. Mi bajod van? Kérdezte. Persze nem feleltem. Erre egy darabig nézett rám, azután visszament a katedrára, és mást hívott kifelelni. Olyan finom papi lélek volt, hogy nem szólt soha egy szót sem az esetről. Annál többet beszéltek róla az osztálytársaim. Azt hitték, hogy lázadásból, dacból nem mentem kifelelni, és hogy a tanár megijedt tőlem. Egy csapásra híres jópofa lettem, és hallatlan népszerűségnek örventem az egész iskolában. Egy héttel később a természetrajz tanár Szepetneki Jánost hívta ki. Ezt a Szepetneki Jánost, akit nyaláltál. Szepetneki legkalandorabb arcát vette magára, és ülve maradt. A tanár erre felkelt, odament Szepetnekihez, és rettenetesen felpofozta. Szepetneki attól kezdve meg volt győződve arról, hogy nekem óriási protekcióm van. De beszéljünk Ulpius Tamásról. Egy nap leesett az első hó. Alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és bekapjam az extra ebédet, rögtön rohantam fel a várba. A hó különösen nagy passzió volt nekem, és az, hogy hóban a városrészek egészen mások, olyannyira, hogy el is lehet tévedni az ismerős utcák közt. Sokáig csavarogtam. Azután kimentem a bástya sétányra, és bámultam a budai hegyek felé. Egyszerre megint megnyílt mellettem a föld. Az örvény ezúttal annál plauzibilisabb volt, mert csak ugyan magaslaton álltam. Mint hogy akkor már többször találkoztam az örvénnyel, nem voltam annyira megrémülve, sőt bizonyos flegmával vártam, hogy majd újra összenő a föld és az örvény eltűnt. Így vártam egy ideig. Nem tudnám megmondani meddig, mert ilyenkor épp úgy elhagyja az embert az idő érzéke, mint álmában vagy szeretkezés közben. De annyi bizonyos, hogy ez az örvény sokkal tovább tartott, mint az előző. Már besötétezett, és még mindig örvény volt. Ez a mai örvény nagyon makacs gondolta. És akkor rémülten vettem észre, hogy az örvény növekszik, hogy már csak mintegy 10 cm választ el a szélétől, és az örvény lassan-lassan közeledik a lábam felé. Még néhány perc és végemre zuhanok. Görcsösen belekapaszkodtam a korlátba, és azután csak ugyan elért az örvény. Lábam alól kicsúszott a föld, és ott lógtam az űrben, kezemmel a vaskorlátba fogóckodva. A kezem elfáradt, gondoltam, le fogok esni. És csendben, rezignáltan imádkozni kezdtem. Készültem a halálra. Akkor arra eszméltem, hogy Ulpius Tamás áll mellettem. Mi bajod? Kérdezte, és vállamra tette kezét. Az örvény abban a pillanatban elmúlt, és én összeestem volna a fáradtságtól, ha Tamás meg nem fog. Oda támogatott egy padhoz, és megvárta, amíg kipihenem magam. Mikor jobban lettem, röviden elmondtam neki az örvény dolgot először életemben. Nem is tudom megmondani, hogy volt. Pillanatok alatt ő lett a legjobb barátom. Az a barát, akiről a kamasz fiúk nem kevesebb intenzitással, de mélyebben és komolyabban álmodoznak, mint az első szeretőről. Akkoriban azután minden nap találkoztunk. Tamás nem akart hozzám eljönni, mert azt mondta, nem szeret bemutatkozni. Ellenben nem sokára meghívott magához. Így kerültem az Ulpius házba. Ulpius Tamásék fent laktak. Egy nagyon öreg és rozzant házban. De csak kívülről volt a ház öreg és rozzant. Belülről az is nagyon szép és lakályos volt, mint ezek az öreg olasz hotelek. Bár sok tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múzeum. Mert Ulpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató. A nagyapja pedig valamikor órás volt. A boltja régebben ott volt abban a házban. Most már csak magánszolgalomból játszadozott nagyon régi órákkal és mindenféle különös óraműves játékszerekkel, amit maga talált fel. Tamás anyja már nem él. Tamás és húga Éva
gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy hideg komorságával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első megdöbbentő élményem az Ulpius házban, mindjárt első látogatásomkor. Éva azt mondta az apjáról, hogy olyan a szeme, mint a cipőgomb, amiben egyébként teljesen igaza is volt. És Tamás a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, mert tudod, az apám rendkívül undorító fráter, amiben szintén igaza volt. Én, hiszen tudod, erősen összetartó családi körben nőttem fel, szüleimet és testvéreimet nagyon szerettem, az apámat mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy szülők és gyermekek ne szeressék egymást. Vagy hogy a gyermekek épp úgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen emberek. Ez volt az első, a nagy, primordiális lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon végtelenül rokon szemes volt a számomra. Bár magamnak eszem ágában sem volt fellázadni apám ellen. Ulpius Tamás ki nem állhatta az apját, de annál jobban szerette nagyapját és húgát. Húgát annyira szerette, hogy az is lázadásnak tűnt már. Én is szerettem testvéreimet, nem veszekedtem velük túlságosan sokat. A családi összetartást komolyan vettem, amennyire elvont és szórakozott természetem megengedte. De mi nálunk az volt a szokás, hogy a testvéreknek nem illett mutogatni, hogy szeretik egymást. Nevetségesnek, sőt, szégyenletesnek tartottunk minden gyengétséget egymás között. Azt hiszem a legtöbb családnál így van. Karácsonyra nem vettünk egymásnak ajándékot. Ha valamelyikünk elment vagy hazajött, nem köszönt a többieknek. És ha elutaztunk, csak szüleinknek írtunk tisztelettudó leveleket, és a végére odaírtuk, üdvözlöm Pétert, Lacit, Editet és Tivadart. Ulpiuszéknál egészen másképp volt. A két testvér választékos udvariassággal beszélt egymással, és búcsúzáskor meghatottan megcsókolták egymást, akkor is, ha csak egy órára ment. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak senkivel. Éjjel-nappal együtt voltam. Éjjel is mondom, mert egy szobában laktam. Ez volt rám nézve a legkülönösebb. Mi nálunk Editet 12 éves korában elválasztották mi tőlünk fiúktól, és azóta külön női lakosztály fejlődött ki körülötte. Barátnők lehetnek hozzá, sőt, barátok is, akiket nem ismertünk, és szórakozásokat űztek, amelyeket mi mélyen megvetettünk. Kamasz fantáziámat meglehetősen foglalkoztatta az, hogy Éva és Tamás együtt laknak. Úgy képzeltem, ezáltal az nemek különbsége valahogy elmosódik benne. És mind a ketten kisé androgén jelleget vettek fel a szememben. Tamással általában kíméletesen és finoman beszéltem, mint ahogy lányokkal szokás. Évával szemben viszont nem éreztem azt az unatkozó feszengést, amit Edit barátnőivel, a hivatalosan lányoknak deklarált lényekkel szemben éreztem. A nagyapát, aki a legvalószínűtlenebb időkben, sokszor az éjszaka közepén és a legvalószínűtlenebb ruhákban, köpenyekben és kalapokban csoszogott be a testvérek szobájába, nehezen szoktam meg. A testvérek mindig szertartásos ovációkban részesítették. Eleinte untam az öreg bácsi történeteit, és nem is értettem jól, mert az öreg németül beszélt, és kissé rajnavidéki tájszólással, mert Kölnből vándorolt be Magyarországra. De később azután rájöttem meséinek az ízére. Az öreg a régi Pest eleven lexikonja volt. Nekem, a házak barátjának valóságos főnyeremény. El tudta mondani minden várbeli háznak és gazdáinak a történetét. Úgyhogy a várházai, amelyeket addig csak látásból ismertem, lassanként személyes és meghívt ismerősökké váltak. De az apjukat én is gyűlöltem. Nem is emlékszem, hogy egyetlen egyszer beszéltünk volna egymással. Ha meglátott, csak morgott egyet és elfordult. A két Ulpius rettenetesen szenvedett, ha apjukkal kellett vacsorázni. Egy nagy teremben ettek, és vacsora közben egyik sem szólt egy szót sem. Azután a két testvér leült, és apjuk fel és alá járkált a nagy teremben, amit csak egy álló lámpa világított meg. Amikor apjuk a terem túlsó végébe ért, alakja elveszett a homályban.
Ha szóltak egymáshoz, apjuk odajött. Mi az, amiről beszéltek? Kérdezte ellenségesen. De szerencsére ritkán voltottam. Kis kocsmásban itt vele magát. Egyedül, pálinkával, mint a rossz ember. Mikor megismerkedtünk, Tamás éppen egy vallástörténeti tanulmányon dolgozott. A tanulmány az ő gyermekkori játékairól szólt. De a témát az összehasonlító vallástörténet módszerével dolgozta fel. Nagyon különös tanulmány volt, félig a vallástörténet paródiája, félig pedig halálosan komoly tanulmány önmagáról. Tamás épp olyan mániákosa volt a régi dolgoknak, mint én. Nála nem is lehetett csodálni. Egyrészt apai örökség volt, másrészt a házuk olyan volt, mint egy múzeum. Tamás számára a régiség volt a természetes dolog, és a modern a furcsa, idegen. Állandóan Olaszországba vágyódott, ahol minden régi és nekivaló. És éme, én most itt ülök, és ő sose jutott el. Az én vonzódásom a régi dolgokhoz inkább csak passzív élvezés és intellektuális vágya megismerés után. Tamás vonzódása aktív fantázia tevékenység volt. Állandóan megjátszotta a történelmet. Úgy kell elképzelni, hogy a két testvér élete az Ulpius házban állandóan színház volt. Állandó commedia dell'arte. A legcsekélyebb dolog elég volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátszanak valamit, illetve hogy játszanak, ahogy ők mondták. A nagyapa mesélt valamelyik várbeli grófnőről, aki szerelmes volt a kocsisába, és Éva mindjárt grófnő lett, és Tamás kocsis. Vagy elmesélte, hogyan ölték meg Majlát, országbírót, Olá inasai, és Éva országbíró lett, és Tamás Olá inasok. Vagy sokkal hosszabb, komplikáltabb és folytatásos történelmi rémdrámák fejlődtek ki. A játékok természetesen csak nagy vonásokban jelezték az eseményeket, mint a komédia dell'arte. Egy-két ruhadarabbal, főképp a nagyapa kifogyhatatlan és megdöbbentő ruhatárából jelezni tudták a kosztümöt, azután következett egy nem nagyon hosszú, de rendkívül barokk, nyakadeker dialógus, majd a gyilkosság vagy öngyilkosság. Mert ahogy most visszagondolok, ezek a rögtönzött színjátékok mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Tamás és Éva naponta egyszer megfojtották, megmérgezték, ledöfték, vagy olajba főzték egymást. A jövőjüket nem tudták másképp elképzelni, mint a színházzal összefüggésben, amennyiben egyáltalán gondoltak jövőjükre. Tamás drámaírónak készült, Éva pedig nagy színésznőnek. De a készülés szó nem egészen helyes, mert Tamás sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott eszébe, hogy színiskolába kellene járnia. Annál nagyobb szenvedéllyel jártak színházba, csak a Nemzetibe. A könnyű színpadtól Tamás épp úgy undorodott, mint a modern építészettől. Leginkább a klasszikus drámákat szerette, amelyekben bőven van gyilkosság és öngyilkosság. De ahhoz, hogy színházba menjenek, pénz kellett. Apjuk pedig azt hiszem egyáltalán nem adott nekik zseppénzt. Valami kis jövedelmet jelentett az öreg szakácsné, az Ulpiusok lompos földi gondviselése, aki a háztartás pénzből félre spórolt néhány fillért az ifjúság számára, meg a nagyapa, akinek rejtélyes forrásokból akadt itt-ott néhány koronája. Azt hiszem, mint zugórás keresett. De mindez természetesen nem volt elég, hogy az Ulpiusok színházi szenvedélyét kielégíthesse. A pénzről Évának kellett gondoskodnia. Tamás ezt a szót, hogy pénz, nem bocsanak kiejteni. Éva gondoskodott is. Pénzszerzés dolgában rendkívül leleményes volt. Minden eladható holmiukat jó áron el tudta adni. Időnként a ház muzeális értékeiből is eladott valamit, de ez nagyon kockázatos volt apjuk miatt, és Tamás sem vette jó néven, ha valami megszokott régiség hiányzott. Néha egészen meglepő kölcsönöket vett fel Éva, a zöldséges cukrászdában, a patikában, sőt a villanyszámla inkasszástól is. És ha mindez nem segített, akkor lopott.
lopott szakácsnétól, halál megvető bátorsággal lopott az apjától, felhasználva annak részegségét. Ez volt még a legmegbízhatóbb és bizonyos tekintetben legtisztességesebb jövedelmi forrásuk, de egyszer egy cukrász kasszájából sikerült kiemelnie 10 koronát, amire nagyon büszke volt. És bizonyára voltak olyan esetek is, amelyeket nem mondott. És lopott tőlem is. Majd amikor észrevettem és keserűen tiltakoztam ellene, lopás helyett rendszeres adót vetett ki rám. Hetente bizonyos összeget be kellett szolgáltatnom a családi alapra. Tamásnak persze nem volt szabad tudni erről. Erzsit közbeszólt. Moral insanity. Igen, az, folytatta Mihály. Az ilyen szakkifejezések rendkívül megnyugtatóak. És bizonyos fokig felmentést is adnak. Nem tolvaj, hanem elmebeteg. De Éva nem volt sem elmebeteg, sem tolvaj. Csak nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. A két Ulpius testvér annyira kívül állt a világon, a világ gazdasági és társadalmi rendjén. Fogalmuk sem volt arról, hogyan szabad és hogyan nem szabad pénzt szerezni. A pénz számukra nem létezett. Ők csak azt tudták, hogy bizonyos, nem is nagyon szép papírszeletek és ezüst korongok ellenében színházba lehet menni. A pénz nagy, absztrakt mitológiája, a modern ember vallásos és erkölcsi érzéseinek az alapja, és a pénz isten áldozatrítusai, a becsületes munka, a takarékosság, a gyümölcsöztetés és hasonló dolgok számukra ismeretlen fogalmak voltak. Az ilyesmi az emberrel vele születik, de velük nem született. Vagy megtanulja az ember otthon, mint én, de őket otthon, legfeljebb a várbeli házak történetére tanította meg a nagyapja. Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlati valóságtól. Újság sosem volt a kezükben, sejtelmük sem volt, hogy mi történik a világban, pedig akkor világháború volt, de őket nem értek. Az iskolában egyszerűen kiderült felelés közben, hogy Tamás sosem hallott Tisza Istvánról. Mikor Pszemisl elesett, Tamás azt hitte, hogy egy orosz tábornokról van szó, és udvariasan örömét fejezte ki, majdnem megverték. Később az intelligensebb fiúk már Adiról és Babicsról vitatkoztak. Tamásnak az volt az elmélete, hogy mindenki tábornokról beszél, és Adiról is sokáig azt hitte, hogy tábornok. Az intelligensebb fiúk Tamást butának tartották, épp úgy, mint tanárai. Különös géniusza, történelmi tudása teljesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnált. Minden más tekintetben is kívülálltak az élet megszokott rendjén. Évának esetleg éjszaka 2-kor eszébe jutott, hogy az előző héten a Schwab-hegyen felejtette francia füzetét, akkor mind a ketten felkeltek, felöltöztek, felmentek a Schwab-hegyre, és ott csavarodtak reggelig. Tamás másnap királyi egykedvűséggel mulasztotta az iskolát. Éva gyártott neki bizonyítványt az öreg úrbőz aláírásával. Éva egyáltalán nem járt iskolába, és semmiféle elfoglaltsága nem volt, de olyan jól elszórakozott egyedül is, mint egy macska. Akármikor be lehetett hozzájuk állítani. Az ember sosem zavarta őket, tovább folytották a maguk életét, mintha az ember ott sem lenne. Éjszaka is szívesen látták az embert, de gimnazista koromban éjjel nem mehettem hozzájuk az otthoni fegyelem miatt, legfeljebb színház után rövid időre. És folyton arról ábrándoztam, hogy milyen jó volna náluk aludni. Érettségi után gyakran maradtam ott éjszakára. Később egy híres angol esszében olvastam, hogy a kelták alapvonása a lázadás a tények zsarnoksága ellen. Hát, a két Ulpius ebből a szempontból kelta volt. Mellesleg megjegyezve, Tamás is meg én is őrjöngtünk a keltákért, a grálmondáért és a párszivállért. Valószínűleg azért éreztem magam olyan jól köztük, mert ilyen kelták voltak. Közöttük megtaláltam önmagam. Rájöttem, hogy miért éreztem magam a szülői házban mindig szégyelni való idegennek. Mert ott a tények uralkodtak. Ulpiuszéknál oda haza voltam.
Minden napon mentem, és minden szabad időmet náluk töltöttem. Mikor bekerültem az Ulpius ház atmoszférájába, állandó szégyenérzésem elmúlt, és elmúltak az ideges szimptomák is. Az örvénnyel akkor találkoztam utoljára, amikor Ulpius Tamás kihúzott belőle. Senki sem nézett át többé a vállam fölött, és nem bámult rám éjszaka a sötétben. Nyugodtan aludtam. Az élet megadta azt, amit vártam tőle. Testileg is összeszedtem magam, az arcom kisimult. Ez volt életem legboldogabb időszaka. És ha valami szag, világítás felkelti bennem az emlékét, most is átfut rajtam az az izgatott és szédelgős és távoli boldogság. Az egyetlen boldogság, amit ismertem. Ezt a boldogságot sem adták persze ingyen. Ahhoz, hogy otthon lehessek az Ulpius házban, nekem is el kellett szakadnom a tények világától. Vagy nem lehetett két laki életet folytatni. Én is leszoktam az újságolvasásról, és szakítottam intelligens barátaimmal. Lassanként, engem is olyan hülyének tartottak, mint Tamást. Nekem ez nagyon fájt, mert hiú voltam, és tudtam, hogy okos vagyok, de nem lehetett rajta segíteni. Az otthoniaktól teljesen elszakadtam. Szüleimhez és testvéreimhez azzal a kimért udvariassággal beszéltem, amelyet Tamástól tanultam. Azt a szakadást, ami akkor állt be közöttünk, azóta sem tudtam megszüntetni, bármennyit igyekeztem. És azóta is hossza lelkiismeretem családommal szemben. Később azután ezt a távolság érzést engedelmességgel igyekeztem korrigálni, de az már más történet. Az otthoniak megdövették észre átalakulásomat. Aggodalmas családi tanácskozásra ültek össze nagybátyáméknál, és elhatározták, hogy nekem nőre van szükségem. Nagybátyám nagy zavarban és számos jelképes kifejezést használva közölte is ezt velem. Érdeklődve hallgattam, de nem mutattam semmi hajlandóságot. Annál kevésbé, mert akkor Tamás, Ervin, Szepetnek János néni. Én már megfogadtuk, hogy nőhöz nem nyúlunk, mert mi leszünk az új grállovagok. A nő azután lassanként elmaradt, és szüleim tudomásul vették, hogy olyan vagyok, mint amilyen vagyok. Anyám azt hiszem, mind mostanig óvatosan figyelmezteti a háztartási alkalmazottakat és az új ismerősöket, akik a házhoz jönnek, hogy vigyázzanak, mert én nem vagyok mindennapi ember. Pedig hát hány éve már, hogy mikroszkóppal sem lehet bennem semmit sem kimutatni, ami nem volna mindennapi. Nem is tudnám megmondani, miből állt ez a változás, amit szüleim oly nyugtalanul észleltek. Igaz, hogy a két Ulpius minden tekintetben megkövetelte, hogy az ember alkalmazkodjék hozzájuk, és én szívesen, sőt, boldogan alkalmazkodtam is. Leszoktam a jó tanulásról, revideáltam véleményeimet, és undorodtam egy csomó dologtól, ami addig tetszett nekem, a katonaságtól és a harctéri dicsőségtől, az osztálytársaimtól, a magyaros ételektől, mindentől, amire az iskolában azt mondhatták volna, hogy stram vagy jó pofa. Abba hagytam a futballt, amit addig szenvedéllyel űztem. A vívás volt az egyetlen megengedett sport, azt annál nagyobb szorgalommal gyakoroltuk mind a hárman. Rengeteget olvastam, hogy Tamással lépést tartsak, bár ez nem esett nehezemre. Ebből az időből datálódik érdeklődésem a vallás történet iránt, amiről azután később leszoktam. Mint annyi másról, mikor megkomolyodtam. És mégis rossz volt a lelkiismeretem a két Ulpiusszal szemben. Úgy éreztem, hogy becsapom őket. Mert ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz, görcsös lázadás. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te is tudod. Nekem nagy lélegzetet kellett vennem, és nagy elhatározásomba került, hogy a cigaretta honot a földre szórjam. A két Ulpius nem is tudta másképp elképzelni. Ha néha hősiesen rászántam magam, hogy Tamással egy iskolát kerüljek, egész nap gyomorgörcseim voltak.
Nekem olyan a természetem, hogy reggel korán felébredek, és éjszaka álmos vagyok. Délben és vacsora időben vagyok a legéhesebb, szeretek tányérból lenni, és nem szeretem a tésztámmal kezdeni. Szeretem a rendet, és kimondhatatlanul félek a rendőröktől. Ezeket a tulajdonságaimat, egész rendszerető és lelkiismeretes polgári lényemet titkolnom kellett Ulpiuszékhez. Ők ugyan tudtak róla, meg is volt a véleményük, de finomak voltak és nem szóltak. Nagy lelkűen elnéztek más felé, ha a rendesség vagy a takarékosság olykor-olykor kitört belőlem. Legnehezebb az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész hajlandóság messze menően hiányzik. Legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok, és eleinte majd meghaltam, amikor rámadták a nagyapa vörös mellényét, hogy 6. Sándor pápa legyek egy folytatásos borcsadrámában. Később megtanultam ezt is, de sosem tudtam olyan szép barokk szöveget rögtönözni, mint ők. Ellenben kitűnő áldozatnak bizonyultam. Engem lehetett legjobban megmérgezni és olajba főzni. Sokszor én csak a tömeg voltam, amely rettenetes Iván kegyetlenkedésének áldozatául esik, és egymás után 25-ször kellett hörögnöm és meghalnom különböző módokon, különösen a hörgési technikámnak volt nagy sikere. És azt is meg kell mondanom neked, bár nehezemre esik erről beszélni még ennyi bor után is, de a feleségemnek erről is kell tudni. Nagyon szerettem én lenni az áldozat. Már reggel arra gondoltam, és egész nap arra vártam, igen. Miért szerettél áldozat lenni? Kérdezte Herzsi. Hát... erotikus okokból. Ha érted, hogy gondolom, igen. Később magam találtam ki azokat a történeteket, amelyekben kedvem szerint áldozat lehettem. Például ilyeneket, a mozi kezdte már akkor irányítani a fantáziát, hogy Éva mondjuk apacslány, akkoriban arról szóltak a filmek, elcsal engem egy apacs tanyára, leítat azután, kirabolnak és megölnek, vagy ugyanaz történelmében megjátszani Judit és Holofernész históriáját, azt nagyon szerettem. Vagy orosz tábornok vagyok, Éva kémnő, elaltat és ellopja haditervet. Tamás esetleg nagyon ügyes szárnysegéd, aki üldözőbe veszi Évát és visszaszerzi a titkot, de Éva sokszor őt is ártalmatlanná tette, és az oroszok rettentő veszteséget szenvedtek. Az ilyesmi ott alakult ki játék közben. Érdekes, hogy ezek a játékok Tamásnak is nagyon tetszettek, és Évának is, csak éppen, hogy én mindig szégyeltem magam értük, és ma is nagyon szégyellem, amint beszélek róla. Ők pedig nem. Éva szeretett az a nő lenni, aki megcsalja, elárulja, megöli a férfiakat. Tamás meg én szerettünk az a férfi lenni, akik megcsalnak, elárulnak, megölnek, vagy nagyon megaláznak. Mihály elhallgatott és ivott. Erzsi egy idő múlva megkérdezte, mondd, szerelmes voltál Ulpius Évában? Nem. Nem gondolnám. Ha mindenáron azt akarod, hogy szerelmes voltam valakibe, akkor inkább Tamásban. Tamás volt az ideálom. Éva inkább csak ráadás és erotikus eszköz ezekben a játékokban, de azt sem szívesen mondanám, hogy szerelmes voltam Tamásban, mert a kifejezés félreérthető, még azt gondolnád valami beteges, homoerotikus kapcsolatot közöttünk, pedig erről szó sem. A legjobb barátunk. A szó nagy kamaszkori értelmében. És ami beteges volt a dologban, az előbb mondtam, egészen más és mélyebb természetű. De mondd, Mihály, oly nehéz elképzelni. Évekig folyton együtt voltatok, és semmiféle ártatlan flört nem fejlődött ki közted és Ulpius Éva közt. Nem. Semmi. Hogy lehet az? Hogy? Csak ugyan. Valószínűleg úgy, hogy annyira intimek voltunk, hogy nem flörtölhettünk, és nem lehettünk szerelmesek egymásban. A szerelemhez távolság kell, hogy a szerelmesek azon keresztül közeledhessenek egymáshoz.
A közeledés persze csak illuzórikus, mert a szerelem valójában eltávolít. A szerelem polaritás. A két szerelmes a világ két ellenkező töltésű pózusa. Nagyon okosokat mondasz így késő éjszaka. Nem értem az egész helyzetet. Talán csúnya volt a lány? Csúnya. Ő volt a legszebb nő, akit életemben láttam. Nem. Ez sem volt fontos. Ő volt a szép nő. És azóta is minden szépséget hozzám ér. Minden későbbi szerelmem hozzáhasonlított valamiben. Az egyiknek a lába, a másik úgy emelte fel a fejét, a harmadiknak a hangja a telefonban. Én is? Te is? Igen. Miben hasonlítok hozzá? Mihály elpirult és hallgatott. Mondd meg, nagyon kérlek. Hogy is mondjam? Állj fel, kérlek. És gyere ide mellé. Erzsi odaállt Mihály széke mellé. Mihály átkarolta a derekát és felnézett rá. Erzsi elmosolyodott. Most. Ez az. Mondta Mihály. Mikor így felülről mosolyogsz rá.

Milyen többiek? Éppen most akarok róla beszélni. Éveken át nem volt más vendég az Ulpius háznak, mint én. Mikor nyolcadikosok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetneki János. Ők Évához jöttek, nem Tamáshoz, mint én. A dolog úgy történt, hogy az iskola abban az évben is színielőadást rendezett, mint minden évben, és mint hogy mi voltunk a nyolcadikosok, mi vittük a főszerepet az egész ünnepélyen. Valami alkalmi színdarabról volt szó, ami nagyon szép volt, csak az volt a baj, hogy eléggé terjedelmes női szerep volt benne. A fiúk elhozták erre a célra jégpályai és tánciskolai kis ideáljaikat, de a tanár, aki az előadást rendezte, egy nagyon okos és nőket nagyon utáló fiatal pap, egyiket sem találta alkalmasnak. Én valahogy szóvá tettem a dolgot Éva előtt. Évának attól kezdve nem volt nyugta, úgy érezte, itt az alkalom színésznő karrierjét elkezdje. Tamás persze hallani sem akart a dologról, hátborzongatóan nem előkelőnek találta, hogy az iskolával ilyen közeli útszolán családi nexusba kerüljön, de engem Éva addig terrorizált, amíg megemlítettem a dolgot az illető tanárnak, aki engem nagyon szeretett, és megbízott, hogy hozzam el Évát. El is vittem. Éva csak kinyitotta a száját, és a tanár mindjárt azt mondta, maga fog játszani. Maga és senki más. Úgyhogy még Évának állt feljebb, hivatkozott atya szigorú és színház ellenes világ felfogására, egy fél óráig kérette magát, amíg végre beleegyezett. Magáról az előadásról most nem akarok persze beszélni, csak mellesleg jegyzem meg, hogy Évának egyáltalán nem volt sikere az egybegyúlt szülők, köztük anyám is úgy találták, hogy túlságosan merész, nem eléggé nőies, kicsit közönséges, szóval valahogy olyan furcsa, stb. Vagyis megérezték benne a lázadást. És annélkül, hogy Éva játékában, vagy öltözködésében, vagy viselkedésében valami kifogásolható lett volna, fel voltak háborodva erkölcseikben. De a fiúk köz sem volt sikere. Hiába volt annyival szebb, mint a jégpályai és a tánciskolai kis ideálok. A fiúk elismerték, hogy nagyon szép, de valahogy mondták és vállat vontak. Ezekben a polgári fiúkban, csírájában már megvolt szüleik magatartása a lázadóval szemben. Az elvarázsolt királykisasszonyt Évában csak Ervin és János ismerték fel, akik akkor már maguk is lázadók voltak. Szepetneki Jánost ma látta. Mindig ilyen volt. Az osztály legjobb szavalója volt. Különösen, mint Cyrano volt nagy az önképzőkörben. Revolvert hordott magával, és kisebb korában hetente agyonlőtt néhány betörőt, aki özvegy édesanyja titokzatos okmányait akarta elragadni. Szenzációs nőügyei voltak már akkor is, mikor a többiek még csak odáig jutottak, hogy nagy igyekezettel ráléptek táncos nőjük lábára. Nyaranta kint járt a harctéren, és hadnagyi rangig vitte. Új ruháit percek alatt elszakította, mert mindig éppen lezuhant valamiről. Legfőbb ambíciója az volt, hogy bebizonyítsa nekem, hogy külön nálam. Ez azt hiszem úgy keletkezett, hogy 13 éves koromban volt egy tanárunk, aki koponyavizsgálattal foglalkozott, és az én fejem dudorairól megállapította, hogy tehetséges vagyok. János fejéről viszont azt olvasta le, hogy nem tehetséges. Ezt sosem tudta kiheverni. Sok évvel az érettségi után még könnyezve emlegett. Mindenben külön akart lenni nálam. Futballban, tanulásban, intelligenciában. Mikor aztán mind a háromról leszoktam, zavarba jött, és nem tudta mihez kezdje. Azután beleszeretett Évába, mert azt hitte, hogy Éva szerelmes belé. Igen, ez volt Szepetneki János. És kicsoda Ervin? Ervin? Zsidó fiú volt, akkoriban katolizált, talán a paptanárok hatása alatt, de inkább belső útját követve, azt hiszem. Előzőleg 16 éves korában ő volt a legintelligensebb, az intelligens és beképzelt fiúk közt, a zsidó fiúk korábban érnek. Tamás nagyon utálta is őt intelligenciájáért, és egyenesen antiszemita lett, ha Ervinről volt szó. Ervintől hallottunk először freudizmusról, szocializmusról, március körről. Ő volt az első közöttünk, akiben jelentkezett az a furcsa világ, ami később Károlyi forradalom lett. Gyönyörű verseket írt.

Adi Endre modorában. Azután úgy szólván egyik napról a másikra megváltozott. Elzárkózott az osztálytársai elől, csak velem érintkezett, de a verseit akkori eszemmel legalábbis nem értettem. És az sem tetszett nekem, hogy hosszú, rím nélküli sorokat kezdett írni. Elvonult, olvasott, zongorázott, nemigen tudtunk róla. Azután egy nap a kápolnában láttuk, hogy ő is az oltárhoz járul, a többi fiúval áldozni. Innen tudtuk, hogy katolizált. Hogy miért katolizált? Nyilván azért, mert a katolicizmus számára idegenszerű szépsége vonzotta. És vonzotta a hittételek és erkölcsi parancsok kérlelhetetlen szigorúsága. Azt hiszem, volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott. Mint ahogy más ember élvezetet után sóvára. Szóval mindazok az okok, amikért más is megszokott térni és buzgó katolikus lesz. És azon kívül még valami, amit akkor még nem láttam ilyen tisztán. Ervin is, mint engem kivéve az Ulpius házban mindenki, szerepjátszó természet volt. Ha most visszagondolok, kisdiák korától kezdve állandóan megjátszott valami. Megjátszotta az entelektüelt és a forradalmát. Nem volt közvetlen és természetes, mint ahogy illene lenni, távolról sem volt. Minden szava és mozdulata stilizált volt. Réges szavakat használt, zárkózott volt, állandóan a nagy szerep lehetőségeket kereste. De nem úgy játszott, mint az Ulpiusok, akik a következő pillanatban elfelejtkeztek szerepükről és másik játékba kezdtek. Egész életével meg akart játszani egy szerepet. És a katolicizmusban megtalálta végre a nagy, méltó és nehéz szerepet. Többet azután nem is változtatott attitűdöt, és a szerep befelé egyre mélyül. Olyan buzgó katolikus volt, amilyenek zsidók szoktak néha lenni, akikben az évszázadok öröksége még nem koptatta el a katolicizmus nagy megrendüléseit. Nem úgy volt katolikus, mint az áhítatos és szegény sorsú osztálytársak, akik naponta áldoztak, kongregációba jártak és egyházi pályára készültek. Azoknak a katolicizmusa alkalmazkodás volt, az övé lázadás. Szembeszállás az egész hitetlen vagy közömbös világgal. Mindenről katolikus véleménye volt. A könyvekről, a háborúról, az osztálytársakról, a tízórai vajos zsemléről. Sokkal intrazingensebb és dogmatikusabb volt, mint legszigorúbban vallásos tanáraink. Aki kezét ekeszharvára tette, hátra ne tekintsen. Ez a bibliai mondás volt a jelszava. Kikapcsolt az életéből mindent, ami nem volt egészen katolikus. Revolverrel őrködött lelki üdvössége fölött. Az egyetlen, amit régi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok megkísértésben volt része. Ervin rendkívül szerette a nőket. Ő volt a szerelmes az osztályban. Olyan komikusan egyoldalú beállításban, mint ahogy Szepetnek János volt a hazudozó. Szerelmeiről az egész osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellért-hegyen, és verseket írt hozzá. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott.

Tilos Rádió híreit halljátok élőben. Abban is a vasárnapi Kelt a karó kiadást. A marsi vízügyes Matt Damon letorkolta a michigani kormányzót a flinti ivóvízbotrány miatt. Minimum le kellene mondania, és ez a minimum. Nézzék! Az Amerikai Egyesült Államokban mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz. Ennek az embernek szüksége lenne rá, minél hamarabb. Ez a személyes véleményem, hangoztatta Matt Damon. Aki furcsálná, hogy a hollywoodi színész ilyen dolgokba üti az orrát, valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy ő az egyik alapítója a Water.org, azaz Water.org nevű non-profit szervezetnek, és annyira elkötelezett, hogy még a Sundance Fesztiválon is erről beszélt a The Daily Beast nevű lapnak. Matt Damon csatlakozott a felháborodók egyre növekvő seregéhez, akik kiakadtak Rick Snyder, michigani kormányzó súlyos hibáin a flinti vízügyi botrány kapcsán. A katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok, a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővízvezetéket pénzspórolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vízvezeték csöveit, és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólommérgezés bénító hatásának tette ki, és az azóta kétszer kitört légiós betegségjárvány már 10 ember halálát okozta. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemrég nyilvánosságra került e-mailek azt bizonyítják, Snyder kormányzó és hivatala már 2015 februárjában tudott a flinti vízminőségi problémákról, de az államapparátus úgy gondolta, a problémák utólagosan majd elhalványulnak. Ennek fényében elfogadhatatlan, hogy a kormányzó 2015. szeptember 30-án ismerte el nyilvánosan először, hogy a város vízellátása nem biztonságos. Majd 2015. decemberében ment el addig, hogy sajnálatát is kifejezze a város felé. Azóta Barack Obama sürgősségi állapotot rendelt el, és 80 millió dollárt adományozott Michigan államnak városai vízhálózatának javítására. A marsi filmcsillag Gary White-tal közösen alapította a vízügyet felkaroló non-profit szervezetét, melynek célja, hogy a világon mindenki biztonságos és tiszta vízhez juthasson. Azt tesszük, amit minden amerikai szülő érezhet mélyen, zsigeri szinten Flint kapcsán. Feltesszük a kérdést, mi lenne, ha az én gyerekemmel történne? Mondja a négy lány gyermeket nevelő Damon. Lelkiismeretlen dolog, ami Flintben történik, és ugyanúgy lelkiismeretlenség, hogy nap mint nap 663 millió ember szembesül ezzel a fejlődő világban, folytatta a Daily Beastnek. Ezek azok a közösségek, akikkel együttműködünk, és ez a Water.org célja. Ne szenvedjen több gyerek és szüleik ilyen embertelenségben. A hírt Lauren Chau az alternet.org megjelent írásából fordítottam. A Tilos Rádió híreit hallottátok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Lajos, mindenkinek. Zöldfülű voltam első éves történelem szakos hallgató, annyira zöldfülű, hogy még a WC-t sem találtam az egyetem oldalépületében. Előadásról előadásra, szemináriumról szemináriumra rángattak, tekintélyes professzorok közölték velem egymás után, hogy az Európai Unió legjobb egyetemének hallgatójaként vajmi kevés esélyem van arra, hogy diplomát szerezzek, ha csak nem szedem össze magam annyira, mint még soha életemben, mert ugyan a felvételi megfeleltem, de az csak beugró volt, és sajnos a továbbiakban nincs módjukban tréfálkozni. Szóval alaposan be voltam rezelve, mire két csajjal a csoportból megtaláltuk a büfét a 11 órás szünetben. Hát oda bent egy másik világ fogadott minket. Álmos felsőévesek próbáltak észhez térni az előző esti buli után, és egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik óráról érkeztek egy kicsit kiszusszantani magukat. Alig találtunk szabad asztalt, pontosabban nem is találtunk, hanem egy harmadéves fickónak alig, hanem megtetszett az egyik általam alig ismert csoporttársnőm, és odaszólt nekünk, amint a kávénkkal szerencsétlenül áldogáltunk a pult mellett. Dobjátok le magatokat! Köszi! Feleltem, és előre tessékeltem a lányokat, akik valamiért megvillantották legsugárzóbb mosolyukat Géza felé, mert hogy Gézának hívták a srácot, akitől utóbb mindent megtudtam a rendszerről, meg mindarról, ami fontos ebben a mikrokozmoszban. Éppen két eszpresszót töltött bele egy pohár dupla kólába, és észrevette megrökönyödésemet. A csajokra vigyorgott, de nekem mondta. Zúzós buli volt tegnap. És ez segít? Kérdezte Klária balomról, mert miután kölcsönösen bemutatkoztunk, megtudtam a csoporttársaim nevét is. A másikat Katinak hívták, és azóta együtt lakunk. De ez egy másik történet, vidám és szomorú motívumokkal. Szóval, Géza elvigyorodott, és kimerítő választ adott. Na már. Ettől annyira kimerült, hogy úgy 5 percig kortyolgatta a koktélját, mi meg zavartan néztünk egymásra, és beszélgetni próbáltunk, de hangulatunkra rányomta bélyegét az utolsó profi jóslata egyetemi pályafutásunkat illetően, úgyhogy semmi értelmeset nem tudtunk kinyögni. Végül úgy láttam, hogy hirtelen az értelem szikrája csillan meg Géza szemében, és bizonytalanul megkérdeztem. Tényleg ennyire zorál ez a hely? Géza felröhögött. Beszaradtak benneteket, mi? Kérdezte megvidámodva. Ha kiismered a rendszert, nem olyan vészes. Én például harmadik éve vagyok harmadéves, de most, hogy a hallgatói önkormányzat betiltatta az agyszkennert, mindjárt tovább lépek az ötödikbe. Mi az az agyszkenner? Kérdezte kíváncsian Kati. Mi volt, baby? Pontosította Géza. Az agyszkenner a legnagyobb genyaság volt a világon. Bementél vizsgázni, belenéztél az agyszkenner szenzorába, és kidobta, hány százalékosan tanultad meg az anyagot. Szóval nem volt hasalás, meg mellédumálás, mint az őseinknél. De már vége a terrornak. Éhségsztrájkoltunk egy kicsit a rektor irodája előtt, és új rendszert vezettek be. Féltek a botránytól. És akkor most mi van? Kérdeztem izgatottan. Na, mondta bölcsen Géza Klárira kacsintva. Gyertek el este a Tamás bácsi és a fiatal gyerekekre. Utána iszunk valamit az öreg Wichmannban, és elmondom. Most azonban rohannom kell, mert rohannom kell. Azzal felpattant és elhúzott olyan sebességgel, amelyet a ránézésre szétcsúszott fickóról nem is feltételeztem volna. Az ajtóból még visszaszólt. Szép napot! És bájologva a csajokra vigyorgott. Patkány. Gondoltam az ösztönös féltékenységtől felhevülten, de szükségem volt az infóra, úgyhogy rádumáltam a csajokat az estére, akik azonnal kötélnek álltak. A Tamás bácsi és a fiatal gyerekek a legmenőbb ultra-wave zenekar volt a városban. Az 50-es Tamás bácsi latex rövid nadrágban, necharisnyában és atléta trikóban mereven állt a színpad közepén, egy nyenyere nevű ősi hangszerrel, mögötte meg 3 fiatal jampec, meg egy jampina, nyomta a vokált és a hastáncot. Tamás bácsi nyenyerézett és vonyított valamit, a közönség meg őrjöngött. Őszintén szólva, ez nem az én műfajom volt, de kellett az info, ezért megálltam a hátsó sorokban a csajaimmal, és lestem, mikor bukkan fel Géza. Nem kellett sokat várnom. Tamás bácsi éppen azt üvöltötte a gége mikrofonjába, hogy boncolnom kellett, békát, patkányt, egeret szívből szeretlek titeket, szegény fiatal gyerekek. Amikor megjelent újdonsült barátunk, éghozzá rendkívül zord arccal, odaintettem neki. Itt vagyunk, Géza! Megvágtak vázzá. Közölte minden átmenetét. Te fizetsz, tette még hozzá gyorsan. Rendben, egyeztem bele azonnal, mert egy pillanatra veszni láttam a pályát. Oké, akkor gyerünk a kocsmába, mondta, és megpróbált egy mosolyt ajándékozni Klárinak. Csodák csodájára a mostani nem csajon visszamosolygott rá. Kati meg átkarolta a vállam, és nagy egyetértésben átvonultunk az öreg vihmamba. Géza gyorsan bedobott 3 nohafröccsöt, a lányok kókuszolajpárlatot kortyogattak, én meg, hogy észnél maradjak, kőbányait szopogattam. Egy átlag egyetemista Géza lendületét nem engedhette volna meg magának, de nekem rendes állásom volt. Éjszakánként egy holoművész képes lapjait árultam a várban gazdag albán meg török turistáknak, úgyhogy csak Géza kapacitása miatt aggódtam. Feleslegesen. Géza egyáltalán nem fáradt, sőt, csak úgy dölt belőle a szó. Öcsi falat, mutogatott hevesen a mellkasomra, miután ledöntött egy korsó almabort ingítónak. Az új vizsga szopás, legalább akkora, mint az agyszkenner. Miért érdeklődött pilláit remegtetve Klári? Hú, vágott bele Géza. Ismeritek a szerepjáték mozit? Én hallottam már róla, mondta szégyenlősen Kati. Ja, én is tettem hozzá, de gyorsan kiderült, hogy még egyikünk sem járt ebben a műintézményben. Nem is volt olyan nagy csoda, mert csak az előző héten nyílt meg az első. Hallani azonban szerintem mindenki hallott róla, mert még a csapból is ez a szarság folyt. A bérelhető virtuális környezetről, ahol a hájas gazdag pacákok, meg az unatkozó házi mufjaik kiélhették a vágyaikat. A legtöbben nem tudták megfizetni, így igazából lövésünk sem volt, hogy mi történik a rózsaszínre festett dur alumínium falakon belül. Annyit mindenki felfogott, hogy odabent az lehetsz, aki csak akarsz. Mondjuk egyiptomi fáraó, millió rabszolganő ura, akik minden vágyadat teljesítik, vagy Supermanként repkedhetsz és mentheted a nyugdíjas nénik macskáját a gonoszoktól. Szóval bármi. Az élmény 100%-ig valóságos. A mesterséges intelligencia eljátsza neked az összes szerepet, te pedig valóságnak éled meg. Ennyi jött le a reklámokból, és már mindenkit utáltam előre, aki meg tudta fizetni ezt a cuccot. Ja, ismerjük, ismételtem meg, de hogy jön ez ide? Hát, öreg salátabakter, bökött ezúttal melbe, a vizsga az egyetem szerepjáték moziában megy. Hú, sikoltottak fel egyszerre a lányok, és láttam rajtuk, hogy ez most megérintette a kozmó érzékszervüket. Ne örüljetek, pipikék, itt nem fogtok szörfözni. Harald herceggel a bolgár aranyhomokon. Mondom, nagy szoppancs az egész. Na, mesélj, biztattam. Szegény voltam Petőfi, legyintett lebiggyett ajakkal. Ki? Kérdezte teljesen értetlenül Klári. Petőfi 200 éve volt, híres bűvész, mondtam lesújtóan. Saját műveltségemtől megrészegülve. Ja, erősített meg Géza, én is így tudtam. De valamit alaposan elcsesztem. Tudjátok, a mi kis holotermünkbe úgy mész be vizsgázni, hogy nem tudod, ki vagy, hol vagy és mikor. Neked kell kitalálni? Kérdeztem az iszonyattól, lúdbőrös háttal, mert átéreztem Géza szenvedéseit. Pontosan. Azt mondta valami vasvári pali a végén, hogy még bent a moziban, persze ő is mesterséges intelligencia volt, hogy ha tanultál volna vazzi, akkor most nem kéne visszajönni a jövő héten úvézni. Így, ahogy én is mondtam volna valami hülye gyereknek az első éves gyíkok közül. Bocs, haver, nem konkrétan rád gondoltam. Bukszolt bele a combomba, és odaintette a pincért, hogy még egy kört rendeljen a kontómra. Szóval, ha megtanulod az anyagot, akkor felismered, hogy ki vagy, hogy hol vagy, meg ilyesmi? Kérdezte az én okos Kati. Ja, erősítette meg Géza. De csak akkor mész át a vizsgára, legalább nagyjából úgy történnek a dolgok, ahogy a valóságban történtek az ősidőkben. Ha minden klappol, akkor megismétled a történelmet, megkapod a 10 csillagot. Ha valami nem megy, akkor az emik súgnak neked egy kicsit, megpróbálnak terelgetni, célozgatni, hát ha eszedbe jut, mit is kéne tenni. Ekkor azonban már nem álmodhatsz a 10-esről, de még egy 8-ast összekapódhatsz, és így tovább. Sok segítség, gyopári egy, ha ezt se használ. Aha, és ez történt veled, összegeztem az eseményt. Ez, húzta össze a szemöldökét Géza, és lenyomott egy fél puszta tekilát. Meséld el, ahogy volt, kérte felsorkát biztatóan megnyalma Klári. Ezt elég visszatetszőnek találtam, de a sztorira én is kíváncsi voltam, úgyhogy szintén biztatólag rendeltem még egy korsó lohát Bézának. Ő meg mesélni kezdett.
1: Szóval,
0: a lakásomon voltam a haverjaimmal, név szerint Gyuszival, Palival, meg Móriccal, egy rozzant kéró volt. A falakon kopott bársonykárpit, fajazmosdót áll egy ilyen faállványon, és volt egy elég jó csajom is, Juli. Juli, ja, férjúramnak szólított, úgyhogy rögtön lesmároltam, mert tényleg jó kis pipi volt. Ennek láthatóan örült, de a srácok előtt szégyelte magát egy kicsit, mert azt mondta, hogy jaj, Sanyikám, ne uncutkodjon az urak előtt. Majd kacarászva kiszaladt a szobába, többé nem is láttam. Na, azt rögtön levettem, hogy Móricz panom izgága faszi, mert elővett valami röpiratot 12 ponttal, hogy akkor most véglegesítsük a cuccost. Nem így mondta, hanem ómagyarul valahogy így, hogy Sándor barátom, nézzük át még egyszer a forradalmi követeléseinket, hogy a magyar nép végre elnyerje szabadságát, francia testvéreink nyomdokán, stb. Stb. A franciaországi változásokra viccelődött, nevet kérve Pali, és magas beemelte a poharát, erre mind ittunk, egy kortyilló vöröset. Szóval átvettük a pontokat, én bölcsen hallgattam, és közben megállapítottam, hogy bazisok gomb van a felső ruházatunkon, és azt is, hogy karddal az oldalunkon nem lehet könnyű közlekedni. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy a pontok közül csak egyre emlékszem, Unió Erdéllyel. Ez azonban nem segített, és gőzöm sem volt, ki vagyok és hol. Annyit tudtam, hogy Sanyinak hívnak, Magyarországon vagyunk, van egy Juli nevű feleségem, meg három haverom, és valami pontokkal készülünk valahová. Szóval eddig azonban úgy éreztem, nem rontottam el semmit. Már a srácok a vállamat veregették, ittunk még egy pohár bort, majd elindultunk a kocsmába. Valami Fillinger nevű csóka szép nagy kávéházába érkeztünk, ahol hát vagy 15 hasonszörű arc várt minket, és amikor megláttak, hát bizony csibéim, engem éjjeneztek. Egy nagyon keserű likőrt ittunk, rituálisan csörgettük a kardunkat, és szabadságot éltettük. Hangyányi késéssel pontosan utánoztam a többieket, és úgy gondoltam, még mindig jó vagyok, és reménykedtem benne, csak elszólja magát valamelyik, hogy ki is vagyok. De ezek folyamatosan sanyikámoztak. Senki se szólított a vezetéknevemet. Kétségbeesésemben próbálkoztam a kocsmárossal. És odaléptem a pulthoz, megkérdeztem, alkalmazkodva a korabeli nyelvhez,

emlékezni meg nem emlékszem, motyogtam, tudod, Palikám, a piától. Pali összevonta a szemöldökét, és a szemembe nézett. Tudod, Sanyi, a nemzeti dalt, amelyik úgy kezdődik, hogy talpra magyar híjahaza, biztosan eszedbe jut, hiszen tegnap fejből szavaltad. Na, János bácsi ad neked papírt, te meg írd le gyorsan, meg különben Móricz nagyon dühös lesz. János bácsi elém rakott egy papírt, tintát meg tollat, én pedig hát gyorsan leskríboltam azt az egy sort, amit Pali súgott meg, de aztán csak mereven néztem az öregre, aki kacsintva odasúgta. Itt az idő, most vagy soha. Hát de hiába kacsingattam rá én is, többet nem segített. Így aztán nekem kellett befejezni. Gondoltam, még négy sor elég lesz, megszámoltam a betűket, kerestem valami rímet, mire Pali felkiáltott, hogy akkor Sanyi elszavalja a nemzeti dalt, már készen is állt. Jussi meg Móricz karon ragadott, feltuszkoltak egy asztalra, szétvetettem a lábam, megcsörgettem a kardom, azt hiszem ez nem lehetett szokásban versolvasáskor, mert csak néztek tovább a csókák várakozást felé tekintettem. Úgyhogy fogtam a papírom, és felolvastam. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, kardot csillog, lajbid laza, nem lepheti bezöld moha, 12 pontunk száma, nem 14, nem, soha. Miért tapsot kaptam, de leginkább döbbenet ült ki társaim arcára. Hát tegnap hosszabb volt, jegyezte meg egy Irinyinek szólított srác. És lelkesítőbb is tette hozzá savanyú arccal egy másik span. Móricz haverom majd átfúrta tekintetével, és szinte lerántott az asztalról, közben kórhely alaknak nevezett. De Pali a vállamra csapott, és azt mondta, nem baj, Sanyikám, meglátjuk, mi sül ki belőle. Azzal elindultunk az orvosi karra. Az utcán vonulva egyre többen csatlakoztak hozzánk, és az öltözetekből, meg az elcsípett megjegyzésem úgy gondoltam, hogy a 19. század hát vége felé járhatunk. Ebből sejtettem, hogy baj lesz, mert én csak a 16. végéig tanultam meg a tételeket, így aztán Czóresznek éreztem a szitut. Mátyásból király lettem volna, így azonban próbáltam beszélgetés után fölcsípni valami infót. Megtudtam például, hogy a helytartó tanács egy rakás gané, meg hogy egy Stancsics nevű csóringer a börtönben senyved, vagy ki kéne szabadítani, gondoltam, ez még hasznos lehet. Na, mire megérkeztünk az egyetemhez, voltunk vagy 400-an. Ahogy a hallgatók megláttak az ablakból, mind kinyomultak a térre, és örjöntek, mint a skacok, a Tamás bácsi és a fiatal gyerekeken. Ja, rájöttem, hogy lokális sztár vagyok. Engem ketten a vállukra emeltek, és Pali rám parancsolt, hogy olvassam fel nekik a nemzeti dalt. Hát felolvastam, de ez a sok pancsó csak bámult rám értetlenül. Erre hirtelen ötlettől vezéreve benyögtem. Hát szabadítsuk ki Stancsicsot! Na, erre elszabadult a pokol. A több ezresre duzzadt tömeg visszhangozta. Szabadítsuk ki Stancsicsot! Pali haver rám kacsintott, de Móricz dühös volt, mert a zajongástól senki sem hallotta a 12 pontot. Pedig voltam neki orgánuma. Aztán nekiindultunk a tömeggel, hogy kikapjuk a kóterből szegény Stancsicsot. Kicsit megnyugodtam a pálinkától, amit egy véres kötényű hentes nyomott a kezembe. A nép engem ünnepelt, a lányok csókolgattak, és tényleg faszán éreztem magam. Egyszer csak Móricz haver felkiáltott. Itt van a Landerer nyomda, nyomtassuk ki a 12 pontot és a nemzeti dalt. Palival, Irinyi Józsival, meg Móriczsal benyomultunk, és elővettük a Lajos nevű tulajt. És követeltük, hogy azonnal hát, nyomtassa ki nekünk a papírokat. Egyik lábad itt, a másik ott. Rögtem bele a képébe, és beleharaptam a fokhagymába, amit egy szabó legénytől kaptam. Ő azonban udvariasan meghajolt, és elkérte a két papírt. Előbb az én versemet olvasta el, majd elsápadt. A rajongód, súgta a fülembe Pali. Bocsásson meg, mester, dadogott a nyomdász, de valaki elcserélhette a papírosát. Ezt nem írhatta a nemzet legnagyobb költője. Ez valami Szatócs legény férc műve. Fú, éreztem, hogy a fejemet elönti a vér. Kikaptam a kezéből a két lapot, és szó nélkül kirohantam az ajtón. Pali, Józsi és Móricz utánam. Móricz hiába próbált elkapni a kabátom ujját. Én már a tömeg előtt álltam, és megint csak azt ordítottam, hogy szabadítsuk ki, Stancsicsot! Na, erre futva megindultunk a tömeggel. A fickót végül nem is kellett kiszabadítani, mert ahogy a strázsák messziről meglátták a 10 000 ordítozót, és azt is jó hallották, mit követeltünk, Stancsicsot egyszerűen kilökték az ajtón. Na, erre egy pillanatra elcsöndesedett a nép, és várakozóan rám néztek. Erre, inni kell! Kiáltottam fel, mert más nem jutott az eszembe, és tényleg örültem a sikernek. Egyébként is annyira feloldódtam hirtelen népszerűségembe, hogy meg is feledkeztem a vizsgáról. Törjük!

fel a Schwarz kereskedő raktárát, indítványozta valaki balról. Jó ötlet, vigyorogtam, gyerünk! És ekkor a fülemhez hajolt Pali haverom, és azt mondta, amit már mondtam, megvágtak. De hirtelen ott találtam magamat a vizsgabizottság előtt, mögöttük állt a teljes tanszék, tanári kara is tapsoltak. De hát azt mondta Pali, hogy megvágtak, mondtam értetlenkedve. Hát úgyis van? Helyeselt a prof. De nagyon szórakoztató volt. Viszlát, a jövő héten, mondta. Azzal kitessékeltek a teremből. Még hallottam az ajtóból, hogy valaki azt mondja, na ezért belépő díjat is szedhetnénk, kollégák. Géza befejezte a mesélést, és alig, hanem kiszáradhatott a torka, mert gyors egymás utánban ledöntött két korsó mohafröccsöt. A döbbenettől nem jutottunk szóhoz. Hamarosan szét is vált a kis társaságunk. Klári ott maradt Gézát vigasztalni, mi meg elmentünk Katival táncolni. Azóta már én is vizsgáztam párszor. Gézának igaza volt, nagyszerűs. Legutóbb Julius Cézár voltam, de megvágtak, mert nem léptem át a Rubikon, csak kockáztam a centúriómmal. Egyedül arra emlékeztem, hogy a kocka el van vetve, de hogy ez mit jelent?

évek óta reggeli és esteli imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igényt. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a hold betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésnek. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a mahi. És úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy is úgy, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg a hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az ifja kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, még vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alájártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatott. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem.
nem ismerünk többé semmi cenzort. El, egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. És a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel. Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás, fegyvert, fegyvert. Választmány neveztetett ki. Budára menendő. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sáppatvala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a

0: Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fa. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamos. Minden megállt, még a kisvasút is a játékosok kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsány.
1: Örkény István, Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megállt az összes villamos. Minden megállt. Még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. Rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. 1 óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. 1 hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a játszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap az operával épp átellenben egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányné.

0: Karinti Frigyes, az ágyú és a páncél. 1936. január. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja mosolyogva sietett a páncéltröszt legfelsőbb vezérigazgatója felé. Nagyon örülök, hogy megismerhettem, Mr. White. How do you do? How do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. Want, vegyészmérnökömet, a világ legelső technikai szakértőjét és feltalálóját, akinél e pillanatig, 1956. január 30-ig nincs különb a Földön. How do you do, Mr. One? Felteszem, hogy tudják, miről van szó. Nem kell ismételnem a feltételeket. Természetesen. Az államkincstár szállítójárművét, amelyben háború esetén a centripetális államok teljes vagyonát, a 2 billió dollár értéket képviselő aranykészletet át kell szállítani a határon, hogy a szóban forgó szigeten biztonságba helyezzük. Ezt a járművet, melynek tartalmát meg kell védeni, még fegyverek árán is, ezt a vonatot, vagy autót, vagy repülőgépet, vagy akármit, amit építeni óhajtanak, olyan páncéllal kell borítani, amit a jelenlegi világ jelenlegi ágyúlövegeinek legnagyobb átütő energiára méretezett lövedékei se legyenek képesek átütni. Well, mondta Mr. Velvel. Közlöm, hogy ezt a páncélt előállítottuk. Ön szíveskedjék talán átjönni velünk a műterembe. Mindhárman beléptek a titkos csőkocsiba, és 2 perc alatt a műteremben voltak. Ez egy szerény, mintegy 20 kilométer hosszúságú és 10 kilométer szélességű helyiség volt. Tessék, mondta Mr. White, ez itt a világ legerősebb ágyúja. Hogyne, ismerem a típust. Ennél erősebb ágyú jelenleg nincs a világon. És itt, szemben vele, amit látja, egy fémlap. Ez az új találmány, amit Mr. One készített. Tessék talán megnyomni ezt a villanygombot, az ágyú el fog sülni. De előbb helyezkedjünk el a biztonsági fülkében. Mindhárman beléptek a hermetikusan elzárt, méter vastag üveglappal ellátott ólom fülkébe. Mr. Velvel megnyomta a gombot. Az ágyú elsült, a lafetta 2 kilométerrel visszaszaladt, a detonáció akkora volt, hogy a levegő odakünt megsűrűsödött, és elfeketült egy pillanatra, s még idebent a fülkében is zúgott egy kicsit az urak, azbest vattával eldugaszolt füle. Kiléptek a fülkéből, és a páncélfalhoz mentek. 2 méter hosszú és 1,5 méter vastag hegyes ágyülövedék, platina csúcsával és gyémánt gyutacsával össze-vissza görbülve, széthasadozva, százfelé szétrepedve úgy hevert a földön, közvetlenül a sértetlen és makulátlan páncéllap előtt, mint a szappan habocska, ami egy pillanat előtt buborék volt, de nekivett a falnak és elbukkadt. Well, mondta Mr. Lovell, mi az ára a találmánynak? Bagatell, 1 milliárd. A találmányon magán nem akarunk keresni, hazafias emberek vagyunk mindketten. De az előállítása szükséges mennyiségben, s a szállítás egy kis pénzbe kerül. Semmi az egész, 100 milliárd dollár. Mennyi alatt készítik el? 1 hónap alatt meg vagyunk vele. Well, itt a csekk 101 milliárd dollárról. Hol vacsoráznak az urak? A Safety Clubban. Ott nagyszerű gin mérnek. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. White könnyedén figyelmeztette Mr. One-t. Ő holnap ebben az időben Mr. One, ugyanitt az önneve Mr. Two lesz, az enyém Mr. Black. Rendben vannak az új ágyuk? Minden rendben van, Mr. White. Goodbye, el ne felejtse az álszakát, viszontlátásra a klubban! Másnap a 2 szakállas úr, Mr. Black, az ágyútrözt vezérigazgatója, és Mr. Two, a gyár vezérmérnöke, ott áll Mr. Velvel szobájában. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja a mosolyogos jelent elébük. Nagyon örülök, Mr. Black. How do you do? How do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. Toot, a világ legelső ágyú szakértőjét és feltalálóját. Közöljük önnel, hogy az a kitűnő Mr. White, akivel tegnap tárgyalt, úgy látszik valami disznóságot csinált. A centrifugális államok kormánya ma reggel megvette az átüthetetlen páncél szabadalmát. Háború esetén a centrifugális államok vagyona teljesen hozzáférhetetlenné válna számunkra. Ez baj. Szíveskedjék végig. hallgatni, válna számunkra, ha Mr. Two fel nem találta volna ma délelőtt az ultra ágyút. Talán menjünk át a műterembe. Beléptek a csőkocsiba, és 5 perc múlva az ágyúgyár szerény 50 kilométeres pincéjében voltak. A fal elé már fel volt szerelve a tegnap vásárolt páncél. Előtte néhány kilométernyire az új ágyú. Úgy külső látszatra földre fektetett csillagásztoronynak gondolta volna az ember. Beléptek a 8 méter vastag fülkébe. Mr. Velvel megnyomta a gombot, az ágyú elsőt. A 2 méter vastag hiperpáncélban akkora lyuk tátongott, mintha egy kifeszített selyempapíron 2000 kilométer magasságból átejtenénk egy lokomotívot. Well, mondta Mr. Velvel, mi az ára a találmánynak? Ó, mi hazafias emberek vagyunk, Mr. Velvel, 20 milliárd dollárért átengedjük. De a kellő számú ágyú előállítása ki fog tenni vagy 500 milliárd dollárocskát. Mennyi alatt készíthetik el? 3 darab már holnap rendelkezésre áll, a többi 200 jövő héten. Well, itt a csekk, 500 milliárd dollárról. Szoktak az urak golfozni? Jobban szeretjük a krikettet. A tüdőnek a golf jobbat tesz. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. Black még lelkére kötötte Mr. Two-nak. Holnap, ugyanebben az időben, Mr. Two, vegye le a szakállát, én megint Mr. White leszek, ön pedig Mr. One. Rendben van az ultra ágyú számára sérthetetlen ultra hiperpáncél? Az rendben van, de a holnap utára bemutatandó ultra hiperpáncélt átütő, holt szétrobbantó villamos ágyú csak estére készül el. Az nem baj, csak idejére kész legyen. Viszont látásra a krikettpályán, Mr. One, hogy van a kis Mabel? Ó, köszönöm, nagyon édes, az új lovagló ruhája. Goodbye, Mr. White! 3 hét múlva Mr. Velvel végre mégis megvakarta a fejét. Ez mind nagyon szép, Mr. Black. Ez az ágyú, amivel átüti azt a tegnap Mr. White által szállított páncélt is. De nem gondolja, hogy a centrifugális államok kormánya holnapra mégis megszerzi ezt az ágyút? Beszélnem kell Mr. White-tal, hogy csináljon még erősebb páncélt. Az nem létezik, mondta határozottan Mr. Black. Ezt a lövedéket a világmindenség legkeményebb anyagából, amihez képest a gyémánt egyszerű csiriznek számít, készítettük, s akkora energiával lökjük ki, mint amekkora a napot hajtja a Sirius felé. Olyan páncél nem létezik, Mr. Velvel. De az Istenért, mi lesz akkor a páncélvonatunkkal, amiben államvagyonunkat akarjuk biztonságba helyezni? Mr. Black most már türelmetlenül tört ki. Miféle államvagyont akar maga biztonságban helyezni? Az egész puszta rémkép, Mr. Velvel. Az ön agyának kóros látomása. Ez az államvagyon már régen nem létezik, illetve csekkek formájában a mi birtokunkban van. Régen biztonságban helyezve. És nincs szükség többé arra nyavajás páncélra. Viszont legyen büszke rá, hogy e pillanatban minden országok és államok közt ön áll a legtökéletesebb és legfelülmúlhatatlanabb ágyú birtokában. Több ez minden vagyonnál. Vigye el, Mr. Velvel. A pénz nem boldogít. Goodbye! Sóhajtott és merengve távozott.
1: Squares, tell us, what the hell is it?

0: Lázár Ervin, tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométheusz máját.
0: A hős felsóhajtott. Ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce. Megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek. Lejárt a büntetésem? Kérdezte. A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek strappáljam magam? Nincs már tűz a földön.
1: A leláncolt férfi haragosan előreugrott, és bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta.
2: Hazudsz, kutya!
0: Nem kutya, keselyű, mondta egykedvűen a robusztus madár, és szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométheusz haragja nem csillapodott.
2: Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre. Tépd a májam!
0: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
1: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
0: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
1: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha.
0: Prométheusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához.
1: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik, nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
1: Lári-fári, mondta a keselyű. Főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt?
1: A tűz.
0: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod. Elnyomnak egy gombot, már is árad a fény, a meleg. Semmi fű, semmi lángnyelv, semmi faropogás. Sokkal tisztább, veszélytelenebb. Prométheusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felragyogott az arca.
2: És a háborúk? Meg a gyújtogatók?
0: Sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország. Semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtetett, elavult módszer. A tűzoltóság is megszűnt, még az önkéntes csapatok is. Nincs tűzoltóbál, önkéntes sugárvédők bálja. Az van. Prométheuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta, bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei. A keselyű legyintett.
1: Rég nincsenek. Bármely üzletben egy ötvenért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, első rangúan garantált. Nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjat. Egy gombnyomás is kész. Ráadásul többször is felhasználható.
2: Nem igaz!
0: Üvöltött Prométheusz. A sziklák visszhangozták.
2: Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz!
1: Ugyan, mit idegeskedsz? Zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad!
0: Átballagtak az ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól. Ausztráliában büntetést fizettek közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométheusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
0: Tűz, fire, ogony, fire. Nem, ilyen szó nincs is. Röhögött a keselyű. Prométheusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódonvároskában találtak egy öreg embert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyű Prométheusz. A keselyű bólintott.
1: Tűz?
0: Ismételte a szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében.
1: Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométheusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett.
2: Tűzmúzeum. Ez az,
0: kiáltott Prométheusz. Oda néz!
1: Na-na, mondta a keselyű.
0: Nesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók. Hosszú hideg folyosókon baktattak végig, petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek. Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztortűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó, kalapos, csizmás ember lobogó pásztortűzet bámult. Tűz! Kiáltott boldogan Prométheusz.
1: Föstött,
0: mondta a keselyű. Prométheusz a pásztortűzre merett, arc elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vitrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz.
1: Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás,
0: kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott? Kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt. Alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét. A fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt.
1: Oda, megint el akarod lopni.
0: Gúnyorosan nevetett.
1: Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák.
0: Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fákjával rohant végig a földön. Olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték és felkiáltottak. Tűz!

hyvinkäli säästi säästiseltiin luiva. Et siip jääli lopun sorunkiivi mekkondike võidas porsaik össes harantajit. Soka rääse hederíteni. Pedig az a csengésbongás nagy változások jönnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota. Sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangongás. Néhány aggastyának könyvbe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsó-rajnaiak, akik csak kabalával vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben jehudi menuin a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos kult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

0: Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz, mert az ő ütegét szétlőtték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Majdnem 300 kilométert tettünk meg együtt, néha-néha egy járőre kéreckedve, a legtöbbször azonban gyalogszerrel, hóba, jégben, állandó ellenséges tűzben, még csak le nem terítette Bielgorod határában egy rövid sorozat. Mindazodáig sejtelmem se volt róla, hogy szerzik a dalt. Ki hitte volna, hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal, ömlött, fakadt, ahogy forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillantásban dallá lett, szövegekkel, rímekkel, melódiával. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádogbödönt gyümölcsízből, melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kavartunk ki. És volt ott egy híd, amelyet épp az orrunk előtt robbantottak fel a partizánok. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk, Janász Jenő már énekelt. Elkorhadt a vénfahíd a tarcalom, Istenem, csak te tudod az én bajom. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Hát, faggattam, hogy csinálja ezt? Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már? Azt se tudta. Talán 3, de lehet, hogy 4000. Bielgorod már odalátszott, amikor lassan elerett a hó. Legomboltam a sapkám fülvédőjét, de úgy is hallottam Janászt dudorászni. Lassú pelyekben hullik a hó, csilingelve fut az oroszánkon. Száj, száj, kicsi hópehely. 5 gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak. Bevégezetlen maradt a dal. Néha eszembe jut. Megpróbálom folytatni. Töröm a fejem, rímet keresek a hópehelyre. De hiába. Mindnyájan tudunk valamit, és a senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.
1: Mikor van a háborúnak vége?
0: Telefonbeszélgetés 1969. december 12-én délelőtt.
2: Az íróval beszélek?
0: Igen.
2: Most olvasom az újságban, hogy ma este Voronyes címen egy színdarabját játsszák a televízióban. És olvastam a nyilatkozatát is. Maga ugyanaz a személy?
0: Igen, asszonyom.
2: Azt nyilatkozta, hogy a színdarabját egy hadifogoly táborban írta. Igaz ez, vagy csak az érdekesség kedvéért mondta?
0: Igaz.
2: Bocsásson meg, hogy ismeretlenül felhívtam. Én csak egy nevet szeretnék most kimondani, mert tudni szeretném, hogy emlékszik-e rá. Mondhatom?
0: Tessék mondani.
2: Bognár Péter.
0: Bognár Péter.
2: Én az anyja vagyok.
0: Nagyon sajnálom, asszonyom, nem emlékszem a fia nevére. Hol találkozhattam vele?
2: 1942. májusában vitték ki a frontra a fiamat. Maga ott volt Voronyesnél?
0: Igen.
2: Egy bajtársa, aki megrokkant, jött onnan haza és hozott tőle egy cédulát. Az volt ráírva, Kostyenkóban vagyunk.
0: Ő látta utoljára?
2: Nem ő. Még egyszer jött tőle üzenet a tambovi hadifogoly táborból.
0: Én is voltam ott, asszonyom.
2: Maga is? Tambovban? És nem emlékszik rá Bognár Péterre?
0: Több ezeren voltunk ott, magyarok. Mit üzent onnan a kedves fia?
2: 1943-ban hazajött egy fiú a tambovi táborból, és egy hosszú listát hozott azokról a foglyokról, akik ott vannak és élnek.
0: Ez nem lehetséges, asszonyom.
2: Mit akar mondani? Mi nem lehetséges?
0: Bocsásson meg, nem akarok magának fájdalmat okozni. Talán csak az évszámban tévedett. 1943-ban senki se jöhetett haza Tambovból.
2: Magam beszéltem vele. Csupa csont és bőr volt. Mutatta a listán a fiam nevét.
0: Akkor ez biztosan így történt, de nem 1943-ban.
2: Miért nem 1943-ban?
0: Mert Tambov keleten van, messze a szovjet hátországban, ahonnan a háború kellős közepén senki se juthatott haza. Még a rákövetkező évben sem, és 1945-ben is alig.
2: Hát akkor hagyjuk az évszámokat. maga meddig volt Tambovban?
0: Majdnem 3 évig.
2: És nem emlékszik Bognár Péterre?
0: Nagyon sokan voltunk, és folyton cserélődtünk. És ráadásul rossz a név memóriám. De az, hogy nem emlékszem, még nem jelent semmit. Ha a fia eljutott a Tambovi táborba, akkor már egészen biztosan nem veszedett el.
2: Hogy a fiam elveszett? Honnan veszi, hogy elveszett a fiam?
0: Én ezt egy szóval sem mondtam, asszonyom. Épp ellenkezőleg. Mi Voronyezsnél 60 000 halottat vesztettünk. Azon kívül 10 000 tűntek el nyomtalanul. De aki már eljutott egy táborba, például Tambovba, az rendezett körülmények közé került. Összeírták az adatait, naponta névsorolvasást tartottak, élelmezést adtak, és kórházba vitték, aki megbetegedett. Ha tehát ott volt a fia, onnan már nem veszhetett el.
2: De maga nem emlékszik rá?
0: Sajnos nem. De hát ennek már nagyon sok éve.
2: A fiam Salla Imrének volt a jó barátja. Erre sem emlékszik? 2 évig, míg a frontra nem vitték, ő is tagja volt a pártnak. Így sem hallott róla?
0: Így sem, asszonyom.
2: Pedig ezek elég feltűnő dolgok. Akármilyen sokan voltak ott.
0: Az igaz.
2: Ha lett volna egy ilyen fogolytársa, el tudta volna felejteni?
0: Nem akarom magát szomorítani, asszonyom.
2: De én tudni akarom. Salla Imre barátját el tudta volna felejteni 27 év alatt?
0: Őt nem felejtettem volna el, asszonyom.
2: Az előbb azt mondta, hogy ez a fiú nem Tambovból jött haza.
0: Csak azt mondtam, hogy 1943-ban nem jöhetett.
2: 27 éve várom haza. Az egyetlen fiam volt. Azóta elvesztettem a férjemet is. Mégis arra kérem, hogy ne kíméljen. Én az igazat akarom tudni, a tiszta igazat. Ha az a fiú nem Tambovból jött, akkor honnan üzenhetett a fiam?
0: Erre nehéz válaszolni, asszonyom.
2: Várjon csak. Valami eszembe jutott. Nincs véletlenül 2 Tambov a Szovjetunióban?
0: 2 egyforma nevű város.
2: Ha miért ne? Az egyik, ahol maga volt, és a másik, ahonnan a fiam üzent. Vagy ez lehetetlen?
0: Nem lehetetlen.
2: Na ugye, hiszen a listát láttam, a saját szememmel láttam, és csupa csont és bőr volt az a fiú. Ő abból a másik Tambovból jöhetett csak, mert erre más magyarázat nincs.
0: Erre valóban nincs más magyarázat.
2: És maga azért nem találkozott vele?
0: Ezért nem találkoztam vele, asszonyom.
1: Fiaink. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és ennek az asszonynak 2 szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a csendes óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem? Nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt, de egyszer, amikor az anyja elküldte giliszta cukorért a patikába, ami a 7. ház, nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak 3 fiúk szokott lenni. És mindig a 3., aki boldogul.
0: Üzenet a palackban. Kihaláztatott a csendes óceánból. Innen a déli szélesség 17. A nyugati hosszúság 151. fokáról. Körülbelül az Otaheiti szigetek magasságából. Igen rossz időjárási viszonyok között. Az éjszaka sűrű sötétjében. Tomboló szélben. Zuhogó esőben. Az erős hullámverésben hánykolódva. Amikor már a többi magyar, csupa derék matróz a tengerbe veszett. Én egészen véletlenül rájöttem arra, hogyha a 2 karomat Előre lököm, és mintha eveznék. Hátra csapom, a lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjel rugom, akkor ahelyett, hogy én is elmerülnék, és ma vízbe fulladnék, a felszínen bírom tartani magam. Drága földjeim, felső páhokiak, létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még 10 percig kibírom szusszal, talán ide téved egy hajó és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak. Magyarok, halló, figyelem, hallgassatok szómra, és a hasonló bajba keveredtek, kezetekkel, lábatokkal kapálózzatávok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja a szép magyar hazát.

0: legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
2: Sajnos egy kissé rövid az ostorom.
1: Sőt, úgy veszem észre, mint a bicegne is egy kicsit.
2: Hogy ne bicegne, mikor csak három lábam van.
1: Tényleg. Nem kell egy nyomorékállatot kocsi elé fogni?
2: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
2: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 három lábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinni, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
2: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négy lábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
2: Én a szúnyogcsipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valahogy. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből.

0: 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, más jó fokon vagyunk.
1: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
0: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
1: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
0: Pontosan ez az a templom, amelyre teremtve vagyunk.
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
0: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
0: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.
2: Bye.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

előszó. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én. Elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet, segítsetek hát. Nyújtsatok kezet, emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni, a csörgőt eldobtam és nincs harangom. Itt lent a porban lossz a hangom, egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba, egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Nem tudom, mit mondok majd. Nem én. Úgy sejtem. Örömhírt hoztam. Örömhírt, jó hírt. Titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem. Álván tátott szemmel. Amit nem mondhatok el senki. Amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom versenélni.

0: Korinti Frigyes. Először.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Meg. Elmondom.
1: Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy. És amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérbe és mocsokban, a szót,
0: a titkot,
1: a picin csodát,
0: hogy
1: megkeressem azt
0: a másikat,
1: s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
0: Az egyik forró és piros lett tőle.
1: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
0: A másik jéggé dermedt.
1: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Elmondom hát
0: mindenkinek.
1: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Nem mondhatom el.
1: Nevetni kezdett, és én is nevettem.
0: Elmondom hát.
1: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
0: Szólok.
1: De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelent sem borban és kenyérben. Hiába vártam Sóvár ügyen. Nem méltatott reá, hogy ő
0: nem.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Nem mondhatom.
1: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor súfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
0: sokszor jobb lett
1: és álom a jóság, de
0: mert álom a bűn, több a valóság,
1: itt vagyok már,
0: de minden álomnál több a valóság.
1: És még itt vagyok,
0: hogy itt vagyok.
1: Tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: S tanúskodom a napról.
1: Én Isten nem vagyok, s nem egy világ. Isten se éjszak, nem fény, se álom.
0: Se éjszak,
1: se álom. Nem voltam jobb, se rosszabb senki.
0: Nem voltam jobb, se
1: rosszabb ember, aki él. Mindenkinek utódja őse. Mindenkinek rokona ismerőse. Nem mondhatom el senkinek.
0: Mindenkinek.
1: Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én.
0: Nem mondhatom el senkinek.
1: Elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám.
0: Elmondanám, de béna a kezem,
1: dadog a szám.
0: Elmondanám az út, hová vezetek. Segítsetek.
1: Emeljetek fel szólni, látni,
0: élni.
1: Élni.
0: Itt lent a porban nem
1: marangol. Itt lent a porban rossz hangot. Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
0: Egy láb mellemre.
1: Emeljetek
0: fel a magasra, egy szószéket a sok közül.
1: Engedjetek
0: fel lépcsőjére, kérlek.
1: Még nem tudom,
0: mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem öröm.
1: De úgy sejtem
0: öröm. Jó hír. Titkó.
1: Örömhírt hoztam én.
0: Neked, kiket szedem, álván, tátott szemben.
1: Titkot és szivárványt nektek, kiket
0: nem
1: szerettem,
0: senkire.
1: Álván tátott szemmel csodára várjuk, amit nem mondhatok el senkinek.
0: Radnóti Miklós.
1: Amit majd elmondok mindenki.

olykor matrózi nép, kit így csíny kedre hangol, albatroszt elrabol, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombások adnak át. Alig teszik le a fedélzett padlatára, a kéklő légura esetlen, hús, beteg, lejtik két felé fehér szárnyát, mint két nagy evezőtonszony a csükket. Szárnyán kalandra szállt, most sámtít suta félszel, még tegnap szép csoda, a rút röhelyre kész, csőrébe egy legény pipát dugdosva élszel, másik majmolja a tört szárnyú vicegés. Költő is ilyen. De légiherceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len, búsra bő, csak vadvahota várja, s megbotlik óriás kétszár.

Charles Baudelaire, az albatrosz. Olykor matrózi nép, itt így csín kedvre hangol, albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jégura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árva, és mint két nagy evezőt vonszolja a csükketek. Szárnyán kalandra száll, most sártit sut a félszel, még tegnap szép csoda, marút, röhelyre készt, csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel, másik majmolja a tört szárnyú picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa annyil, s a vihar dühe szép, de itt len bús rabrő, csak vadhahóta várja, s megbotlik

temploma természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként. Ahogy a távoli visszhangok egyre, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok. Oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják. Mint az ábra, mosolsz, tömjén és benzoé. Test s lélek mámor a zengben. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze égben. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dől. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem. S mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok hajtszukognak. Ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehézítései alatt. Úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki élsz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörem. De ma oly keserű vagyok. És nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát. Csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám. Szeress. Hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan sűtelen. Szeretőm vagy húgom. Légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemem. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletve, vond s ölelt hangokom át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarok sírtól az ősz utóvel.

0: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fölkörében, s ha már emlékezünk, még kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizem. Van, akit futni kész, megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkát, fut és teret iszik, fény és égi parást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalomsivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó, nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk kiáltva. Vár az út! S mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos, csodák gyümölcs szüretje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán, gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb, holt piládészeink karja tárul ki ránk, elektrádhoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupasugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén, várjon az
1: őszi. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a kő. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szíve. Borzongva hallom a hasábok, hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íhangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad, az ostromgép nehéz ütései alatt. És úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, és nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren vagy. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy, húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugarát.
0: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titózatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Hazádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat? Gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különös ideg? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le Comte de Lille.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

arc ígéretét. Szeretem sápatlány lágyív szemöldököt, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyattan így biztott. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mindig az, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terpet széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp oly fekete,

0: Füstmilánt. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé, állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófölte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal keni homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki. Mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég. Mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyílt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág szárajba ütközött. Nem is egy nadrág sokféle színe miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uramisten, még nem volt itt a tavasz, tél volt, még keserű tél. S az embere vászonnadrág láttán kicsi megborzongott, nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszélt, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatalember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai szigorra. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mintha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős, válaszolta nékem egy nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajta, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintíme barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésük után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám gondoltam én, s ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a korannak.

0: Móri Zsigmond, Miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisé tudmékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadván. Igaz is, mit kell neki reggeli-reggelé, hogy éppen annyira? De csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az izé miskároló csaklitte, hogy a hernyó nyűvessze, hová a korságba kajta bajtátok. Ott nézzekend, ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Ez a... Hát, biccent a hitese, s már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér, meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszon nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már medvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi, nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot hunnogva, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának, a nap is hányja bogarát. Odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt. Pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Lötyintette a kalap szederjét. Ha csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No! Hát így? De nem a... Amma nem... Nem én! Hát márga kubikus kend vagy cservesz!
1: Az anyád!
0: Pipázott, felállt, egyet bökött. A bicskával szépen egyenesen. A hasa alá annak. Meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle. Rángott egy párat. Aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek? A fene vigye, be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt, állatszámadó. Hát csak adja kend, majd béviszem. Úgy, Aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap, s ballagtak tovább a törvény felé.

0: Móri Zsigmond népies. Turidori Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, murami, te murami, te! Hódolt a nyelvője neki. Bétökkel vágtál csülökkel. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte pörzi. Akkor mint a kanaroszlány, kibicsapt a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarai horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzést. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli keplince a vágáskor. Az a szegény asszony. Az a szegény asszony. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy suncsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkóta valami forty meleg. Muramus, tehát te Bila, merre lófrász? Beszélt Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vér haza.
1: Merre?
0: Rüstő taján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábád.
0: És megrisszantotta újfent a derekhajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrdott a pörsös duzzafélzája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fékézbe kapta a ját, egyet roppantott és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a ját, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utcára. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muramiste, állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy
0: málott tőle a fehér melle, különösen a köpés nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg jött felé.
3: Mi áradban erre, Túri urám?
2: Kérdengette a herceg asszony.
0: Isten bucse, asszony, bucskor, lölkem, mondta Turidori makacsmere. Egyszer csak fogta, s akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. Hím, valóság fogta el a hercegasszonyt. A hím csak ilyen förtelem szemét kalázsára. Megkábult, összebágyott, lecsuppant, odarigyent a férfizek és mellette tegyre. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyar, a kérlelhetetlen, az ő ösztönös.
1: Te szép, te én, uram, uram, uram!
0: Nyögte el a méltán, pihegve, mint a nyaratsz a kicsikbe. Dani megnézte. Aztán egyetlen, orcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogatott. Kipegett utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegette a fogával. Keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixa.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott. Megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, riszálva odakente a palánkhoz. Még be is úszta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogával, s leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meningét tovább száll. Népies irámban.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harabd. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserlek szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testivel egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fort meleg. Hey, muramista, de Bira, merre lófrász? Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalál.
0: Merre? Rüstölt a jár nyelveskésen. Merre? Hát mi? Azt mondja, ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a derek a hallását.
1: Dani akkor nem szólt,
2: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a fejet.
1: Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat.
0: Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste!
1: Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hazzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsett. Úgy ment el, mint az Isten.

A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondott a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadnak kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem! Igen, engem! Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mintha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyával agyveleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene. Nem, uraim, hogy is mondta a kis kacsa,
szelíden és szégyenkezve, ahogy hátrahajtották a nyakát, ez a kés nem való ide, ebből nagy baj lesz. Ne suttogjunk, uraim! Mindent hallanék, ha nem resteleném magam figyelni. Ne suttogjunk! Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb, és szemérmetlenebb. Ne suttogjunk, ez nem méltó. Én nem tehetek róla. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk. Takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárnok, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

0: nyelve nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy barackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Oliver Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébren van? Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta?
1: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap.
1: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: Micsoda, hát nem 12 napja operáltak meg?
1: Na ne bolondozzon.
0: Hát mikor operáltak?
1: Ma reggel.
0: Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
1: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
1: Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Oliver Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltózhatik ismerni Kant disziplináit, tér- és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
2: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
0: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelj. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. Negyed óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó olivekrónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
2: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
2: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem. A kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán 2 lépést tettem, megálltam, megint tettem 2 lépést.
2: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
2: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Saltsöbadet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felém fut. Onkl, onkl! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hall ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrányaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva rád. Egyet más sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, kicsi, mert egy kicsit így is megérdemlem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Maros András vagyok, és a készülő könyvemből fogok felolvasni ma néhány novellát, novella kezdeményt. Az elsőnek címe Nyúlizmus, feljegyzések Dél-Franciaországból. Ezt egy két hónapos franciaországi ösztöndíj alatt, kintartózkodásom alatti élmények ihlették ezt a kis írást, ami több, még kisebb írásra tagolódik. Ezeknek külön címeik vannak, melyeket beolvasok. A hostess és a pap. Osztrák autópálya, benzinkút. A férfi mosdó előtt alacsony kempingszéken egy néni ücsörög, virágmintás köpenyben, arcán bizalmaskodó mosollyal. Magához inti, csalogatja az embereket. Tisztességtelennek tartja a vizelőkön való nyerészkedést, ezért nem szed pénzt. Önkéntes alapon van itt, hostess. Kerékpárja a WC előtt parkol, a vázán kopott, napszitta spárkassze matrica. Alig, hanem az egyik környékbeli faluból tekert ide. Mentem a kuthoz, puszi! Kiáltotta el magát az agancsokkal díszített előszobában, majd becsapta maga mögött az ajtót, és felpattant a bringára. Megy a kúthoz, jó vicc, vén fejjel, a kút lett a mindene. Zsörtölődött a férje, majd a székébe visszazöttyenve folytatta a bábozást két üres jégermeiszteres üveggel. A piszoárok előtti térben magas termetű, hosszúkás fejű, szigorú arcú pap sétál fel alá. Szolzsenyicén ritkított szakálumása. Terepszemlét tart, melyik csészébe csurgasson. Ideges. Hiába az osztrák igyekezet, a tisztasság iránti elkötelezettség, a löketenként érkező levendula illat befúvás, az összes piszoár egyformán undorító. Az egészségesen működő emberben a vizelési ingert háttérbe szorítja a hány inger. Az összes piszoár alján újnyi vastagságban áll a sötétsárga folyadék. Nem isznak elég folyadékot az emberek. Ahogy jobban szemügyre veszem a papot, rájövök, nem a választás nehézsége okozza benne a tanácstalanságot, rászánná ő magát a vizelésre, tudna dönteni a hat szabad WC között, csak épp nem tudja, hogyan lásson hozzá. Nincs slitz a reverenden. Se gomb. Semmi. Mint egy egybeöntött acélruha olyan. Ez a baj. Láthatóan most szembesül először a problémával, új szettet kaptak. Ma avatja fel. Most kell megtalálni a megoldást. Visszasírja az előző kollekciót, amit nyilván körültekintőbben szabtak. Akkor még számoltak vele, hogy a pap is vizel. Bal szerencsére aránytalanul kevés az angol vécés kabin, összesen kettő van, foglaltak. Pedig ott háborítatlanul kísérletezhetne az új ruhával. Ha sehogy sem megy, a nyakába kaphatná. És egy göndör szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem, és eszembe jut a 70-es években Amerikában megrendezett gusztustalansági világbajnokság második helyezettjének száma. A versenyző összegyűjtötte New York nyilvános WC-i pereméről a fanszőrzetet, két szelet kenyér közé tette, és a szendvicset a zsűri előtt elfogyasztotta. A készszárítást befejezve még egyszer bekukkantuk a piszoárokhoz. A pap türelmetlenül sóhajtozva, gyorsított sétatempóban járkál. Tankkal jönnek. A Velence és Milánó közti autópálya szakaszon megelőzök három Fagioli feliratú kamiont, amelyek egy-egy tankot szállítanak. Az egyik harckocsinak tisztán látszik, rám van állítva az ágyúcsöve. Beletaposok a gázba és elhúzok mellette, de a cső követi a kocsim mozgását. Egyszerű perspektívajáték vagy súlyos paranoia? Kávé, desszert. Utolsó olasz benzinkút, utolsó olasz kávé. Dupla eszpresszót rendelek az autogrillben, desszertnek egy kapucsinót. A koffeinbomba felpörget, dobolok a kormánykeréken. Később magyarázni kezdek az anyós ülésen terpeszkedő képzeletbeli utasomnak. Határeset. A francia határnál az autópályadíj bevasaló kapu után vámosok intenek félre. Kiszállítanak. Egy egyenruhás férfi arrébb tol, majd három társával az autómba bújik és kutakodni kezd. Csendben dolgoznak, négy kézláb. Felbukkan egy ötödik személy, aki rám parancsol, hogy szedjem ízekre a kocsimat. Mi van a pipere tükör mögött? Semmi. Mutassam. Tényleg semmi. Ülés alatt? Jégkaparó. Nyáron? Sose lehet tudni. Igazán? Igen. Kinyitogatom a szendvicseimet, magyarázom, mi micsoda. Paprika, sajt, szalámi, másik típusú sajt, vaj, kenyér. Nem hiszik el, hogy a sajt alatt vaj van, emeljem föl. Hát, ha akarom vaj, ha akarom nem vaj. Hova van leírva, mi az, hogy vaj? Az egyik tiszt belenyal a házi linzerre hintett porcukorba, de csalódnia kell, anyám nem kokainnal szórta meg. Végeztek, mehetek. A kipakolás arra volt jó, hogy fejben leltárt készítsek, és rájöjjek, otthon hagytam a két legfontosabb dolgot. A francia szótárakat, amelyek nyelvvizsga ide, nyelvvizsga oda nélkülözhetetlenek, és a diktafont, amely az utóbbi időben minden kategóriában legyőzte nagy riválisát, a jegyzetfüzetet. Francia területre érve Renault típusú gépkocsi motorház tetejéből gőz csap fel, örömgőz. Kétszer két pöffenésnyi. Megérzi, hogy hazaérkezett. Vive la France! Boldogságát enyhe értetlenség követi. Mit keresett eddig Magyarországon?
1: Je prends un whisky.
0: Francia tevék.
2: Qu'est-ce que vous prenez?
0: Ním környékén, közvetlenül a leállósáv mellett egy pupu tevék legelnek. Ilyenkor milyen telefonszámot kell vajon hívni? Mellesleg itt 2 euróval drágább az autópálya használat, tehát mégiscsak tudnak a tevékről, 2 euró nyilván a safari felár. Európa útjai. Közeledem a célállomáshoz. Összegzésképpen az útról. Sem Horváth Rudolf, sem Bajusz Transz feliratú kamionnal nem találkoztam. Utóbbi sárga ponyváján kb. 15 méter nagyságú kackiás magyaros bajusz virít. A Kalio Kemnek viszont ezúttal üzenem, mi hamarabb cserélje le kamion parkját, mert olasz és francia parkolókban több sofőrjüket láttam káromkodva rugdosni a füstölgő járgányukat. La Bastide-Esperberang. Carcassonne-tól 30 kilométeren keresztül kacskaringós, keskeny út vezet a hegytetőre. Mire felérek, háromszor pattan ki a fülem. La Bastide-Esperberang. Ez a falu neve. A Montagne Noire csúcsai közt szétszórt középkori falvak egyike. Csak két sorban fér ki a falu névtáblám. Itt fogok élni. A házban barátságos művészek fogadnak. Ír írónő, amerikai fotóművésznő, 2 amerikai prózaíró, 1 amerikai forgatókönyvíró, 1 japán festőnő és 1 ír zenész. Ők hamarosan mind elutaznak, és egyedül maradok. Körbeülnek, magamról mesélek. Kapok egy takarót. Pattog a tűz a kandallóban. A 9 szoba a 9 múzsa nevét viseli. Engem a tánc istennőjéről, Terpszikoréről elnevezett szobába dugnak. Remélem, ez semmit nem jelent, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nincs bolt, nincs posta. Naponta egyszer, kora reggel feljön a Pék Kongból, mikrobusszal és dudál 2-t. Aki nem hallja meg, aznap nem eszik. Nincs internet, nincs térerő. 2 Magyarországról küldött szöveges üzenet valahogy mégis átpasszírozza magát a rendszeren, összekapaszkodva együttes erővel felkúsznak a hegyre. Egy jó hír, egy rossz. Az első túra. Első hosszabb sétámra elkísér az apró termetű ír írónő. Túrafüggő. Ha egy nap 15 kilométernél kevesebbet gyalogol, estére migrénje lesz. Meredek, kavicsos erdejösvényen kapaszkodunk fel, én lihegek, ő rőzsét szed. Jó egy óra séta után kinyílik az erdő, és egy szikla tetején találjuk magunkat. Fúj a szél. Alattunk részletes domborzati térkép terül el, patakok, vízesések, hegyek, völgyek, falvak. Ha sas lennék, itt üldögélnék egész nap. A szemközti lankát lombok egybefüggő fodrai borítják. Óriás brokkolik. Ha kinézek és sokáig szemmel tartok egy pontot, látni vélem a világegyetem tágulását. Az se baj, ha zörög a bokor. A külföldi művészek megmutatják, melyik szekrényben lapul a kígyómarás utáni balzsam. Mostantól nem kell izgulnom, ha megcsörren egy bokor. Gyűszűnyi krémmel dörzsölje be a kiharapott felület helyét, gondosan simítsa körbe a halálos méreggel befecskendezett területet. Jean-Claude szeme. A művésztelep lakóinak kedvenc étterme, a Sire de Cabaret, a szomszédos faluban, Rockfairben található. Esténként így gyűlik össze a környék apraja nagyja, 26 fő. A hely nevezetessége a félállásban dolgozó főpincér, egy őszhajú, ijesztő mosolyú idióta, Jean-Claude, aki a szószoros értelmében talán nem is bolond, elvégre akadnak épelmére való megnyilvánulás, valló megnyilvánulásai, inkább csak szubnormális. Jean-Claude déltől kettőig sétabottal csapkodja a Sire de Cabaret előtti kövezetet, este 7-től zárásig pedig főpincér. A köztes időben fiatal lányoknak udvarol, méghozzá sajátos módon. Odalép a kiszemelt lányhoz, pincér mellényének zsebéből előkap egy kanalat, amelynek segítségével kiemeli a bal szemét, és a lány felé mutatja. Kicsit vár, majd a kanál lágy mozgatásával megforgatja a szemet, finoman dekázik vele, aztán óvatos csavarásokkal visszahelyezi a gödörbe, és azt mondja, voilà. A sas és a bárány. Vadregényes erdei gyalogúton, virágoktól tarkáló réten, patakmenti kavicsos ösvényen vezet az utam Pradelből hazafelé. Friss színek mindenütt, zsengés bongás, eufóriában szlalomozó muslicák, ébredő vegetáció. A gyalogtúra során a következő állatokhoz van szerencsém. Bárány, láma, sas, ló, őz, szarvas, mókus, tehén, nagy testű piros madár. Parádés szereplőgárda egy állat meséhez. Íme a mese, nyitó jelenet. Egy öreg sas, már gyenge a látása, tévedésből egy bárányt ejt zsákmányul, felkapja, de a pocokhoz szokott karmai nem győzik a szokatlanul nagy terhet. Gyanús lesz neki, maga alá néz, és látja, mert közelre jól lát, ez se nem pocok, se nem nyúl, ez bizony egy kapálódzó bari. A sas megpróbál fogást váltani, de elvéti. A bárány kicsúszik, zuhan, még mindig, puff. A láma mellé pottyan, az esést megúszza kisebb zúzódásokkal, mázlista. Még nem nyírták le róla a téli gyapjú pulcsit. Barátságot köt a lámával, aztán bejön a többi szereplő. A tehén fürge, az ősz kövér és lomha. Hogy érdekesebb legyen a mese. A végén nagy jelenet, a bárányjal meg a sassal, a madár bocsánatot kér, magányos és beteg öregkorára panaszkodik, nehéz fióka korára hivatkozik. A bárány megbocsát. Ösztánc virtuóz szóló betétekkel. Nyúlizmus. Részt veszek a polgármesteri hivatal által szervezett csoportos kiránduláson. Egy parkolóban gyülekezünk. Rajtam kívül mindenki francia. Az első kilométer után egy 50-es hölgy lép mellém. Elhatározta, hogy társalogni fog velem. Kérem, hogy beszéljen lassan, és ha lehet tőmondatokban, használjon egyszerű szavakat, és ha értetlen képet vágok, nyugodtan térjen át mutogatásra. Rendben, mondja, és az erdő különleges növényvilágáról tart előadást. Néha megállít, rámutat egy növényre, megszagolja, röviden beszél róla, mindennel egyetértek. Azután sietve felzárkózunk a többiekhez. Majd megint megállunk, kis előadás, felzárkózás. Így megy ez egy darabig, míg nem egyszer csak megáll, rábök egy korábban már bemutatott növényre, és megkérdezi, mi az. Vizsgáztat. Három kérdést tesz fel, egy választ se kap. Csalódik bennem. Faképnél hagy, keres magának egy jó tanulót. Utódomat egy 20 év körüli fiúban találja meg, aki valóban érdeklődő, okos diák benyomását kelti. Egy darabig. Aztán bejelentés nélkül váratlanul, mint akit kilőttek, rohanni kezd lefelé a gyalogúton irgalmatlan sebességgel. Egy 60-as hölgy mosolyogva legyint, un lapinist, azaz nyúlista. Felvilágosít, hogy a nyúlizmus követői hasonlóan a downhill kerékpárosokhoz lefelé száguldanak, csak épp nem biciklin, hanem lábon. Tépnek lefelé az erdei ösvényeken, árkon bokronát, ahogy azt a domborzati viszonyok kiadják, lényeg, hogy lefelé és teljes erőből. Aki orra bukik, feláll és szágul tovább, egészen addig, míg véget nem ér a lejtő. A nyúlizmus szakértő nője tisztábban, érthetőbben beszél, mint a növényhatározó. Kitér a nyúlisták életkorbeli és regionális megoszlására, ismerteti a rájuk jellemző szociodemográfiai mutatókat. Az átlag nyúlista 18-25 év közötti természetszerető fiatalember, ám bátor, egyre több a nyúlista lány, iskolába jár, közepes tanuló, értelmiségi szülők gyereke, legalább egy testvére van. A térdét soha be nem gyógyuló sebb csúnyítja, az arca össze-vissza van karistolva. A nyúlizmus népszerűségével magyarázható, hogy ez az eredetileg természetben űzött tevékenység a városokba is beszivárgott, kialakult a városi nyúlizmus, amelynek hívei értelemszerűen a lejtős utcákon élik ki szenvedélyüket. A kimerítő ismertető után az első uzsonna szünetben a hölgy elárulja, három nyúlista unokája van, ebből egy városi.
2: Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista, és meggörnyedve cipeli a cókmókját. A szíved dobog és szúr is ma, mert nagy lusta a túl.

kancsom, régen új bál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért hegy. Nyápic hős az a sok kocatúrista, aki hármat gondol, ha